0: Egyes, kettes.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: Amüs be ben.
1: MZKT.
0: Teşi.
1: MZKT.
0: Angol leci.
2: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
3: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
2: Angolul, légy szíves.

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.

Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

0: Szabadságnak van, ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?

Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát. Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.

0: ez egy hülyeség. Kezdjük inkább az elején. Rádió Café. Van barátod.
1: I said, are you gonna be my girl?

0: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: A Duna miatt intézkedik a kormány Paksnál. Folytatódik az egészségügy átvilágítása. Partot ért az olajszennyezés Ománnál. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi.
4: Gyors intézkedésekkel igyekeznek segíteni a vízálláson Paksnál. A tegnapi kormányülésen elfogadott rendelet szerint fenék küszöböt építenek, és két bárkát is elsüllyesztenek, miután a Duna újabb apadása várható a következő hetekben. Az egyik bárka már a helyszínen van, a vontatóhajó a másodikért ment Mohácsra, emellett pedig megérkezett a honvédségi előkészítő állomány is, közölte a miniszterelnök. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai. Egy új interaktív felületet hoznak létre, amelyen kiválasztható az intézmény és az év, majd úgynevezett kártyákon és grafikonokon jelennek meg az adott kórház adatai 5 éves idősorokban. Az adatokat évente frissítik és letölthető adatbázis formájában is hozzáférhetők lesznek, hangzott el egy budapesti háttérbeszélgetésen. Egy 2023-as jelentés szerint az Európai Unióban évente 4,3 millió beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre. Budapesten 10 helyszínen zajlanak majd az események, a Városligetben a Honvédség tart egész napos programot, míg 20-án és 21-én interaktív foglalkozásokkal várják a családokat a Margit szigeten. A Budai Várban az idén is lesz mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom is. A Szabadságtér közösségi pihenőhelyi és gasztró kerté alakul, míg a Műegyetem rakparton koncertek várják a látogatókat. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz és 10 percig tart majd. Lemondott a Magyar Sportújságírók Szövetségének teljes vezetősége. Szeptember 27-i hatállyal távoznak a posztokról. A 9 éve regnáló Szőlősi György és az elnökség az új sportkormányzattal való hatékonyabb együttműködéssel indokolja lemondását. A Telex információi szerint a tisztújításig hátra levő időszakban a szövetség operatív és gazdasági működése továbbra is kiegyensúlyozott marad. Kós Hubert aranyérmet nyert 200 méteres hátúszásban a Párizsi Európa-bajnokságon, Milák Kristóf pedig hatalmas országos csúccsal bronzérmet nyert 100 méteres gyorsúszásban. Ma délután 4 óráig biztosan zárva marad a katániai reptér az Etna kitörések miatt. Az elmúlt 4 napban 700 járatot töröltek, a közlekedés lebénult, sokan a reptéren alszanak, mert a szállodákban már elfogyott a hely. A vulkáni hamu pedig már Máltáig és Líbiáig is elért.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Ma is folytatódik a napos szeles idő, eső nélkül. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó pedig 24 fokos.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. kiállítás.
4: Augusztus 18-áig látható Egerben a Gárdonyi téren a Mohács 500 új utakon a múlt feltárása című vándorkiállítás, amelynek ugyanaz a változata vasárnapig Balatonfüreden a Tagore sétányon is várja az érdeklődőket. A tabló kiállítást az év végéig Magyarország és a Kárpát-medence több településén is bemutatják. A 8 tablóból álló kiállítás célja, hogy a közérthető formában ismertesse a mohácsi csatával kapcsolatos legújabb tudományos eredményeket. A magyar és angol nyelvű tárlat a legújabb régészeti, antropológiai és történettudományi kutatások eredményeire építve mutatja be az 1526-os mohácsi csata előzményeit, eseményeit és következményeit, valamint a csata emlékezetének alakulását. Kiemelt helyet kapnak a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tömegsírjain végzett kutatások, amelyek új ismeretekkel szolgálnak az elesett katonák életéről, illetve a csata körülményeiről. A záró rész a Mohácsi csata 500. évfordulójának kiemelt programjait, köztük a Mohácsi Nemzeti Emlékhely megújítását is bemutatja. A két azonos példányban készült szabadtéri tárlat az év végéig az ország, illetve a Kárpát-medence több településén is látható lesz. A következő hónapokban egyebek mellett Veszprémbe, Székesfehérvárra, Kolozsvárra, Mohácsra, Szegedre, Komáromba, Szerencsre, Tokajba, Pécsre, Eszékre és Zágrábba is ellátogat.
2: Esemény.
4: Koncertekkel, kulturális és családi programokkal, közösségi élményekkel várják a résztvevőket a 13. Vásárhelyi forgatagon, amelyet augusztus 26-a és 30-a között tartanak Marosvásárhelyen. Az eseményt idén is a várban szervezik meg, ott találkozunk mottóval. Ezzel arra utalnak, hogy a rendezvény az évek alatt sokak életében biztos ponttá vált, közölte Nagy Éva, a Marosvásárhelyért Egyesület elnöke. A nyitógálát augusztus 27-én tartják a Duna Művész Együttes Magyar Táncképek című előadásával, Kallós Zoltán Kossuth Díjas néprajzkutató emléke előtt tisztelegnek. Az előadás az Erdélyi Hagyományok Háza jóvoltából valósul meg. Bálint Erika főszervező szerint a városban már hétközben több rendezvény lesz. Színházi előadásokat, kiállításokat, könyves programokat tartanak a Teleki TK-ban, a Kultúrpalotában, a színházban, illetve más partner intézményekben. A várbéli program pénteken kezdődik majd, ahol családi, gyermek, kulturális és közösségi rendezvények lesznek. A szép korúakat a kezdetek óta népszerű Nótaestel és Szeniorszigettel várják. A várba az Erdélyi Hagyományok Háza, a Maros Megyei Múzeum és a Teleki Téka is önálló program kínálattal érkezik, de lesz egészségforgatag a Richterrel és új partnerszervezetként a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület is bekapcsolódik a szervezésbe. Hangsúlyosan lesz jelen a néptánc és a népzene. Az Erdélyi Hagyományok Háza mellett a Maros Művész Együttes, a Bekecs Néptánc Színház, erdélyi táncegyüttesek és népzenések is fellépnek, valamint erdélyi legényes és verbunk versenyt is hirdettek. A szűkösebb büdzsé miatt a korábbi három helyet csak két koncertnapot szerveznek, ezeken a Parnográszt és Nagy Bogi lép fel. Várja a közönségét a Borkert is, ahol minden este élő zene szól.
2: Koncert.
4: Az idén 60 éves Gangsta Zoli tiszteletére mini fesztivált rendeznek augusztus 15-én a Budapest Parkban. Az eseményen szinte minden zenekar színpadra lép, amelyben a rapper, zenész, dalszerző pályafutása során meghatározó szerepet játszott. A fesztiválon a Zsolti és a Fosfejűek, a Dos Diabolos, a KGB, a Sex Action, az Action és természetesen a Gangsta Zoli és a Kartel is koncertet ad. Mint írták, a Gangsta 60 fesztivál nem csupán születésnapi koncert, hanem egyszeri és megismételhetetlen találkozása azoknak a zenekaroknak és korszakoknak, amelyek meghatározták az előadó pályáját és a magyar könnyűzenei életet. Az este során a punkos kezdetektől a hard rock korát egészen a rapig váltják egymást a formációk. Zana Zoltán, művész nevén Gangsta Zoli vagy Döglégy nem csak rappelni fog, basszus gitárt ragad, gitározik, énekel és a dobok mögé is beül.
2: Esemény.
4: Szeptembertől 6 új előadással, egy kortárs darabbal és 5 újra gondolt klasszikussal folytatódik az Uránia Nemzeti Filmszínházban a National Theatre Live londoni színházi közvetítés sorozata. A sorozatban szeptember 1-én a nyitó előadás David Ireland önéletrajzi ihletésű drámája az 5. lépés lesz Martin Freeman és Jack Lowden főszereplésével. A további programban Oscar Wilde, Bunbury, William Shakespeare, Hamlet, Roderlos de la Clos, Veszedelmes viszonyok és Arthur Miller Édes fiaim című művének előadása lesz látható. Az őszi vetítés sorozat november 24-én Szingír drámaíró szatirikus vígjátékával, a nyugati világ bajnokával zárul. Az előadásokat felvételről vetítik angol nyelven, angol felirattal.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: Oázis az Észak-Alföldön. A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert egyike a legkiemelkedőbb és legjobb állapotban megmaradt magyar történeti kerteknek. A faj sokszínűség, a génmegőrzés mellett művészeti jelentősége is óriási. Elsősorban azonban gyűjteményes kertként mutat példát. A csaknem 13 ezer növényfajt, illetve fajtát bemutató 27 hektáros kert, noha egész évben tartogat meglepetéseket, legcsodálatosabb arcát tavasszal és ősszel csodálhatjuk meg. Emellett változatos programokkal is várják itt a kertek szerelmeseit. A 27 hektáros kertben csaknem 13 ezer növényfaj, illetve fajta található 4 nagy gyűjteményben. Mindemellett nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy tematikus programokkal várják az ide látogatókat. Ilyenek a nyáresti koncertek, amelyeket ugyanúgy a kúria előtt rendezünk meg. Idén is 2 komoly zenei koncertünk lesz. Népszerű eseményünk a lótuszvirágzás, amely a nyár második felére esik. Az augusztusi lótusznapon ez a látványos virág lesz a fókuszban. Majd jön az ősz, amely szintén főszezon nálunk, épp a biodiverzitás miatt. Nagyon sok faj van a dendrológiai gyűjteményben, azok őszi színeződése változatos tarkaságot kölcsönöz a kertnek. Erre őszi levélnéző sétákat fogunk építeni. Október elején van hosszú múltra tekintő őszi vásárunk a földi javak asztalunkon. Ezen kívül tervezünk még természetművészeti műhelyt. Minden év augusztusában 2 hetes alkotótáborban vesznek részt a Képzőművészeti Egyetem szobrász hallgatói, akik a természetből inspirálódva, természeti alapanyagokból képeznek nagyon szép alkotásokat, amelyek hónapokon keresztül díszítik a kertet. Ezzel is azt hangsúlyozzuk, hogy kertünk egy komplex művészeti alkotás.
2: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén.

szeret. Ki is voltam te nélküled? Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam,

0: kedves szíved.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. Nézzük meg, hogy mennyi a segély, mennyi a családi pótlék, mennyi a gyes, mennyit lehet keresni a közmunkán, a fekete munkán, legyen ez a bevételed, és minthogy azért kutatóként dolgoztam ezen a területen, azt már úgy körülbelül sejtettem, hogy be kell fűteni, ki kell fizetni a rezsiköltségeket, tehát hogy mikre kell költeni. Uh-huh. Hát az már aztán melósabb volt, hogy végig gondoljuk, hogy a játékmezőkön előforduljon minden olyan probléma, vagy ezeknek a nagy része, ami egy szegénységben élő család mindennapjaiban komoly probléma, egészségügy, oktatás, uzsorázás, fűtés, szolgáltatások, és a játékban azért arra is igyekezni kell, hogy hát ne derüljön ki rögtön az elején, hogy lehetetlen.
3: Jó estét kívánok a Rádiókafé hallgatóinak, Balázsi Panna vagyok, a Tandem Színházi Alternatívák mai vendégei Szőke Judit, az Új Start Alapítvány igazgatója, és Bas László, szociológus, egyetemi tanár. Mindkettőjük munkájának fókuszában a mély szegénység áll. Szeretettel köszöntelek benneteket a műsorban, ami valójában a független színházról szól. Miért beszélgetek veletek a Jurányi kapcsán itt ma?
4: Hát szerintem amiatt, hogy nekünk a Jurányival van egy közös projektünk már évek óta, és szerintem arról akarsz többet tudni.
3: És mi ez a közös projekt?
4: 2019 táján keresett meg minket a Füge, hogy van egy színházi projektjük, aminek az a lényege, hogy gyerekelőadást kiközvetítenének hátrányos helyzetű településekre, és hogy segítsünk abban, hogy ez jól meg legyen csinálva. És hát azóta, most volt nemrég, tehát ebben az évben is volt, kb. 25 faluba jutottak el ezek a produkciók, és hát mi találjuk meg a falut, mi szervezzük meg, és ez egy olyan típusú ismeret vagy tudás, amivel a Füge nem rendelkezett, és akkor minket ismert, és ez olyan jól sikerült, hogy azóta is szerintem lesz jövőre is, mert van egy támogatója ennek a programnak, amit a Füge hajtott föl, vagy talált meg, ez egy magánember, talán egy céges háttérrel, és fizeti ennek a programnak a költségeit. Tehát a mi feladatunk, hogy jó helyre menjen, hogy legyen közönség, jó legyen a kiválasztás, legyen visszajelzés, úgyhogy mi ezt nagyon szívesen csináljuk.
2: Hát ja, nekem is meglepő a dolog, hogy hogy kerülök én a színházba. Kutató vagyok, szociológus vagyok, a szegénység, a gyerekszegénység a kutatási témám, és én az akadémiában részt vettem Perge Zsuzsa mellett egy programban, amikor a gyerekszegénység elleni hát stratégiát kellett kidolgoznunk. Ez inkább egy terepmunka volt, de azért persze íróasztal mellett is ültünk néha egy kicsit, és ennek a programnak az egyik tanulsága az az volt, hogy sok minden kell ahhoz, hogy a gyerekek helyzete javuljon Magyarországon. Pénz, politikai akarat, szakemberek, de az egyik nagy akadálya, hogy bármit is lehessen tenni egy ilyen településen a családokért, a gyerekekért, hogy nagyon nagy ellenállás van egy ilyen kis közösségben a szegényekkel szemben, akikről hát általában azt gondolják, hogy elisszák a pénzt, ők tehetnek arról, hogy bajba kerültek, a gyerekek nem járnak iskolába. Tehát borzasztó ellenállásba ütköztünk nagyon sokszor a munkánk során, és akkor gondoltuk ki 2010-ben, 11-ben, hogy csinálunk valamilyen társasjátékot, valamilyen virtuális élményt, ahol azok az emberek, akik igazából soha nem gondolták végig, hogy mit is jelent az, hogy néhány forintból befűteni ennivalót venni, kerüljenek egy ilyen helyzetbe, és próbálják ők megoldani egy hónapban, hogy mire tudják elkölteni ezt a töménytelen családi pótlékot, amit kapnak a családok. És 2014-ben itt jön be a Jurányi meg a Füge, megkeresett bennünket a Sputnik társulattól Fábián Gábor, és a Sputnik ott működött a Jurányiban 2014-ben, hogy csináljunk ebből egy színdarabot, és most már több mint 10 éve játsszuk ezeket a darabokat, és a Judit említett is ilyen lehetőségeket. Ugye amikor elkezdtük, már az is egy tantermi pályázat volt, még a polgáralapítvány támogatásával.
3: Ahol Judit korábban dolgozott,
2: és hát azt azért jól lehet érzékelni, hogy a Jurányiban ez a társadalmi felelősségvállalás, ez egy nagyon erőteljes érték.
3: Az új Start alapítvány igazgatója vagy jelenleg, de valóban a polgáralapítvány irodája ott van a mai napig, ha jól tudom, a Jurányiban, és ott még nem feltétlenül a mély szegénységben élő falvakba ellátogató gyerek előadásokról volt szó, hanem gyűjtésekről is. Erről mesélsz egy kicsit.
4: Még most is van. Uh-huh. Tehát mi mindig évekig csinálunk valamit, és tulajdonképpen a polgáralapítványból való kiválásunk után is hoztuk magunkkal a régi programjainkat. Hát az egyik egy ilyen különleges gyűjtés, mert hogy cipőt gyűjtünk csak, és ezt juttatjuk el lábméretre a Magyarország legszegényebb falvaiban élő legszegényebb családokhoz. És ezt ilyen szépen csináljuk meg, tehát a cipőket átfalogatjuk, kitisztítjuk, fertőtlenítjük, olyan cipőket küldünk, amit a gyerekek szeretnek, tudjuk, hát most már tizenakárhány évre visszamenőleg a legszegényebb 25 faluban a gyerekek lábméretéről tudnék egy kimutatást csinálni.
3: Egyre nagyobbak a lábak?
4: Azt látjuk, hogy egyre kevesebb a gyerek egyébként. Azt azért észrevettük. A szegénység az nagyobb, viszont még ebben a családokban is, tehát azt látom, hogy kevesebb lábméret van, tehát kevesebb gyereket látunk. Szóval azért volt ez a cipőgyűjtés, amit a Jurányiba is végignéztek azért az ott dolgozó többi civil szervezet, sőt, kaptunk segítséget is tőlük, mert a harmadikon voltunk és oda fölcipelni. Szerinted hány cipőt tudtunk összegyűjteni egy ilyen évben?
3: Nem ismerek.
4: 5000 párat.
3: Azt a mindent.
4: És ezek jó minőségű cipők, ez tényleg egy nagy érték. Hogy ezzel a móriczi szegénységgel, hogy nincs cipője valakinek, ezt akartuk ugye megmutatni, hogy ez most is létezik. És azért hirdettük meg ezt a gyűjtést, és el tudtuk mondani, hogy milyen cipőt szeretnénk, hogy ezeknek a gyerekeknek is milyen cipő a jó, minek örülnek, hogy ilyen sportcipő, de ilyen legyen, olyan legyen. És így próbáltuk az adományozási kultúrát is alakítani, úgyhogy ez azóta is megy, és itt is az kell, ugye, hogy mindig legyenek helyi partnereink, akik ezt az egyéni adományozást segítik véghez vinni. Tehát nem az van, hogy egy teherautónyi cipőt leborítunk valahol a kultúrház udvarába, hanem megvannak azok a családok, akiknek ilyen típusú problémájuk van, és akkor tudjuk a lábméretet, és ez alapján egy szép csomagban elküldjük nekik, de ehhez kellenek helyi önkéntesek. Tehát ez túlmutat egy sima adományozáson. Egyrészt ez egy üzenet a jobb módú, vagy figyelmesebb, elkötelezett családok részéről, budapesti családok részéről a szegények felé. Ez egy szép csomag, ez egy szép üzenet. Másrészt meg akik ott helyben ezt lebonyolítják, azok az önkéntesek, akik a helyi közösség tagjai, ők közben tizenakárhány év alatt megtanulnak egy csomó mindent. Én innen eredeztetek már polgármesterünket is, önkormányzati képviselőket.
3: Tehát a menedzsmentet, mint olyan.
4: Így van. Uh-huh. Tehát, hogy ők megtanulnak. Hát szóval, hogy azt a módszertant, amit mi csinálunk, azt ők átveszik, és közben ugye ezt nekik meg kell tanulni az Excel táblától, de ugyanúgy, hogy helyes egy kiválasztás, hogy hogyan lehet azt megmondani, hogy a sok rászorultból ki a legrászorultabb. Tehát amikor ezt valaki így végigcsinálja velünk, akkor egy olyan tanulási folyamatban van benne ő is, meg mi is, ami őt a közösségben egy központi figurává emeli, és ennek köszönhető akár, alkalmassága révén persze, hogy ő ott funkciót kap. Tehát azt akartam, hogy ne csak egy cipőgyűjtés legyen, hogy azt gondolt, hanem ebben sokkal több van. nekünk is így éri meg Isten igazából ennyire macerássá tenni egy ilyen gyűjtést. Mert ebben sokkal több van, ha jól csináljuk. Minden a módszereken múlik.
3: Laci, bár elmondtad az eredetét ennek a társasjátéknak, és aztán ugrottunk egy nagyot a Jurányiig, de igazából ennek volt egy főpróbája, ha úgy tetszik, a Sziget Fesztiválon. Tehát tulajdonképpen akkor vált a társasjátékból egy előadás.
2: Ja, beszélgettünk, és közben rájöttem, hogy nem mondtam ki még a játéknak, meg a színdarabnak a címét, Szociopoli, és így már lehet, hogy van olyan hallgatónk, aki tudja is, hogy miről van szó. És fogok válaszolni arra, amit kérdeztél, de hát abszolút tandemben vagyunk ebben a társasjátékban, vagy a színdarabban. Hát az első jelenetek egyike az, hogy a család, aki hát ugye a nézőkből áll össze, akik jegyet vesznek a darabra, a családhoz oda megy egy asszony, egy szegény asszony, hogy hát hallotta, hogy a gyerek nem jár iskolában, nincs cipője, gyűlnek az igazolatlan órái, és ő tudott szerezni, hát nem egy adományozásban, hanem ő vett a piacon egy pár cipőt, és áthozta, és fölajánlja a családnak, a számokat mindig változhatjuk, de most 5000 forintért, hogy megvehetné a cipőt, és akkor a gyerek járhat az iskolába. Hát nagyon tanulságos lenne neked, és szerintem nekem az, amikor ezek az egyébként jó módú és érzékeny emberek elkezdenek érvelni, hogy miért nem vesznek 5000 forintért egy cipőt a gyereknek, mert hogy majd elmegy mezitláb, vagy majd elmegy az anya cipőjébe, és hát ugye akkor erre ott reagálnunk kell, hogy ennek a gyereknek azért mégiscsak van önérzete. Nem fog egy fiú egy női cipőbe besétálni az iskolába, és ez mindig egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas menet, és mielőtt bárki is azt gondolná, hogy itt bohócot csinálunk a nézőkből, vagy az emberekből, hát abszolút egyenrangú partnerként ők dönthetnek bárhogyan, mi aztán ott a színház kapcsán meg is szoktuk beszélni ezt a helyzetet, de az előadás végén mindig van egy része a nézőknek, aki odajön, hogy akkor ő segítene, vagy adományozna, vagy hova vigye a cipőjét.
3: Tehát valami átfordul
2: vagy egyeseknél. Vagy még ne is mondjam, hogy szemüveget is kell venni a gyereknek, hiszen a Judit mostani alapítványában szemüvegakció is van, ahogyan láttam.
3: Majd erről még fogunk értekezni, persze.
2: Akkor válaszolok az eredeti kérdésedre.
3: A Szigetre.
2: A Szigetre. Még színház nem volt akkor, a társasjáték készült el akkor. A feleségem is szociális munkás, Fodor Kata, ő a Roma Parlamentben dolgozott még akkor, amikor én az akadémián, és hát akkor ők mentek ki a Szigetre, ugye ott van ez a Civil Sziget nevű kis része a fesztiválnak, ahol civilek népszerűsítik a tevékenységüket, és ők is kaptak egy lehetőséget, és azt gondolták, hogy na, akkor valami olyan érdekesebb, vagy játékosabb, vagy viccesebb dolog legyen, ne vetített képek legyenek a falon, és akkor találtuk ki a játékot, és ott próbáltuk ki először, tehát a társasjáték debütált, az jó szó, debütált a Szigeten 2010-ben, 2011-ben.
3: És arra, hogy emlékszel vissza, az egy ilyen nagy aha-élmény volt?
2: Nagyon érdekes volt. Hát volt egy ilyen felkérés, csináltunk egy játékot, és azt gondoltam, hogy soha többet. Hát minek? Egy kicsit féltem is attól, hogy majd ott a kicsit ittas, és inkább külföldi fiatalok mit fognak velünk társas játékozni, hogy nem tudom, elmegye közmunkára, vagy nem. És nagyon izgalmas volt, hogy persze az elején ökörködtek, mint ahogyan itt is a családok az elején még így nagyon viccesen megpróbálják megúszni ezt a cipővásárlást. És nem tudom, eltelt egy 20 perc, és egészen komolyan elkezdték akarni megoldani a dolgot, tehát azt még egy külföldi kicsit ittas állapotban is megértette, hogy ebben a családban, amit most ő a játékban képvisel, hát ebben például vannak gyerekek, akiért hát felelős, hát valamit kellene csinálni, hogy legyen rendesen, hogy ne legyen beteg, hogy jusson el az iskolába, és egyszer csak az ökörködésből lesz valami hogy mondjam, egészen komoly diskurzus. Persze azért a játékban is, meg a színházban is igyekszünk azon, hogy azért maga a játék vicces legyen. Hát nem lehet kibírni még 2-3 órát sem egy ilyen feszültségben, egy ilyen nyomásban. Inkább fiataloknak céloztuk ezt az előadást, de hát persze felnőttek is játszanak, és igazából fájdalmas, de hát magát az előadást mindenki végig nevetni, mert vicces.
3: Azt nyilatkoztad erről, hogy kb. Fél óra alatt összedobtátok így az alapötletét ennek a

0: Nézzük meg, hogy mennyi a segély, mennyi a családi pótlék, mennyi a gyes, mennyit lehet keresni a közmunkán, a fekete munkán, legyen ez a bevételed, és hát, mint hogy azért kutatóként dolgoztam ezen a területen, azt már úgy körülbelül sejtettem, hogy be kell fűteni, ki kell fizetni a rezsiköltségeket, tehát, hogy mikre kell költeni. Hát az már aztán melósabb volt, hogy végig gondoljuk, hogy a játékmezőkön előforduljon minden olyan probléma, vagy ezeknek a nagy része, ami egy szegénységben élő család mindennapjaiban komoly probléma, egészségügy, oktatás, uzsorázás, fűtés, szolgáltatások, és a játékban azért arra is igyekezni kell, hogy hát ne derüljön ki rögtön az elején, hogy lehetetlen küldetést. Ugye, amikor egy játékba belekezd valaki, akkor azt mondja, amit a valóságban is gondol az ember, hogy majd én megmutatom, hogy úgyis elherdálják a pénzüket, kólára költik, meg marhaságokra, meg nem tudom, elisszák, meg nem tudom micsoda, de én egy jó módú háttérrel, én majd megmutatom, hogy hogy lehet okosan gazdálkodva kihozni a dolgot. Na most, ha 5 perc alatt kiderül, hogy sehogy, akkor nem fognak játszani, tehát, hogy úgy kell, hogy valóságos is legyen, tehát a számok, a helyzetek valóságosak legyenek, és hogy úgy mindig libegjen annak az élménye, hogy meg tudom csinálni. A színházban is, meg a egyébként meg is lehet csinálni, van, aki meg tudja csinálni, kell hozzá szerencse is, meg stratégia is, de aztán úgy a játék mondjuk utolsó harmadában már mindenki tudja, hogy
1: nem a nyerés a lényeg.
0: Hát, hogy nem a nyerés a lényeg, igen.
1: Egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk a Tandem című műsort itt a Rádió Cafén.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne szálljatok le! A Tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!
1: Ez a Rádió Café Tandem Színházi Alternatívák című műsora. Mai vendégeim Szőke Judit, az Új Start Alapítvány igazgatója és Bass László szociológus egyetemi tanár. Judit, amikor leviszitek ezeket a gyerekelőadásokat vidékre, a színház mit tesz hozzá a mély szegénységben élő gyerekek életéhez?
2: Hát jó lenne, ha csak erről kellene beszélni, mert nem is egyszerű levinni. Tehát az nem egyértelmű, hogy egy olyan falu, ahol még soha nem volt ilyesmi, maximum falunap a szokásos programok, ahogy kifejezetten egy gyerek célcsoportot, ráadásul mi arra törekszünk, hogy kisgyerekeket, tehát egy óvodás, kisiskolás szintet célzunk ezekkel, hogy oda el lehet vinni. Mert azért nagyon sok akadálya van ennek, és majd utána jön az, hogy majd legyenek érdeklődők a nézők, tehát hogy legyenek családok, akik elhozzák a gyereküket, mert ezt is azért úgy csináljuk, hogy egy családi program legyen. Úgy szerettük volna ezt megcsinálni, hogy a családok vigyék el a gyerekeiket, vagyis vasárnap legyen ez egy olyan esemény, mint akár egy polgári családban. Sokkal jobb megnézni az anyukájával, mint hogy odaültetik a kis padra, és onnan nézik. Tehát ebben is inkább egy ilyen emancipációs elképzelésünk volt, hogy csak így viszont nehezebb. Mert aki nincs hozzászokva ahhoz, hogy ilyen programja legyen, vagy éppen hóvége van, már általában akkor szoktak lenni az előadások, amikor egy fillérje nincs, és akkor elég baja van neki, és nem az az első, hogy most akkor színházba vigye a gyerekét, de hogy ez mégis összejöjjön, azért sokat kell tenni. Tehát ezt úgy kell meghirdetni, úgy kell tálalni, úgy kell megszólítani az embereket, olyan helyi aktivistának kell lenni, úgy kell őt erre felkészíteni, hogy ez összejön. És hogyha ez összejön tényleg, vannak nézők, a színészek is jó állapotban vannak, ráadásul minden alkalommal kettőt játszanak, hogy minél több gyerekhez eljusson, egyszer az egyik faluba délelőtt, délután meg kell szervezni, hogy pár kilométerrel arrébb, ott is felállítja a színpadot, és ott is eljátszott. Tehát így szokott lenni. Az elején még mi is lejárkáltunk, például a Csenyétei előadást megnéztük. Én is, hogy nézik a gyerekek, vagy mit szólnak a családok. Én örültem neki, hogy a szülők is ott ültek. Téli kabátba egyébként már nem sikerült felfűteni azt a helységet, mert nagyon rég nem nyitották ki a művelődési házat. Karácsonyra vittük az előadást, egy ilyen ütött-kopott művelődési ház, de azért valahogy csak fölfűtötték, de mégis kabátban voltunk, és a szülők, a gyerekek is így ámulva néztek egy remek előadást. Mert nem minden előadás jó ám, tehát az a lehetőségem is megvan, megengedi nekem a Füge, hogy előtte videón vagy személyesen megnézem az előadást, és megmondjam, hogy jó lesz-e nekünk, mert nem minden
1: de előadás. De hogy döntöd el, hogy mi jó a téma alapján? Vagy?
2: Hát a téma alapján, meg akár az előadás színvonal alapján is, meg hogy mennyire interaktív, meg hogy mennyi a díszlet benne, meg ha nagyon sok, akkor nem tud úgy átmenni a másik.
1: És az interaktív az jó?
2: Nagyon.
1: Az a jó.
2: És most például egy olyan darabot mondtam, hogy nem ne vigyünk már ilyen születésnapos, ünneplős, nyafogós, kis gyerekes előadást oda, mert ezekben a családokban nem szokott így ilyen kisebb gyerekeknek nagy születésnapi zsúr lenni, mert hogy nincsen erre pénzük, és akkor ne ilyen előadást nézzenek, hogy egyébként is hozzá vannak szokva a gyerekek, hogy az óvodában is a játékok is arról szólnak, amihoz ők nem tudnak kapcsolódni, az iskolában is, a matek feladattól kezdve az olvasmányokig, ami nem az ő világuk, hogy olyat keresünk, ami gyorsan le tudnak fordítani, és akkor bele tudják magukat helyezni abba az előadásba, és hogy maradjon meg a kis agyukba, mert azért ez egy nagy élmény tud ám lenni, hogy ők egy ilyet láttak, egy ilyen gyermeki elme ezt tovább tudja gondolni, magamból kiindulva, én is egy falusi gyerek vagyok, és egyszer belecsöppentem egy ilyenbe, és nagyon-nagyon sokáig benne volt a fantáziámba. Nagyon jó visszajelzéseink vannak arról, hogy ezt onnan is tudom, mert hogy harcolnak, ahol már egyszer volt, oda szeretnék, ha még egyszer visszamenne, mert közben ugye nőnek a gyerekek. Hát egy olyan program, ami 6-7 éves, akkor aki akkor megnézte kisgyerekként, az ő testvére még nem látta, ott is született a gyerek. Tehát, hogy már van olyan is, hogy akik sokat könyörögtek, oda például a Homrokra már kétszer ment a színház, mert hogy fölnőtt egy újabb generáció, akit ez érdekel. Nagy hatással van rájuk, és igen, pont a színházra van szükségük, ha az jó, ha az őket meg tudja szólítani, nagyon is, és annyira hálásak ezek a gyerekek, hogy a színészek is feltöltődve jönnek vissza, vagy azt jelezték, a Szamárfüllel álltunk, ez egy társulat, az ő előadásai különösen jók voltak, mert volt benne zene, kutya, gitár, nagyon jó pofa, díszlet, többször átöltöztek, tehát ahol igényes egy előadás, az a gyerekek fantáziáját megfogja, és repülnek velük, és hát mondom, szülők is tátott szájjal nézték, tehát nem csak a gyerekeknek, szülőknek, de még a helyi értelmiségnek is izgalmas egy ilyen program.
1: Laci, te decemberben volt a Szociopoli 500. előadása, ezzel nem sok előadás büszkélkedhet, hogy megéri ugye az 500-at. Mi talán a legnagyobb üzenet számodra, hogy mi az, ami így a legmélyebbre ment, vagy ami a legfontosabb volt?
3: Na, jó nehezet kérdezel. Igen, az 500 előadás az nagy az meglepetés. Hát éppen egy idősek vagyunk a Pál utcai fiúkkal, és nekik is most volt az 500-adik, na de hát a Pál utcai fiúk egy népszerű, a Big Színház.
1: A Szociopoli is népszerű.
3: Hát abszolút igen, persze, de hát amikor főleg, amikor elindultunk, hát azt gondoltam, hogy ha játszunk ebből 50-et, akkor mi leszünk a királyok, de hát úgy látszik, hogy a dolog jó, nagyon jó a rendezés, nagyon jók a színészek, tényleg élvezik a nézők a helyzetet, tehát ezt tudok legjobbat, vagy legnagyobbat mondani. Egy csomó olyan projektben, vagy pályázatban is dolgoztunk, ahol egy hosszabb folyamat volt, visszamentünk, vagy mondjuk a diákjaimmal az egyetemen meg szokták nézni első évben a színdarabot, vagy játszanak, és van sokszor, hogy nem tudom, 6-8-10 év múlva találkozom velük, és ez marad meg, nem az előadásaim, amit tartottam az órát. Ez egy, nem tudom, 2-3 órás nagyon intenzív élmény, de hogy ezzel nagyot lehet ütni, tehát én azért is hiszek abban, hogy van értelme egy ilyennek, mert hogy egy jó módú közegben hát semmilyen tudása, tapasztalata, információja nincs egy fiatalnak, és bevisszük egy 3 órás ilyen borzalomba, most azért mondom így, mert hogy úgy szoktak beülni egy iskolában a diák, hogy már megint érzékenyíteni akarnak bennünket, és nem akarják, de hát nagyon hamar rájönnek, hogy ez nekik jó, hogy ez őket foglalkoztatja. És még egyszer mondom, ebbe a nagy üres térbe bevinni egy ilyen információkupacot, meg érzelmi hatást, több olyat tapasztaltam, hogy évekkel később is még emlékeztek rá, vagy így fontos élmény volt nekik ez. Hát a Judit beszélt arról, hogy egy szegény közösségben, egy kis településen, hát úgy oda mi nem megyünk. Tehát a mi közönségünk alapértelmezésben egy jó módú közösség. Néha megpróbálnak rávenni, hogy játsszuk hátrányos helyzetűekkel, vagy szegényekkel, vagy állami gondozottakkal, vagy borzasztó, nagyon rossz. Rosszul érzik magukat. Nekik ez nem játék. Nekik ez nem vicces, ők minden nap ezt játszák, és itt csak felhozzuk azokat a megoldhatatlan problémákat, azzal rossz.
2: De lehetne fordítva.
1: De ezen gondolkodtam, hogy ti pont fordítva vagytok, tehát hogy tulajdonképpen az érzékenyítést Laci elviszi a színház bajáró közönség számára, te pedig elviszed a színházat a mély szegénységben élők számára.
2: Arra gondoltam különben, hogy most lehet, hogy a táborba ki is próbáljuk, hogy a mi, mert van egy fiatalokkal foglalkozó programunk is, ugye nem csak cipőt gyűjtünk, hanem van hosszú távú programunk is, hogy megpróbáljuk esetleg azt, hogy ők bekerülnek a középosztályba egy olyan társasjátékot, amiben van könyv, amiben van pénz, ami nem fogy el hónap közepén, ahol választani kell nyaralási helyszínt, ahol akár pénzért is lehet tanulni külföldön, hogy az, amit kezdenének. Ja. Jó ötlet?
3: Hát abszolút izgi. Csak ez jutott az eszembe róla, mondtad ezt a Homrokdot meg Csenyétét, hogy Ott valahol, azon a környéken, nyáron kérdezgettem a gyerekeket, hogy na, hova mentek nyaralni? Hát tudtam, hogy sehova, csak így kíváncsi voltam, hogy akkor mit kezdenek ezzel. Á, nem megyünk sehova. De mondom, ha lenne pénzetek, hát akkor elmennénk Encsre. Tehát, hogy ez, amit mondasz, hogy vajon tényleg, ha így hirtelen ráborul egy szegénységben élő fiatalra vagy gyerekre, hogy lehet? Akkor biztos, hogy edukálni kell. Tehát ez...
2: Persze ez a mobilitás fölfelé, ugye ez egy feladat. Most erről meg is jelent egy kötet, a mobilitás ára, hogy amikor alulról ugye megyünk fölfelé, és egy másik világban, egy másik kultúrában találjuk magunkat, ahol hatékonyan kell működnünk, mert gondolom...
1: De ez fölülről lefelé is működik.
2: Így
1: csak
2: van.
1: Hogy már erről a
2: igen. különböző... Igen, és hogy ezt a másik világot is meg kell érteni, azt muszáj belakni, bár nincsenek fogódzók, de amikor ugye mi is az oktatáson keresztül ugye segítjük a gyerekeket végzettséghez, támogatjuk a tehetségprogramban arra, hogy eljussanak egyetemre, akkor tudjuk, hogy őt bezavarjuk egy másik világba, ami ugyanolyan logikus, csak nincsen neki fogódzója. Tehát azért is jó ez a fordított játék, mert akár ezt lerövidíthetjük, hogy mit gondolnak erről. És majd rá fognak jönni, hogy ez a szegény világ is a maga kereteivel egy nagyon logikusan teljes értékű működő világ. Mint ahogy a középosztály világa se olyan, nem véletlenül olyan, amilyen. Egyébként én is, amikor alapítványként a polgáralapítványban sok gazdag emberrel találkoztam, korábban nem volt interakcióm nagyon gazdag emberekkel, nagyon jó módon emberekkel, és rá kellett jönnöm, hogy ott is vannak mintázatok az ő életükben, hogy számukra mi a fontos, miért úgy gondolkodnak a pénzről, stb. Tehát, hogy többféle kultúra van, csak itt az az érdekes, hogy a szegények világát sokan megítélik, mindenki azt gondolja, hogy főleg, hogyha hibáztatás van, hogy ők azért szegények, mert éppen ezért ehhez előítéletek társulnak. Tehát egy ilyen tájékozatlanság, vagy egy ilyen fajta attitűd, az súlyos dologhoz vezet, míg a másik, hogy nem ismerjük a középosztályt, nem ismerjük a gazdagok világát, azt nem kíséri ilyen súlyos társadalmi következmény.
3: Kár, hogy csak ilyen rövid ez a műsor, mert nem tudom, ezer dolog eszembe jutott erről is megint. De most ez, amit mondasz, hát van tanítványom az egyetemen, aki egy ilyen borzasztó putriból verekedte föl magát, persze segítséggel dolgozott egy alapítvány, támogatták, nem tudom, és most téli szünet előtt kérdeztem, hogy na, mész haza? Azt mondta, hogy nem. Már haza se tud menni. Tehát, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy átkerült egy új kultúrába, ami neki idegen és félelmetes és ismeretlen, hanem kiszakadt a régiből, és ott van most a kettő között. Szóval ez a probléma, amit
2: fölvetettél. Be lehet segíteni, hogy vissza tudjam menni. Tehát nehogy azért nem mozduljon ki valaki ebből a nyomorból, mert utána rossz.
3: Ezt most csak arra mondom,
2: ennek van ára, de ez kezelhető. Ilyen játékokkal oda-vissza.
1: A mobilitás az elhangzott most. Mire lenne még szükség, amit láttok, és talán meg valósítható.
2: Én például azért dolgozom ezen a területen, mert én nehezen viselem, hogyha a társadalom nem bánik egyformán a tagjaival. És amennyit tudok ez ellen tenni, egy civil szervezeten keresztül megteszem. Tehát jó lenne, hogyha olyan változások lennének ebben a társadalomban, ugye ehhez kell az állam, ehhez kell egy politikai gondolkodás, ehhez kell egy társadalom, ami ehhez akár felnő, vagy kikényszeríti. Azért a kapitalista viszonyok között élünk, nem egyértelmű, hogy mit kell tenni egy ilyen helyzetben, de én azt szeretném, hogy az, ami Magyarországon van, hogy a legnehezebb a mobilitás a szegénységben élőknek egész Európában, ugye erről van kimutatás, igen, az iskola nem képes a hátrányokat kezelni, ez megváltozzon. A szegény gyerekek jelentős része, vagy legalább fele biztos, elkülönítetten tanul, csak saját közegével találkozik, tehát nincsen lehetősége onnan kimozdulni. Ezeken biztos változtatni kellene, és egy jobb társadalom lenne, ahol nem félünk egymástól, ahol nem bélyegezzük meg egymást. Hát ilyen változások kellenének, hogy konkrétan mi kellene, én most a Roma Parlament, most mindenki dolgozik, tehát aki ugye változtatni szeretne, az valahova bekapcsolódik, és tervező is, ha kéri tőle, hanem programokat gyárt, mi is ezt csináljuk, én már most kezdtem felmérni a vízhiányos háztartásokat az egyik faluban, abban reménykedem, hogy talán ezt most jobban meghallják, hogy nem lehetséges, hogy kutról kelljen hordani, hogy még mindig a vizet. Tehát, hogy ezer ötlet van, de ez a jelszó, hogy egy nagyobb esélyt biztosító társadalomban jobban éreznénk magunkat, úgyhogy én ilyen változást szeretnék.
1: Laci?
3: Jó bonyolult mindig, hát én nem tudom. Nagyon komplex a dolog, tehát nagyon sok minden kell, ez teljesen egyértelmű. A dolog szakmai részét, tehát mondjuk társadalompolitikai részét tekintve, biztos, hogy szükség van egy jobb segélyrendszerre. A segély nem old meg semmit, de amikor nincs mit enni, akkor azért csak jó lenne, ha nem 22 000 forintot kellene egy hónapra elosztani. Egy átgondoltabb foglalkoztatási programra, tehát ezek a közmunkák, fekete munkák, megint csak a borzasztóak, alapvetően szolgáltatásokra, a védőnőtől az óvodáig, az iskolától, az egészségügyig, és az nem azt jelenti, hogy a családok kezébe, a zsebébe kell nyomni a pénzt, egy nagyon drága olyan programot jelent, amelyik lép valamit a szegregáció ellen, amelyik olyan egészségügyi szolgáltatásokat biztosít, hogy nem az lesz az eredménye, hogy 15 évvel rövidebb ideig él az, aki szegénységben nőtt fel, mint egy jómódú ember. Tehát ezekre mind-mind szükség van, de az a fura, hogy pontosan azt gondolom, amit a Judit mondott, hogy hát én ezekhez nem fogok tudni érdemben írhatok tanulmányokat, mindenféle csinálhatok, de nekem is azt gondolom, ez a leglényegesebb, hogy legyen egy szolidárisabb társadalmi közeg, ahol ne azonnal azon igyekezzek, hogy jaj, csak a gyerekem ne, hogy a közelébe kerüljön egy ilyen problémás családnak, hogy ha kéregetnek az utcán, akkor átmenjek a túloldalra. Nagy reményekkel vagyunk most itt, nagy társadalmi változások előtt állunk, de én még azon kívül, hogy megemeljük a családi pótlékot, én még az égvilágon semmit nem láttam, és amit lehet látni, hogy erre vonatkozóan már vannak kommentek mindenfelé, hogy minek szülnek annyi gyereket, meg hát borzasztónak találom. Tehát azt gondolom, hogy igen, ez egy igazságosabb társadalom, egy emberségesebb közösség, ahol a szegény és a gazdag nem retteg egymástól, és nem gyűlöli egymást, igen.
1: Köszönöm, hogy beszélhettünk.
2: Köszönjük, hogy itt lehettünk.
1: És gratulálok a Szociopolihoz, és csak folytassátok a gyűjtést.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
7: Egy rádiót venne, de minek, uram?
8: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
6: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sungin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
9: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
10: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkaba. Whitaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások, az ország első Szihedeli Korsvok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
1: A Duna miatt intézkedik a kormány Paksnál. Folytatódik az egészségügy átvilágítása. Partot ért az olajszennyezés Ománnál. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi.
2: Gyors intézkedésekkel igyekeznek segíteni a vízálláson Paksnál. A tegnapi kormányülésen elfogadott rendelet szerint fenék küszöböt építenek, és két bárkát is elsüllyesztenek, miután a Duna újabb apadása várható a következő hetekben. Az egyik bárka már a helyszínen van, a vontatóhajó a másodikért ment Mohácsra, emellett pedig megérkezett a honvédségi előkészítő állomány is, közölte a miniszterelnök. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai. Egy új interaktív felületet hoznak létre, amelyen kiválasztható az intézmény és az év, majd úgynevezett kártyákon és grafikonokon jelennek meg az adott kórház adatai 5 éves idősorokban. Az adatokat évente frissítik, és letölthető adatbázis formájában is hozzáférhetők lesznek, hangzott el egy budapesti háttérbeszélgetésen. Egy 2023-as jelentés szerint az Európai Unióban évente 4,3 millió beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Három napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre. Budapesten 10 helyszínen zajlanak majd az események, a Városligetben a Honvédség tart egész napos programot, míg 20-án és 21-én interaktív foglalkozásokkal várják a családokat a Margit-szigeten. A budai várban az idén is lesz mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom is. A Szabadságtér közösségi pihenőhelyi és gasztró kerté alakul, míg a Műegyetem rakparton koncertek várják a látogatókat. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. Lemondott a Magyar Sportújságírók Szövetségének teljes vezetősége. Szeptember 27-i hatállyal távoznak a posztokról. A 9 éve regnáló Szőlősi György és az elnökség az új sportkormányzattal való hatékonyabb együttműködéssel indokolja lemondását. A Telex információi szerint a tisztújításig hátra levő időszakban a szövetség operatív és gazdasági működése továbbra is kiegyensúlyozott marad. Kós Hubert aranyérmet nyert 200 méteres hátúszásban a Párizsi Európa-bajnokságon, Milák Kristóf pedig hatalmas országos csúccsal bronzérmet nyert 100 méteres gyorsúszásban. Ma délután 4 óráig biztosan zárva marad a katániai reptér az Etna kitörések miatt. Az elmúlt 4 napban 700 járatot töröltek, a közlekedés lebénult, sokan a reptéren alszanak, mert a szállodákban már elfogyott a hely. A vulkáni hamu pedig már Máltáig és Líbiáig is elért.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
1: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Ma is folytatódik a napos szeles idő, eső nélkül. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó pedig 24 fokos.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Jó ég, Jamie.
11: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
12: Dr. Lábadő Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogi és nemzetközi ügyekért felelős elnök helyettese a vendégünk, és izgalmas történeteket fogunk feszegetni. Ugye már múltkor volt egy ilyen kis beharangozónk, vagy egy ilyen részlegesen érintettük azt, hogy maga a Szellemi Tulajdon, vagy az STNH 130 éves történetet felölelő tevékenysége, most jogelődök, hogy éppen mi volt a hivatal, hivatal, de ott maga a tevékenység az legalább ennyi idős idehaza, és ennek keretében hoztál három olyan történetet, amit érdemes megvizsgálni, mert kifuttatható arra, hogy egyáltalán hogyan működik az iparjogvédelem, a szellemi tulajdon jogvédelem, és hogy állunk ma, meg a technológiai fejlődés hogyan szól ebbe bele, és én nagyon izgatottan várom, mert nagyon tetszett, hogy Houdini is előkerül, mint IP-tudatos előadó, ugye igen, a menekülő művész, hogy mik voltak itt. De nem tudom, kezdhetjük vele is, de kezdhetjük Kánya Veszter is. Az is egy elhíresült eset volt az Omegával.
7: Igen, köszönöm, jó reggelt kívánok, és bocsi, az utolsó pillanatban estem be.
12: De teljesen időben. Hát.
7: De még pont időben. Viszont igen, jöttem egy pár történettel, és az egyik, és ez ugye a 130 éves honlapunkon is elérhető az összes ilyen sztorit, szerintem mindenkinek javaslom, hogy nézze meg, mert elég izgalmasak, és nekem is ez a Houdini is tetszett talán leginkább, mert hogy nem bizt, én sem voltam vele tiszta, hogy mennyire tudatos volt ilyen szellemi tulajdoni szempontból. Most utána néztem még jobban, és talán mindenkinek az ugrik be, hogy ilyen bilincsekkel beengedik a vízbe, meg lefelé lógatják a ilyen nagy üvegdobozban, és igazából az a zseniális benne, hogy azon túl, hogy előadó művész is volt, tényleg nagyon figyelt arra, hogy lehetne az IP-t használni, és volt egy olyan eset, amit szabadalmi védelmet szerzett, ami egy ilyen búvár ruhába bezárva volt leengedve a vízbe, össze is kötve, és gyakorlatilag onnan kellett kimenekülnie, vagy kijönnie a víz alól, és egy olyan szabadalmat tudott szerezni erre a búvárruhára, ami ugye le is írja, hogy egyébként hogy működik ez.
12: Na
7: a történet.
12: Na ezt akartam, hát ahhoz, hogy szabadalmat lehessen szerezni, ugye le kell írni.
7: És
12: azt,
7: ez a kulcs a dologban, és ezért kezdett el aztán kombinálni más IP jogokat is, mert pont nem akarta volna, hogy kiderüljön ennek a metodológiája. De a lényeg, hogy ez kiderült, hogy gyakorlatilag darabokra szedhető a víz alatt ez a búváról, és akkor szépen ki tud bele lépni. Aha. Attól függetlenül úgy néz ki, hogy ez egy ilyen masszív, érintetetlen dolog. És akkor ezt szabadalmi oltalom alá helyezte, és ahogy mondod, gyakorlatilag a leírást ilyenkor nyilvánosságra kell hozni, és pont az a cél, hogy ezen megakadályoz, hogy más ugyanezt megvalósítsa. De hát ugye ebben meg lett egy olyan, hogy nyilván kiderült a bűvésztrükk, úgyhogy aztán egy másik esetben, amit egyébként kínai kínzókamrának nevezett trükkel kapcsolatos volt, aminek egyébként után néztem, nem sok köze van Kínához, csak ilyen egzotikusabban hangzott. A lényeg az, hogy egy ilyen nagy üveg, akváriumszerű dobozba fejjel lefelé egy lánccal belógatták, és vizet elkezdtek ráönteni, és akkor ugye ebből hogy tud kiszabadulni, amikor ugye a függöny összemély, és akkor szétjön. És gyakorlatilag itt nem akarta volna ennek a metodológiát feltárni, úgyhogy elengedte a szabadalmi részt. Aha. Viszont akkor jött az, hogy mit lehetne csinálni.
12: Na ezt egyébként akartam is kérdezni, van-e nyoma annak, vagy dilemmázott azon, mert oké, hogy hivatal, és tételezzük fel róla, hogy a hivatal emberre nem fogja kiszivárogtatni, de akkor is valakivel megosztom az én trükkömet, ami világszám, amiből élek, amiből elismernek. Igen. Tehát nyilván van egy ilyen nyomás rajta, vagy de akkor ezek szerint ez létezett. És,
7: abszolút,
12: és
7: meg ugye ez szerintem nagyon fontos üzenet, hogy a szabadalmi otthonnak az a lényege, hogy egy nyilvánosságra hozott, tehát ott kikerül maga a megoldás, és ezzel tudod aztán azt biztosítani, hogy valaki ne tudjon egy ugyanilyet csinálni, hiszen ott van transzparens módon, hogy mi az, amit nem lehet. És ugye ez az innovációnak az alapja, és az a lényeg az egyensúlyban, hogy ez egy határozott ideig, 20 évig szól, és akkor utána meg bárki tud ezzel számolni.
12: De hát itt ugye ez működik, a probléma, hogy ne lehessen. Hogy abban a korban ilyen búvármerülős szabad művész akarnék lenni, és van egy ötletem, akkor beballagok az akkori hivatalba, és megnézem, hogy Houdini hogy menekült, hogy nehogy úgy meneküljek, mert hogy az le van védve. Tehát
7: igen,
12: megtekinthető
7: akkor igen,
12: volt ez a dolog.
7: Aha. De ugye közben pont a közönségnek meg az izgalmas, hogy azt hiszi, hogy itt varázslat van, persze. És persze, hogyha lerántjuk a leplet, akkor... Na és emiatt csinált ennél a kínai kínzókamrás megoldásnál, hogy nagyon érdekes, hogy a szerzőjoghoz és az üzleti titokhoz, vagy a trade secrethez ez folyamodott, azt találta ki, hogy igazából ő nem a megoldást fogja védeni, hanem magát, ezt az előadást, ahogy ő ezt megvalósítja, ezzel az eszközzel. És akkor állítólag az a történet, hogy ő egy ilyen zárt körű rendezvény során ezt eljátszotta először, aztán utána a szerzőjogi hivatalhoz ment az Egyesült Államokba, hogy a szerzőjogilag tudja magát az előadást védeni, és magát a megoldást azt viszont nem tárta fel. És gyakorlatilag ez nem is derült ki igazából, hogy hogyan működött ez a trükkje, mert hogy egyébként ez nem merült fel, nem is tudták utánozni, hiszen Sergio Grapp pedig védett volt. És aztán érdekes történt, igen, oda, hogy amikor meghalt, akkor egyébként a testvérére hagyta ezt az eszközt, aztán utána egy múzeumi tűzben ez azért megsérült ez az eszköz, de aztán végül is David Copperfieldnek a hagyatékába került. Úgyhogy ő igazából tudja, hogy hogy működik, de még ő sem nagyon hozta ezt nyilvánosságra.
12: Hát nyilván, igen, ők ilyen rejtőzködők, ezek az illúzionisták, nem lehet
4: szeretni. Hát minket képzeld el, tehát addig, amíg ő életben van, micsoda lehetőség van abban, hogy ezt a számot bemutassa.
12: Péter, az, hogy hogyan működik a szellemi tulajdon védelem, tehát erre van ilyen algoritmus, amit így végigfuttatnak a szakik, megnézni, hogy ez védhető vagy nem, vagy minden egyes esetet ott görnyednek a jogászok, és egyenként vizsgálják, hogy fú, ez most nem, a pacák nem tárta fel, de az előadás mód az mégis benne van, az tartalmaz valamit, ami védhető, tehát ez hogy működik ez a folyamat?
7: Itt szerintem az a kulcs, és ez, és szerintem ez a legfontosabb üzenet, hogy egy stratégiádnak kell, hogy legyen. Aha. Tehát, hogy te az adott megoldásodat megnézd, hogy milyen stratégia mentén tudod védeni. Van, amikor neked a szabadalom lesz jó, mondjuk egy gyógyszer, gondoljatok arra, hogy igazából nyilvánosság lehet, hogy nem az a lényeg, hogy ne legyen ismert, hanem az, hogy ne tudja más megcsinálni. Igen. Itt ugye pont egy bűvésztrükk ilyen esetben elég speciális, itt neki végig kellett gondolni, hogy pont a nyilvánosságot akar elkerülni, emiatt akkor a Sergio irányába megy, vagy pedig az üzleti titokra, vagy a know-how-ra tud ilyen szempontból támaszkodni. Szóval ez mindig szerintem egy szakember segítségével ezt így át kell beszélni, és akkor egy stratégiát kell kialakítani, mert mindig más az, ami jó lehet. Aztán persze a Houdini név, vagy egyéb megjelölésekre, meg a védjegy az megadja magát, hogy ez nem árt.
12: Igen.
4: És mennyire divat lett Houdini neve?
7: Igen, abszolút.
4: Hát, több pop előadó is használja az ő nevét, és szerintem teljesen átértékelődött az ő munkássága, meg megjelenése.
12: Igen, hát
4: a modern
12: azt hiszem már meséltem, és lehet, hogy van hallgató, aki tudja, hogy fiatal koromban rám is aggatták, mondták, hogy már megint Houdinizett tagja, de az akkor történt, amikor késő estig tartó baráti együttlét után többet ittam a kelleténél, aha, és egyszer csak volt egy pillanat, amikor így leváltam, és eltűntem a csapatból, és akkor csak másnap kerítettek elő. Hát már megint Houdiniztem egyet. Na jó, Kanye West, gyöngyhajú lány esete.
7: Igen, ez talán ismertebb a hallgatók számára, vagy számotokra biztosan, hogy ugye egy nagyon ikonikus dal vagy szerzeménye a gyöngyhajú lány, Presser Gábor tollából, hogy így fogalmazzak, és gyakorlatilag ennek a felhasználása, ugye a Scorpions használta fel először, aztán utána Kanye West is felhasználta, a Scorpions esetében ez talán jogilag megfelelőbben történt, mint amennyire Kanye West esetében, és akkor ebből lett is egy jogvita, és aminek a végén tulajdonképpen egy megállapodás született, hogy valamilyen anyagi ellentételezés fejében tovább zakatolhat ez a szám, ami igazából megjeleníti a gyöngyhajú lánynak egy részét is, úgyhogy ez is igazából rámutat.
12: Ott a szabályozó, hogy mekkora résznél lehet adni, vagy igényt benyújtani arra, hogy az én szabadalmam, vagy akármilyen kicsi felismerhető dallam.
7: Hát igen, ezre szerintem egy egész héten tudnánk beszélni, hogy ez hogy zajlik, mert ugye, hogyha abból indulunk ki, hogyha idézetről beszélünk, eleve mondjuk egy irodalmi műnél, akkor ott is mindig az a fő kérdés, amivel szoktak hozzánk fordulni, hogy na, itt akkor mekkora terjedelem, ami még belefér, és ugye azt lehet mondani, hogy alapvetően ez esetről esetre eldöntendő, és a zenében ez a samplingnek a kérdése, hogy egy pici részt egy másik dalból, ebben van egyébként, nem tudom, évtizedek óta húzódó szerzőjogi jogvita is volt az Európai Bíróság előtt. Ugye itt, hogyha egy-egy beatnek a részét, vagy egy jól felismerető rész az, amit átvesznek, akkor annak nyilván van egy engedélyköteles eleme, tehát azt nem lehet csak úgy felhasználni, vagy idézetként eladni ilyen formán. És a hangfelvételek esetében pedig egy kicsit máshogy nézzük, ott nem is a szerzői oltalom van, hanem külön magát a teljesítményt védi a szellemi tulajdoni rendszer, úgyhogy ott egy picit szigorúbbak a szabályok, és ott hogy mondjam, talán arra még jobban lehet támaszkodni.
4: Van egy magyar influencer, aki kifejezetten ezzel foglalkozik, hogy akár 1987-ben hogyan hangzott egy dal, és egyébként ugyanebben, vagy két évvel később, 99-ben hogyan dolgozták át, és szinte azonos a két dallam vezetés. Szóval nagyon sok ilyen példa van.
7: Igen, és hogyha belegondolunk abban, hogy most a mesterséges intelligencia által kreált zenéknél ez mennyire tud megjelenni, hogy tényleg hát ott az egész zenei kultúránk tulajdonképpen most már most már hogy mondjam, betonításra került, és simán visszajönnek ilyen egyes részek, ennek az elemzése is érdekes. Egyébként pont, hogyha már erre terelődik a szó, akkor van egy elég érdekes ügy most, talán erről is hallhattatok ti, vagy a hallgatók, uh-huh. hogy Dragomán György is írt róla most a közösségi oldalán, hogy egy irodalmi területen zajló hogy mondjam, felhasználás történt, ami az Anthropic nevű cég.
4: Aha.
7: És hogy irodalmi műveket, tehát könyveket konkrétan megvásároltak, és azokat
4: feltanítják gyakorlatilag a mesterséges intelligenciát.
7: Igen, de ami ugye, hogy mondjam, jogos hogy már kritikákat, vagy ilyen felhorgalást okozott, hogy gyakorlatilag ennek az eredményeként a könyvek megsemmisülnek. Tehát a könyveknek levágják a gerincét, és azért, hogy minél hatékonyabban és gyorsabban lehessen tanítani, az egyes oldalakat úgy etetik meg a szkennerekkel, hogy tulajdonképpen megsemmisül a könyv, ami mindenképpen egy picit azért barbárságnak érzünk, de akkor, hogyha abba is belegondolunk, hogy ezek olyan ritka kiadványok is lehetnek, amikből már nagyon kevés van, akkor ez még inkább baj, és hogyha azt is veszük, hogy tulajdonképpen ezek úgy semmisülnek meg, hogy egy ilyen bittengerbe olvadnak szét, akkor még igazából ezeknek az elérhetősége,
13: igen,
7: vagy hozzáférhetősége.
13: Igen, szétforradnak, és nyomokba valahol majd valamelyik válaszába, egy promptra adott válaszába megjelenik, abból egy valamekkora.
7: Igen, és ugye, hogyha egyébként ennek kicsit jobban utána nézünk, akkor itt egy elég érdekes...
4: Hát egy hármas hatás van tulajdonképpen, nem? Tehát, hogy itt az innováció, az alkotói tevékenységnek a védelme és a technológiai fejlődés hármasába kerülünk.
7: Így van, hát, és erről szól ugye a most a szerzőknek a legnagyobb kihívása, meg ugye szerintem a kormányzati megközelítések is ezen múlnak, hogy most valaki az innovációt támogatja inkább, akkor az a szerzőjog ellen hat jobban, mert ugye a kreatív alkotóknak az érdekei akkor az emmi feltanításával szemben azért alul marad, illetve vannak olyan kulturális megközelítések, ahol pedig a kreatív alkotóknak erősebb a figyelembevétele, ott pedig az innováció oldalán van nehézség.
13: Hát itt nyilván megint egy középutat kéne találni,
7: ami folyamatos keresés.
4: És ráadásul a jogrendszer sem egységes ebben, mert teljesen más, mint az amerikai jogrendszer, mint az európai ezzel kapcsolatban.
7: Igen, ez is egy érdekes dolog, hogy alapvetően az Egyesült Államokban ennek a jogvitának, ugye ez a könyveket elpusztító megközelítés is vizsgálták, de egyébként azt is, hogy és az volt igazából jogilag problémás, hogy nagyon sok esetben ilyen nem engedéllyel a világháron elérhető műveket használtak a feltanításra, tehát kalóz példányokon tanítottak, ami ilyen szempontból teljesen jogszerűtlennek bizonyult, úgyhogy itt meg is állapította a bíróság, hogy jogot sértettek, és ezért kellett is kártérítést fizetniük. Viszont ez a barbárabb könyvszépszedős felhasználása, ott viszont azt mondták, hogy ez működhet, hiszen itt alapvetően a szerzőjog azt védené, nem magát a könyvet, mint műpéldányt, hanem az, hogy a műből lesz-e adott esetben jogszerűtlenül többszörözve, és még további művek, amik egyébként veszélyeztethetik a könyvnek az egyébként általános felhasználását. Úgyhogy itt azt mondták, hogy rendben van, ami azon alapul, hogy az Egyesült Államokban egy kicsit más a megközelítés, ott egy ilyen fair use megközelítés van, ami esetről esetre ilyen jogelvek mentén mérlegelve vizsgálja ezeket az ügyeket, míg Európában egyébként más a megközelítés, itt nálunk is Magyarországon az európai jogból kifolyólag nagyon esetileg konkrétan jogszabályilag szabályozott, hogy mikor lehet ilyen szabad felhasználásokat végezni. Úgyhogy ez egy érdekes eszmefuttatás lehet, hogy itt mondjuk egy ilyen üggyel mit kezdenének, ezt milyen módon értékelnék, ez biztos, hogy egy másfajta logika mentén. És hát egyébként ez is a most egyik legforróbb kérdéskör, hogy például a sajtókiadóknak, akiknek iszonyatos mennyiségű kiadványa érhető el az online környezetben, ugye már nem nagyon a papír alapú újságokat olvassuk, hanem az online elérhető sajtókiadványokat, és ugye ezek az ilyen emmi tanításnak a legjobb alapjai. Ugye ezek a legértékesebbek most, hogy aktuális tartalmakat tudnak az AI rendelkezésére bocsátani, úgyhogy ebben most az Európai Unióban pont zajlik egy ilyen jogvita, hogy ezt hogy kell értékelnünk, azt, hogy egy meglévő cikknek a betanításra való felhasználását, ezt lehet-e szabad felhasználása, illetve az, hogyha még egyébként, amit a szerzőjog véd, hogy ne lehessen valamit egy az egyben lemásolni, de hogyha azt az információ tartalmat veszem el, amiért igazából egyébként a sajtókiadványt is olvassuk, akkor ezt a szerzőjog most így nem védi, de ugyanakkor egy nagyon komoly gazdasági kárt okoz, és egy versenyt teremt a sajtókiadóknak. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos kérdés, ez hogy fogjuk értékelni?
4: Itt az innovációnak rendkívül gyorsan változó tényezőit vettük végig, amit a jognak le kell követni. Szóval a jog kényelmes, átgondolt, mély filozófiai megközelítései itt nem biztos, hogy helytállóak, mert viszont, hogy annyira gyorsan változik a technológia, hogy minél előbb reagálni kell erre, különben komoly gazdasági károkat lehet
13: elszenvedni. Igen, és talán ez már elég előrelátó volt, amikor 11-ben ugye a hivatalt gyakorlatilag össze, vagy egységesítettétek, iparjogvédelem és szerzői jog egy helyen foglal, vagy működik, és ezek a kérdéskörök ott kerülnek megoldásra. Ez most különösen látszik, hogy az idő abszolút ezt igazolta, hogy ezt annyira egyben koherensen kell kezelni ezeket a problémákat.
7: Hát abszolút, meg hogyha visszakanyarodunk a Houdini is, ugye ott is hát tulajdonképpen a szerzőjogot, a szabadalmakat egyszerűen végig kell gondolni a stratégia, melyiket használjuk, tehát szerintem ez nagyon fontos, hogy és ebben egyébként egy jó úttörő megközelítés, ami hazánkban van, hogy nálunk egy hivatal egységesíti az összeset. Tehát vannak országok, ahol külön van a szerzőjog, vagy az iparjogvédelem, nálunk ez szerintem egyre inkább abban az irányban mutat, hogy nagyon is jól van ez így. Uh-huh. Amikor egy KKV-nak elmondjuk, hogy a szellemi tulajdonvédelemnek mi a lényege, amikor hogy tudja érvényesíteni jogait, milyen alapon tud fellépni, sokszor egy formatervezési mintánál, akár szerzőjogi oldalon is lehet fellépni, tehát többfajta lehetőség van, amiben egy kézből nagyon fontos, hogy tudnak információt kapni, úgyhogy szerintem ez így szuper.
13: Oké, hát nagyon köszönjük, izgalmas példákkal világítottunk rá erre a területre megint, úgyhogy köszi szépen, hogy ellátogattál hozzánk, és beszélgettünk ezekről a dolgokról.
7: Én is köszönöm,
13: sziasztok! Dr. Lábody Péter volt a vendégünk, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, az STNH-nak a jogi és nemzetközi ügyekért felelős elnökhelyettese.
14: Rádió Café. Van barátod. I said, are you gonna be my girl?

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Tűr?
3: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
4: Pedig a medve mindig azt csinálja.
3: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
5: Nem tudom.
3: Na, ezt képzeld el.
4: Elképzelni? Mi ebben élünk?
3: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
4: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
3: Van hát. És nem félnek használni.
4: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
6: A Millás reggeli

0: Ilyen nagyon durva hajrá, vagy nem tudom, micsoda, egy ilyen satú, vagy ilyen fogó. Na, de nem ezért jöttünk össze, hanem azért, hogy itt a Rádió Café 98.0-án augusztus 13-án reggel 6:31 köszöntsük a hallgatókat Kántor Endrével.
1: És Gede Balázzsal, aki nem vette észre, hogy a balkezesek világnapja van, és lehet, hogy az egy balkezes füles, amit fölhoztál.
0: Egy balfüles.
1: És ez úgy történt, hogy egy balkezeseket tömörítő amerikai szervezet kezdeményezte,
0: hogy
1: és 1992 óta minden év augusztus 13-án ünnepeljük a föld népességének csak nem 15%-át kitevő balkezeseket. Ők azok, akik tudják, hogy balkezesek is, de aztán van még szerintem a rejtett, a látens balkezesek, akiket átneveltek.
0: Igen.
1: Az nem tudom hány százalék lehet, és hogy ez még ilyen poroszosan zajlik-e
0: hát
1: az iskola rendszerében.
0: Azt hiszem, ez egy ilyen elfajzása volt. Ez csak nálunk volt, vajon?
1: Nem, biztos, hogy nem.
0: A keleti blokk nagy találmánya volt az is, vagy alapvetően egy olyan emberi?
1: Szerintem ez alapvető,
0: globális.
1: Mert hogy ez mélyebben gyökerezik a különböző kultúrákban. Valószínűnek tartom egyébként, hogy a
0: mindig
1: keleti...
0: olyan gyanús alakok voltak ezek a balkezesek, és akkor mármint a történelem során, vagy
1: így van,
0: boszorkánynak,
1: így van.
0: Varázslónak, mágusnak, nem tudom minek minősítették.
1: Gyíkká változtattak,
0: igen, aztán megpróbálták azt jobbkezesre faragni. És akkor talán most.
1: De a lényeg, hogy hát talán, mert azért ők nem feltétlenül, hiszen rengeteg olyan dolog van, ami bosszantó, például az olló kérdése, vagy a bögre. Úgyhogy...
0: A bögre?
1: Ja, képzeld, de van balkezes bögre is.
0: Dehogy van balkezes.
1: Dehogy nem van, dehogy van. Sőt...
0: Megfordítod, és kész a balkezes bögre.
1: Nem teljes, nem mindegyik bögrénél működik.
0: Hát jó, hát ahol van egy ilyen kanyar, vagy egy ilyen izé a fülben, ott lehet, tehát kicsit ergonomikusra van
1: faragva
0: a fül.
1: Pont egy ilyet vettem le egyik nap, voltam egy ilyen irodaházban, és mondták, hogy nyugodtan válasz bármit a kávézáshoz, és levettem egy bögrét, és egész végig volt valami, ami idegesített, és ez kiderült, hogy egy balkezes bögre volt. Nem tudtam jól megfogni jobb kézzel, és rájöttem, hogy pont fordítva nekik milyen rossz lehet. Hogy...
0: Igen. Balogoknak való bögre volt. Ugye a balog az a balkezesek.
1: Így van. Igen.
0: Nos, hát igen, szóval akkor ők, az ő világnapjuk van, ma nem tudom, mit kell ilyenkor tenni.
1: Kéz és lábtörést.
0: Ez nagyon jó, igen. Jó kívánság a balkezeseknek.
1: De hát ugye azt...
0: Viszont... És mit csinál, akinek kettő van?
1: Hát ez az. A két balkezesek világnapja mikor van, ez egy nagy kérdés, de oda szerettem volna visszatérni, hogy a keleti, közel-keleti és távol-keleti kultúrákban azért ez nem annyira jó menő dolog, mert hogy... Ugye pont meg is van határozva, hogy melyik kezeddel mit csinálsz, ezért, hogy melyik kezeddel étkezhetsz az asztalnál például, és ugye általában a bal kéz van arra az alantasabb feladatokra számban. Úgyhogy ez nem annyira jó, hogy azzal étkezel például, főleg azokban a kultúrákban, ahol kézzel esznek, ami, mint tudjuk, egyébként nagyon jó dolog, hiszen sokkal intenzívebben és jobban érezzük az ízeket, hogyha kézzel táplálkozunk. Na... Hát a balkezesek világnapja. Kitartás, most már hamarosan mindenből lesz minden.
0: Mindenkinek irányú. Lesz világnapja.
1: Mert nem úgy értettem, hanem, hogy tárgyak, amiket használhatnak.
0: Igen. Névnaposokat is köszöntsünk. A lovakat kifogók, vagy mi a jelentése az ipolynak, ugye a Hippolitnak a
1: igen.
0: Változata. Ők ünnepelhetnek ma. Egyébként ennek megfelelően van Hippolita névnap is ma.
1: Igen.
0: Kászon, Maxim, Relinda, Barakony, és még sok érdekes név a naptárban.
1: Azon gondolkodtam, hogy kéne valamilyen mágiát bevezetni, ami olyan, mint az esőtánc, hogy például az ipolyokra azért kell ma inni egy kupicával, hogy ne száradjanak ki, és akkor ezt így felnagyítva, hogy a folyóink ne száradjanak ki. Tehát valamiféle ilyen olyan köszöntés lenne az ipolyok köszöntése, hogy mint egy esőtáncnak megfelelő.
0: Értelek, csak sajnos, hogy lehessen inni.
1: Nem azért, nem ezt most komolyan mondom, értem. Mert hogy az a baj, hogy egyre kevesebb a víz megint a Dunába, a vízgyűjtőkön nem jön.
0: Bizony.
1: Úgyhogy erről fogunk is beszélni a mai műsorban, de ugye pont ez a nagy fellélegzés, amit a múltkor mondtam, hogy na megúsztuk, hát nem úsztuk meg.
0: Pillanatnyilag megúsztuk.
1: Igen.
0: De hát azt azért érezhető volt, hogy ez nem egy ilyen megúszós dolog, ez jó ideig itt lesz velünk ez a probléma. Több évtizedig, attól tartok.
1: Igen.

0: Úgyhogy igen, köszöntöttük a névnaposokat, egy-két évfordulót elő kell vennünk. Hernán Cortés spanyol konkvisztádor hosszadalmas és véres küzdelem után elfoglalta az Azték Birodalom fővárosát, a 100 000-es lakosságú Tenochtitlant, ha jól mondom. 1521-ben volt ez, augusztus 13-án.
1: Igen, a Kossuth bankok első címlete pénzforgalomba került 1848, ugye a 2 forintos címlet, és a 1849-ben pedig a világosi fegyverletétel volt, amikor is a Bohus kastélyban aláírta Görgei Artúr a feltétel nélküli megadásról szóló egyezményt Rüdiger vezérkari főnökével és Frolovval. Ez a Rüdiger, ez azóta egy unszimpatikus név, ez tartotta magát egészen a futballig nálam, úgyhogy maradt unszimpatikus, pedig nem a leszármazottja, szerintem, csak névrokona a Rüdiger.
0: 1876-ban megkezdődött az azóta a világ egyik legnagyobb zenei események számít a bayreuthi ünnepi játékok sorozata. A fesztivál egyetlen célja Richard Wagner német zeneszerző operáinak bemutatása.
1: Igen. Schluss. Ennyi. Na mi legyen még? Azt mondja, hát elindult a South Park amerikai animációs vígjáték sorozat, amelyet Trey Parker és Matt Stone készített 1997-ben, röviddel utána, talán 2000-ben, igen, megjött a mozifilm, a South Park mozifilm, ami hát óriási sikert aratott. Híres születésnaposok közül kiemelendő Alfred Hitchcock angol születésű amerikai filmrendező, ki 1899-ben született ezen a napon.
0: Azt a Borsos Miklós magyar szobrászművész, képzőművész, grafikus 1906-ban, és Sarkadi Imre Kossuth Díjas magyar író pedig 1921-ben.
1: Fidel Castro Ruz, kubai forradalmár, 1926-ban született, ezen a napon ő 10 éve hunyt el, és hát egy, szerintem ő, amikor elment a örök vadászmezőkre, akkor az volt a fejében, hogy egy sokkal jobb Kubát hagyott ott, mint ami a mostani. Most már egyre inkább repkednek Kuba fölött, körülötte a különböző dökkesejük, ugye korábban voltak még spanyol dökkesejük is, de most már főleg amerikaiak.
0: Igen. Philippe Petit, francia artista, kötéltáncos, pantomim művész született 1949-ben, és hát őt az 1974-ben a World Trade Center 2 tornya között bemutatott illegális drótkötélmutatvány tette híressé. És Phil the Power Taylor, a legnagyobb, 60-ban született angol 16-szoros világbajnok dartsjátékos. Úristen, de szerettem, amikor játszott, és de sajnáltam, amikor elment, és azóta is valahogy eleresztettem, és a HBO-ban nézek dartsot. Ő ilyen budi gyárban volt segédmunkás, egy ilyen igazi, klasszikus ilyen brit külvárosi felemelkedés az övé, ilyen ócska kocsmákba kezdett dobálni, és akkor ott ült egy ilyen valaki, aki már egy tréningezett játékosokat, és így jól felfedezte, és akkor elindult a pályája, és tényleg egy zsenit fogott ott a füstös kocsma mélyén az illető Phil Taylor személyében, úgyhogy 16-szoros.
1: Ez az egész darts, ez nagyon vicces, hogy sikerült ebből, és most elnézést kérek, nem sértegetni szeretnék senkit, de hogy sikerült ebből egy olyan sportot csinálni, ami lényegében egy kocsmajáték, és a középszer felemelkedése, amikor ugye emberek tömegei üvöltik, hogy szaszhatban! De a vicces az, hogy kijönnek ezek az idézőjeles sportolók, akik egyébként zseniálisan dobnak, persze, tehát ezt ne vegyük el. De azért, hogy is mondjam, hát, fizikailag ugye inkább tényleg egy kocsmába való.
0: Igen, de Phil Taylor is az alkat.
1: De egyébként nagyon. Én is ott szoktam ragadni, és szoktam nézni, amikor komolyabb meccsek vannak.
0: Év vége felé átcsúszva az új évbe, a döntő az már január első nap napjaira esik általában, akkor van a világbajnokság, és akkor lehet nézegetni.
1: Azt mondja a kedves hallgatónk, hogy elhalkultunk, mert hogy a millastegeli.hu nem hallani, és a Café Appon. Én most kapcsoltam az előbb a millastegeli.hu-t, és tökre lehet hallani. Azért volt ez a hang, úgyhogy valami van nálad a készülékben, de hogyha többeknél van, jelezzétek, én a saját gépemen itt bent most hallottam, úgyhogy...
0: Tényleg, az a 160, a 180,
1: mert 180, hülye vagyok.
0: Igen, dobni, hogy 180. A tripla 20-asokban.
1: Ráadásul még ugye a magyar kommentátoroknak a mondása az így ment is egy jó kört, így elkezdték más országok közvetítőinek, nagyon tetszett, hogy mondják. Igen. 180, igen, bocsánat, nem 160.
0: Na. Trokán Nórát még köszöntsük meg, magyar színész, nagy szeretettel, üdvözlettel küldjük kívánságainkat.
1: Zenélünk egyet, aztán jövünk vissza, megnézzük a sajtóban, mi az, ami kiemelendő.

0: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Na, itt vagyunk, a balkezeseket gyorsan mentsük ki.
3: Nem
2: gondoltunk semmi rosszat róluk, sőt, Péter üzente, hogy a legnagyobb amerikai elnökök, színészek, és tudósok is balkezesek, mondja Péter, egy három balkezes gyerek, balkezes édesapja. Ez így van, és tényleg a Leonardo da Vinci-tól Michelangelo-n keresztül Jimi Hendrixen, természetesen egy balkezes zseninek, ugye Jimi Hendrixnek, mint tudjuk az idézetet. Abszolút. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jó. De pont a Jimi Hendrix példája nagyon jó ahhoz, hogy például egy balkezes gitárt venni, az nem olyan könnyű.
3: Na, az már igen, az már problémás.
2: Mert sokkal kevesebb a kínálat belőle, és igen, meg lehet egyszerűen fordítani a húrokat, de hát azért az nem ugyanúgy van akkor igen. Például. Ha már a Leo Fender születésnapja volt, máshol vannak a gombok például. Meg...
3: Igen.
2: Szóval nem olyan az.
3: Vagy Ayrton Sennának mennyire okozhatott problémát a vezetésben.
2: Hát, nem tudom.
3: Akkor már szerintem voltak ilyen kormány vezérlő billentyű gombok, azt hiszem. Nem biztos, de szóval igen, lehet, hogy neki át kellett pakolni ezeket a dolgokat. Nos, nézzük akkor a lapokat.
2: A lapszemle.
3: Csiki Gergő arról ír, próbál rendet vágni a magyar költségvetést illetően. Meghalt, túlélte, feltámadt, mi a túró van. Néha ilyen ellentmondásosak a hírek. Először a kiszáradás és az irgalmatlan tátongó lyukak, majd a rekord többlet, úgyhogy ezt próbálja eligazítani, vagy ebben próbál eligazítást adni. Az elemzésben bemutatja, hogy miért hallani az idei költségvetésről egymásnak ellenmondó nyilatkozatokat alig néhány hét elteltével. Egyszer drámaian írják le a helyzetet, máskor történelmi pozitív időket emlegetnek, az olvasó pedig joggal zavarodik össze ebben a nagy zajban. Tehát a portfolio.hu-n.
2: Hát, nagyon sokan megírták, és szerintem hozzátartozik a lényeghez, hogy a Telexen és a Portfólión is olvastam, hogy az, ugye volt az a sztori a Donald Trump kicsempészése két eringes autóban, de közben kiderült, hogy két minisztere és a felsővezetés több tagja is ott ült a csaliként használt Air Force One-on, ott maradtak, úgyhogy úgy látszik, hogy ők a beáldozatok kategóriájába tartoztak. Egyre viccesebb ez a történet, és ha még Donald Trumpról szeretnétek vicces történeteket, akkor írjátok be a keresőtökbe, hogy Epic Sleep Fart, és minden...
3: Hát mi itt hajlomva röhögtünk, és borultunk a pult alá, ők már korán reggel.
2: Az
3: elszonyókáló öreg, idősödő elnök, ahogy elereszt egy
2: epic... A flatulencia győzelme, az unalmas ovális iroda meeting fölött.
3: És tényleg epic, tehát ezt hangosítsátok fel, és akkor hadd szóljon.
2: Ez van.
3: Jó reggeli indítás, igen.
2: Igen.
3: Na, nem bír túladni az MNB 3 olyan luxus ingatlanul, amit még Matolcsi György elnöksége alatt szereztek be, pedig méretes árengedményt, 4 milliárdot adtak belőle, de akkor sem megy. És hát a felesleges kiadások most visszajöttnek, ugye hiába akarna szabadulni tőle a jegybank, ezektől a luxus ingatlanoktól áron alul sem viszik. Tavasszal még 23 milliárdért lehet pályázni 3 ingatlanra, most pedig már 19 milliárdért is vihető lenne, de egyelőre nem kígyózik a sor. A Telexen is lehet erről írni, szerintem többen is foglalkoztak vele.
2: Igen, a 24.hu írja, hogy Hegedű Zsolt zéró toleranciát hirdett a korrupcióra. Azt mondta az egészségügyi miniszter, hogy az egészségügyben nincs helye korrupciónak, mutyinak, vagy az állami vagyonnal való visszaélésnek. És hát erről van egy hosszabb írás.
3: Igen. Aztán az Economics-on azt látom, hogy a hitelekkel, hitelfolyosítással, kérelemmel foglalkozó cikkján mekkora reggel. Jó fizetés, nulla hitel, ezért utasítja el a bank a kérelmet. Szigorú jövedelmi és fedezeti adósságfék szabályok a lakosságot és a pénzintézeket védik. A nem használt hitelkeret és a szigorú értékbeesések sokszor váratlan anyagi csapdát jelentenek a vásárlóknak. Ennél is nagyobb bajban vannak a rugalmas munkákból élők, akik még több milliós bevétellel sem kaphatnak hitelt klasszikus munkaszerződés hiányában. Igen, és a ilyen tőkéjövedelem, meg egy csomó egyéb olyan jövedelmet nem nagyon vesz figyelembe a bank, ami létező, és azért egy működő kapitalizmusban, amiről döntöttünk a rendszerváltáskor, hogy nekünk az kell, azért ezek létező jövedelemformák, egyelőre még egy kicsit konzervatívan állnak ehhez a bankok. Economicson lehet tehát erről olvasni.
2: Hát én nagyjából a végére értem, úgyhogy szerintem át is mehetünk a tőzsdei infókra.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
3: A BUX 3,1%-kal emelkedett 150.381 ponton, ez záró csúcs, de napközben történelmi csúcs is született. A 150.568 pont volt a maximum, úgyhogy lassan úgy rohanunk keresztül a 150.000-en, mint hogyha nem is lett volna ott. A vezető részvények közül a MOL emelkedett 7%-kal 4.880-ra, az OTP 4%-kal 46.290 forintra, a Magyar Telekom 2%-kal 2.626 forintra emelkedett, míg a Richter Gedeon esett 1%-kal 13.030 forintig. Nem fogjuk sajnálni, mert nagyon jó napjai voltak, úgyhogy egy pici pihenőt tartott. A kisebb papírokat is érdemes elővenni, a Forágyi például 6.3%-kal ment, és nincs kigyűjtve nekem a Rába, szerintem az is emelkedett, mert most pont akkor ez a hadászati cég.
2: Ja, igen.
3: Bevaló beszállás, ugye megkapták az EU-s engedélyt, és mehet a történet, azt hiszem ez hajtja most ezeknek a cégeknek az árfolyamát, hogy azok is jól muzsikáltak, és ezzel szemben az Opus viszont esett 2%-kal.
2: Hát ugye ott problémák vannak, és tiltakozás és felháborodás, de szerintem ebből nagy kiút nem lesz. Azt mondja, hogy az Egyesült Államokban izgalmas nap volt, jöttek fontos adatok, ugye inflációs adatokról van szó, közben gyors jelentések voltak, elég jól mozogtak a tőzsdék, és azt lehet mondani, hogy mind a gyors jelentések, mind az inflációs adatok alapvetően optimizmust hoztak a piacra. Úgy tűnik, hogy a Fednek még van tere, és most már azt hiszem 44%-ra csökkent a valószínűsége a kamat változtatásnak a szeptemberi ülésen, és októberre tolódik ki. Minden esetre ez egy örömteli hír volt a piacnak is, ráadásul iszonyatot nagyot ment a Fili index, a Semiconductor Index, gyakorlatilag az összes olyan cég, aki AI-ban és hasonlóban, azért mondom, hogy hasonlóban, mert itt már azért érintett több cég is a tech-szektorban, tehát a mesterséges intelligenciával kapcsolatos cégeknek szárnyaltak a részvényei, volt egy csomó jelentés, a CoreWeave, Supermicrocomputer, Lumentum, ezeket mondom, és akkor például
3: 34%.
2: Ne szívas.
3: De tudod, milyen gyors jelentést hozott? Már nem gondolom, hogy nem lesz a közeljövőben $300, ugye múltkor még azt gondoltam, hogy volt ez. Olyan számok, hogy ilyen 514%-kal nőtt az AI felhő. Igen. Vételei a cégnek, nagyon durván elszállt a papíros.
2: A Dow Jones végül egyébként zárásra visszahúzott egy 0,4%-os mínuszba, de a Nasdaq és a Russell 2000-es és az S&P emelkedett 0,3%-del az S&P, 0,5%-tel a Nasdaq és 0,6%-kal a Russell. Közben a crude és a Brent árfolyamban egy kis enyhülés látszik, a crude $83, a Brent $89, és Ázsiában pedig majdnem 4%-os pluszban a Kospi, ugyanis a Nikkei is 1,8%-os pluszban, ugyanis ugye a félvezetők és a tech-szektor őket is nagyon erősen érinti. Ami nagyon érdekes volt, a Cisco gyakorlatilag minden szinten verte az elemzői várakozásokat, a világ legnagyobb hálózati szolgáltatásokat és eszközöket nyújtó cége, és figyelj, tudod, mennyi van az árfolyam? 4%-os mínuszban.
3: Dóra.
2: De nem tudom, hogy miért, mert átolvastam gyakorlatilag minden, és a legacy...
3: És a guidance, mert általában
2: az is jó. Az is jó, ugyanis a Cisco-nak az eszközeit, a Cisco-tól nyilatkozott a Bloombergnek egy vezető, és azt mondta, hogy ők nem annyira örülnek annak, hogy belekerültek ebbe az AI dologba, de mégis belekerültek eszközök szintjén, és hogy az a problémájuk, hogy közben a legacy üzletág is nagyon erős. Tehát a core, amivel foglalkoztak korábban, de ennek ellenére volt egy visszahúzás az árfolyamban, és tényleg most néztem meg, hogy 4%-os mínuszban van, csak azt nem tudom, hogy az After Hours után, hogy After Hours-ban történt-e, vagy nem, de nem.
3: After Hours-ban.
2: 4 órakor még fönt volt csúcson, igazad, és utána húzták vissza.
3: A Yahoo Finance mutatja mind a kettőt, és tényleg. Ott úgy néz ki, hogy a rendes kereskedésben 2%, majdnem 3%, majdnem 3%, plusz, majd After Hours-ban.
2: De nem tudom, hogy mi az oka ennek, valószínűleg ez a félelem, ami azért kezd begyűrűzni, hogy meddig tarthat az ki, hogy ilyen egyeduralkodók ezek az amerikai cégek a piacon. Ugye a nagy hyperscaler cégekről van szó.
3: Ja.
2: Tehát azért minden esetre nagyon érdekes a kép az USA-ban a nagy cégek tekintetében. Te említetted a Nebius-t, a Super Microcomputer jelentés után 19% plusz, volumenben az első helyen az amerikai tekintetben, SpaceX 9% fölött, majdnem 10%-on, az Intel 3,3 plusz, Nokia 9,3%, Nvidia 3%, én nem tudom, hogy CoreWeave ugyan szinten, ugye a gyors jelentés után majdnem 20% plusz, tényleg 34 a Nebius, ez egyetlen kegyetlen. Úgyhogy csupa, az Oracle 5% fölött, majdnem 6%-on, tehát és közben az American Airlines például majdnem 3%-os mínuszban zárt. A Riot Platforms, na ezt még emeljük ki, 0,4%-os plusz még a fölötte. Egyébként, hogyha megnézed év per év alapon, 60%-os pluszban van a Cisco, tehát ez a 4%.
3: Egyébként azt nézem most.
2: Lehet, hogy a túlértékelés.
3: Na hát egész egyszerűen csak ugye arra tolták bele a 60%-ot, hogy majd jót jelentett, úgyhogy a hírre meg eladnak, realizálnak. Ez nem olyan vészes ez a, ugye most a tech cégeknél a 2, meg 4, meg 5% mozgás.
2: Durvának
3: egyeseknél
2: tűnik, de nem az.
3: A 10-20 mozgás, és már annyi, tehát nagyon volatilisek ezek a papírok. Én szerintem ez tök belefér. Az alapvetően azért mondjuk nem néz ki jól, hogy egyelőre ilyen kiszúrásos.
2: Igen, az volt egy nagy kiszúrás, igen. És utána zúgy vissza.
3: Meglátjuk, mit fog elkezdeni. Na, szóval valószínűleg csak realizáltak a befektetők.
2: Oké. Na, hát akkor elfogytak a tőzsdei információink.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Azok nem fogynak el. Csak nem mondtunk többet.
2: Így van, bocsánat.
3: Nem mondunk
2: így
3: hát
2: van. Nem volt idő. Elfogyott az idő. Nem, az így van. Az nem tud el. Azt reggeltől estig tudnánk.
3: Pont egy ilyen platformot az investingen, hogy hányféle eszközbe találhatsz chartot az oldalukon, és azzal reklámozom magát, hogy 180 000 plusz. Tehát azokhoz azért lenne hozzáfűzni való nagyon hosszú ideig.
2: Csak nem biztos, hogy mindenkinek tetszett, de egyébként lehet. Ki igen. Tudja.
3: Na, Schmidt-Andi jön a hírekkel, és utána
2: leboxolták.
3: Jövünk mi. Igen, eldöntötték végre, hogy ki mit mond, és abban maradtak, hogy Schmidt-Andi mond mindent innentől. Úgyhogy ő fog jönni, utána mi visszajövünk, és folytatjuk a Millás reggelit. Izgalmas témákkal, játékkal, budapesti
2: hát
3: hírekkel.
2: Igen, kezdjük azzal, hogy dr. Trumpulom. Baranya Sándor, a BME vízépítési és vízgazdálkodási tanszékének tanszékvezetője fog beszélni arról, hogy vízlépcsők, különböző szabályozási lehetőségek, mi a csodát
3: hát
2: tudunk tenni?
3: Hát szerintem nem az volt a terve, megkérdezhetjük, ugye most nagyon gyorsan zajlanak az események, éppen
2: a tegnapi helikopterezés eredményét.
3: Így van, egy ilyen gyors mentő akció Paks közelében, hogy ez mennyiben...
2: Azok elsülyeztenek két bárkát, az így igen. Nagyon futurisztikusan hang, vagy
3: hát ez nagyon már ilyen... Megcsinálták.
2: Nem futurisztikusan, igen. Ők, nagyon ilyen ősi módszernek hangzik.
3: Hát ősi, de gyors.
2: Meglátjuk.
3: Na, nézzük.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten mától a Budaörsi úton buszsávot alakítanak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltokozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. A Budakeszi úton közlekedő BKK autóbuszok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Mától visszaállt az eredeti forgalmi rend a 20. kerületben a Virág Benedek utcában az Alsó Határút és a Pacsirta utca között, de folytatódik a felújítás a Köves úton, ezért az Alsó Határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál, mert javítják a gázvezetéket. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, mert átépítik a csatornát. Útszüklet nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a Jókai utcában a Határútnál vízvezeték javítása miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 36 98 0 98 0.
5: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
1: Hírek következnek a Rádiókafén.
6: A Duna miatt intézkedik a kormány Paksnál. Nyomozás indult a mentőautó beszerzések ügyében. Kigyulladt az aljnövényzet a halászbástya alatt. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén tér vissza a kánikula. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Elfogadták a paksi atomerőmű hűtővíz ellátását biztosító sürgősségi rendeletet. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy az első szükség esetén elsüllyeszthető bárka már megérkezett Paksra, a másodikért pedig Mohácsra tart a vontató hajó. A helyszínre megérkezett a honvédség előkészítő egysége is. A kormány emellett ideiglenes fenékküszöböt épít, hogy biztosítsa a paksi atomerőmű hűtővíz ellátását a rekord alacsony dunai vízállás idején. A munkálatokhoz mindegy 150 ezer köbméter követ használnak fel, ennek segítségével akár egy méterrel is megemelhető a Duna vízszintje az erőmű hűtővíz csatornájánál. Folytatódik az egészségügy teljes körű átvilágítása, jelentette be Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető közölte, zéró toleranciát hirdettek a korrupcióval és a közpénzekkel való visszaélésekkel szemben. Az országos mentőszolgálatnál zajló nyomozás az intézmény saját feljelentése alapján indult, a minisztérium pedig mindenben együttműködik a hatóságokkal. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a vizsgálatok során nem számít, mikor történt a feltételezett visszaélés, vagy ki érintett benne, a felelősöket elszámoltatják. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a Nemzeti Nyomozóiroda a korábbi mentőautó beszerzések ügyében. A nyomozók több országos mentőszolgálat telephelyen tartottak házkutatást és iratokat, valamint adathordozókat is lefoglaltak. Az OMS korábban saját maga rendelt el teljes körű átvilágítást és feljelentést is tett az ügyben. A vizsgálat több milliárd forintos közbeszerzéseket érint. Kigyulladt a száraz aljnövényzet tegnap este a budai várban a halászbástya alatt. A Hunyadi János út mellett mintegy 40 négyzetméteren égett a növényzet. A környéken tartózkodók megkezdték az oltást, a kiérkező tűzoltók pedig rövid idő alatt eloltották a lángokat, amelyek nem terjedtek tovább. A hatóságok a rendkívüli szárazság miatt fokozott óvatosságra figyelmeztetnek. 15 milliárd euró többletköltséget is okozhatnak az idei nyár hőhullámai Franciaországnak, jelentette ki az ökológiai átmenetért felelős francia miniszter. A tartós aszály miatt az országban több mint 40 ezer embert sújt vízkorlátozás. A rendkívüli meleg fennakadásokat okoz az energiaellátásban, a hajózásban és a közegészségügyben is. A költségeket tovább emelik az erdő és bozott tüzek is. Kós Hubert Európa-bajnok lett 200 méter háton a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az 1 perc 53,8 század másodperces idő minden idők 5. legjobb eredménye ebben a számban. Nem sokkal később Milák Kristóf is dobogóra állhatott, 100 méter gyorson bronzérmet szerzett, ráadásul 46,87 másodperces idejével új országos csúcsot úszott.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Ma is folytatódik a napos szeles idő, eső nélkül. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó pedig 24 fokos.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
8: 27.
7: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli.

0: mosolyog, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd! Minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megy tovább a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án. Augusztus 13-a, csütörtök reggel van, 7 óra 9 perc, itt van Kántor Endre.
6: És Gede Balázs.
5: És persze a kedves hallgatók is. Gézu írt egy fél percest, a csillagászok persze pontosan meg tudják mondani, mikor és hol lesz a következő napfogyatkozás. És vannak a meteorológusok. Hát igen, azért más pályán mozognak. A csillagászat talán jobban kiszámítható a meteorológusoknak, egy sok változós, bizonytalan környezetben kell megmondani, hogy mi fog történni, az azért nehéz. Kicsit olyan, mint a tőzsdézés. Aztán mit kaptunk még?
6: Most nem néztem még a Messenger, de szerintem menjünk tovább, mert a következő témánk nagyon fontos, és legyen benne elég idő, és utána megnézzük
5: azt
6: az üzeneteket.
5: Lehet. Jó.
7: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
0: Millás reggeli.
6: Hát ugye a Duna egyik fő probléma, vagy kihívás mostanában, nem probléma a Duna, hanem egy nagy kihívások elé állít sok mindenkit. A leginkább arról hallunk mostanában, hogy a medersüllyedés, és ugye ezt a medersüllyedést, ezt nem kis részben pont a felvízi duzzasztók okozzák, és közben ugye áram és energiatermelés szempontjából a paksi helyzet miatt is hallunk a Dunáról folyamatosan, de hát rengeteg terv érkezett, illetve hirtelen ugye elárasztotta a médiát és a közösségi médiát, mindenféle, ami ezzel kapcsolatos, úgyhogy most próbálunk irányt mutatni ebben, mégpedig dr. Baranya Sándor, a BME vízépítési és vízgazdálkodási tanszék vezetője segítségével. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt!
8: Jó reggelt kívánok!
5: Kezdhetjük azzal, hogy ugye most van egy nagyon gyors intézkedés Paks környék, vagy Paks mentén ott a Dunamedernél, ez a fenékküszöb létrehozása, hogy ez micsoda és hogy működik, azt megtudhatjuk?
8: Igen, tehát amennyit itt a médiából én is ki tudtam szedni, egy keresztgátat akarnak lényegében, bukónak is hívjuk ezt a hidraulikai műtárgyat építeni a Dunába. Ez gyakorlatilag egy akadály, terméskövekből épített akadály, a folyónak a teljes keresztszerűnyében építik be, és egy ilyen akadályt, ha beépítünk egy folyóba, akkor annak az egyik következménye, hogy megemelkedik a felvízi oldalán a vízszint, és ezt igyekeznek most kihasználni arra a célra, hogy a hidegvíz csatornában ugye az erőmű hűtéséhez használt turbinákhoz magasabb vízszintet tudjanak biztosítani ezekben a kritikus alatti állapotokban.
5: Jó. Világos.
6: Abban kéne rendet tenni szerintem, hogy hirtelen ugye most 10 millió vízlépcső szakértő országa lettünk, hogy, mert hogy jaj Istenem, mindenkinek van, és jól megoldották, és az osztrákoknál milyen jó a Duna szintje, és a többi, szóval, hogy mit lehet megoldani a Dunán. Ugye én úgy vettem ki, hogy van egy jó pár javaslat, amit figyelembe kéne venni, de valójában tökéletes megoldás nem lesz itt a magyar szakaszon, hanem valamiféle vegyes megoldást kell kialakítani.
8: Hát igen, visszalépnék akkor mondjuk kettőt, hogy megértsük, hogy akkor mi is a probléma valójában. Amivel ugye most szembesülünk az az, hogy nagyon kevés víz folyik a Dunában, és emiatt nagyon alacsony vízszintek alakulnak ki. Amire mi rámutattunk itt a vizsgálataink során, az két dolog. Az egyik az, hogy ezek a kis vízhozamok, ezek jelenleg extrémnek tűnnek, valóban nem mértek még ilyen kevés vizet a Dunában, amióta mérések történnek. Ezek a meteorológiai eseményekből fakadnak, ugye a Dunának a felső vízgyűjtőjén egyszerűen nem esett annyi eső, illetve hóolvadás sem történt, amiből elegendő víz jönne, Tehát az egyik okozója ezeknek a kis vízszinteknek az ez, hogy nagyon kevés víz folyik a Dunában, és a másik, amit eddig kevésbé ismertek, az az, itt a felvezetőben már elhangzott, hogy a Dunának a medre a hazai szakaszon az jelentősen lemélyült, és ez ugye magával húzza a kis vízszinteket is. Tehát egyrészt a vízhozamok, másrészt a medermélyülés okozza ezeket az alacsony vízszinteket. És akkor a kérdés az az, hogy ez mekkora probléma, lehet ezt valamilyen formán kezelni. Itt ugye azt kell figyelembe venni, hogy a Dunát azt rengeteg mindenre használjuk, ennek az egyik és most a leginkább hallott problémaköre az a hűtés, hogy a nukleáris erőművet ezzel hűtjük. Itt nyilván ez a magasabb vízszint, ez egy kritikus kérdés, és akkor jön elő az, hogy milyen módon lehet a vízszinteket megemelni, és erre az egyik értelemszerű válasz az, hogyha vízlépcsők lennének a folyóban, akkor ez valóban megemelni a vízszintek. Tehát, hogyha most azt mondjuk, hogy a fő cél az az, hogy vízszinteket emeljünk még hozzá akár méteres nagyságrendben, akkor nincsen nagyon más műszaki megoldás, mint hogy duzzasztókat kell építeni a folyóban. A kérdés ennél sokkal-sokkal összetettebb, mert hogy nem csak a vízhűtésre használjuk a folyót, hanem rengeteg más vízhasználat van, és akkor itt gondolhatunk például a hajózásra, gondolhatunk az ökológiai állapotára a folyónak, és ezek sokszor egymásnak ellentmondó vagy ellentétes megoldásokat igényelnek. És mi azzal foglalkoztunk többek között, hogy milyen módon lehetne még a medersüllyedést megállítani, vagy lelassítani, mert hogy, ahogy mondtam az előbb, a vízszintekre ez is hatással van.
6: Igen, és ugye az egy nagy probléma szerintem, amit sokan nem értenek meg, hogyha mutogatnak a vízlépcsőkre és a különböző vízszabályozókra, hogy az osztrákoknál is jelentős problémát okoz a felborult hordalék egyensúly. Ugye a felső szakaszon kaparni kell, az alsó szakaszon pótolni kell folyamatosan, pont azért, hogy ez a meder ez ne járjanak úgy, mint mi.
8: Igen, ez pontosan így van. Mi nagyon sok nemzetközi együttműködésben dolgozunk németekkel, osztrákokkal, de egészen Romániáig, hogy megértsük ezeket a problémákat, és valóban az osztrák szakaszon egy dolog az, hogy azokon a szakaszokon, ahol duzzasztott tér van 11 csőjük a Dunán, ott meg tudják emelni a vízszintet, és a hajózási feltételeket ezzel tudják biztosítani, vízkivételeknek a vízellátását tudják biztosítani, de megjelenik ez a probléma, hogy a duzzasztott terekben, ahol lelassul az áramlás, csak a tekintőszerű szakaszokat kell elképzelni, ott az a hordalék is, ami természetes módon vándorol a folyóban, az lerakódik, az nem jut tovább, vagy hát csak egy kis része jut tovább az alvízi oldalra. És például a Bécs alatti szakaszon körülbelül egy 40 kilométeres úgynevezett szabad folyású szakaszuk van, ahol már nincsen duzzasztott hatás, ott náluk is jelentős mélyülési folyamatok mentek végbe, és ezt próbálják kezelni például úgy, hogy kotorják igen a fentebbi szakaszokat, rárakják a teherautókra a kavicsokat, beviszik bárkákkal, aztán lerakják a mederfenékre. Ez nyilván ilyen tüneti kezelés, meg hosszú távon nem ez a fenntartható megoldás, ezeket próbáljuk még kutatni, hogy mégis akkor mit lehet csinálni.
6: Ráadásul ugye teljesen más a folyónak az esése azokon a szakaszokon, ahol létrehoztak vízlépcsőket, akár erőműveket is. Tehát, hogy ezzel is tisztában kell lenni. Gondolom, még az is változtatja, hogy mondjuk a meder mennyire és hogyan mélyül be, hogy ez a vízhozam hogy alakul.
8: Igen, tehát valóban, hogyha mondjuk az energiatermelés oldalát nézzük, ugye az osztrák vízlépcsőket azért elsősorban energiatermelésre, meg a hajózási utak biztosítására építették meg, ott ki lehet jelenteni azt, hogy a folyó sokkal nagyobb esésű, tehát ott, tudom én, egy kilométerre, ha vetítjük, hogy mennyi energiát lehet termelni, akkor az jelentősen nagyobb. Nem is feltétlenül ugye az energiatermelés lenne a cél itt az alsóbb szakaszokon, bár hozzá lehet azt is tenni, hogy a román-szerb szakaszon épült vaskapu erőmű, ott is nagyon jelentős energiatermelés folyik, bár ott megint csak azért valamivel nagyobb a folyónak az esés, csak a helyi morfológiai adottságok miatt.
5: Sokszor azt is mondják, azt is említik, ugye, hogy a folyószabályozás is betett nekünk, gyorsan szalad át a víz a folyón, és akkor itt van az, amit említett, ugye, hogy többféle igényhez, többféle megoldás lenne jó, sokszor egymásnak ellentmondó. Az, hogy lassítsuk a folyást, és esetleg újra valami, egyébként nem tudom, hogy lehetne kivitelezni valami kanyarokat
6: bele. Rehabilitálni kéne azokat a mellékágokat, ugye ez is benne van, úgyhogy itt elég sok ugye minden.
5: Ez egy valós elképzelés? Tehát ez is egyfajta eszköz lenne?
8: Igen, akkor itt megint egyet visszalépnék, tehát amikor azt vizsgáltuk, hogy egyáltalán miért mélyül a folyónak a medre, akkor arra jutottunk, hogy ez csak az egyik oka, hogy kevesebb természetes hordalék érkezik a felvízi irányból. A korábbi folyószabályozási beavatkozások, amikkel beszűkítettük a folyóknak a medrét, biztosítottuk a partját, a folyó nem tud keresztirányban mozogni, ahogy ezt természetesen tenni. Felgyorsítottuk az áramlást, a gyorsabb áramlás az több hordalékot akar magával vinni, és mivel a Duna az egy aluviális folyó, saját medrét, saját hordalékában mozog, azt visz tovább, ez okozza gyakorlatilag a medermélyülés, és akkor itt azon gondolkodtunk, hogy ha megfordítanánk ezt, és a korábbi folyószabályozási megoldásoknak az ellenkezőjét próbálnánk használni, tehát mondjuk visszabontjuk ezeket a műveket, akadályozzák az áramlást és felgyorsítják azt, és inkább lassítanánk a folyót, akkor ezzel pont az ellenkező hatást tudnánk elérni, és erre vannak példák, tehát nem kell messzire menni, Ausztriában egyébként pont ezen a szakaszon csináltak mellékágrehabilitációkat pozitív eredményekkel, tehát azzal, hogy több vizet vezetnek ki például a mellékágakba, azzal azt is elérik, hogy kedvezőbb ökológiai állapotok alakulnak a mellékágban, a főágban meg kevesebb víz folyik, és ezért ott elkezdi aztán lassítani ezt a mélyülő tendenciát. Ez egy példa, de mondjuk a partbiztosításokat, hogy elbontjuk a kőszórásokat, elvettük a partról, akkor a folyó próbálja erodálni magát keresztirányba, több energiát fordít arra, hogy a partot erodálja, és nem a főmedernek a mélyülésére fogja aztán azt fordítani. Tehát vannak olyan műszaki megoldások, amikkel ezt kompítani tudjuk, és erre van sok külföldi jó példa, ezeket mi összegyűjtöttük, és azt gondoljuk, hogy itthon is el lehetne kezdeni a tesztelését. Egyébként folyik ilyen beavatkozás, most a Dunának a felső szakaszán lesz egy olyan megoldás, ahol ez Nagybajcs Vámosszabadi környékén, tehát egészen ott a szlovák határnál, ahol hordalékot fogunk visszapakolni a folyóba, kavicsot rakunk be a legmélyebb helyekre, és ezzel megemeljük lényegében a mederszintet, sarkantyúkat alakítunk át, bontunk vissza ahhoz, hogy ez a medererózió hatás ez mérséklődjön.
6: Igen, pont azt akartam mondani, hogyha valaki nézi ezt a javaslatcsomagot, vagy ezeket a megoldásokat, akkor jó pár olyan van közöttük, amik viszonylag kis költséggel gyorsan elvégezhetők.
8: Ez így van, tehát most egy nagy vízlépcső beruházáshoz képest, ha összevetjük, ez töredékébe kerül egy ilyen beavatkozás, de nyilván a hatásra is lesz. Tehát ezt itt nagyon fontos kiemelni, hogy a mostani problémát, amiről beszéltünk a legelején, azt nem lehetne itt rövid idő alatt ilyen megoldásokkal kezelni. Tehát ezek hosszú távú, lassú és kisebb hatású beavatkozások, de nagyon fontos, hogy mondjuk a vízfolyásnak az ökológiai állapotát nézzük, akkor ezek azok, amik a legkevésbé sérülnek majd, illetve javítják akár, és ugye ez itt egy fontos cél. Azt gondolom, hogy azt nagyon fontos lenne, vagy lesz majd eldönteni, hogy a Dunát milyen célra akarjuk használni, most így leegyszerűsítve, hogy a Dunát egy infrastruktúraként fogjuk fel, amin hajózni akarunk, és hűtésre akarjuk felhasználni, és egyéb ipari célokra, vagy a Dunát egy ökoszisztémaként fogjuk fel, aminek cél, hogy az állapot, ökológiai állapot maradjon, és akár javuljon. Itt döntést kell hozni, és ezek két cél, ez nem biztos, hogy ugyanezt a megoldást fogja a végén szülni.
6: Hát ezt hogy is mondjam, kicsit szomorúan hallom, vagy hallgatom, mert ugye azt gondolom, hogy így a pénztárca az egyik irányba fogja eldönteni ezt a vitát, miközben nagyon régóta folynak arról beszélgetések, hogy pontosan a lassítását, a kanyarulatoknak a bevezetését és a víz megtartását ennek az egész régiónak ezt valahogy jobban kéne biztosítani. Ez az ipari cél, ez nem biztos, hogy ennek megfelel.
8: Hát így van, mi kutatóként ezzel a kérdéssel kevésbé foglalkozunk, mármint hogy mi a magasztos cél végül. Ez, én azt gondolom, hogy ez egy felsőbb szintű döntés kell, hogy legyen, vagy politikai döntés, ha úgy tetszik. Mi azon dolgozunk, hogy egy olyan palettát mutassunk be a különböző mérnöki megoldásokból, amiből aztán lehet választani attól függően, hogy milyen irányba akarunk menni. És ezek lehetnek nagyon durva beavatkozások, és lehetnek kevés durva, uh-huh. csak akár mondom az ökológiai célt kiszolgáló beavatkozások.
6: Hát itt most ugye egy nagyon előkerült ez a fenékbord, amiről szó volt, de itt vannak Igen. ezek a nagyon izgalmas vagy hát nem tudom mint kialakítások, ez a Chevron-gát, amit a Mississippi-n Igen. használtak. Ez például Igen. egy nagyon érdekes, és én elsőre laikusként azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan kivitelezhető dolog.
8: Így van, tehát mindegyiknek van előnye meg hátránya, ez nagyon fontos megérteni, hogyha mondjuk egy ilyen Chevron-gátban gondolkodnánk, ami valóban az amerikai nagyfolyókon már nem tudom, 20 évvel ezelőtt elkezdték őket megépíteni, akkor azt tudni kell, hogy ezek is mint akadály jelentkeznek az áramlásban, tehát fel fogja gyorsítani, ott is kialakulhat a mélyülési folyamatok. Nem önmagában ők kell őket használni, hanem mondjuk ahol már amúgy is vannak ilyen akadályok, például sarkantyúk elzárják a folyókeresztelének az egyharmadát, azok helyett használni ilyet, amiknek kisebb a hatása, és akár ott nem tudom, hogy a bemutatott anyagokon mennyire látszik, ezeknek a sevrongátoknak a környezetében ketek tudnak egy ilyen változatosabb élőhelyet tudnak létrehozni, tehát sokkal jobb eredményt lehet elérni velük, mint mondjuk ezekkel a klasszikus keresztirányú kőszórásokkal. Megint csak van előnye, hátránya.
6: Egy döntés kérdése, értem. Azt el lehet mondani konklúzióként, hogy nincs jó megoldás, de hogyha vegyítjük és a best practice-eket, a nemzetközi best practice-eket megpróbáljuk alkalmazni, akkor valamennyivel javítható az a helyzet, ami most kialakult?
8: Azt gondolom, hogy igen, és azt is gondolom, hogy ez egy tanulási folyamat, tehát el kell kezdeni a hazai Dunán is ilyen beavatkozásokat tesztelni, ennek mondom, mi nekiálltunk EU-s projekteknek a keretében, ezekből kell tanulni, és aztán meglátjuk, hogy melyik mennyire alkalmazható, valóban eléri azt a pozitív hatást, amit előre jeleztünk, ezekből kell tanulni, és aztán következetesen használni a különböző folyószakaszokon is. Ha ezt megtesszük, és sorozatosan ilyen beavatkozásokkal próbáljuk javítani a helyzetet, akkor meggyőződésem, hogy igen, hosszú távon azért tudjuk javítani a helyzetet.
6: Ezek a kutatási anyagok elérhetők valahol? Én ugye a Válasz Online-on volt egy nagyon jó cikk, és azt szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy elolvassa, ott a különböző módszerekről és megoldásokról írtak. A Válasz Online-on, hogyha akár Baranya Sándor nevére rákeresnek, akkor az kijön, de hogy ennek a tanszéknek a kutatásait, azt meg lehet nézni valahol?
8: Természetesen, hát itt ezeknek a nagy része az EU-s finanszírozású programokban valósul meg, és már csak ezért is teljesen transzparensnek kell lenni. Minden, amit csinálunk, azok nyilvánosan elérhetők, tehát valóban, hogyha a nevemre rákeresnek, vagy a tanszéken, ott látszik, hogy milyen projektek futnak, a legtöbb anyag az fenn van publikusan elérhető. Egyébként a cikkben is, ebben a Válasz Online cikkben van egy hivatkozás, ami egy ilyen jó gyakorlati útmutatót ad, és összegyűjti ezeket a műszaki megoldásokat, tehát rengeteg anyag elérhető már ezekről, ha valakit ez érdekel, akkor felüti, és meg fogja találni, de nyilván, ha minket keresnek közvetlenül, akkor is kapnak tájékoztatást.
6: Nagyon szépen köszönjük az információkat, és hát akkor jó munkát, sok sikert ehhez a tesztprojekthez, mi van. Oké, köszönjük szépen. Baranya Sándorral beszélgettünk, a BME vízépítési és vízgazdálkodási tanszékének vezetőjével, és arról pontosan, hogy a Dunával mit lehet kezdeni, hogyan lehet megoldani azt, hogy kicsit lassuljon a lefolyás, nem éljüljön a meder, és hát kicsit rehabilitálódjon a folyó.

0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Na, nézzünk akkor egy-két információt. A Budapesti Közlekedési Központ megkezdte a 3-as metró terveinek áttekintését, amelynek során megvizsgálják, hogy milyen módon lehetséges a Rákospalota Újpestig történő szakaszolás, cél a kivitelezési idő megállapítása és a kockázatok felmérése. Erről számolt be a főpolgármesteri hivatal. Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztató anyagot benyújtották a Fővárosi Közgyűlés Közlekedési és Városfejlesztési Bizottsága pénteki ülésére. A BKK az összes vasúthatósági engedélyt meghosszabbította, így azok hatálya 2028. decemberig érvényes marad.
3: Közben pedig ugye arra kér mindenkit a fővárosi vízművek,

0: Elkerítette az MVM, és az a Duna rekord alacsony vízállása miatt láthatóvá vált végül az, amiről már többször beszéltünk itt a műsorban a Greenpeace vegyi anyag szakértőjével, és pont ugye elmondta Simon Gergely, hogy érdemi beavatkozás nem történik a területen. Az, hogy el van kerítve valami egy ilyen elkerítő megoldással, az nem azt jelenti, hogy nem szivárog be, tehát 200 ezer tonna benzollal, arzénnal és ólommal szennyezett föld van ott, és ez továbbra is rákkeltő anyagokat szivárogtat a Dunába, azon a területen, úgyhogy nem is tudom, mikor beszéltünk erről ször Simon Gergővel erről, de szerintem ez körülbelül 10 éve volt, vagy 8 éve, aztán utána gyakorlatilag évente, két évente felelevenítettük ezt a problémát. Egészen brutális és felháborító, hogy ennyi idő alatt nem történt érdemi beavatkozás abba, hogy ez megálljon ez az egész. Tehát ez teljesen nonsense.
1: Évek óta készen van Budapest Szolár térképe, de bekerült a fiókba. Hát
0: hogy?
1: Persze ott a helye. Hát az Orbán kormány megtiltotta az új napelem rendszerek által termelt energia hálózati betáplálását, amivel gyakorlatilag ellehetetlenítették az új napelemek telepítését. Most van egy 868 milliárdos terv, hogy újra szítsák ezt a programot, és legyen ebből valami.
0: Én azt sem értem, emlékszel arra, hogy volt az a helyzet, amikor elkezdték ezeket a kis pici ilyen erkélyre kiakasztható cuccokat, és hogy hát az sem lehet, és így nem lehet, úgy nem lehet, hogy miért nem, tehát nem értem, hogy miért nem lehet szigetszerű működést csinálni. Tehát, hogy ha neked van otthon mondjuk egy vagy kettő olyan energiatárolód, amiből most már lehet kapni, mit tudom én, 150 és 350 vagy 400 ezer forint közötti áron lehet ezeket az aksikat kapni. Ugye, amik ugye képesek akkora energiát leadni és tárolni, ami után meg tudja hajtani mondjuk a háztartási gépeidet, és egy csomó mindent, hogy azt miért nem lehet ezzel csinálni?
1: Én szerintem egyébként lehet ilyen szigetszerű telepítést csinálni, de az az erkélyessel azért van egy ilyen látképi vagy városképi probléma, és most azt képzeld el, amikor tele van.
0: Hát, hogyha úgy van megoldva, hogy tehát nem mindegy, szóval szerintem ezek át fognak értékelődni.
1: Na, valószínű.
0: Van egy másik hír is, 10 percesre zsugorodik idén az augusztus 20-i budapesti tűzijáték, de lesz.
1: A tűzijáték rész, hangsúlyozzuk, ugye, mert van fényfestéses része, meg
0: igen.
1: Kossuth téri diszkó, meg nem tudom én, mindenféle rendezvény, tehát
0: igen.
1: Csak a Dirdur Pifpuf lesz.
0: Dirdur Pifpuf, na most hát nyilván egy páran azt mondták, hogy minek a Dirdur Pifpuf meg lehetne oldani anélkül, az összes többi elemmel, a lézersóval, a drónsóval és a nem tudom mivel.
1: Én ezt a verziót támogatom, olyan régóta van, és olyan régi, már-már ilyen hagyományszerű, hogy egyébként nem támogatom drónattól, tehát ugye mantrázhatnám azt, amit nagyon sokan elmondanak, hogy az állatok, meg a sok méreganyag, meg stb. De azért egy ilyen pár percest csak az ízéért megőrizni, azt szerintem még beleférhet.
0: Lehet. Nem
1: aztán
0: tudom,
1: majd egyszer
0: gyerekkorom
1: csak...
0: én is nagyon szerettem, csak már annyi probléma van vele, hogy így estem a ló túloldalára. Most jelenleg ott tartok rengeteg ilyen koncertélmény után, amit megoldanak eszméletlen jól.
1: Persze.
0: Meg láttam mondom, a Paloznakon is a drone show zseniális volt. Tehát előbb-utóbb ez lecserélődik.
1: Én is ezt gondolom, úgyhogy szerintem ez egy jó folyamat, hogy először összenyomni egy kicsire, hogy aki még tetszik, meg nosztalgiázik, az hadd nézegesse, és előbb-utóbb átveheti a helyét a technika, ami sokkal-sokkal jobb és klasszabb, és összetettebb, látványosabb dolgokat tud produkálni.
0: Na,
1: igen.
0: Hát jövünk vissza még pedig azzal a témával, hogy Trump megeheti, amit főzött Gyurcsik Attila.
1: Mindig ez a Trump.
0: Az akkordalat
1: de kezdeni. Ne egye meg, mert akkor megjön az Epic Fart.
0: Epic Sleep Fart. Ez szerintem igen. A mai nap
1: motója. Az egészen biztos.
2: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
3: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
2: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
4: Helyzetjelentés az emberiségről. Thomas Alva Edison egyáltalán nem találta fel a villanykörtét. Memo.
5: Ha öreganyámnak kereke lett volna, bicikli lett volna.
4: Ő valójában egy továbbfejlesztett izzószálat és rafinált

0: másik technikákat tett hozzá a felvilágosodáshoz.
1: A jövőnél egyedül csak a múlt tartogat nagyobb meglepetéseket.
0: 1809-ben Humphry Davy szabadalmaztatta az első villanykörtének nevezhető izét, de ez csak rövid ideig világított, rossz anyagokból készült, szóval béna volt. Sokan 70 évig toldozták-foldozták a terméket, mire végre 1879-ben megszületett a klasszikus villanykörte. Ezek után már csak le kellett játszani a fereket egymás közt, Edison addig seftelt okosban, mire kivásárolta az igazi feltalálókat, és így már ő lett a villanykörte feltalálója.
1: A hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját. Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas. Porokuszema! Minden délután. Nem a vizelés, a sorozat. 15-15-kor, vagy ahogy az ördögírói mondaná.
2: 50-50.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
1: Millás reggeli.

0: Tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli.
2: Na, nézzük, hogy miket kaptunk. Azt mondja, hogy az óbudai szennyezés kezelése nem pont a főváros feladata lenne? Hát ezt most, hogy kihez, hogy tartozik, azt nem tudom, de valószínűleg nem. Miért nem lehet ezt a tűzijátékot végre, végleg elengedni? Hát ez jó kérdés, szerintem előbb-utóbb az lesz, de túl nagy tömeg. Most képzeljük el, hányan jönnek fel vidékről azért, hogy ezt megnézzék. Tehát még mindig van egy olyan bázisa.
3: Szerintem ugyanígy amit... nevezhetnénk, hogy tűzijáték, csak nem lenne ez a fajta hagyományos puffogtatás, hanem más típusú puffogtatás lenne, meg buli.
2: Igen, de aztán meg kell tanítani a népnek, meg, hogy az egy élvezhető, az van. Pont olyan szép, azért is érdemes Pestre jönni, úgyhogy szerintem még egy három
3: most azon vagyunk.
2: Durogtassunk ilyen pár percest, aztán szépen.
3: Az előzőre nem a főváros feladata, az MVM feladata, ez teljes mértékben lett tisztázódott már ez a dolog, úgyhogy ezzel nekik kell foglalkozni. Az, hogy hogyan oldjuk meg, szerintem az közös ügyünk, úgyhogy egy összefogás azért lehetne benne, de itt nagyon, nagyon régi, utána lehet nézni, na, tehát ez egy régi ügy.
2: Igen.
1: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
2: Na nézzük akkor Trump urat, hogy amit evett, főzheti meg, vagy fordítva megeheti, amit főzött, mert hogy belegabajodott ebbe az iráni cuccba rendesen, biztosan nem így tervezte, illetve hát az elején hallottunk is terveket, hogy egy négy napos gyors offenzívával majd megmutatja Iránnak, ők majd össze-vissza csinálják
3: magukat. Kiiktatjuk a főnököt, bemegyünk, megmutatjuk az izmainkat, kész
2: igen,
3: vége.
2: Igen, azok teletolják a nacit, és már veszik is a pennát, hogy is kérdezik, hogy hol írjuk alá. Na, ehhez képest nem így állunk. Sőt, egyelőre a megoldást is nagyon nehéz kibogozni, hogy látszik-e, vagy hogy mi a helyzet. Gyurcsik Attilával ezt megpróbáljuk megtenni. Az Akkord Alapközlő ZRT vezérigazgatójával. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: Na, hát úgy néz ki, ugye, hogy nem azok a tervek jöttek be, vagy nem úgy jön be ez a konfliktus és annak a lehetséges lezárása, hogy azt az elnök úr tervezte, sőt, hát a lezárás egyelőre még lőtávolban sincs. Vannak folyamatos ilyen karcsörtetős kijelentések, bejelentések, most aztán már kész vége, porig bombáztuk, most aztán már minden sinem van, és akkor valahogy mindig újra kezdődik az egész.
4: Igen, most már túl vagyunk több tucat győzelmi jelentésen, de valahogy a háború még mindig folyik, pedig igen. Egyébként, hogyha megnyersz egy háborút, akkor ugye akkor nem kéne elmétek tovább lövöldözni, hiszen győztél, hát sajnos a valóság az ilyen szempontból szembe jött. Hát nagyon, azt nem mondanám, hogy érdekes egy ilyen konfliktus, mert minden konfliktus szörnyű, szóval én soha nem kívánnék ilyet, csak nyilván ilyen játékelméleti szempontból mondom azt, hogy érdekes, hogy nyilván nagyjából azért a háború kitörése után 2-3 héttel azért lehetett azt látni, hogy az a forgatókönyv, amit Trump eddig szinte minden egyes konfliktus esetén, amit ő generált, végigment, az most nem fog végigmenni. Ugye a piacok, meg ugye általában a befektetői közösség ugye azt szokta mondani, hogy a Trump az mindig takózik, a takó az azt jelenti, hogy Trump always chicken out, magyarul, hogy belemegy egy konfliktusba nagy dírrel, durral, aztán az utolsó pillanatban, amikor úgy érzi, hogy nem áll túl jól, vagy a piacok mondjuk esnek, és akkor az rákényszerít el, akkor félrerántja a kormányt, ugye ez a klasszikus a chicken out, az olyan, hogy chicken game, ugye az, amikor megy két autó szembe egymással, és akkor kirántja félre a kormányt, és ugye a piacok azt gondolják, mindig a Trump az, aki félrerántja a kormányt, és itt ebben igazuk van, hiszen a Trump most is félrerántaná a kormányt, sőt már rántotta, most már ugye mondhatjuk azt, hogy ez a tucatnyi győzelmi jelentés, ez lényegében a kormánynak az állandó félrerántási kísérlete. Csak ugye hát a probléma ezzel az, hogy ott van a másik fél, aki viszont nem nagyon akarja ezt így elfogadni ebben a formában, és ez az irániak. És ennek ugye az a praktikus oka, hogy ez egy aszimmetrikus háború. Kétségtelen, hogy az Egyesült Államoknak van a legerősebb hadserege, meg rengeteg rakétájuk van, meg repülőgép hordozó anyahajójuk, és az ott is van bizonyos mennyiségben ugye a térségben, de sajnos egyrészt pusztán levegőből, másrészt meg abból a furcsa aszimmetrikus helyzetből kifolyólag, hogy gyakorlatilag Irán fillérekből zárva tudja tartani a Hormuz és Szorost, ezért ugye hiába erős Amerika katonailag, ezt az aszimmetrikus helyzetet, ez nem oldja fel az, hogy neki van a legerősebb hadsereg a világon, mert gyakorlatilag, és erről nyilván nagyon sokat lehet beszélni, meg lehet az lenne a legjobb, egy katonai szakértőt kérdeznétek meg, én beszéltem egyel, és hát ugye vannak olyan, nem tudom, hogy igaz-e, de hogy azért ilyen katonai akadémiákon 20-30-40 éve nézegetik, hogy hogy lehetne ezt a hornisztus szorost egyszer megvédeni, hogyha valaki le akarná zárni, és egyelőre nem lett rá
3: katonai megoldás. Nem volt meg nyugtató válasz?
2: Nem mutatták meg az elején az elnök úrnak, hogy úgy...
4: úgy csatosan... Igen. Ez egy jó kérdés, mert ugye hát nyilván igen, tehát azt gondolom, hogy, hogy amikor ez a háború elindult, akkor nem gondolták, hogy Irán ezt meglépi, mert nyilván ez azt gondolták, hogy ez fájhat Kínának, fájhat a szomszédoknak.
2: Meg neki is, ugye sokáig azt a narratívát is lehetett hallani, igen, hogy nem fog ilyet lépni, hát hiszen neki befelé is kell, hogy jöjjenek áruféleségek, ugye sok mindenben nem önnellátó, úgyhogy ez egy abszolút kétélű fegyver.
4: Hát de meglépték. Ugye igen. Ez mindig olyan, hogy van egy katonai tervezés, és ugye a valóság meg szembe köszön. Hát ugye most is ugye ez történt. És hát ugye innentől érdekes ez a dolog, hogy van ez az aszimmetrikus helyzet, amit én azt gondolom, hogy katona, és nem mondom, nem vagyok katonai szakértő, lehet, hogy tévedek, de egyelőre a valóság az ezt mutatja, hogy ezt az aszimmetrikus helyzetet nem lehet feloldani jelenállás szerint, tehát hiába az Egyesült Államokban a legerősebb hadsereg a világon, egyszerűen nem fogják tudni kinyitni erőszakkal, vagy biztonságosan tartani erőszakkal, hát nem lehet egy hajót kísérni.
3: Azt nem értem egyébként, Attila, igen, hogy ha ilyen emberek, akik, amit te is mondtad, hogy 40 éve tanítják különböző akadémiák, tehát van itt egy csomó nagyon komolyan képzett szakértő, aki stratéga, katonai ember, hogyan nézhették be azt, hogy ugye azt, és ez jön mindenhonnan a szakértőktől, ezt nyilatkozzák, hogy azt gondolták, hogy olyan lesz, mint a venezuelai helyzet, hogy levágjuk a fejét az egész rezsimnek. Na most mi történt Iránban? Kineveztek rögtön egy új fejet, tehát ugye az nem probléma. Másrészt pedig decentralizált a rendszer.
2: De
3: ezt még nem vették észre?
2: Mi laikusok is olvashattuk és tudhattuk, ugye, hogy ez nem így megy.
3: Hogy szektorokra és régiókra van osztva, és mindenhol megvan a teljes teljhatalommal felruházott katonai vezető, aki saját maga dönthet akármiről. Nem kell központi...
2: Ha teljesen elszigetelődik a központi döntési rendszertől, akkor ott egy önálló sejtként tud működni. Tehát ez egy nagyon összetett helyzet, de ez valami.
4: Most nem akarok mutatságot mondani, szerintem, hogy a Bloomberg téma, vagy a CNN volt ilyen elképesztően jó iráni szakértő, nagyjából háború kitörése után egy nappal nyilatkozott, és ő azt mondta, hogy a nyugat nem érti az iráni rezsimet. Tehát, hogy ezek 40 éve erre készülnek, hogy egyszer nekünk fog jönni az Egyesült Államok. Az, amit ti is mondottok, hogy ez a rendszer, ez nem, hát nem 40,
3: és
4: hanem
3: 50
4: éve arra készülnek.
3: Tanult a kirakból, végignézték, hogy ott mi történik, és teljesen megváltoztatták, átalakították a rendszerüket, és itt most egy olyan helyzet, hogy hiába Amerika a legerősebb, és rengeteg lőszerük van, azért itt is azért recseg ropog szerintem, mert Trump nem véletlenül szólt a különböző hadipari beszállítóknak, hogy tessék oda lépni a gázpedálra jobban.
2: Hogy ne, fogynak azok a rakéták, és ugye jobban, gyorsabban fogynak, mint ahogy lehet utána gyártani őket, úgyhogy ez is egy probléma.
4: Szóval a lényeg, hogy jól ellenállóbb ez az iráni rendszer, és az a fajt, az, én azt gondolom, hogy az volt a fő gondolat, hogy lesz egy gyors vezetőváltás, jön egy nyugatbarátabb rezsim, mert hogy megcsinálnak egy rezsimváltást, és akkor ezt az irán problémát ezt örökre letudják, és ez egy tényes győzelem, amit ugye 4 hét alatt, ugye, hát ugye ezt sokan írták már akkor is, miután ez a konfliktus kitört, sőt, már előtte is írták, hogy ugye a venezuelai sikereken felbuzdulva az amerikai vezetés úgy gondolta, hogy hát hogyha ezt ilyen egyszerűen meg lehet oldani Venezuelával, akkor csináljuk meg Iránnal, és akkor ez a probléma is le van tudva örökre. Hát ugye ez ennél láthatóan bonyolultabbra sikeredett. És hát ugye az az igazi kérdés, hogy a piacok szempontjából is, meg a mi életünk szempontjából is, hogy akkor hogyan tovább, és ugye erre írtam egy rövid cikket, aminek ugye alapvetően az a logikája, hogy a jelen állás szerint ugye az a kérdés, hogy ki bírja tovább. Mert most ez úgy tűnik,
2: na, hogy... Na ezt akartam mondani, pont ez is egyfajta chicken game, ugye, hogy Amerika és a fegyverzete bírja tovább, vagy Irán és a hormuzi szorossal való riogatás.
3: Gyerekek, Iránnak elég novemberig kibírnia, amikor jön a midterm elections, és ott a demokraták, hogyha nyernek, akkor majd a demokraták megnyerik Iránnak a háborút.
2: Hogy?
4: Hát igen, az a... Hát ez nehéz kérdés, de hogy
2: az nem biztos, hogy egyszerű.
4: A két rezsimnek az időablakát nézzük, akkor az iráni, aki hosszabb, mert igen, jön a midterm választás az Egyesült Államokban, Trumpnak komoly esélye van ezt elbukni, tehát ilyen szempontból az ő időablaka rövidebb, ez kétségtelen. Ugyanakkor nyilván azt is tudni kell, hogy azért az irániak időablaka sem végtelen, mert az hormuzi szorost is, ha nem is teljesen, de nagyon sok szempontból ki lehet váltani, és az öbölmenti országok ezen dolgoznak, építik a csővezetéket, bővítik azokat a kikötői kapacitásokat, amelyek képesek a kiváltani a szorost érdemben. Tehát én azt gondolom, hogy azért az irániak időablaka is körülbelül egy év maximum, és utána ez a zsaruló potenciál, hogy akkor a hormuzi szoros zárva tartják, annak az ereje az nem fog megszűnni, tehát ez kétségtelen, hogy nagyon fontos, de érdemben csökkenni fog, hiszen az olaj a legfontosabb, amivel kvázi zsarolni lehet az Egyesült Államokat, meg az amerikai elitet, mert ugye a magas olajár az, ami húsba vágva a népszerűségük szempontjából, szóval. De ezzel együtt is tény, hogy az irániak időablaka az mindenképpen tágasabb, ugyanamiből az következik, hogy hát a Trump-al végül is megletetetve ez a takó, ha úgy tetszik, igen. Tehát hogy úgy tűnik, hogy bele csapott egy olyan végtelen háborúba, aminek ugye két kimenetele van a jelenállás szerint, vagy talán három. Az egyik az, hogy gyakorlatilag beismerik azt, hogy ezt elvesztették. Na most az nyilván az amerikai hegemónia szempontjából egy óriási kudarc. Az elvesztés az, hogyha a hormuzi szorost az irániak úgy tartják nyitva, hogy fizetni kell nekik valami díjat. Az mindenképpen, hogy a tengeri hajózásnak, a szabadságának az elvesztése a hormuzi szorosban, az ahhoz kapcsolódik mostantól, hogy Amerika neki ment Iránnak, és ez nem is. És ugye rosszabb lett a helyzet, mint előtte volt. Tehát ez mindenképp egy óriási kudarc az Egyesült Államoknak.
3: De a piacok ezt beáraszták, nem? Tehát, hogy megy az olajár egy picit.
4: A piacoknak ugye rövid távon ennek ugye komoly hatása nincs, én is azt gondolom. Tehát azért sincs, mert egyébként szerintem a 100 dolláros olaj manapság már nem fogja recesszióba rántani a világgazdaságot. Egyszerűen az olaj függősége a nagy gazdaságnak, a világgazdaságot is érdemben csökkent a 70-es évek óta. Tehát mindenki azt gondolta, hogy 100 dolláros olajánál a világ vége jön a gazdaságokra. Ez nem igaz. Tehát azt gondolom, hogy inkább a 200 dollár környékén van az a pont, amikor már egyértelműen recesszióról beszélt. Az meg nem tűnik reálisnak, mert nem az van, hogy teljesen zárva van a szoros, hanem hogy néha nyitva van, néha zárva van, de azért annyi olaj mindig kijön, hogy mondjuk nagy baj ne legyen, meg a szomszédok ne legyenek túl haragosak, mert mondjuk Kína se, de mondjuk hogyha úgy van, hogy mondjuk lemegy 70 dollár az olajára, akkor csak belelőnek két tankerhajóba, hogy igen. Mindenki érezze. Igen.
3: Nevettünk rajta, bocsánat, de igen, tehát tényleg. Igen.
2: Tényleg így jönnek
4: ezek. Szóval, de egyébként nagyjából ez most a realitás. Tehát visszatérve, ez egyik forgatókönyv, hogy akkor az Egyesült Államok és Nyugat elismeri Irán feltorságát a szoros fölött, ami szerintem egy óriási kudarc, aminek a piacok szempontjából tök mindegy, de hosszú távon értem, szóval az amerikai hegemóniára, a dollárra, minden egyébre óriási hatása van, rövid távon lényegtelen, ha úgy tetszik. A másik opció az, hogy valahogy ez a konfliktus úgy csendesedik el, hogy aztán végül ilyen kommunikáción keresztül, de valahogy így kinyitják, de azt mondják, hogy nincs kinyitva, tehát, hogy ami most van, gyakorlatilag az folytatódik, hogy ez a néha rálőgünk egymás katonai eszközeire, 50-60-70 hajót átengedünk, aztán két napig nem engedünk át, de hogy ezzel így elzeni a világgazdaság, ezzel sincs szerintem egyébként túl sok probléma, mert ez van most már gyakorlatilag április óta, tehát, hogy egymás katonai eszközeit lövöldjük, és akkor azért a hajóforgalom az többé-kevésbé annyira van, hogy mondjuk nagy gondot a világban ne okozzon igazából, ezt így kell jelenteni. És a harmadik opció az, amire szerintem a piacok szempontjából érdemes figyelni, hogyha a Trump azt mondja, hogy hát a midterm választást már ugye úgyis elvesztettük, tehát akkor inkább rohadjon meg mindenki, már elnézést, akkor egy nagyon durva...
2: Eszkaláljuk jobban a dolgot.
4: Igen, tehát egy nagyon durva eszkaláció, aminek a célja tényleg rezsimváltás, amit lehet, hogy csak úgy lehet elérni, hogy katonákat kell szárazföldre tenni, stb. Ez egy nagyon durva eszkaláció, aminek
3: az biztos,
2: ott nagy lesz a cseh.
3: És az nagy bukta. Az nagy bukta.
4: Ez egy nagyon nagy cseh lenne, és nagyon-nagyon kockázatos, hogy egyáltalán egy ekkora országot el lehet egyáltalán forrani, ezt nem tudom, vagy mit. Tehát, hogy ez a másik, ez egy nagyon durva eszkaláció, ez reméljük, hogy nem történik meg. De ugye, mivel azt mondtam nektek, hogy az első kettő forgatókönyvnek magyarul, hogy marad minden így, ami most van, vagy esetleg Amerika vérzóra, de visszavonul ebből a konfliktusba, az ugye a tőkepiacok szempontjából a mindegy, most ezen az időtávon, ami még gondolkodunk, erre a harmadik opcióra meg, hogy Amerika mondjuk csapatokat küld és partra száll, és a többi, ennek nagyon-nagyon pici a valószínűség.
2: Hála az égnek.
4: Úgyhogy azért realiznak a piacok, mert mert ebből a három forgatókönyvben az első kettőnek
2: kettőre a lényegesen
4: nagyobb a valószínűség.
3: Nagyon jó összefoglaló
2: nagyon
3: volt.
2: Köszi. Köszönjük ja, szépen. Volt, úgyhogy köszönjük szépen, jó munkát és szép napot.
4: Köszönöm szépen. Szép napot nektek. Sziasztok.
2: Jócsik Attilával, az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatójával néztünk rá arra, hogy mit is főzött Trump úr, és hogyan lapátolja befelé jó nagy kanállal.
1: A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra. Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik.
2: A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőjét a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok Fesztiválra, a Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. Jóvoltából. Mai kérdésünk a következő, a hazai zenei élet egyik legpörgősebb elektronikus pop duója, az Analóg Balaton. Milyen sajátos hangszer kombináció jellemzi az élő fellépéseiket? A. Kizárólag akusztikus gitárok és ének. B. Szintetizátorok, elektronikus alapok és élő gitár ének. C. Teljes fúvós zenekar techno alapokkal.
1: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékkukac.radiokafe98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!
3: Hamarosan érkezik hozzánk ide a stúdióba dr. Feledi Botond, a Magyar Külügyi Intézet frissen kinevezett vezérigazgatója, tehát a külpol téma folytatódik, és ehhez írt nagyon érdekes hozzászólásokat több hallgató, hogy tehát vonjuk le a konfúziót, akkor Irán megfingatta Trumpot? Kérem
2: hát
3: szépen
2: éppen
3: ezt
2: a, zajlik.
3: Ez Epic Sleep fártra erre ráhúzta a kedves
2: ez éppen zajlik, és a YouTube-on lehet is ennek nyomát talán, hála Istennek, nekünk csak ott a Trump elnök körülállók azok megtapasztalhatták a maga valóságában.
3: A bölcsi salamoni döntéshozatal az ovális igen, irodából.
2: Ez... Hogy Irán éppen szorongatja az elnök urat, meg a gázok. Na hát szóval ez van, igen.
3: Így van. Azt mondja, hogy van egy olyan nyugati katonai doktrina, hogy either Iran has a bomb or bomb Iran. Ugye hát? Ez ment egy ideje, meg hát azért ebben nagyon elő kéne kapargatni még Izrael szerepét ebben a helyzetben, vagy ebben a szituációban, kialakult szituációban. Minden esetre egy csomó külpolitikai, geopolitikai téma következik itt nálunk a Millás reggeliben, de csak Spittandi
2: hírei után.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
1: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Rádió Café. Van barátod.
6: Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Ma kezdik építeni a Dunai fenék küszöböt Paksnál. Takarékoskodásra szólított fel a fővárosi vízművek. Elérte Omán partjait az orosz árnyékflotta hajójából kiömlő olajfolt. Meleg nyári időnk lesz sok napsütéssel. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, így biztosítanák az erőmű hűtővíz ellátását a rekord alacsony dunai vízállás idején. A munkálatokhoz mintegy 150 ezer köbméter követ használnak fel. Ennek segítségével akár egy méterrel is megemelhető a Duna vízszintje az erőmű hűtővíz csatornájánál. Emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szüksége esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A folyó tartósan alacsony vízállása egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Különösen fontos, hogy az ivóvizet elsősorban a mindennapi alapvető szükségletekre használjuk, és mellőzzük a nagy mennyiségű, nem létfontosságú vízfelhasználást. Folytatódik az egészségügy teljes körű átvilágítása, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, zéró toleranciát hirdettek a korrupcióval és a közpénzekkel való visszaélésekkel szemben. Az országos mentőszolgálatnál zajló nyomozás az intézmény saját feljelentése alapján indult, a minisztérium pedig mindenben együttműködik a hatóságokkal. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a vizsgálatok során nem számít, mikor történt a feltételezett visszaélés, vagy ki érintett benne, a felelősöket elszámoltatják. Jelenleg is tart a Hungarikum program keretében hozott korábbi döntések áttekintése. A program a mostani formájában nem maradhat fenn, közölte az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős minisztérium. Hozzátették, a jövőben a Hungarikum cím odaítélése politikai szempontoktól mentes, szakmailag megalapozott lesz. Elérte a szárazföldet az Omán partjainál zátonyra futott tankerből szivárgó olaj, közölte a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, amely vészhelyzeti tervet dolgozott ki a szennyezés megállítására. Az Európai Uniós szankciók alatt álló hajó, amelyet az orosz árnyékflottához sorolnak, 130 ezer tonna nyersolajat szállított Indiába, amikor két hete megfeneklett egy ökológiailag kényes térségben. A Greenpeace szerint az olajszőnyeg mérete már 1000 négyzetkilométerre nőtt. A hajó elérését a monszun időszak is nehezíti.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, esni sehol sem fog. Sokfelé lesz élénk az észak-keleti szél. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Az átmeneti enyhülés után a hétvégére visszatér a kánikula.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
1: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk!
5: Igen, ezt akartam mondani, továbbra is a Millás reggeli. Ezt szerettem volna, így van. Gede Balázssal.
4: És Kántor Endrével.
5: A Rádió Café 98.0-án 0636 98 098 0, ez a mi SMS, Viber, WhatsApp számunk. A Messengeren pedig írnak a kedves hallgatók. A már Feledi Botontól is kérdeznek rögtön, úgyhogy majd rá is kanyarodunk erre, de még rengeteg más információ is van. Hogyha közlekedésből tudtok küldeni, annak is örülünk. Azt mondja, hogy bizonyára az én szegénységi bizonyítványom, hogy nem ismerem a játékban említett zenekart.
4: Oh, hát Gyuri, tippeljél! Hát szerinted, mi amikor az? Én még annak idején totóztam, és nem tudom, Lazio Empoli meccset, azt hiszem, tudom, hogy kik, azt sem tudom, kik voltak ott. Beúztam, nézegettem, olvastam egy-két hírt, és beúztam, mondjuk, hogy X, egy X, kétesés.
5: A fúvosok plusz technó kombináció izgalmas lehet.
4: Na, hát mit? Akkor...
5: Lehet, hogy még nyersz is.
4: Lehet, úgyhogy...
5: És akkor színre léphetsz.
4: Igen.
5: Ajaj, most esett le.
4: Hogy mi is a nyeremény. Igen, hát ez nagyon klassz volt, Endre, köszönjük szépen.
1: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
0: Millás reggeli.
5: És itt van a stúdióban Feledi Botond, a Magyar Külügyi Intézet frissen kinevezett vezérigazgatója. Jó reggelt, szervusz!
6: Sziasztok, jó reggelt!
4: Szervusz, köszöntünk nagy szeretettel is személyesen, és nem is tudom, mikor volt ilyen utoljára. Régen, talán tavaly nyáron volt ilyen?
6: Igen, ültünk be Várkonyi Gáborral, voltak az augusztusi legmozdulásaink.
4: Igen.
5: Na de, most egy új pozícióban köszönhetünk, és nagyon érdekes volt, mert gyorsan történtek a bejelentések. Először azt olvashattuk, hogy Feledi Botond a Külügyi Intézet vezérigazgatója, aztán rögtön másnap azt, hogy Rácz András a vezérigazgató helyettes. Mondom, napuf, két szakértőt is elvesztettünk az adásból. Úgyhogy, na de, ebből is látszik, hogy szakértői gárdával erősít minden területen az új kormányzat. De menjünk vissza oda, hogy a Magyar Külügyi Intézetet, hogyha nem nagyon hallották a hallgatók mostanában, akkor annak sok oka lehet, de hogy mit csinál az intézet, és miért van vezérigazgatója?
6: A Magyar Külügyi Intézet egy ZRT, non-profit ZRT formában működik. Ez egy relatív friss döntés, ugye ez a legutóbbi néhány évben a miniszterelnökség alatt a politikai igazgató felügyelete mellett működött, de most visszakerült a külügyminisztériumhoz, tehát Orbán Anita irányítás alá tartozik újra, tehát tényleg a külügyi intézet a külügyminisztériumnál van. A cél az, hogy a külügyminiszternek a döntéseit és a külügyminisztérium döntéseit lehessen támogatni. Tehát igazából mi a felhordásban vagyunk a szereplők, nem abban, hogy mint egy nagykövet, hogy elmegyünk és képviselünk dolgokat, meg elmagyarázunk dolgokat külföldi partnereknek, hanem abban, hogy amikor előkészül egy döntés, akkor nyilvános és nem nyilvános anyagokkal is, de tudjuk támogatni.
4: Akkor ilyen think tank vagytok a minisztérium oldalán, egy... aki alá dolgozik, kutat, véleményez, javaslat.
6: Egy állami think tank, aki ráadásul ugye most is itt ülök, tehát beszélhet és megpróbálja a külpolitikát egy picit árnyaltabban elhozni az extrém polarizáció évei után. Tehát van egy ilyen szerep és mandátum is, hogy azért a külpolitikáról egy picit szedjük már le ezt a egészen durva belpolitika réteget, nyomást, ami szétszincálta extrém fekete és nagyon fehér.
5: Hát meg amikor kiutazott a külügyminiszter úr külföldi utakra, sajtótájékoztatók, most derül ki, hogy kivel töltötték fel ugye a nézőteret, és az hogy dőlt el, tehát egészen durva és sztorikat olvas az ember. Tehát valahogy ezt így közelebb kéne hozni az emberekhez, ugye, hogy megértsék a döntési mechanizmusokat. Mit képvisel Magyarország, miért képviseli, kivel beszélünk, miért beszélünk.
6: Hát ez már szinte a második réteg, de első rétegben tényleg az lenne a fontos, hogy az, hogy egyáltalán mi az, ami tényleg fontos? Tehát mi az, ami tényleg befolyásolja a polgárok életét, és mi azt szoktuk mondani, a polgárok biztonságát? Tehát azért az, hogy hosszú távon mi, a gyerekeink, barátaink, a szüleink hogyan tudnak ebben az országban megélni, akkor, amikor a klímaváltozás van, és a Tisza nem nálunk ered. Uh-huh. Meg a Duna se. Amikor ezt most láttuk egy-két, hogy ez mit jelent. Amikor ezek a vízkonfliktusok máshol már fegyveres konfliktusok kellene. Tehát rengeteg olyan dolog van, amiről hát az elmúlt években sajnos nem volt szó, mert ugye hát miről volt szó? Migránsokról, ukránokról és a sorosról.
4: Meg ha a víz szóba jött, akkor van itt víz bőven, ne vicceljünk már, ugye hát
6: és a teljes felütésekről. Tehát ezt kell valahogy felskiccelni egy realisztikus verzióba, és ezért is mondta azt a külügyminiszter, hogy lesz egy új külpolitikai stratégia, hiszen 2011-es a legutóbbi. Most azért gondoljatok bele, ti is hallgatók is. Mi az, ami 2011 óta veled van? Ugye a telefonod nyilván nem. Jobb esetben feleség, gyerek, ugye?
4: Igen. Bár statisztikailag
6: ez is egy erős optimizmus, igen. De hogy az egy elképesztően hosszú idő. Most 2011-ben mi volt külpolitikában? Hát még a Brexit előtt voltunk, a Trump adminisztrációk előtt voltunk, ukrán hadszintér előtt voltunk, tehát az egy egyszerűen korszakváltást jelent, ami azóta bekövetkezett, és erre ebben a percben a magyar adminisztrációnak egyébként nincsen stratégiája, legalábbis leírva biztos nem volt eddig, úgyhogy ez el fog készülni, és egyébként ebben is számítanak a külügyi intézetre. Mm-hmm. Tehát, hogy itt azért vannak prioritássorrendek, amiket el kell dönteni a politikusoknak, ezt nekik kell eldönteni, ezért választották meg őket, hogy meg tudják mondani, hogy amikor hát korlátozott erőforrásból kell külpolitikát csinálni, mégis mi a legfontosabb. Mm-hmm. Hova teszik az első
4: választ? Érdemi munkát mikor tudtok csinálni, meg gondolom most egyelőre így méritek fel a helyzetet, és próbáljátok felépíteni azt a struktúrát, amiben dolgozni fogtok.
6: Igen, szerencsére azért egy relatív kis társaságról van szó, tehát 61 néhány állandó és néhány további külsős munkatársról van szó, tehát nem lehetetlen ezt azért gyorsan áttekinteni, tehát abban reménykedünk, hogy azért ezt ebben a hónapban meg tudjuk tanulni a működését, és utána tényleg élesben kezdünk az ősszel. Tehát itt a világpolitika sajnos nem vár meg minket, hogy felkészüljünk. Tehát ebből a szempontból, ahogy azt még egy régi főnökön mondtam, nekünk most menet közben kell kereket cserélni ezen az autón. Ez nem egy könnyű feladvány, de ezt kell most néhány hét alatt megcsinálni, és hát hagyományosan augusztus végén szoktak találkozni a nagykövetek a külügyminiszterrel, miniszterelnökkel, tehát itt az események már nem is szeptemberben, hanem augusztus végén.
4: Világos.
5: Az, hogy ez neked személyesen mekkora változás volt, ezt hogy éled meg? Mekkora változás volt?
6: Hát óriási, és még szerintem minden egyes nap meglepődök azon, hogy hova ülünk rá Rácz Andrással, és hogy mi vesz minket körül, és mennyire más élet ez. Ugye ugyanitt ülünk, és már érzem a fejemben is ugye nyilván azt, hogy most az, ami a korábbi önálló szakértői életből adódott munka kacagás, uh-huh. ugye ezt most mi házon belül kell, hogy biztosítsuk. És ez viszont tulajdonképpen a felkérésünk egyik nagyon fontos része volt, hogy lehetőségünk lesz belül is elmondani olyan dolgokat, hogy hát itt ezek a választási lehetőségek, itt így néz ki a terep, és ezt egy széles horizontra föltehetjük. Tehát azért az történik, hogy amit megbeszéltünk itt eddig, azt most házon belül jóval részletesebben el lehet mondani. Tehát van egy ilyen a demokrata polgár önvívódása, hogy hatékonyabb az ország sorsának a befolyásolása, amikor külső szakértőként az ember hírlevelet ír, beszél, stb., vagy amikor éppen megpróbál bemenni. És ez egy kísérletezés. Ez egy emberkísérlet, amit most jelenleg saját magunkon folytatunk le.
4: Világos.
6: Hogy lám-lám, így is lehet.
5: De azért ez egy, hogy is mondjam, ez a felhatalmazás azért hízelgett a szakmai énednek.
6: Természetesen, hát ez kár lenne tagadni, nyilván óriási dolog és óriási szó, és hálásak vagyunk érte, és hát nagyon reméljük, hogy úgy a vezetőknek, mint egyébként nektek választóknak is fogunk tudni szállítani. Ugye, ahogy mondtam, lesz rengeteg nyilvános anyag is, tehát nem csak arról van szó, hogy házon belüli anyagokat gyártunk, uh-huh. tehát szeretnénk érdemi nyilvánosságot, és emellett a házon belüli feladatokat uh-huh. ellátni, és minden mellett nyilván a szakkollégiumoktól kezdve minden más kapcsolattartás stratégiát is végig kell vinni.
5: Na most ez nyilván iszonyat meló, átgondolod azt, hogy eddig mit csináltál, akkor az azt jelenti, hogy most ugyanazt, plusz még az összes többi olyat, ami azzal jár, hogy a policy-t vigyétek és csináljátok. Ugorjunk is fejest, ugye itt az előbb a heti alapozó rovatban Attila, Gyurcsik Attila, az Akkord alapkezelő ZRT vezérigazgatója elmélkedett az iráni konfliktusról, és hogy a piacok tekintetében is ők nagyon sokat gondolkodnak különböző ilyen geopolitikai, külpolitikai témákban, és ugye felmerült az, hogy...
4: Hát hiszen jelentős befolyásoló tényező, igen. Ugye minden az olaj körül forog most abban a térségben, ami meg aztán hat közvetlenül is a gazdaságra, közvetetten infláció, jegybanki döntések, tehát nem csoda, hogy folyamatosan rajta pörögnek.
5: Tehát hogy felmerült ugye az, hogy kibírja tovább, ugye, és itt ez egy ilyen chicken game, ezt mondta. Egy nagyon érdekes és nagyon egyszerű elemzést néztem végig a napokban, ami tök jól levezette azt, hogy hát kérem szépen, elég, hogyha kibírja Irán novemberig, amikor jönnek az időközi választások, ők addig valamennyire kibrüsztölik, és akkor utána majd a demokraták elviszik a dolgot egy olyan irányba, ami végül is Irán számára elfogadható. Tehát, hogy itt elég sok érdekesség jön most ebben a helyzetben. Van a konfliktus ugye a Hormuzi szorosnál, amire Trump mindig azt mondja, hogy mi uraljuk, az irániak meg azt mondják, hogy igen, hát akkor itt egy rakéta, és akkor kiderül, hogy nem. És ugye van Egyesült Államokban egy begyűrűző belpolitikai válság.
6: Igen, és van egy Közel-Kelet, ahol egyébként rengeteg szereplő egy picit mást és más módon közelíti meg ezt a konfliktust, plusz beleteszi a saját érdekeit, hogy akkor most Iránnal kapcsolatban, aki azért ugye sok szempontból ős ellenség, hogyan kell viselkedni, vagy a pakisztániakkal ugye a háta mögött hogyan kellene szövetkezni, amit itt elkezdtek egyre szorosabbra fonni, és ott van ugye mindebben még az Izrael és a környékbeli konfliktus. Tehát amit látni az inkább az, hogy már nem tartunk ott, hogy egy ilyen konfliktust a szuperhatalom egyedül tudjon uralni. És ez ugye az első napjától egyértelmű ennek a konfliktusnak. És ez innentől kezdve lesz, ugye még elemzőként is egy nagyon nehéz terep. És amikor elkezdjük lejjebb csavarni az elemzési szinteket, ugye a nagyhatalmakról, a regionális hatalmakra, de eljutunk oda, hogy a jemeni husziknak is döntő befolyásuk van, hiszen van ott még egy szoros, ami vezet a szuezi csatorna felé, amit ugyanúgy láttuk már az iráni konfliktus előtt, hogyha ott rakétázás megy, az is gondot okoz. Amikor azt látjuk, hogy egyébként akár szárazföldön belül, tehát az Irakban támogatott iráni támogatást élvező milicisták is be tudnak ebbe a konfliktusba érdemben szállni. Tehát egyszerűen annyi szereplő van, és ezek, lássuk be, ezek nagyon komoly nem állami szereplők is. Tehát eljutunk oda, hogy ez a konfliktus egy részben államközi konfliktus, de részben pont az ő indítatásukból egy nem állami szereplők által viselt konfliktus is. És ez még ugye csak a, mondjuk úgy szakszóval, hogy a konvencionális rész.
5: Ezek ilyen kicsit ilyen pénzügyi alapon működő zsoldos szervezetekként is felfoghatók, nem? Tehát ugye a húszikat például jó felpumpálták az elmúlt időszakban, nem véletlenül. Most már ott tartunk ugye, hogy Mokka, ami ugye a kávéból ismert jemeni kikötőváros, ahol a jelen pillanatban ugye államigazgatási szervezet és minden irányítás van, most az a cél, hogy azt teljesen megszerezzék, irányításuk alá vonják, és onnan aztán abszolút az övék a pálya.
6: Igen, tehát újraéled az, hogy Jemenben ki az uraháznál, ugye itt is voltak támogatók korábban is, és azért az arab félszigetnek az országa is emetségesek, tehát itt ugye ez a Katar és emírségek, szaudiak sem mozogtak mindig együtt, ugye itt azért volt egy blokkád korábban a Katarral szemben, plusz a törököknek is más gondolataik vannak a régióról, tehát itt végig lehetne menni tényleg országonként, és nagyon-nagyon színes képet kapnánk arról, hogy kinek mi a középtávú cél, és ezek mind ütköznek. Tehát, hogy ezt még ők is lemecselik, és ebben Amerikát rángatják. Hát lássuk azt is, hogy, vagy láthatjuk azt is, hogy Netanyahu, aki ugye ősszel választásra készül, tehát ne felejtsük, hogy ráadásul ezt az egészet megfejli egy ősszel érkező, néhány hét múlva érkező izraeli választás, ugye neki is nagyon komoly belpolitikai eszköze a konfliktus. Hát már Gázában is ezt láttuk. Tehát, hogy más nem mondjunk, minimum instrumentalizálnak konfliktusokat, és ez történik nagyon csúnyán ezekkel a szereplőkkel is, akiket részben zsoldosnak is tekinthetünk, de nagyon sokszor fanatikusok. Uh-huh. Nagyon sokszor szocializációs. Tehát itt Európában még mindig nem tudjuk elképzelni, hogy milyen az, amikor 20 éve háború van, és egy generáció fölnőtt úgy, hogy nem járt iskolába, csak lőtt, vagy lövést látott. Tehát Szíria, Jemen, tehát ez egy annyira másik társadalmi közeget jelent hirtelen, ahol tehát nem kitör a béke, és mindenki
5: figyelj elindul. Csak, Netanyahu-ra visszatérve, hogyan tudja azt politikailag kamatoztatni, hogy leül Pakisztánnal és Törökországgal, és aláírnak egy megállapodást? Tehát ugye a törököket még úgy el lehet képzelni, de Pakisztán azért így, hogy is mondjam, nem illik annyira, vagy igen, az izraeli tervekbe, hosszú és rövid távú tervekbe, tehát ők azért a másik oldalon állnak elég erősen.
6: Mi a másik oldal, ugye? Ja, tehát, hogy melyik konfliktusban a másik oldal? Nézzük meg egy lépéssel hátrébb ezt a dolgot. Ugye Pakisztán régi amerikai szövetségesnek tekinthető abban, hogy a tálibokkal szemben Afganisztánban legalább egy kiindulási bázis nyújtson, és ugye ez éppen elharapozott az elmúlt negyed évben, fél évben, tehát a pakisztániak nagyon komoly helyi összeütközéseket vívtak az afganisztáni tálib csapatokkal. A másik oldalon pedig az is igaz, hogy ráadásul az irániakkal sem túl jó ez a viszony. Ugye itt Balohisztántól kezdve nagyon sok olyan egyéb ütköző zóna van, ami a pakisztáni kvázi katona állam és az iráni rezsim helyi érdekei között egy ütköző zónát teremtett. Tehát itt ugye az iráni hátországba be tudnak menni, vagy azt a fenyegetést föl tudják pumpálni. Tulajdonképpen meg tudják osztani az iráni erőforrásokat. Tehát ez taktikai szempontból nem indokolatlan lépés Izrael, tehát megindokolható lépés az izraeli szereplő számára.
5: Azt kérdezi a hallgató, hogy pont az öbölmenti országok kapcsán hogyan tudják presszionálni az USA-t, illetve hiszen végtelen pénzük van, és ők is megszenvedik ezt a helyzetet, illetve Kína és India szerepe kérdés. Írta a másik hallgató SMS-ben is, hogy Kína hatalmasat nyer ezen.
6: Nézd, tehát ugye India annyiban egyszerűbb, hogy régi terve volt egyébként az Uniónak és Indiának is, hogy valamilyen közel-keleti koridort kiépítenek. Tehát a terv az pontosan az volt, hogy amíg Kína építkezik ugye Pakisztánon keresztül egy alternatív szárazföldi kiárás saját maga számára, és pakisztáni kikötőket használhatna, ahhoz képest ugye legyen egy az indiai óceánnak a nyugati részén átvonuló kábel, rengeteg internettől kezdve, tehát optikai kábeltől kezdve, potenciálisan később ki tudja még milyen más koridorokig. Tehát itt volt ez a szándék, ezt azért elég jelentősen keresztül húzták ezek a konfliktusok, tehát ez most egy többnyire papíron megragadt terv, miközben létrejött az India-EU szabadkereskedelmi megállapodás, tehát ez egy óriási szó. Ugye nagyon sok szabadkereskedelmi megállapodást hirtelen a homlokukra csaptak különböző régiók, Latin-Amerika, Kanada, Ausztrália, tehát rájöttek, hogy azért nem baj, hogyha itt az amerikai adminisztráció mellett van még mozgásterük, és ezt Európa egyébként meg kell mondani, hogy okosan kihasználta.
4: És elég gyorsan ráadásul. Tehát
6: és kivételesen le tudta csapni a labdát. Igen, tehát hogy ezt a labdát most szépen lecsapták. Ugye részben pont azért, mert ebben a nemzetközi kereskedelmi kérdésben tényleg kizárólagos kompetenciája van az Európai Bizottságnak. Tehát itt nincsen ratifikáció, itt nincsen olyan szavazgatás, hogy végig kell menni a teljes uniós jogalkotási folyamaton, hanem ez egy kizárólagos kompetencia. Minden más, sok más területen ugye azt látjuk, hogy ott el tud akadni menet közben. Kína számára ugye részben van az iráni export probléma, tehát az, hogy jelentős közel-keleti nyersanyag felszívók voltak olajban, gázban. Ugye ez nem csak rájuk, hanem Maláziától Japánig nagyon sok mindenkire igaz. Tehát ne felejtsük el, hogy itt a konfliktus egyes szakaszaiban azért komoly energiakorlátozásokat vezettek be. Indiában is nagyon súlyos ipari fogyasztókat lekapcsoló energiakorlátozás.
5: Hiszen, hát ott, igen, ott óriási megállások, leállások voltak, több napos áramszünetek.
6: Hát ott is, és a szigetvilágban is, tehát hogy ez a konfliktus ilyen szempontból minket, és most dupla idézőjelben, de csak a pénztárcánkon érintett eddig, míg máshol ez azt a leállást élték meg, amit mi most a hőhullám miatt néhány napig. És sokkal súlyosabb formában, és tegyük hozzá, hogy azért a lakosság máshogy van felvértezve, tehát Indiában, ahol ugye a vidéki lakosság többségben van még mindig, és egyébként ugye gázt használnak a főzéshez, ott azért a kormányzatnak ezzel nem nagyon szabad játszani. Tehát ilyen szempontból is ez a konfliktus máshogy megy végig, viszont voltak olyan országok, akik felkészülten várták ezt, hogy a Japán is, Kína is három számjegyű napnyi, most pontosan nem emlékszem, de több mint 200 napnyi készlettel rendelkeztek például olajból. Tehát ugye nálunk ezek a készletek azért jóval kisebbek.
4: Igen, kisebb.
6: És hát azért ebből is lehet tanulni. Ugye most csak egy másik példa.
4: Ez bocsássak, annak tudható be, tehát a magas tartalék miatt lehet ez. Nem tudom, egyébként így van, nem láttam, de egy hallgató írja, hogy Kína csökkentette az olajimportját napi 5 millió hordóval, ami azért jelentős lenne, hogy ennek mi lehet az oka?
6: ezek azért változó adatok, tehát az, hogy aha, éppen a világpiacon mennyibe kerül.
4: Igen.
6: Mikor tározod be, és milyen szinten, tehát itt azért tehát óvatos lennék. A
4: ekkora pufferre simán lehet mozogni, hogy most nem importálok, tartalékot használok, jó az ár, most egy kicsit megszületett, azért ez...
6: Miben állapodtam meg az orosz árnyékflottával?
4: Világos, tehát itt ez meg a másik, igen, erre gondoltam, hogy,
6: itt
4: hogy
6: még sok
4: ha át kell venni egy tételt, akkor lehet, hogy esik a látható import, igen.
6: Igen, tehát itt sok mozgástér van, és nem mindig teljesen transzparens a kínai statisztika. Japánok pedig szigetországként nagyon hamar megtanulták ezeket a leckéket, ugye eleve a választóknak is indokolhatóak ezek az intézkedések, hiszen szigetországként, ha bárhol leáll a tengeri közlekedés, vagy a Malakka-szoros elesik, akkor azért ott már máshogy viselkednek a gyárak.
5: Na még egy szorost meg kell tanulni akkor. Mindezek tükrében, hú, ez nagyon nehéz lesz így röviden lezárni a beszélgetést, meg összefoglalni. Mi a magyar álláspont, cél, terv? Mi az, amit Magyarország ebben a helyzetben, hát hogy is mondjam, nagyon szeretne elérni? Gondolom először itt a régióban egy kis rendet tenni, abban a szempontból, hogy viszonyulunk a környező országokhoz, de azért az is érdekes, hogy viszonyulunk a nagyhatalmokhoz.
6: Azt hiszem, hogy ha egy szót kell erre gyorsan mondani, akkor az a bizalomépítés. Tehát a diplomáciában azért ez az alaptőke. És utána lehet nagyon okosnak lenni, meg lehet jól tárgyalni, meg sok mindent lehet.
4: Stb. Igen, de ez az alapja.
6: De az, hogy több szinten, és itt ugye nem csak arról van szó, hogy miniszterek egymás között, hanem tényleg a alacsonyabb szinteken, akár a think tankek szintjén is. Tehát elinduljon az a tartós bizalomépítés, ami azért nagyon átpolitizálódott.
5: Erodálódott,
6: és tehát azt szerintem kimondhatjuk, hogy átpolitizálódott. Tényleg történt, hogy pártok beszélgettek egymás között, és a patriótákról volt szó az elmúlt években, ami a patrióta szempontból biztos nagyon jó, de ugye a magyar nemzetérdek szempontjából nem lehet leszűkíteni a magyar nemzetérdeket pártérdekre. Tehát ezt kell egy elképesztően tágabb spektrumon kezelni, és ez az, amivel a lengyel-magyar kapcsolat is helyreállítható, és a közép-európai bizalmi tőke.
4: Igen, azt én jól érzékelem, hogy a V4-nek a helyre állítása is azért, és az, hogy ezzel
5: amiről indult. Amiről 10 éve beszélünk Botondal, ugye folyamatosan előkerült mindenhol, hogy egy erős V4 milyen jó lenne.
6: Igen, hát

0: A szövetségi rendszerek, ha ezek az informális platformok tudnak beszélgetni, ebben Magyarországnak vissza kell csatlakozni. Akkor is, hogy olyan kormány van éppen egy szomszédos országban, akivel nem azonos párcsaládba ülünk.
1: Igen.
0: Tehát ezektől fog ez jól működni, és ez egy magyar érdekérvényesítés elengedhetetlen feltétele. Tehát itt minden egyéb konnektivitás elképzelés az úgy tűnt, hogy egyszerre minden és semmi. Uh-huh. Tehát valahogy ez úgy nem tudta megfogni azt, hogy azért van itt egy körkörös tehát itt vagyunk a térképen, Európában világos. Vagyunk, NATO tagok vagyunk, és nem mellesleg mellettünk egy háború zajlik.
2: Igen. Hát Botond, megint itt fognánk még bőven, csak a műsoridőnk nem engedi, de nagy szeretettel várunk.
1: Azt hadd adjam át a hallgatók jó kívánságait, nagyon sokan gratuláltak az új köszönöm. Pozícióhoz, és hogy ezt elérted, egy hallgató egész odáig ment Zoli, hogy lesz még Botond külügyminiszterrel is. Meglássátok. Amiatt mi is izgulnánk egy kicsit, mert most még tudunk
2: vigyázz,
1: beszélgetni.
2: Vigyázz, hogy milyen jó kívánságokat kapsz.
1: Most még tudunk beszélgetni, de ott valószínűleg nagyon elveszítenénk. Úgyhogy...
0: Hát köszönjük a bizalmat, tényleg igyekszünk majd megszolgálni. Nekünk is ez egy új és szép kihívás. Bízunk benne, hogy sikerül az asztalra letenni néhány olyan dolgot, amit még majd tudunk itt beszélgetni.
1: Biztosak vagyunk benne.
2: Köszönjük Botond, szépen, hogy
1: eljöttél. Nagy élmény volt, hogy itt voltál személyesen. Dr. Feledi Botond, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójával beszélgettünk.
2: És azt is mondhatnám, hogy külpolitikai perceinket hallották. Igen.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A következő okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatja.

0: hogyan érdemes választani aktívan kezelt befektetési alapok közül költség alapon. Hagyományos befektetési alapok vásárlásánál a fő szempont, hogy adott eszközosztályban vagy annak egy részpiacán hozzájussunk egy jól diverzifikált portfólióhoz. Mivel tipikusan egyik alap sem képes hosszú, 8-10 éves időtávon folyamatosan túlteljesíteni a benchmarkját, az alapok teljesítménye hektikus. Racionális döntés lehet, ha az adott, jól diverzifikált portfólióhoz a legalacsonyabb költség mellett szeretnénk hozzájutni és tartani azt. A befektetési alapok költség alapú hasonlítására a teljes költséghányadost, vagy másképpen TER mutatót használhatjuk, amely egyetlen, százalékos mérőszámban összegzi az alapkezelő által a befektetési alapra terhelt éves költségeket. Érdemes figyelni a befektetési alapok TER mutatóit, mert az egyes szolgáltatók és típusok között nagyok lehetnek a különbségek. A legkisebb költségszinten működő hazai alap TER mutatója 0,1%, míg a legdrágábbé éves 6% feletti.
1: Az okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatta.
2: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
1: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
3: Alfred Hitchcock az egyik születésnaposunk, angol születésű amerikai filmrendező, 1899-ben született ezen a napon, vagyis augusztus 13-án, azt mondta egy alkalommal: a meglepetés az, amikor a néző nem tud semmiről. A feszültség az, amikor minden tud.
4: Nem tudok elvonatkoztatni az ovális irodában történtekről. Mi? A meglepetés és a feszültség is ott volt az arcukon. Azok valaki mindent tudott, valaki semmit.
3: Igen.
4: És ez megtörtént. Igen, de Alfred Hitchcockot érdemes újra és újra visszanézni természetesen.

0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
1: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
2: És itt van velünk Várkonyi Gábor autópiaci szakértő. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
4: Hát először is dekódoljuk, hogy mi a csuda az a Kejkár.
3: Igen, beszéltünk róla.
2: Keiji Doja!
4: Keiji Doja?
3: Igen. Azt a mindenit.
4: Domo, domo, arigato, getesan, domo.
3: Külkemények vagytok. Igen.
2: Na, mi ez? Mit mondtunk?
3: Kejkár, ugye ez az a kategória, amit Japánban különböző okokból kifolyólag bevezettek. Az egyik és elsődleges ok az mégiscsak az, és ettől nehéz elvonatkoztatni, és nyilván ez egy okos policy, hogy olyan pici autókat próbálnak adózási szempontból is kedvezőbb helyzetbe hozni, nem csak megvásárláskor, hanem az autó fenntartási költségei kapcsán is, amelyek városban nem foglalnak sok helyet, és elérhetőek.
2: Aha.
3: Tehát ránevelni idézőjelben a japán felhasználót, akit olyan nagyon azért nem kell nevelni, mert elég tudatos,
2: igen,
3: hogy tök fölösleges 5-6 méteres autókkal közlekedni a városokban, hanem egy pici helykihasználás szempontjából optimális kategóriát képviselő autót hozzunk helyzetbe a nagyvárosokban, ahol egyébként ugye nagyon-nagyon jó tömegközlekedés van.
2: És akkor ez a Kejkár kategória.
3: Ez a Kejkár, így van. Uh-huh. Tehát nem feltétlen kell neked autót fenntartanod mondjuk
4: Tokióban. Ultra kompakt.
3: Hát nem, azért nem, mert 3,4 méterig elmehet. Tehát mondjuk egy, csak hogyha a hallgatók nem tudják ezt elképzelni, egy európai szemmel megszokott smartnál azért ez nagyobb autó.
4: Oké, okay. Szóval az nekik is már egy nagyon kicsi lenne. Akkor mert ezek azok a fura ilyen kis dobozok?
3: Pontosan. Uh-huh. Pontosan, és ezt mindjárt érteni is fogjátok a méret meghatározásokból, mert hogy 3,4 méteres hossz, ezt említettük, 1,48 a szélesség, és maximum 2 méter a magasság. Ebből azért úgy ki lehet találni, hogy ez egy nagyon kretén formájú autó lesz. De a kretén forma ugye azért van kitalálva, hogy a négy sarkába ki legyen téve a kerék, tehát a használható terület a lehető legnagyobb legyen. Nagyrészt ezek tolóajtós autók, tehát ez megint a kreténséget támogatja, hiszen tolóajtó az ugye marha praktikus, ahol kicsi a hely.
2: Igen.
3: Tehát a formavilág egy keskeny, magas, viszonylag rövid autó, aminek ráadásul tolóajtajai vannak, ez abszolút nem az, amit magadtól rajzolnál, hogyha egy szép autót akarnál, ellenben rettentő praktikus, és 64 lóerőben van maximalizálva a teljesítményük. Tehát ezek alapvetően teljes értékű autók, tudnál vele autópályán is közlekedni, meg működtetheted ezt családi első autóként is, de az elsődleges felhasználási területe az mégiscsak egy urbánus környezetben lévő egyéni mobilitást biztosító valami. Na, amiért ez izgalmas, az, hogy ez ugye egy olyan marginális piac, egy világpiaci szinthez képest, egy japán domestic, tehát belső piacos sztori, hogy ezzel tulajdonképpen, és ez egy másodlagos hatása ennek a szabályozásnak, megteremtették azt a kategóriát, ahol senki nem akar velük versenyezni.
4: Aha.
3: Mert hogy mi a fenének?
4: Ez kicsit, végülis a Wagon Air Plus is valami hasonló.
3: Vagy ahogy vidéken mondják, bocsánat, Wagon Air Pozitív.
4: A Wagon Air Pozitív, így van, a Wagon Air Pozitív is hasonló. Ugye az hasonlít azért egy ilyesmire, kicsit magasabb.
3: De sokkal teljes értékű. Szélesebb egyébként. Például abból jól le tudod mérni, hogy a Wagon Air Plus az szemre egy kicsi autó, de egy viszonylag normális szélességet képvisel. Ha abból
4: igen,
3: így gondolatban levesztek egy 20%-ot, akkor kapjátok meg a Kejkár jellegű autót.
4: De milyen modelleket tudsz említeni? Vannak ilyen?
3: Ezek mind belső piacosok. Ja, tehát mi is sorolnánk a neveket, senki nem ismeri ezeket, ezek belső piacos dolgok. És ez mintegy 40%-át képviseli a teljes japán autóeladásnak, belső piacos japán autóértékesítésnek, és ez volt a körbe bástyázott ilyen szent tehene a japán autóiparnak, mert hogy tényleg itt senki nem akart velük versenyezni, tehát ezt a kategóriát máshol, mivel nincsenek kiemelve adózási szempontból, nehéz eladni, nincsen rajta nagy haszon, ellenben nagy volumen van. És ez az összeállás, ez őket abba a biztonságba ringatta, hogy itt nem lesz senki, aki meg akarja próbálni majd challenge-elni ezt a kategóriát.
4: Kitalálhatom? Jöttek a kínaiak.
3: Pontosan. Pontosan, és ez...
4: De nem történt semmi újdonság egyébként, tehát hogy nem tudom, hogy tudjátok, de a japán őslakosaiból most már csak alig maradtak ugye egy páran, mert egyébként akik most japánok, ők Kína irányából érkeztek be, és igen, telepítették be a szigetvilágot, az őslakosok kicsit máshogy néznek ki. Úgyhogy ez megtörtént a történelemben többször, úgyhogy most megint autóiparban megtörténik.
3: Fogalmazunk úgy, hogy van kölcsönhatás a két nép között. Ami tényleg egy ilyen meteoritként van megélve a japán autóipar által, az az, hogy mi a fenét keres itt bármiféle külföldi. Elég nekünk az a probléma, hogy itt kezdik elvenni a saját környezetünkben lévő előkertünknek számító tájföldi, maláj, északkelet, meg délkelet, meg mindenféle ázsiai országoknak az autópiacát, de az, hogy itt saját magunknál megjelennek, ez egy dráma. Így van ez fölfogva a japán sajtó által. Már csak azért is, mert, és akkor itt megint villanyautó, nem villanyautó kérdéskör, szerintem marha izgalmas ilyen szempontból, igazi gazdasági krimi, és ezeket én imádom, ezért szeretem ezeket hozni ide. Mert ugye adná magát a dolog, hogy hát mire használod ezt az autót, ahogy elmondtuk, városi közlekedésre. Hát városba továbbra is az a helyzet, hogy a villany a legjobb megoldás. Na de a japán autógyártók ezt kevésbé érezték saját magukra vonatkoztatva egy olyan fejlesztési iránynak, amivel pénzt lehet keresni, mivel ugye eleve nagyon marginális haszonkulcsokkal dolgoztak ebben a kategóriában.
2: Nem fognak fejleszgetni, meg más hajtásláncba gondolkodni, hanem gyártják, ami már otthon a szalagon.
3: Így van, 90%-os japán, vagy bocsánat, kínai dominanciával a nyersanyag és akkumulátor piacon nem érezték szükségét annak, hogy még egy falatot adjanak a kínaiak szájába ebben a kérdésben. Miközben azért gondolható volt az, hogy előbb-utóbb azért itt villamosítás irányába fogunk elmenni ebben a kategóriában. Vannak is erre példák, tehát azt nem mondom, hogy nincsen japán tisztán elektromos kejkár. Ellenben ezek pici akkumulátorosak. Az azt jelenti, hogy olyan 20 kWh-s akkumulátorokkal rendelkeznek, megint csak, hogy kontextusba helyezzük, aki használ például gringos Volkswagen Up-ot, abban van körülbelül ekkora akkumulátor. Magyarul az télen szűk 100, nyáron szűk 150 km tud elmenni, ezért ez nem annyira nagyon nagy, de arra, hogy napi közlekedésre el legyen az ember, arra egyébként tök jó. Na.
4: És nem is olyan nehéz, gondolom, akkor ez az aksi.
3: Meg nem is olyan nagyon drága, meg környezeti lábnyom szempontjából, hogy ha csak azzal a kényelmetlenséggel jár idézőjelben, hogy naponta kell töltened, de egyébként nem csináltál egy feleslegesen nagy akkumulátort valamibe, akkor egyébként ez egy racionális, okos, jó dolog. De erre jönnek a kínai. Ja igen, és az árakat, azt nagyon fontos mondani.
4: Fontos,
3: ugye
4: tényleg.
3: Ezek jó árakon vannak. Az azt jelenti, hogy egy alapkivitel nagyjából 6600 eurónak megfelelő jenért megkapható, egy teljes extrás kivitel az 11000 eurónak megfelelő jenért kapható. Ezek nagyon elérhető dolgok alapvetően. És erre jött a BYD, aki bemondott egy olyat, hogy srácok, értjük, csináltuk nektek. Kifejezetten nektek egy japán kejkár kategóriai autót, ahogy az angol mondja, from scratch, tehát az elejétől csak japánnak fejlesztve, mint egy ilyen fricska a japán autógyártásnak, hogy figyeljetek, lehet, hogy nem éri meg, de mi akkor is megcsináljuk, mert be akarjuk tenni a lábunkat.
2: És 8-ér.
3: Nem, és ez az izgalmas. Nem.
4: Ez a BYD Rakkó.
3: Így van.
4: Amit a dizájnját azt teljesen eltalálták, amilyennek kell lenni egy kejkárnak. Uh-huh. Mármint, hogy ha nem a kejkár mikrobuszokat nézzük, vagyis az inkább nem is mikro, hanem a metrikus nanobuszok. Ugye a Subaru-nak van egy ilyen kis autó.
2: Hát
4: nem a Sambar, azt hiszem. Olyan, ami,
3: de a Libero volt az alapja.
4: A Libero volt az alapja, az ősi.
3: Ha emlékszel, a Svájcban a 80-as évek vége felé ugye megjelentek ezek a 4x4-es keskeny, mosógép kinézetű rettenetek, és imádták az emberek, mert olcsó volt, és mindenhol elment. Aha.
4: És egyrészt mindenhol elmegy, másrészt pedig elképesztő hatékony a hely kihasználása.
3: Persze, a motor ott van
4: mellette, közel-keleten csak ezek működnek ilyen kis iránytaxiként mindenhol. Tudod, amit le kell inteni, és be tudsz szállni, és befér 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ember is akár.
3: Indiaiból lehet, hogy 18 is.
4: Lehet. Szóval, BYD Rakkó.
3: Két C-vel, hogyha valaki rá akar keresni.
4: Rakkó, így van.
3: És az egyik nagy reveláció ezzel kapcsolatosan, hogy kettőféle akkumulátorral lehet kapni. Tehát ez természetesen villany, ha már BYD-ről beszélünk, és van egy ilyen a japánokkal konkurálni képes olcsó kivitel 20 kWh-s akkumulátorral, meg van egy, ami 30 fölötti teljesítményű, na ilyet nem tudnak a japán konkurensek, és ezzel ugye a japán szabvány szerint 300 kilométernél többet tud elmenni egy ilyen magánautó, városi környezetben ez nagyon könnyedén működtethető, és hát ez az, ami...
4: És ez Európában nem jön?
3: Európában szerintem ebben a formában még nem jön, mert hogyha nálunk nincsenek kedvezmények, akkor ez nem annyira működik. Uh-huh. Egyébként Clean Energy Vehicle-nek hívják azt a kategóriát Japánban is, amit ilyen értelemben támogatnak.
2: Na, és... ennek a Spider-e én érdekel. De komolyan van rakó Spider.
4: Ne viccelj.
2: De komolyan két személyes kis izé, ilyen.
3: Igen, valami. De az, hogy mondjam, az nem az a kategória. Vannak egyébként ilyen kis japán egyébként sportautók.
2: Furcsa is, mert a dobozból hogy lett ilyen kis helyre.
3: De ilyeneket csinálnak. Hát a Hondának is van ilyenje, a Daihatsunak is van ilyenje. Ez egy abszolút klasszikus japán sztori megint csak, de ezek azért marginálisnak mondott darabszámok mondjuk ehhez képest. Ami itt izgalmas, hogy azt gondolná az ember, ismerve a japánokat, hogy azért mégiscsak, főleg az európaiakhoz képest van egy jelentősen lojálisabb közönség a saját autóiparuk iránt a japánoknál. Az első megrendelések, azok ugyanakkor eléggé biztatóak.
4: Hát ezt akartam mondani, hogy van egy lojális közönség még. Aztán utána ugye meg lesz minden a szervisztől kezdve a hálózatokig, és a pénzben se ugyanaz, akkor...
3: Rátapintottál egy nagyon lényeges pontra, mert ugye egyenlőre, ugyanúgy, ahogy Európában ez mondjuk 5 évvel ezelőtt még igaz volt, egyenlőre védi a japán gyártókat ez az elképesztően széleskörű szervízhálózat, amivel rendelkeznek, és amit évtizedek alatt építettek ki. De ez, ha a BYD belefekteti az energiát, és elkezd terjeszkedni, akkor ez lesz az utolsó védvonal, ami még meg tudja őket védeni, ha nem találnak ki valami újat. És az az izgalmas, hogy, és itt jön a gazdasági krimi része, hogy akkor bekapcsolódik a japán kormányzat, ami hagyományosan azért eléggé tövig benne van a japán gazdaság különböző döntéseiben, és elkezdi azt csinálni, amit mi nekünk Európába kellett volna csinálnunk, az én véleményem szerint. Méghozzá kidolgoz egy stratégiát arra, hogy hogyan lehet konkurálni hosszabb távon a kínaiakkal, mert hogy az látható, hogy mindaz, amivel általában az európai autóipart vádolják itt a haladó sajtóban, hogy lemaradtak meg ilyesmi, ez sajnos a japán autóiparra igaz abban az értelemben, hogy nagyon sokáig nem vették észre, hogy marha gyorsan ott tud lenni majd a kínai konkurencia, hogyha arról van szó, hogy technológiai értelemben meg gazdasági értelemben olyan kombinációt tudnak létrehozni, hogy például egy kejkár kategóriában olcsóbban tudnak ilyet adni, mint a japánok, akik erre vannak ráállva évtizedek óta. És itt a gond, tehát, hogy megjött az üzenet, és most nagyon hirtelen kell valamit reagálniuk. És itt egy olyan izgalmas és holisztikus megközelítés van a japán kormány részéről, ami szerintem abszolút megsüvegelendő. Például az, hogy előírják, hogy japán cybersecurity standardok szerint kell működnie ezeknek az autóknak, ami egy szép körülírása annak, hogy hát értjük, hogy kínai, de ez ide nem lesz jó.
4: Hát jó, most nézd az autóiparban, hogyha tudnak jobbat, mint a brit haditengerészet cybersecurity-ben, ahol kiderült ugye, hogy a Kínából rendelt különböző kamerák azok jelentettek.
3: Annyira nem lep meg.
4: Úgyhogy, de jó, de azért a haditengerészetet, Mr. Bondot és társait az eléggé meglepte, valljuk be.
3: Hát az elég nagy baj.
4: Szóval, de... hogy igen, tehát, hogy oké, értjük.
3: Igen, de vannak ugye olyan...
4: Jó próbálkozás, mondjuk így.
3: Vannak olyan kézzelfogható előnyei egyébként a kínaiaknak, amiket a japánok még nem adnak, például ebben a kategóriában legalábbis nem. Például nem egyértelmű, de a japánoknál nem feltétlen van ebben a kategóriában ott a frissítés. Ami, hogyha belegondolsz, hogy 2026-ban, értem, hogy ezekben az autóban nem nagyon kell, de hát azért mégiscsak egy, hogy mondjam, mégiscsak egy olyan pont, amivel a kínaiak elúszhatnak. Nem feltétlen van például bennük vehicle to home, tehát ugye az, ami aztán Japánban különösen izgalmas tud lenni, hogy akkor, amikor éppen megint egy földrengés szétcseszte az infrastruktúrát, akkor legalább arra a pár órára tudjad működtetni a dolgaidat az autóról.
2: Igen.
3: Ez ugye alapértelmezett egy kínai autóban jellemzően. Egy elektromos.
4: Hát igen, ez jó.
3: Szóval ezek azért mind olyan sztorik, amik elgondolkodtatóak. Na, de akkor most jön
4: egy utolsót, mert most már közben kifutottunk sajnos az időből. A legfontosabbat.
3: A legfontosabb.
4: Kína, a gazdasági krimiben.
3: Kína dominanciája ebben vagy ezen a területen nyilvánvalóan az akkumulátor fennhatóság, amit meg akar változtatni Japán, méghozzá azzal, hogy 150 gigawattórányi akkumulátor gyártási kapacitást akarnak implementálni 2030-ig Japánban. Tehát ők is akarnak akkumulátort gyártani, és ők is masszív állami támogatásokkal, nagyon-nagyon durva állami támogatásokkal. Úgyhogy a szilárdtest akkumulátor ügyében, amit itt hallunk ezer éve.
2: A saját gyártóikkal.
3: Természetesen. Természetesen, de hát nekik vannak saját gyártóik, szóval így. És akkor még utolsó poénként, ami nagyon izgalmas, hogy ők továbbra is a multipass, tehát a több technológiát felsoroltató exportban hisznek, és ezt akarják tolni. Tehát, hogy azt látják, hogy nem fognak tudni árakban versenyezni kínai elektromos autókkal, ellenben a kínai elektromos autó nem megoldás mindenre, pláne nem a következő 10-20 évben, tehát minden hangszeren akarnak játszani, és ezerrel támogatják a saját exportjukat. Az autóipar szempontjából mennyivel másabb, ilyen kicsit magyar tanulul mondva, ez a hozzáállás ahhoz képest, igen, amit mi itt Európában csinálunk. Igen. Megértik, lereagálják, tolják bele a pénzt, és menni akarnak előre.
2: Igen, hát gondolom, mi rossz példa is vagyunk, és elég ijesztő ahhoz, hogy ők gyorsan reagáljanak.
3: Halálra szabályozott saját autóiparra.
2: Gábor, nagyon köszi, izgalmas volt ez a kis gazdasági krimi. Köszi, hogy eljöttél hozzánk.
3: Sziasztok.
2: Bárkonyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik.
4: A helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőt a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok Fesztiválra, a Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. Jóvoltából. Mai kérdésünk pedig a következő. A hazai zenei élet egyik legpörgősebb elektronikus pop duója az Analóg Balaton. Milyen sajátos hangszerkombináció jellemzi az élő fellépéseiket? A. Kizárólag akusztikus gitárok és ének. Vagy B. Szintetizátorok, elektronikus alapok és élő gitár és ének. Vagy C. Teljes fúvos zenekar techno alapokkal. A megfejtéseket küldjétek a következő helyre. Kira, te kiestél, csak mondom, mert te nem oda küldted, úgyhogy Kirán kívül, vagy pedig most Kira küld a rendes helyre is, mégpedig
2: még
4: ide.
2: Még négyig lehet.
4: Ide, figyelj!
1: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékkukac.radiokafe98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!
4: És hamarosan érkezünk vissza IT rovatunkkal, az a pedig a témánk, ugye, hogy most jött ki az új Google Pixel 11-es sorozat, illetve hogy Mark Zuckerberg mindenki kezébe oda akarja adni, de a sajátjából nem engedi ki a szuperintelligenciát, és kapcsolatban van a két hír. Azt fogjuk megvizsgálni, hogy milyen jövője lehet a consumer AI-nak, és milyen szerepet szánnak maguknak.
2: De ilyen Pixelt használ valaki, még senki nem látta.
4: Figyelj, most már harmadik generáció jön ki, ugyanazzal a dizájnnal, és a jelenlegi az még többet ígér, ráadásul a Fold is megérkezett az új Pixel 11-el, meg az új órák, meg minden, úgyhogy azért Magyarországon valami miatt nem terjedt el annyira, de egyébként ismerek olyat, aki berendeli. Úgyhogy érdekes a sztori. Minden esetre IT rovatunkban ez a témánk, Erdős Mártonnal beszélgetünk majd, a PC World főszerkesztőjével.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Több milliárdos keretet biztosít a kormány az aszály miatti kárelhárításra. Drágul a gázolaj, a benzin ára marad. Másik géppel menekítették ki titokban Trumpot. Meleg, de szeles nyári időnk lesz ma, sok napsütéssel. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság kárelhárítás és védekezési feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. 6 forinttal emelkedik a gázolaj, nagykerára a benziné nem változik. Az országos átlagár így a 95-ös benzin esetében 576, a gázolajnál 658 forint literenként. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint a jelenlegi árak mellett nincs szükség a védett ár visszavezetésére. Grád Otto úgy véli, a gázolaj drágulását elsősorban az európai dízelhiány és a nemzetközi konfliktusok okozzák. Kigyulladt a száraz aljnövényzet tegnap este a budai várban, a halászbástya alatt. A Hunyadi János út mellett mintegy 40 négyzetméteren égett a növényzet. A környéken tartózkodók megkezdték az oltást, és a kiérkező tűzoltók rövid idő alatt el is oltották a lángokat, amelyek nem terjedtek tovább. A hatóságok a rendkívüli szárazság miatt fokozott óvatosságra figyelmeztetnek. Kihirdették az ország idei kenyereit és desszertjeit. A pilisi pityókás lett a Szent István napi kenyér, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű magvető lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíbor fehér elnevezésű erdei gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották. A legjobb cukormentes torta pedig a szilvás diós fahíjas ízvilágú szilvafácska lett. Újabb részletek derültek ki Donald Trump júliusi titkos gépcseréjéről. Az amerikai elnököt egy feltételezett biztonsági fenyegetés miatt nem az Air Force One fedélzetén vitték haza a NATO ankarai csúcs találkozójáról. A nyilvánosság előtt felszállt az elnöki gépre, majd a titkos szolgálat utasítására titokban átszállították egy másik katonai repülőre. Az Air Force One csaliként folytatta útját. A sajtóértesülések szerint a fenyegetés várról indítható rakétára vonatkozott. Kós Hubert Európa bajnok lett 200 méter háton a párizsi úszó Európa bajnokságon. Az 1 perc 53,8 század másodperces idő minden idők ötödik legjobb eredménye ebben a számban. Nem sokkal később Milák Kristóf is dobogóra állhatott, 100 méter gyorson bronzérmet szerzett, ráadásul 46,87 század másodperces idejével új országos csúcsot úszott.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, esni sehol sem fog. Sokfelé lesz élénk az északkeleti szél. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Az átmeneti enyhülés után a hétvégére visszatér a kánikula.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli,
6: ahol széles a spaletta.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terüly-terüly asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Még mindig itt vagyunk, ez a Millás reggeli.
4: Kitartóan nyomjuk, úgyhogy köszöntünk mindenkit nagy szeretettel. Mikor is? 4:10 előtt 5 perccel járunk. Augusztus 13-án csütörtökön reggel Kántor Endrével.
3: És Gede Balázssal, illetve a kedves hallgatókkal, akiknek üzenjük, hogy mindenkit, mindenre buzdítunk folyamatosan az összes zene megszeretésére. Hogyha végignézzük a Millás reggeli palettáját, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ez egy nagyon-nagyon nyitottságra buzdító műsor.
4: Igen, mert Mónikától megkaptuk, hogy ne tippelésre buzdítsunk, hanem nézzen utána a kedves hallgató minden zenekarnak, és ismerjen meg.
3: A tippelést kell buzdítani, hogy játszanak persze, a hallgatók.
4: Persze, aztán majd utána keresgélheti
3: azonnal a Balatont,
4: hogy is szól, meg milyen zenét játszik. Na, és hát most meg arra buzdítunk, hogy mindenki maradjon velünk, mert IT rovatunk következik.
0: Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
3: Jön a mesterséges szuperintelligencia, most már itt van a kanyarban, ezt nyugodtan kijelenthetjük, és hát közben azért érdekes hírek érkeznek. Kitaláltam azt a kifejezést, hogy consumer AI, azért, óriási. Mert hogy úgy tűnik, hogy ezek a nagy gatekeeper cégek, úgy teleraktuk ilyen angol szóval, tehát a nagy tech vállalatok, akik ebben érre törnek.
4: A hyperscalerek.
3: A gatekeeperek, így van. Ők cifrázunk. Úgy tűnik, hogy akarják, hogy legyen ilyen, na de hogy nem akarják kiengedni a kezükből, és az is nagy kérdés, hogy milyen szerepet szánnak a mesterséges intelligenciának fogyasztói szempontból, és milyen szerepet szánnak maguknak. Erről beszélgetünk Erdős Mártonnal, a PC World főszerkesztőjével. Szia, jó reggelt!
4: Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat!
3: Szóval
5: nem AI vagyok, hanem egy élő ember.
4: Azt úgy sem hiszik el.
3: Majd mindjárt hívom.
5: Mit csináljak? Hibázzak, ugye? Hibázzak, igen. És akkor talán.
3: Nem jó, ha...
5: És ne kérek elnézést.
3: Igen.
5: Igazad van.
3: Így van.
5: Átfogalmazom.
4: Nagyon jó.
3: Ne ijeszgess minket, Marci.
5: Aki ezzel röhög, az már használt AI-t, és lehet, hogy sokan vagyunk.
4: Igen.
3: Mindenki most már használt, ha akarja, ha nem. Úgyhogy erről beszélgettünk még annak idején, amikor a no-click internet kifejezéssel találkoztunk, de most már mindenkinek a telefonjában ott van különböző módokon, sőt, gyakorlatilag minden módon, és ez pont azért érdekes, mert ugye megérkezett a Google Pixel 11, és itt is egy új szerepet szántak benne az AI-nak.
5: Ami nem is véletlen, hiszen ha megnézzük, itt olyan emberek, ugye említetted a Google-t, de rögtön ide bekeverném az egyik, nem akartam a hős szót kimondani, nem is fogom, Mark Zuckerberg, a Meta vezetője, aki írt egy olyan kiáltványt, hogy a jövő mindenkié, és ez erről az AGI-ról, erről az Artificial General Intelligence-ről szól, és arról, hogy ez mindenki, és ennek így van értelme, és ezt így szabad csak megcsinálni. Ami az ő szájából, nem tudom, kicsit diszonáns, olyan fura, hogy
4: hát igen, ő ezt így... Fogjuk meg, és vigyétek!
5: Igen, aztán az még furább, hogyha ha veszed a fáradtságot és elolvasod, nem tudom, hogy éjjel írta-e, lehet, hogy nem.
3: Részben.
5: Igen, viszont a helyzet az, hogy az jön le belőle, hogy ő nagyon azt szeretné, hogy ez legyen mindenkié, de csak annyiban, hogy te súlyozhatod, tehát hogy legyen egy nyílt súlyú modell, ami nagyjából azt jelenti, hogy te mondhatod meg, hogy, nagy, hogy mi ez értsen úgy igazán, és miben legyen jó, de az, hogy hogy működik, és pontosan mi történik benne,
4: azt, vagy
5: azt az irányítást nagykegyesen a saját vállára helyezi, illetve a Meta vállára, és itt a Metát emeltem ki, de mindegyik másik óriás cég is pontosan ezen van, ez, ezt is nagyon jól mutatja, hogy az OpenAI és a Google feszült egymásnak úgy igazán, itt, a, itt arról van szó, hogy, hogy ilyen milliárdos felhasználói számokat próbál, vagyis értek már el, az OpenAI picit lassabban, és attól ilyet most meg, hogy a Google viszont egy pillanat alatt ért el, ha ezt úgy vesszük, hogy a februárban még csak 250 millió volt a Gemini, vagy Gemini, ilyen magyarok vagyunk, úgyhogy Gemini. Igen, no cukor. És a, ez most arra elérte az 1 milliárdot úgy, hogy ebben nincs benne az a mindenki által közkedvelt AI áttekintés, ami az összes Google keresés elején kijön most.
3: Ja, hogy ezt nem számolják bele.
5: Nem számolják bele, amikor a Gemini-től kérdezel valamit, vagy az applikációként elindítod, és akkor csetelsz vele, tehát csak ez nagyon van benne.
3: Figyelj, már tegyük különbséget, elérni. És magyarázzuk meg, hogy mi az, mert ugye beszélünk három dologról, illetve kettőről most, de a harmadikat is tegyük oda. Tehát van az AI, ugye az MI magyarul, ez a mesterséges intelligencia, ez egy olyan rendszer, ami, ami, amit egy, egy, egy dolog, vagy egy speciális, vagy specifikus feladat elvégzésére megbízott, promptolod. Akkor van az, amiről a Zuckerberg beszél, az az AGI, ami a General, Artificial General Intelligence, ez, a, ez lényeg. Igen. Ez egy ilyen szuper intelligencia,
4: hát
3: majdnem.
4: Hát magától gondolkodó.
3: Ez a magától gondolkodó, úgy, mint a, aki különböző dolgokat el tud végezni, ő látja az összefüggéseket, mint és egy ember
5: itt,
3: úgy
5: itt
3: működik.
5: Nem az a, ez nem csak az a fontos az aginál, hogy, hogy, hogy minden magától, hanem hogy eléri és meghaladja az emberi intelligenciát.
3: Az már az ASI,
5: tehát
3: nem?
5: Tehát a Turing teszt az, az, az neki a reggeli.
3: És az ASI, és az Artificial Super Intelligence, az az, ami,
4: az
3: ami
4: a
3: minden szem, az
4: igen.
3: Egy hipotetikus egyelőre. És azt mondták igen, a szakik, hogy az AI-nál tartunk, az AGI-t nem fogjuk elérni még jó sokáig, az ASI az pedig egy ilyen távoli jövő, egy Asimov.
5: Én inkább azt mondanám, már talán az aginál is, agiasi, összemosva egy kicsit, én inkább a kedvenc írom, a Philip K. Dicknek a Vulcanus kalapácsát vetítem itt fel, ahol egy ilyen gépre, ezt 1960-ban, én azt most pont megnéztem, azt tudom, hogy a 60-as években, hogy pontosan mikor.
3: Na jó, de sok szintetikus anyagot magához vett, és úgy csinálta.
4: Ahhoz, hogy lássa,
5: de jól csinálta. Akkor még nagyon csóró volt.
3: Csóró
5: akkor
3: volt,
5: még nem.
3: ez igaz.
5: És hogy végig csóró volt, na mindegy. De abszolút egy olyan vizionárius, szóval nem róla van szó. A lényeg az, hogy abban van egy olyan, hogy egy ilyen gép, ami erre képes, átveszi a társadalom irányítását, és az összes ilyen eszköz és az összes ilyen gép nem csak attól lesz vagy jó, vagy rossz. Ki az, aki eldönti, hogy mi a jó, mi a rossz, hogy működik, mi van benne, hanem hogy milyen adattal eteted meg. És például erre egy kiváló abszolút friss példa, hogy a Google Search, tehát ez, amit az AI áttekintésnek mondtam, az most eltemette Sam Altmant, az OpenAI CEO-ját, aki úgy sokan az AI generatív AI elindítójának tekintenek. Most konkrétan eltemette mindezt azért, mert valaki vízből a Wikipédia oldalát megváltoztatta a Sam Altmannek, és az AI robot meg egyszerűen benyalt azt, hogy hopp, meghalt a Sam Altman, akkor már ha valaki rákeres, akkor őt úgy kell már prezentálni, hogy már múlt idő.
3: Aha, ez az adatmérgezés kiváló példája, amikor adatmérgezéssel érjük el, hogy rossz információk szülessenek, igen.
5: És a Google, OpenAI, Meta vonalon, és nyilván még aki még ide bejön, az Amazontól kezdve, mondanám a Microsoftot is, bár ő szereti betenni a pumpát a külői közé, de a helyzet az, hogy úgy ért el nagyon gyorsan a Google ezt, hogy minél gyorsabban integrálta a már meglévő rendszereibe, és ide tartozik az Android is, ami elképesztő mennyiségű eszközön fut. Uh-huh. És az OpenAI-nak itt van egy, és a Meta-nak is valójában itt van egy nagyon komoly hátránya, hogy fizikai eszközben alapértelmezetten ő nem szerepel úgy, tehát ha te azt választod, hogy az legyen, akkor az lesz. De a Gemini az meg eleve ott van.
3: Be van építve. És mi az, amiben domborít a Pixel 11 most? Mert mindig kell a valamivel domborítani.
5: Az egy mobiltelefon.
3: Értem, csak hogy minden egyes kibocsátásnál kell valamit mondani, hogy a milyen abban jobb, hogy, és akkor az AI-t most már úgy használja, hogy gyakorlatilag fényképet sem kell csinálnod, hanem ő maga merre jársz, például nézi, hogy merre jársz, és majd generál neked egy fényképalbumot.
5: Tehát itt azzal a felütéssel dobta piac tegnap, jelentette be, és majd 19-től lesz kapható a Pixel 11 széria, Magyarországon is hivatalosan, kivéve a Foldot, és igenis jó pára használják. Nem olyan sokan Magyarországon, ez valóban igaz, mert hallgattam, hogy mit mondtatok róla még a hírek előtt. Használják Amerikában sokkal többen, Ázsiában is viszonylag többen, tehát azért nem egy kihalás szélén lévő mobilmárka, de tény, hogy itthon kevesebben, ez árazás miatt is a többi. Itt azzal a felütéssel mutatta be az új szériáját, okos órát és telefonokat, hogy kezdje többet elvárni úgy a mobilottól, hogy kevésbé vonja el a figyelmedet az életről, tehát hogy itt ilyen hangzatos van, éld meg a pillanatot, stb. Ne azzal töltsed, hogy lefelé nézel, és a mobilodat pötyögöd, és appokat indítasz, meg scrollozol, meg mit tudom én. Tehát, hogy nem erről szóljon, hanem az automatizálható rutin feladatokat végezz el az az AI, ami integrálva van a telefonodba, vagy annak az operációs rendszerébe. Nyilván már most én úgy látom, hogy szerintem ez az EU-nak lesz egy-két szava.
3: Az biztos, igen.
5: Igen, igen. Illetve itt minden olyan is belejön, hogy ti még olyanok voltatok, akik megjegyeztétek azt az 5 telefonszámot fejből, akit be kell pötyögni a kis mobilba.
3: Igen. Sőt.
5: Nekem már 2 soros kijelzős volt, úgyhogy én már SMS-t is tudtam írni. De a lényeg az, hogy most már annyira nem kell a telefonodon ilyeneket tudni. Azt se kell tudni, hogy a beállításokban mi van, stb. Csak azt mondod a telefonodra, rászólsz, hogy bántja a szememet a kijelző, és akkor ő majd Aha. szépen megoldja, hogy beállítja.
3: Na, úgyhogy, ez az.
5: Hogy szemkimérő mód, meg az egyebek. Tehát, hogy
3: akkor most jövök Rick Descartesként, és elmondom, hogy ez nagyon nem jó út, mert most már úgy elbutít minket, hogy gyakorlatilag a telefon vezet minket, ő irányít minket, itt kezdődik a vulkán kalapácsa.
5: Az idiokraszi, igen.
3: Az idiokraszi, így van.
5: Igen. És én sokszor nagyon szkeptikusan látom azt, hogy a jövő milyen, illetve a felnővő generáció, de az a helyzet, hogy olyan hírek is vannak, hogy pont a fiatal felnővő generáció, még az egészen fiataloknál...
3: Alfák, igen, vagy az utána következők, igen.
5: Nagyon kritikusan kezelik az AI-t, és az AI-jal előállított tartalmat. És ezt például alátámasztja az, hogy a Spotify-on is megjelent az, hogy megjelöli az AI-jal
3: készült,
5: nem humán előadók alkotásait. És
3: hát a Claude-nak is ugye most kínosnak... már vízjele van, vízjeleznie kell az általa előállított tartalmakat, ami teljesen jó szerintem egyébként. Tehát, hogy ezt kértük, vagy nagyon sokan kérték, és ez jó, hogy így van. Különböztessük meg, nagyon jó eszközről van szó. Kérdés az, hogy ezt a kritikus gondolkodást és azt, hogy a mindennapjainkban milyen feladatot szánunk az agyunknak, hogy ezt mennyire veszi át, és itt azért megkülönböznek a vélemények.
5: Igen, pontosan, és itt a Pixel 11 arra egy jó példa, mert ahogy mondtam, ez egy telefon, vagy legalábbis 4 telefon, attól függ, hogy melyiket választod. Tehát, hogy hardveresen nem újult úgy meg, viszont az a szolgáltatás készlet, amit ezen a hardveren elérsz, és amit ezzel megkapsz, és amilyen ökoszisztémában ez beépít téged, és nyilván van az elején a kapudrog, aztán egyszerűen hozzászoksz, hogy kiszolgál téged, az, amivel valamit úgy kezdeni kell, hogy a helyén kezelni. Ez semmiképp sem hasonlítanám a dotcom lufihoz uh-huh. ezt az egész jelenséget, és ahogy megyünk a generatív AI-ból megyünk előre az agyasi felé. Én ezt nem mondanám, hogy egy olyan durranásra kell számítani, vagy annál nagyobbra, ami akkor volt, hogy az egész kiderül, hogy egy valójában egy lufi.
4: De ott se derült ki, várjál, ott is csak szét volt fújva egy csomó részvény, egy csomóan kihullottak, az internet önmagában az lett, amit elképzeltek akkor, vagy elképzeltünk akkor befektetőként. Tehát ilyen szempontból lehet lufi, hogy itt is lesz egy, meg lesz rázva a szita, és egy csomó befektető, beruházás.
3: Igen, nem úgy pukkan ki, ahogy ezt általánosan... Igen. A társadalmat tehát szerintem megváltoztatta.
5: Az internet... Megváltoztatta valamennyire, de nem annyira, nem olyan markás volna, nem az alapjait változtatja úgy meg, mint ahogy ez a geniáj agiasi fogja. És ők mondják, hogy még nagyon messze van, meg majd a távoli jövőben, és amikor két éve még egy terminál ablakba pötyögtél valamit, és azon ámultál, hogy viszonylag értelmes választ adott rá egy prompt valahol távolból, most meg akár lokálisan futhatsz olyan AI-t, ami tökéletesen fordít a világ bármely nyelvéről bármelyikre, és amúgy meg legenerál egy olyan képet, ahol ujja és igen. négy keze van minden embernek.
3: Tehát, nagyon gyorsan haladunk, az biztos.
5: Tehát a fejlődés üteme igen. gyorsul, és ez az, ami elképesztő. És aztán a kérdés az, hogy ki mondja meg, hogy mi a rossz, mi a jó, és mi az, amire használja, és mi az, amire nem használja.
3: Na ez az, amiben már Zuckerberg tézisei azok.
5: De van egy pont, ahol nem te döntöd el.
3: Hát ez az, a Mark Zuckerberg dönti el. Ezt akartam mondani.
5: Mert ott van, hát ez konkrétan arra buzdítanak, hogy te az AI-t úgy használd, mint egy munkavállaló, mint egy augmentum, mint neked egy kiegészítésed, hogy te attól jobb leszel, attól te több leszel. És hogyha a munkaerőpiacra úgy mész ki, hogy te be tudod építeni a munkádban az AI-t, de mint humán erőforrás te értékes maradsz, akkor te azonos fizetésért egy nagyobb értéket képviselsz a munkaerőpiacon, mint az, aki nem használja az AI-t, vagy csak az AI-t fogják esetleg alkalmazni, az sem jó. Erre kezdenek már rájönni erre
4: pont az utóbbira. Most olvastam, igen, az elmúlt negyedében 25 ezer munkahely szűnt meg az AI kapcsán, és ez gyorsuló, negyedévről negyedévre gyorsuló. Elon Musk is azon gondolkodott és filozofált, hogy mi lesz annak a vége, hogy oké, hogy termelékenység javulás, de hogyha egyre több terméket állítunk elő, vagy ugyanannyi terméket állítunk elő kevesebb dollárért, vagy egyre többet azonos dollárért, az ugye egy deflációs hatást fog kifejteni, és hogy mi lehet annak az eredménye. Úgyhogy vannak ennek távolban mutató.
5: Igen, igen. Csak itt az egyik nagy probléma, hogy te is úgy kezdted a mondatot, hogy Elon Musk, és megint itt vagyunk a következő igen. ilyen, mondhatom, hogy antihíró.
3: Persze, nyugodtan mondhatod.
4: Persze, abszolút.
5: Jó, aztán majd a legfeljebb belém állnak, hogy ez nem
3: de
5: így van.
3: Hogy is.
5: Szóval ezzel nem azt mondom, hogy nem ismerem el azt, amit a munkáját vagy ahova felért, mert tudom fikázni könnyű, csináljak jobbat, de a helyzet az, hogy utána meg azt fogja magának, benéz a tükörbe, és azt mondja, hogy de hát, ha én nem csinálom, akkor megcsinálják a kínaiak.
4: Ez az.
5: Hát akkor nekem kell megcsinálni. Hát akkor hát nem engedhetjük. Hát én megmentem az emberiséget igen. azzal, hogyha a Starlink lesz az összes Teslában, és egyébként full AI fog
3: kilőjük megcsinálni. Kilőjük a Marsra.
4: És hogyha nagy igen. a tré, akkor igen. elköltözünk a Marsra. Így van.
5: Hát, és jaj, működik. Lehetőleg egy Teslában, mondjuk egy kapióban.
3: Működik. Megjött a válasz, és működik.
4: Igen.
5: Igen. Szóval, és ez az egyik félő dolog, hogy ezt hozza föl a Mark Zuckerberg is ebben a kiáltványában válaszként, vagy végső következtetésként, hogy persze legyen mindenkié az AI.
3: Igen.
5: De csinálják meg előbb az amerikaiak, különben a kínaiak megelőznek.
3: Illetve, bocsánat, amit nincs leírva a kiáltványban, az, hogy mindenkié legyen, demokratizáljuk, az a szuperintelligencia mindenkié, és az adatok, Zuckerberg úr, na jó, hát azok a miénk, az adatok miénk, majd mi hát, adjuk, azokat igen. mi adjuk.
5: Pontosan, tehát az adatok, és az, ahogy az oké, hogy te nyíltan súlyozod, hogy éppen miben legyen jobb, vagy miben legyen számodra megfelelőbb az adott agi, vagy AI, vagy bármi, de azt, hogy az pontosan mit fog csinálni, merre torzítja esetleg az eredményt, hogy működik, betekinthetnek-e a hatóságok abba, hogy te mit csináltál azzal, az maradjon már légy szíves a Meta kezében.
4: Hát igen, ezzel, ez egy jó végszó is, mármint nem
5: mert
4: jó.
5: Amerika, mert Kína, és van. Akkor igen. Megint ott vagyunk, hogy amíg, és nyilván itt a világbéke nem várható el sajnos, főleg a jelen helyzetben, de a vége az, hogy egy ilyen újabb, és nem tudom, hogy ez hidegháború-e, vagy ez valamilyennál sokkal durvább, de ott tartunk, hogy ebben a nagy hatalmak feszülnek egymásnak, és ezek az óriás cégek, és nagyon úgy tűnik egyelőre, hogyha ez így folytatódik, akkor tök mindegy, hogy neked milyen telefon van a kezedben, és mi fut rajta, mert úgyis annak a 3-4 óriás cégnek és egy-két államnak a kezében összpontosul minden. Igen. És ők fogják megmondani, hogy ha legeneráltatsz egy cuki macskás képet, akkor annak hány ujja legyen, meg hány keze, meg mit mondjon neked pontosan.
4: Kicsit disztópikus lett a vége, de hát ez így van. Egy hallgató azt írja, nem szeretem ezt az embert. Túl sokszor van igaza.
5: Marci,
4: köszönjük szépen a beszélgetést, szép
5: napot. És egyébként szeretném azt még egyszer leszögezni itt a legvégén, hogy ez egy AI pozitív beszélgetés.
3: AI pozitív, nagyon jó.
4: Ezt úgy tessék fogadni. Oké, köszi még egyszer,
3: köszönjük szépen,
4: szia.
3: Érdekes beszélgetés
5: köszi
3: volt.
5: Szépen.
3: Szia.
5: Sziasztok.
4: Erdős Mártonnal a PC World főszerkesztőjével beszélgettünk. A pcw.hu-n lehet megtalálni az mindenféle
3: írásait is.
0: IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
1: Oázis az Észak-Alföldön. A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert egyike a legkiemelkedőbb és legjobb állapotban megmaradt magyar történeti kerteknek. A faj sokszínűség, a génmegőrzés mellett művészeti jelentősége is óriási. Elsősorban azonban gyűjteményes kertként mutat példát. Emellett változatos programokkal is várják itt a kertek szerelmeseit. A 27 hektáros kertben csaknem 13 ezer növényfaj, illetve fajta található 4 nagy gyűjteményben. Mindemellett nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy tematikus programokkal várják az ide látogatókat. Ilyenek a nyáresti koncertek, amelyeket ugyanúgy a kúria előtt rendezünk meg. Idén is 2 komoly zenei koncertünk lesz. Népszerű eseményünk a lótuszvirágzás, amely a nyár második felére esik. Az augusztusi lótusznapon ez a látványos virág lesz a fókuszban. Majd jön az ősz, amely szintén főszezon nálunk, épp a biodiverzitás miatt. Nagyon sok faj van a dendrológiai gyűjteményben, azok őszi színeződése változatos tarkaságot kölcsönöz a kertnek. Erre őszi levélnéző sétákat fogunk építeni. Október elején van hosszú múltra tekintő őszi vásárunk a földi javak asztalunkon. Ezen kívül tervezünk még természetművészeti műhelyt.
0: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Buró Szilárd. És egy igazi sztár, Buró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Örülsz, miért vagyok az? Mert, de hát mert írtál könyvet az olimpiáról.
2: Is.
3: Ja jó, oké.
2: Okay. Igen. Na. Meg a részéről, meg a devizáról, meg a mindenről, opcióról, erről.
3: Mindenről is.
2: Mindenről is. Hetekig eltűnt szabadságra, nem tudom, mikor voltál utoljára itt nálunk, meg ilyenek. Ez ilyen ki a sztáról.
3: Múlt héten már voltam, jó? Kérlek szépen.
2: Ja, de akkor én nem voltam.
4: De az véletlen volt.
3: Na, hát ez az.
2: Múlt héten már ez.
4: Na, az mindegy. Véletlen igen. Volt.
2: Na figyelj csak, hogyan állnak a bőrzék?
3: Köszönjük szépen, jól.
2: Köszönjük szépen a viszonthallásra.
4: Nincs. Beszéljünk az atlétika EB-ről inkább. Nagyon szép magyar sikerekkel, úgyhogy úgyis gondolom figyelemmel kíséred.
3: Természetesen este csak atlétika és úszás szólhat a tévében.
4: Helyes, helyes.
3: Komoly családi konfliktus akár.
4: Nem, hát azt elhiszem. Teljesen. Na de tudja-e olyan messze dobni a kalapácsot, az OTP, mint a kiváló friss bajnokunk?
3: Nagyon-nagyon szép átkötés.
4: Köszönöm szépen.
3: Úgy tűnik,
4: köszönöm.
3: Hogy a tegnapi rekord, ugye tegnap rekord született Buxban mind a napközbeni legmagasabb érték, mind a záróérték kapcsán, úgyhogy ehhez képest most azért egy pici korrekció van, de épp az OTP az, ami jól kezdte a mai napot. Ott 46.450 forint most a legutolsó ár, és ez 0,4%-os plusz jelent. Ugyanakkor az elmúlt napok rallyjában résztvevő MOL, vagy legtöbbet emelkedő MOL most egy kis korrekciót mutat, talán megindult némi profit realizálást. 4.850 forinton van most, ez 0,6%-os visszaesést jelent, hasonlóan csökkent a Richter is, ami 12.980 forintra esett vissza 0,4%-kal, és egy hajszálnyi mínuszban a Magyar Telekom 2.624 forinton 2 forinttal csökkent a tegnapi záróértékéhez képest. Ezen kívül, ami még érdekesség volt, ugye jött egy Graphisoft Park jelentés, ami annak ellenére egy kifejezetten jó számokat mutatott, most mégis 1,6%-os mínuszban van a Graphisoft Park, úgyhogy a szokásos buy the rumor, sell the fact effektus jelentkezett szerintem itt is, vagyis inkább előtte vették meg, és most a gyors jelentés után profitot realizálnak.

0: illetve van még egy érdekes emelkedést mutató részvény, ez pedig a Ráva, itt majdnem 10%-os a plusz 2500 forinton. Itt ugye annyi történt, hogy tegnap hivatalosan bejelentették, hogy az osztrák szövetségi versenyhivatal is hozzájárult ahhoz a felvásárláshoz, vagy tulajdonrész vásárláshoz, ugye amiben Rábában fog történni, most már úgy tűnik minden akadály elhárult el, úgyhogy ennek köszönhető a nagy Rába rali a ma reggel folyamán.
1: Oké, akkor szerintem ez, illetve nem, hát Európában ott mi újság van?
0: Ott is Európában alapvetően pluszosak. Az indexek, ugye tegnap azért Amerika pozitívan zárt azok után, hogy az inflációs adat, ha bár lényegében nem tért el a várakozásoktól, de mégis azt a hangulatot hozta, hogy csökkent a következő kamat emelés, vagy a következő ülésre vonatkozó kamat emelési várakozás Amerikára vonatkozóan, és ez jót tett a tőzsdéknek, és ezt láthatjuk, vagy ennek hatását láthatjuk most Európában is. 0,34% körüli emelkedések vannak szerte Európában.
1: Forint az hogy áll? Az felragadt az euróval szemben a 3,65-re? Nem történik semmi?
0: Egy picit erősödött tegnap, 3,64 közelébe tudott lejönni, most is nagyjából itt vagyunk, 3,64, 30 és 50 között jegyzik most éppen az euróval szembeni árfolyamot, úgyhogy inkább oldalazás jellemző most itt a 365 alatti szinteken. Egyelőre várjuk a következő impulzust a forint kapcsán, nagyon belassult ott most a mozgás.
1: Oké. Ja, még egy, hogy valami makró jön-e esetleg, ami befolyásolhatja a kereskedést, a piacokat?
0: Igazán meghatározó, vagy nagyon komoly adatra nem számítunk a mai napon, ugye csütörtök lévén a szokásos amerikai friss munkanélküliekről szóló adat érkezik. Azon kívül nem is látok nagyon mást. Lesz még pár európai inflációs adat, de nem meghatározó országokban, lengyel, spanyolt látok, illetve még egy termelői árindex jön Amerikából, az talán még érdekes lehet itt a folyamatos infláció miatti aggódás okán.
1: Világos, oké, köszönjük szépen, Szilárd, jó munkát, jó kereskedést.
2: Köszi szépen, napot. Akkor azt kívánjuk.
0: Köszönöm,
2: neked.
0: Szép napot.
2: A napodra, mint Michael Phelps kívánt a Kós Hubertnek, hogy jön, nyugi, meg lesz. Icipicit marad csak le, de tényleg egy hangya tüskényit, de meg lesz ez, úgyhogy örülünk neki.
0: De cserében nagyon rosszul lett tőle.
1: Oké, okay, köszönjük.
2: Na jó, Szilárd, köszi szépen.
0: Köszi, szép napot, sziasztok.
1: Boros Szilárd pénzügyi innovációs vezető számolt be nekünk a tőzsdék állásáról.
3: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
4: Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik.
1: A helyes megfejtésbe küldők között minden nap kisorsunk egy páros belépőjegyet a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok Fesztiválra, a Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. Jóvoltából. Mai kérdésünk a következő. A hazai zenéje élet egy legpörgősebb elektronikus pop duója az Analóg Balaton. Milyen sajátos hangszer kombináció jellemzi az élő fellépéseiket? A. Kizárólag akusztikus gitárok és ének. B. Szintetizátorok, elektronikus alapok és élő gitár ének. Vagy C. Teljes fúvós zenekar techno alapokkal. Most jön az, ahova a válaszokat várjuk.
3: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafe98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!

0: és meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
1: A rovat szakmai partnere a Borravaló gasztrokultúra magazin. A legjobb buli mindig a konyhában van. Borravaló.hu.
2: És a múlt héten lent tartózkodtunk a Homola borteraszon, onnan szólt a Millás reggeli adásra. Rojkovics Ágoston borásszal szerettünk volna egy jót beszélgetni, a Homola pincészet birtok igazgatójával, amikor is megszakadt a közvetítés rajtunk kívülálló okok miatt. Ugye ezt pótoljuk most, ő itt van most a telefonvonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: Na, bor és szőlőhelyzet Palóznakon, ugye nagyjából ez volt a beszélgetésünk célja, de szerintem kezdjük azzal, hogy hogy látod az idei évet. Nyilván rengeteg kihívás van a bor és szőlő ágazatban is, ez a Balatonfüred csopaki borvidéket sem kerüli el.
4: Így van, a kihívás az mindig van, minden egyes év tartogat számunkra meglepetéseket, meg kihívásokat. Ami megdöbbentő, vagy egy örömhír is egyben, az az, hogy holnap kezdjük a szüretet.
2: Igen, ez tényleg megdöbbentő.
4: Kicsit korai, igen. A pezsgő alap boroknak az alapanyagát most szedjük, sárdon és furmint szőlőket fogunk holnap szüretelni, úgyhogy nagy a készültség a pincében, rengeteg a munka.
2: Már most olyan érettségi szintet mutatnak a szőlők, hogy a pezsgőnek megfelelő beltartalom megvan, meg sav?
4: Így van. A pezsgőnek ugye korábban van a szürete a pezsgő alapanyagnak, mint a bornak. Itt magasabb savakra, alacsonyabb pH-ra és alacsonyabb cukorfokra szüretelünk, és elérkezett nálunk ez az idő, hogy szüretelni kell.
2: A többi szőlőfajtával mi a helyzet, hogy látod?
4: A többi szőlőfajtának azért még kell egy kis idő, azért bízom benne, hogy jövő héten még nem indul be a nagy szüret, de van arra is esély. Most folynak a mintavételezések, a próbaszüretek, ilyenkor az ültetvényekről veszünk mintákat, ezeket kipréseljük, és akkor analitikailag vizsgáljuk őket. Hogy lássuk, hogy hol tart az érés. És ez alapján határozzuk meg majd a szüreti időpontot.
2: Nagyon vicces, most így eszembe jutott, amit mondtál, mert hogy éveken keresztül az egyik pincészetnek az volt a kommunikációja, hogy valamikor így augusztusban bejelentett, hogy megindult a szüret a Csaba gyöngyével.
3: Igen.
2: És ugye arra az ember úgy
3: az
2: készült,
3: klasszikus.
2: De hogy azért ez augusztusnak így hát a közepe, még nem értük el a közepét, és azért ez így jellemző. Mennyire lehet az aszályos helyzettel tenni
3: meg
2: valamit?
3: A szőlők, a bócák.
2: Na, az is, igen.
4: Igen, ez egyértelműen érződik, hogy változás alatt vagyunk. Az érés az sokkal, a szüret a sokkal korábban van, mint régebben. Nyilván ez a nagyon nagy meleg, a szárazság meg az asszály, ez megviselte a szőlőt. Vannak olyan fajták, amik kifejezetten jól kezelik, például a szirá. Uh-huh. Ez az előző adásban is beszéltünk róla, ez nagyon jól érzi magát ezen a termőhelyen, úgyhogy ő jól kezeli, de vannak sajnos olyan szőlőfajták, amiket most megviselt ez az időjárás, de hát ilyen a szőlőtermesztés, a mezőgazdaság minden évben más és más.
2: Van olyan stratégia szerinted, hogy egy kicsit átgondolni az eddigi rutinokat, tapasztalatokat, és körülnézni olyan borvidékeket? Ha már a szirát említetted, egy azért, aki ilyen Châteauneuf-du-Pape és környékén járkál, ugye teljesen más tőkéket lát, ilyen alluviális kavicsos talajon, ilyen kis göcsörtök a földben, a termelés módját át kell gondolni, fajta szerkezetet át kell gondolni. Mi az, amiben gondolkodtok, hogyha ez így marad, akkor milyen váltás lesz szükséges?
4: Nagyon jó a kérdés, ez egy izgalmas téma. Mindenképpen a talajból indulunk ki, tehát a tavalyi évtől elkezdtünk a talaj szerkezettel, a talajkutatással foglalkozni. Arra törekszünk csak nagyon röviden, hogy a gyökereket igyekszünk arra ösztönözni, hogy minél lejjebb hatoljanak a talajba, illetve a talajnak a tápanyag utánpótlását is biztosítjuk. Igyekszünk minden sor közben olyan növénytakarót vetni, ami nem konkurál a szőlővel a vízért, illetve ilyen apróságok vannak még, amivel tudjuk tudjuk picit befolyásolni azt, hogy a szőlő jobban tudjon alkalmazkodni ehhez az éghajlathoz. Nálunk viszonylag fiatal ültetvények vannak, de 5-6 éves ültetvény a legtöbb szőlőnk, tehát ezek még nagyon fiatalok, a gyökerek nincsenek olyan mélyen, ahol esetleg vizet tudnának találni, úgyhogy nekünk évről évre most azon kell dolgozni, hogy egyre lejjebb és lejjebb hatoljanak ezek a gyökerek.
2: Uh-huh. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, és biztos, hogy valami ilyesmi jövő vár. Közben azon gondolkodtam, hogy pont ugye a borvidéknek az adottsága az, hogy nagyon klasszul moderál a Balaton, és visszavetődik egy csomó napfény is a víz felszínéről. Ugye ez aláhúzott ilyen előny volt korábban. Lehet, hogy ez most azért egy kicsit ebből az előnyből némi elpárolgott ezzel az időjárással.
4: Igen, ebbe van igazság. Mondjuk ez a visszaverődés, ez inkább Badacsonyban, ahol ott kifejezetten jellemző, én azt gondolom, de nálunk is vannak olyan területek, amik egy-egybe Balatonra néznek természetesen. Hát igen, ez most nem kedves sajnos.
2: És szerinted az a fajta szerkezet, ami nagyon jellemző a borvidékre, tehát fehérekből mondjuk az olasz Riesling, szürke barát, furmint, amit említettél, vagy a vörösök közül fran, szirá, kék frankos, az mennyire, hát a szirá jól érzi magát, azt mondtad, mi van a többivel? A fran is szereti a meleget, nem?
4: Igen, Cabernet Franc az nincsen.
2: Ja,
4: most így a saját területünkön erről nem tudok nyilatkozni, hogy kék frankosunk van. A kék frankos az jól érzi magát, ő egyébként a leghűvösebb dűlőnkben van, ahol egy barna erdő talaj van, és ott van a legtöbb talajvízünk, tehát ő jól érzi magát. Aha. De amit tapasztalok, hogy ezek a most idézőjelben a tokai fajták, tehát a furmint, sárga muskotáj, ezek nagyon jól alkalmazkodnak, nagyon jól érzik magukat ezeken a területeken, úgyhogy ennek nagyon örülök. Viszont vannak fajták, az olasz Riesling a mi saját területeinken sajnos most nagyon-nagyon szenvednek ettől az időjárástól.
2: És a fogyasztók vajon ők mit szeretnének? Mert ez a másik, ugye hát hiába borász szőlész szakmai szempontból meg lehet fejteni egy ilyen szituációt, na de a másik oldala az, hogy ezeket el kell adni. Tehát, hogy az, hogy a bubis felé fordult a piac egy időben, az megvolt, de mit látsz, hogy mit szeretnének a fogyasztók?
4: Hát ugye, hogyha így globálisan nézzük a piaci trendeket és a változásokat, ugye már nagyon régóta sajnos csökken a borfogyasztás, így világszinten és Magyarországon is. De alapvetően az alkoholfogyasztás is, de a borfogyasztás az nagyon. És egyre inkább divatosak vagy trendi ezek a boralapú koktélok, alacsony alkoholú borok vagy italoknak a fogyasztása, illetve ugye most Magyarországon kezd betörni az alkoholmentes borpezsgő kultúrája vagy fogyasztása. Úgyhogy most ezek az irányok. Nagyon nehéz a piac. Nagyon sok bor van. Nagyon jó borok vannak itthon, és hát ugye a probléma az, egyre kevesebben fogyasztják a borokat.
2: Hát amit mondtál, hogy az alacsonyabb alkohol, abban a fröccs az beleillik nagyon kiválóan, és az mégiscsak egy ilyen
4: hazai.
2: És ráadásul még bubis is, tehát még abban a trendben is beleillik, úgyhogy végül is az működhet. Én azt olvastam, hogy nem teljesen úgy, globálisan csökken, de ugye itt általában, tehát hogy itt volument néznek, nem pedig értéket elsősorban, és az Y-generáció is máshogy fogyaszt, mint kiderült, jó pár cikk most ezzel foglalkozik Amerikában, hogy ők vesznek, csak hogy átalakultak a fogyasztási szokások, és nem az olcsóbb, közepes kategóriájú borokat választják, inkább a magasabbat, és ugye abból kevesebb volumen fogy, de értékben nem feltétlenül rossz a helyzet.
4: Ezzel egyetértek, ezt én is tapasztalom, tehát a minőségi borfogyasztás az nőtt, meg erősödött egyértelműen itthon is. Tehát ez egyértelmű.
2: Jó, hát figyelj, kitartást a szüretre, reméljük, hogy azok a fajták hozzá. És ezek majd ez erről a gyökér mélységi kísérletről, vagy kísérletezésről, erről igen. Beszéljünk még, mert ez nagyon érdekes.
3: Én ígérem, délután javítom a fogyasztási átlagot.
2: Okay. Köszönjük szépen, jó szüretet. Köszönöm. Akkor.
4: Köszönjük szépen, sziasztok!
3: Szia! Rojkovics Ágoston borásszal, a Homola pincészet birtok igazgatójával beszélgettünk. NOPQ NOPQ
0: A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
1: A rovat szakmai partnere a Borravaló gasztrokultúra magazin. A legjobb buli mindig a konyhában van. Borravaló.hu.
2: Na hát itt véget itt ért a mai műsorunk. Holnap pedig optimista pénteken jövünk vissza Balázzsal, igen, és folytatjuk a műsor folyamot.
3: Optimistáskodni.
2: És van rengeteg izgalmas téma természetesen a holnapi adásban is, ahogy megszokhattátok. Ne felejtsétek el, hogy Katona Csabával karöltve megpróbáljuk összedobni a Jászárok szállási Mócár szalont. A Mócár Csaba egyik ágon az őseinek számítodnak a Mócárok Jászárok szállásról, és ott van egy régi ház, amit szalon, kulturális szalonná szeretne alakítani Csaba, erre egy közösségi finanszírozást.
3: Kulturális szalonna, igen, ezt majd csinálunk egy ilyen műsort is.
2: Közösségi finanszírozást
3: de tényleg,
2: indított.
3: És a legegyszerűbb a Facebook oldalunkon, hogyha megkeresitek azt a linket, amire ki, akkor nem kell megjegyezni semmilyen nevet, csak azt, hogy a mi oldalunkon ott megtalálható, rákattintotok, és kinek mindenki az erejéhez mérten, ahogy tud,
2: nagyon jó esőérzés látni az adományokat.
3: Abszolút,
2: és
3: nagyon köszönjük
2: előre
3: is,
2: vannak írva,
3: és
2: hogy
3: azoknak is, akik már adtak.
2: Így van, úgyhogy köszönjük szépen minden kis.
3: Higgyétek, jó lesz, ha összejön,
2: számít,
3: akkor nagyon-nagyon jó kis dolgok lennének ott. Mi is beszélnánk már, mint a jelenlétünkkel, ott lennénk, programokat csinálnánk, sütnénk, főznénk, javítanánk a borfogyasztási átlagot, és egy csomó minden más programot ki lehetne találni. Úgyhogy hajrá, nyomjuk meg, Gézáim. Köszönjük szépen még egyszer a figyelmet.
2: Köszönjük a
3: figyelmet.
2: Holnap jövünk
3: vissza, fél héttől.
2: Sziasztok.
3: Így van, sziasztok.
0: Véget ért a mese mára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádiókafé 98 gazdasági Muppet show-ja.
5: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos park, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
8: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
9: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Visszaesett a magyar építőipar teljesítménye. Ma kezdik építeni a dunai fenékküszöböt Paksnál. Egységes, favédelmi szabályokat sürget Karácsony Gergely. Meleg nyári időnk lesz ma sok napsütéssel. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Csak nem 4%-kal csökkent a magyar építőipar teljesítménye júniusban az előző hónaphoz képest. A KSH adatai szerint ez már a második egymást követő havi visszaesés. Az új megrendelések száma is jelentősen csökkent az egy évvel korábbihoz képest, ami továbbra is gyenge teljesítményre utal az ágazatban. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, így biztosítanák az erőmű hűtővíz ellátását a rekord alacsony dunai vízállás idején. A munkálatokhoz mintegy 150 ezer köbméter követ használnak fel. Ennek segítségével akár egy méterrel is megemelhető a Duna vízszintje az erőmű hűtővíz csatornájánál. Emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szüksége esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. A budapesti favédelmi szabályozás felülvizsgálatát sürgeti Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint jelenleg a 23 kerület eltérő szabályok alapján dönt a fák védelméről, ezért egységesebb rendszerre lenne szükség. Hozzátette, hogy a főváros eddig mintegy 2500 egészséges fa kivágását akadályozta meg, a következő időszak egyik legfontosabb feladatának pedig Budapest fa állományának megújítását nevezte. Környezetvédelmi vizsgálat indult almás fűzítőnél, a Vörösiszap tározó alatti Duna szakaszon. Horgászok vették észre, hogy az alacsony vízállás miatt több helyen barnás színű, szokatlan szagú anyag tört fel és keveredik a Duna vizébe. A szakemberek a helyszínen csak nem 30 mintát vettek, hogy minél pontosabb képet kapjanak a víz és a feltörő anyag összetételéről. Teljes ülésen tárgyalja ma a legutóbbi alaptörvénymódosítások elleni ellenzéki kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság. A Fidesz-KDNP beadványban kérte a köztársasági elnöki megbízatás megszüntetését és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását célzó passzusok megsemmisítését. Az ellenzéki pártszövetsége mellett a képviselői cikluskorlát és az alkotmánybíró korhatárát érintő új szabályozás norma kontrollját kérte a testülettől. Dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várják a közönséget a ma kezdődő Margó nyári irodalmi fesztiválon a Káli medencében. A Salföldi Bányakert színpadán fellép többek között a Beck Grecso Duo, Lovasi András és az Anima Sound System is. Emellett irodalomterápiás foglalkozással, vezetett kerékpártúrával, valamint gyerekprogramokkal is készülnek a szervezők.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, esni sehol sem fog. Sokfelé lesz élénk az északkeleti szél. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Az átmeneti enyhülés után a hétvégére visszatér a kánikula.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!
6: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Red Hot Chili Peppers Give It Away című Grammy-díjas lágerének videójában a rendező, Stefan Sadnaui, arany színű festékkel vonta be a hiányos öltözetű tagok bőrét. Mivel azonban a klip végig fekete-fehér, ezüstösnek tűnnek.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Megszokhattuk már, hogy a Henry Gonzo és a papírsárkányok előszeretettel nyúl irodalmi alapokhoz, azon belül is a költészethez. A Fran Palermo frontemberének másik zenekara 2023-as első albumán a Cementkerten például Arthur Rimbaud, Allen Ginsberg, Petri György és ókori görög versek szolgáltak inspirációként. Második albumukon a Vízszemügyikon többek közt Nemes Nagy Ágnes, Kányádi Sándor, Juhász Gyula vagy a kubai Nicola Guillén költeményein alapulnak a dalszövegek. A nagylemez második, klippes dala, a Fecske fűvére, Szabó Lőrinc a Szem örömei című versének átirata.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A kaliforniai soul zenész Nolan Porter hazájában csak mérsékelt sikereket aratott a 70-es évek elején. Részben, mert gyakran változtatott művésznevet. Így Nolan Porter mellett Nolan N.F. Porter és Frederick Tsu néven is próbálkozott. Részben, mert éppen csak elkezdett belekóstolni a slágerlistákba, amikor kiadója tönkrement. Azonban észak-angliai klubokban mindig is előszeretettel játszották számait. A kevésbé ismert afroamerikai előadókra specializálódott Northern Soul mozgalom DJ-i felfedezték maguknak Porter lemezeit, és a brit táncparkettek elmaradhatatlan kellékeivé tették azokat. If I Could Only Be Sure című 72-es dalát 2004-ben feldolgozta nagy tisztelője Paul Weller.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Barty Strange eredeti nevén Barty Cox Jr. Oklahoma kisvárosában nőtt fel, afroamerikai és brit szülők gyermekeként. Édesanyja operaénekes nő volt, aki klasszikus zenét tanított neki, de Barty's inkább a rock és a hip-hop felé húzott. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy korábban az Obama adminisztrációban dolgozott, mielőtt teljesen a zenének szentelte volna életét. Bátran vegyíti az indie rockot, a countryt, az R&B-t és a rapet. Egészen új szint adva zenéjének.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A belfasti Kneecap Trio zenéje mellett politikai állásfoglalásaival is gyakran kerül a hírekbe. Tagjai Mokara, Moglibep és DJ Provi az ír nyelvet és kultúrát népszerűsítik, miközben provokatív szövegeikkel és fellépéseikkel gyakran váltanak ki vitákat. Egyik tagjukat, Mokarát 2024-ben terrorizmussal vádolták, miután egy koncerten Hezbollah zászlót mutatott fel. Ennek ellenére a zenekar továbbra is aktív, és a róluk szóló film, amelyben Michael Fassbender is szerepel, több díjat nyert, valamint Írország hivatalos nevezése lett az Oscar-díjra az idegen nyelvű film kategóriában.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Nem séfnek való vidék című utazós főzős műsort szereti nézni dalszerzés közben Don West. Az ausztrál soul zenészt inspirálja a számára távoli országok felfedezésének gondolata, ezért egyáltalán nem zavarja, hogy a néhai sztárséf Anthony Bourdain épp ilyen messzi tájakon tevékenykedik a háttérben a tévéképernyőn, miközben ő komponál. Bourdain műsora 2013 és 18 között futott. West azonban 25-ben kifőzött első albumán, a Give Me All Your Love-on eredetileg ennél jóval korábbi korszakba utazott vissza, a 70-es évekbe, Marvin Gaye, James Brown és Al Green uralkodásának idejébe.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
4: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
5: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Javult a költségvetés egyenlege. Megugrottak az áramárak a hőhullám alatt. Elérte Omán partjait az orosz árnyékflotta hajójából kiömlő olajfolt. Meleg, de szeles nyári időnk lesz ma, sok napsütéssel. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. 524 milliárd forintos többlettel zárt a költségvetés júliusban. Kármán András pénzügyminiszter szerint az elmúlt három hónapban csaknem 1000 milliárd forinttal javult az államháztartás egyenlege, ami a szigorúbb költségvetési fegyelemnek és az állami kiadások visszafogásának is köszönhető. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy még nem lehet hátradőlni, mert az augusztusi uniós előfinanszírozások jelentős terhet jelentenek majd a költségvetésnek. 119%-kal emelkedtek a villamos energia árak Magyarországon a nyári hőhullámok idején a korábbi időszakhoz képest. Egy friss elemzés szerint a megnövekedett fogyasztás miatt jelentősen nőtt az áramigény, a helyzetet pedig a rekord közeli napenergia termelés enyhítette. A szakértők szerint hosszabb távon az energiatároló rendszerek fejlesztése jelenthet megoldást a hasonló helyzetekre. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A folyó tartósan alacsony vízállása egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Folytatódik az egészségügy teljes körű átvilágítása, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, zéró toleranciát hirdettek a korrupcióval és a közpénzekkel való visszaélésekkel szemben. Az országos mentőszolgálatnál zajló nyomozás az intézmény saját feljelentése alapján indult, a minisztérium pedig mindenben együttműködik a hatóságokkal. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a vizsgálatok során nem számít, mikor történt a feltételezett visszaélés, vagy ki érintett benne, a felelősöket elszámoltatják. Elérte a szárazföldet az Omán partjainál zátonyra futott tankerből szivárgó olaj, közölte a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, amely vészhelyzeti tervet dolgozott ki a szennyezés megállítására. Az Európai Uniós szankciók alatt álló hajó, amelyet az orosz árnyékflottához sorolnak, 130 ezer tonna nyersolajat szállított Indiába, amikor két hete megfeneklett egy ökológiailag kényes térségben. A Greenpeace szerint az olajszőnyeg mérete már 1000 négyzetkilométerre nőtt. Több mint 300 kilométeres sávban borította sötétségbe Európa egyes részeit a tegnapi napfogyatkozás. A ritka természeti jelenséget Portugália egy része mellett főként Spanyolországból lehetett a legtisztábban követni, miközben a kontinens többi területén részleges takarás volt látható. A teljes napfogyatkozás Észak-Szibériában kezdődött. A hold árnyéka ívet írt le Grönland és Izland felett, majd az árnyék sáv végül a Baleár-szigeteknél hagyta el a szárazföldet.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, esni sehol sem fog. Sokfelé lesz élénk az északkeleti szél. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Az átmeneti enyhülés után a hétvégére visszatér a kánikula.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
8: Nem rossz kor?
2: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor!
9: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Szlankó Viola, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatója, pszichológus, akit köszöntök, szia!
10: Szia, köszönöm szépen a meghívást!
9: Azt gondoltam, hogy globálisan beszélgessünk, hiszen az UNICEF-nek, az UNICEF Magyarországnak mindig vannak feladatai, kihívásai, és nyilván vannak mindig prioritások, amelyeket minél előbb meg kell oldani, tehát nem hiszem, hogy valaha ti azt tudnátok mondani, hogy épp a feladataink végére értünk, és azon gondolkodtam, hogy azon túl, hogy ezek mindig vannak, mennyire szól bele ebbe egy adott kor a vívmányaival, a körülményeivel, a társadalmi hatásokkal, és így tovább. Úgyhogy gondoltam, hogy talán ebből induljunk.
10: Hát nyilván az a jó szervezet, aki reagál a társadalmi kihívásokra, tehát ahogy mondod, időről időre új nehézségek, új kihívások jelennek meg egy nemzetközi szervezet esetében különösen, ugye ahol aztán nem tudom, régióról régióra változhatnak ezek a körülmények, úgyhogy hát természetesen az akkor mondhatjuk, hogy jól végezzük a dolgunkat, hogyha ezekre a változó körülményekre jól reagál egy szervezet, vagy képes elég rugalmasan megérteni és viszonyulni az új kihívásokhoz. Azt hiszem, hogy a Nemzetközi UNICEF ebből a szempontból jól végzi a dolgát, tehát hogy ebben az időszakban egyébként a fegyveres konfliktusok az egyik, vagy a fegyveres konfliktusok sújtotta országok az egyik kiemelt területe nemzetközi szinten az UNICEF-nek. Ugye jelenleg is több mint 440 millió gyerek él olyan területen, ahol valamilyen fegyveres konfliktus zajlik, úgyhogy ez nyilván változó humanitárius szükségleteket jelent a gyerekek életében, kezdve az élelmiszer ellátással, az oltásokon keresztül, addig, hogy milyen oktatásban vehetnek részt azok a gyerekek, akiknek gyakran a legalapvetőbb szociális biztonság is hiányzik az életükből. Úgyhogy mondjuk ez mindenképpen egy olyan terület, amire rugalmasan és nagyon aktuálisan kell reagálnia a szervezetnek, de például mondjuk van olyan területe, ami akár a klímaválság következményeivel foglalkozik, tehát ott is azért ugye a klímaválság, gyerekjogi válság, ez is egy UNICEF mondás, mondjuk egy ilyen gyerekjogi perspektívában vizsgálja ezt a kérdést, és hogy mondjuk az, hogy a klíma katasztrófa mondjuk milyen gyerekjogokat érint, és akkor itt megint csak a lakhatás, az oktatás, a gyerekek egészségügyi állapota, ennek egy mentális egészség dimenziója. Ez hogyan kapcsolódik ehhez az egészhez? Ez egy nagyon komplex mérlegelés is nyilván a szervezet esetében, és igen, akkor végzi jól a dolgát, hogyha ezekre relevánsan tud reagálni.
9: És hogyha, mert úgy gondolom, hogy ezek aztán ugye tényleg olyan problémák, amik hatalmas horderejűek, de hogyha egy picit közelebb megyünk, és ráfókuszálunk úgy a mostani gyerekekre, fiatalokra, és amit ide akarok hozni, az, hogy még mondjuk jóléti társadalmakban is az a hír járja, úgy tudjuk, hogy a mentális jóllét az sokkal rosszabb, mint valaha. Nagy a szorongás, nagy a kitettség, nagy a zavarodottság.
10: Igen, így van, és a mentális egészség egyik nemzetközi témája is az UNICEF-nek 2020 óta egyébként, szóval kicsit a Covid-dal is összefüggésben, de még a Covid előtt készült egy olyan nagy nemzetközi UNICEF felmérés, ami a gyerekek mentális állapotát vizsgálta, ami szerint minden hetedik gyerek él valamilyen diagnosztizálható mentális betegséggel az egész világon. Pontos magyar adatok ezzel kapcsolatban nincsenek, de úgy tippelnek jelenleg a szakemberek, hogy azért ez inkább Magyarországon magasabb. Ugye az öngyilkosság kamasz gyerekek esetében is gyakorlatilag a vezető halálokok között van. Európában a második vezető halálok 14 és 19 éves gyerek vagy életkori intervallumban. A mentális betegségeknek a nagy része valamilyen szorongásos vagy szorongáshoz kapcsolódik, depressziós tünetekkel jelentkezik. Úgyhogy mind a globális szervezet életében ez megjelent, mint egy ilyen kiemelt téma, tehát egy olyan terület, olyan gyerekjogi terület, ami tulajdonképpen minden országban valamilyen megoldást vagy választ sürget, akár a kormányok részéről, vagy hát elsősorban a kormányok részéről. És valóban mi is Magyarországon ezt prioritássá tettük, szóval 2020-21 óta úgy foglalkozunk a mentális egészséggel, mint egy gyerekjogi kihívással, és hát nagyon, nagyon bízunk benne, hogy ebben most például az új kormánnyal érdemben is együtt tudunk működni.
9: Hát én azt gondolom, hogy ez tényleg az a terület, ami hogyha nem nyúl hozzá a rendszer, akkor nagyon nagy probléma, hiszen ez a jövő generációjáról beszélünk, ugye? Tehát ezeknek a mostani fiataloknak kell boldogulniuk később, és kell fenntartaniuk a saját társadalmukat. Nem utolsó sorban örülnénk, ha minket is majd, amikor már idősebbek leszünk, de hogy ez egy tényleg nagyon-nagyon fontos és égető kérdés. 20-21-et mondta, hogy ezt Covid-ra tudnám tenni. Az okokról beszéljünk egy kicsit, hogy mi az, ami látható, vagy így felfejthető, hogy mik is szerepelhetnek az okok között.
10: Igen, szóval csak hogy az első gondolatra is reagálva, tehát van egyfajta emberi jogi megközelítés ebben, hogy mindenkinek joga van az egészséghez, és azon belül a mentális egészséghez is, tehát hogy ezt az ENSZ gyerekjogi bizottsága is egyébként 2020 óta mondja, hogy a magyar kormánynak, a mindenkori kormánynak ezzel dolga van, hogy a mentális egészséghez kapcsolódó szolgáltatásokat például növelje, illetve a prevencióra is helyezze a hangsúlyt, tehát azért a legfontosabb az, hogy feltárni azokat az okokat, hogy miért vannak rosszul a gyerekek, vagy rossz tényleg, mik azok a tényezők, azok a háttér okok, ami miatt hogy ilyen jelentősen romlott a gyerekek mentális egészsége mondjuk az elmúlt évtizedben. Tehát egyfelől egy ilyen emberi jogi kérdés ez, de másfelől, ahogy mondod, tulajdonképpen egy nemzetgazdasági, meg egy nemzeti érdek is, hogy azok a fiatalok, jól funkcionálja felnőtt korukra, hiszen ők lesznek a pillérei a társadalomnak, és hát minél inkább meg tudjuk előzni a súlyosabb mentális betegségeket, aminek mondjuk egyébként a nagy része már 14 éves kor előtt elkezdődik, tehát ezt is tudjuk kutatásokból, hogy a mentális betegségek zöme 14 év alatt elkezdődik, és hogyha itt tudunk érdemben beavatkozni, akkor ezek a felnőttek később mégiscsak jól funkcionáló tagjai lesznek a társadalomnak, akik képesek, nem tudom, örömteli és hatékony munkavégzésre, párkapcsolatra, stb. Szóval, hogy ezt érdemes valóban ebben a keretben nézni, hogy ez a társadalom érdeke, hogy a mentális egészségbe befektessünk, és komolyan vegyük ezt a kérdést. És hogy akkor mik lehetnek az okok? Hát azért ez egy nagyon, tehát azért most éppen jelenleg készül egy kutatásunk ezzel kapcsolatban, az IDEA intézettel, az NN biztosító támogatásával, de szeptember-októberre várhatóak az eredmények, amikor is pontosan ezt próbáljuk felmérni, hogy megvizsgálni, hogy mitől vannak végül is rosszabbul a gyerekeink. Azért ilyen intuitív, félszakmai válaszokat tudunk adni most is, tehát az nyilvánvaló, hogy a digitalizáció az mondjuk nem tesz jót a mentális állapotnak, tehát ezt emelném ki mondjuk így talán a legelső körben.
9: És erről majd sokat is fogunk beszélgetni.
10: Hogy a 2000-es évektől, mondjuk a 2010-es években született gyerekeknek már tulajdonképpen a nulladik naptól kezdve a telefon, iPad, digitális eszközök.
9: A földi valóságához tartozik.
10: Igen, így ott van, jelen van, és ez nagyon komplex módon, többféle módon pusztító, úgymond. Tehát egyfelől egy ilyen nagyon durva inger túl elárasztás, tehát az idegrendszer egy ilyen folyamatos túlterhelésben van, ami aztán vezethet, nem tudom, figyelemzavarhoz, kimerüléshez, fókuszálási problémákhoz.
9: Indulatkezelési problémák, elfolytáshoz.
10: Tehát van egy ilyen kognitív probléma csomag, ami jön a digitalizációval, de jöhet az is, hogy olyan tartalmat lát, nagyon sokat, amit érzelmileg nem tud mit kezdeni, nincs akivel megbeszélje, abszolút nem akkor megfelelő, tehát ott egy ilyen szorongásos csomag is keletkezik ezzel, és akkor mondjuk van egy harmadik, a társas kapcsolatokra ható része, hogy nyilván ezek a gyerekek sokkal kevésbé vannak jelen, vagy építenek fizikai kapcsolatokat, ami egyébként tudjuk a pszichológia megszületésétől, hogy az egyik legfontosabb mentális egészséget érintő védőfaktor, tehát az, hogy milyen hány és milyen minőségű emberi kapcsolatunk van, az mondjuk a mentális egészségnek az egyik legfontosabb építőköve. Tehát, hogy ezek a gyerekek nagyon vagy nehezebben kapcsolódnak, nehezebben alakul ki a kötődés, akár kortárs kapcsolatok között, ugyanígy a szülő-gyerek kapcsolat dimenziójában mindenképpen befolyásolja az, hogy az eszközhasználat mennyire durván intenzív egy családban. Úgyhogy talán így a digitalizáció, amit én kiemelnék, mint legnagyobb csomag, és akkor emellett vannak egyéb dolgok, tehát hogy mit tudom én, ezek a társadalmi változások, hogy akár így ez a kis közösségi kapcsolatok, vagy akár a nagy családdal való kapcsolatok sokkal gyengébbek lettek, szóval a nukleáris családokban élünk, kicsit elszigeteltebben, mint akár a, mondjuk az én generációmban, így aki 90-es években volt gyerek. Ez is, itt van egy kapcsolati deficit, de akkor az ilyen makró változások, mint a klíma, a katasztrófa, az AI, a nem tudom, gazdasági válság, járványok, az ezzel kapcsolatos információ, ami nagyon könnyen, hamar eléri a gyerekeket, és akkor egy ilyen bizonytalanság, ami átmegy beléjük. És akkor ugye vannak ez amikor mondjuk az iskolára is lebonthatjuk ezt a kérdést, tehát hogy azért a gyerekek nagyon gyakran találkoznak kortárs bántalmazással, vagy az iskolai bullyinggal, másképpen.
9: Aminek nincs vége a falak között,
10: igen,
9: hiszen
10: átterjedik, vagy pedig az teljesítmény, szorongás, mondjuk felső, vagy középosztálybeli
9: igen.
10: gyerekek körében, tehát hogy mondjuk ezeket emelném ki így leginkább.
9: Jó, lett egy csomó kérdésem, helyesebben ezek inkább ilyen felvetések, és kíváncsiak, hogy mit gondolsz róluk. Ugye azt a pszichológia szerintem kimondja és elmondja, hogy valahogy minden kor és minden társadalom kitermeli a maga szenvedését, ha tetszik, ha nem. Uh-huh. És ahogy mondtad, a digitális tért, meg egyáltalán, tehát, hogy a digitalizáció mennyire nem tesz jót, sőt, hogy mennyire kártékony, és a pusztító szót használtad. Közben ugye azt tudjuk, hogy ez kikerülhetetlen. Tehát nyilván lehet ezt kicsit leárnyékolni, lehet védeni, családonként lehet szabályokat hozni, sőt, hát hiszen én azt látom, hogy a szakmának a jó része az azzal foglalkozik, hogy konferenciákat tart arról, hogy megnézze, hogy hogyan lehet szülőként mégiscsak bekapcsolódni, megnézni, hogy mit használ a gyerek, stb. Szóval a lényeg az, hogy ez nem kiiktatható.
10: Igen.
9: És közben pedig óriási veszélyforrás.
10: Abszolút.
9: Tehát, mondhatjuk-e azt, hogy oké, ez van. Tehát ez a generáció valamelyest biztos, hogy ennek az egyébként maga által megteremtett kártékony hatásnak, vagy áldozata. Hatásába éli le majd az életét.
10: Hát az biztos, hogy visszafordítani nem tudjuk ezeket az hatalmas társadalmi mozgásokat, jelenségeket. Igen. Tehát, hogy az egy illúzió, hogy a digitalizációból vissza tudunk evezni, és nyilván nem is ez a cél. Tehát, hogy számtalan...
9: Nem, ez egy ilyen romantikus
10: igen, tehát számtalan előnye is van a digitalizációnak, a mesterséges intelligenciának, stb. De az, hogy mondjuk a gyerekek életében ez hogy van jelen, azért abban lehetünk szülőként, pedagógusként, akár kormányzati szinten tudatosabbak, vagy elővigyázatosabbak. Uh-huh. Tehát azért néhány országban, ugye Ausztráliában, most Egyesült Királyságban, Hollandiában, tehát hogy például az, hogy mondjuk a gyerekek social médiára, a közösségi médiában mikor
9: léphetnek be,
10: az például egy vita tárgya most Európa számos ország. És afelé halad a világ amúgy felvilágosultabbnak gondolt fele, hogy mondjuk 16 évnél határozzuk meg ezt a korhatárt, mert látjuk a kutatásokban, hogy egyébként például a mentális egészségre milyen romboló hatással lehet az Instagram, Facebook, TikTok, stb. Tehát, hogy mondjuk ilyenekben például van mozgásterünk, abban is van mozgás, tehát legalábbis, hogy ezen gondolkodjunk. Abban edukálni a szülőket, hogy mondjuk mikor kap a gyerek telefon. Tehát azért nagyon sokszor látjuk azt, hogy akár babakocsi is ki van téve az iPad, meg a telefon, vagy mondjuk, amikor étteremben vannak családok, abszolút. Nyilván az 5 perc csöndért odaadja mindenki a fél karját.
9: Igen.
10: Szülőként, és akkor a legegyszerűbb, igen. Hogyha odaadjuk a mesefilmet a gyereknek az étterembe, de hogy azért ezt tudniuk kell a szülőknek, hogy ez mennyire káros. Tehát, hogy, és az, hogy ők ezt az információt hogy kapják meg, mondjuk úgy, hogy a védőnök például ezzel elkezdenek foglalkozni, és edukálják a szülőket arról, hogy mondjuk mondhatjuk azt, hogy tilos a gyereknek mondjuk az első 3 évben telefont adni, és nem azért, mert ő magáért tilos, hanem mert megmondjuk, hogy milyen rossz hatással van az idegrendszeri fejlődésére, érzelmi fejlődésére, társas fejlődésére, akkor ebben szerintem azért hatalmas lehetőségek vannak, hogy abszolút formáljuk az emberek gondolkodását. Egyébként érdekesség, hogy Finnország meg Svédország most vált át a digitális oktatásból a papír könyvtől alapú oktatásba vissza, mert hogy egyszerűen azt tapasztalták, hogy a figyelmi kapacitásokra, a nem tudom, finom motorikai mozgásra, olvasási készségekre egyszerűen rossz hatással van a túlzott és túlkorán elkezdett digitális oktatás, úgyhogy szerintem, tehát most ugye a UNICEF-ben, vagy UNICEF szemszögből a gyerekekről beszélünk, van azért tere annak, hogy természetesen nem megállítsuk ezt a folyamatot, de edukáljuk a szülőket, és igazából a gyerekeket is arról, hogy mennyit és miből lehet fogyasztani.
9: Hát ugye itt mindjárt idehoznám azt, hogy mi felnőttek, tehát az, ami nálunk a minta, tehát azért sokszor a gyerekek úgy találkoznak a telefonnal, hogy a szülőnél van, ugye? Igen. És a szülő használja, a szülő görgeti, vagy teljesen mindegy, hogy most dolgozik rajta, de lényeg az, hogy nem figyel emiatt. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan érdekes dolog, hogy nekünk, a mi generációnknak is kellene ebbe tanulni és visszavenni. Ugyanakkor én az a típusú nagynéni vagyok, aki igyekszem figyelemmel kísérni, hogy miről is van szó, mit is lát a gyerek. Hát ez egy új galaxis.
10: Abszolút.
9: Egy új galaxis, a mit játszol, az mit jelent, a karakterek, akármik, nem tudom. És azt is vettem észre, hogy egész egyszerűen, ha ebben nem megyek bele, akkor kimarad egy felület. Viszont tökéletesen megértem, hogy szülőként a mindennapokban, hát csak már nem fogunk a brosztászról beszélgetni. De
10: abszolút, igen.
9: Szóval, hogy ez nagyon, nagyon nehéz a szülőknek, a felnőtteknek.
10: Igen. Igen, tehát egyfelől ez mindenképpen van, hogy mintát nyújt egy szülő arról, hogy ő mennyit használja a telefon, tehát hogy mondjuk tényleg ha magával viszi a WC-re is, illetve vacsora alatt is pörgeti a Facebookot, akkor utána hiába beszél a gyerekének arról, hogy ő ezt ne csinálja, úgyhogy minden nyilatkozatomban elmondom a híres Vekerdi üzenetet, hogy nincs nevelés, csak együttélés, úgyhogy valójában a gyerekek pontosan azt fogják csinálni, másfajnak, amit a szülőktől látnak. Másfelől meg, amit mondasz, az elképesztő érdekes és fontos, hogy az a világ, amit a gyerekek social médián látnak, az ő saját Instagram profilukon, az teljesen más, amit mi látunk. És ugye az algoritmus azért ügyesen profilozza azt, hogy hány éves, milyen nemű, melyik országban, stb. És az a szerencsétlen helyzet áll elő, hogy teljesen más dimenzióját látjuk a világnak, mint a gyerekeink. És fogalmunk nincs arról gyakorlatilag, hogy ő milyen valóságot hasít ki ebből a világból, és ez például nem volt mondjuk egy pár évtizeddel ezelőttig, igen, tehát amikor arról beszélgetünk, hogy mi változott meg, vagy mi lehet a gyerekeknek a baja, akkor szerintem ez például egy issue, mert mondjuk régen az volt, hogy akkor ami hírek eljutottak egy család, az azért nagyjából az ugyanazt azt az információs csomagot kapta meg a gyerek, és a szülő, illetve a szülő kapta meg, és eldöntötte, hogy ebből mennyit visz tovább a gyereknek, vagy mondjuk megnézték együtt a híradót, és akkor a híradót értelmezte a szülő, ha jó fej volt a gyereknek. Most meg az van, hogy számunkra felfoghatatlan és elképesztő kontenteket látnak a gyerekek mondjuk az Instagramon, olyan influencerekkel és olyan témákkal, aminek a létezéséről sem tudunk, és ez őket nagyon megterhelheti érzelmileg, mi meg a sötétben tapogatózunk, úgyhogy mondjuk erre tényleg nincs más lehetőség vagy megoldás, mint hogy amennyire lehet nyitottnak és érdeklődőnek lenni a gyerekünk felé azzal kapcsolatban, hogy mutassa meg, vagy beszélgessünk arról, hogy mit lát, vagy most nyilván ez nehéz, mert egy kamasznak a lételeme az, hogy nem mutassa meg, hogy mit lát.
9: De azért, már.
10: Igen,
9: na,
10: tehát,
9: hogy ez, hagyjam már.
10: Igen, de egyébként az én tapasztalatom azért, tehát ugye ez megint az a helyzet itt, hogy ez elkezdődik ott, hogy a gyerek 4-5 évesen, vagy 2-3 évesen mutatja, hogy mama, amikor a Bogyó és Babócát nézi, hogy akkor meg akarja mutatni. És akkor valójában fokozatosan
8: változtassa meg. És ha mindig nyitottan és érdeklődően és ítélkezésmentesen állunk azokhoz a dolgokhoz, amiket meg akar mutatni, akkor valószínűleg abban a kamaszkori social media felületekben is valamennyit meg fog osztani abból, hogy mit lát, mi nyomasztja, mert mondjuk, ha így beszélgetünk vele, hogy mondd el, ha valamit láttál, és nem értesz, és nem tudom, tehát, hogy erről, tehát legyünk nyitottak arra, hogy ezeket valamennyire megoszthassa velünk, vagy megbeszéljük, és amúgy meg igen, tehát mondjuk én személy szerint a social médiát meg ameddig lehet, azért korlátoznám. Tehát Magyarországon egyébként 13 év a korhatár, nagyon sokan nem tartják ezt be, tehát a legtöbb gyereknek azért 10-11-12 éves korában már Instagramja biztos van, tehát ehhez azért, tehát amennyire tudjuk ezt, szerintem ezt toljuk ki, és mert azért minél érettebb, vagy idősebb egy gyerek, annál tudatosabb az érő is, meg annál kevésbé érik el azért teljesen védtelenül az olyan tartalmak, amik nyomasztóak, megrázóak, felkavaróak, tehát azért nyilván az ő védő pajzsa is egyre vastagabb, hogy úgy mondjam.
9: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, én majd én meg erre a generációs különbségre egy picit rámennék, mert van, ami eszembe jutott, de hogy akkor most feles információk és zene, és jövünk vissza. Vendégem továbbra is Slankó Viola, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatója, pszichológus. Maradjatok velünk, vagy gyertek vissza ti is.

0: Rádió Café. Van barátom. Sziasztok, én Hegedűs Józsi vagyok, ti most a Rádió Cafét halljátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
4: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balaton felvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Végről. Nyilván azonnal megtaláltuk a digitális témát, hiszen ez a legeslegfontosabb, és én úgy is érzékelem, hogy ez az, aminek annyi leágazása van, hogy ha nézzük a mostani fiatalok, gyerekek szorongásait, akkor tulajdonképpen szinte mindenből visszajuthatunk ide. Uh-huh. Mert hogy valahogy kapcsolódik ez az értékrendhez, az idegrendszerhez, az önmegfogalmazáshoz, az indulatkezeléshez, a mit gondolok a világból, Zsol, hogy helyezem el benne magam, kapcsolódok-e a szüleim, nem-e, kikhez kapcsolódok, azok valósak-e, szóval minden valahogy innen indul, de arról is beszéltünk, hogy igen, ez nem egy visszafordítható dolog, hiszen van a digitális világnak rengeteg előnye, de mit gondolsz te arról, hogy én már olyat is hallok, hogy a Z generáció elkezdett telítődni. Én imádnám egyébként, imádnám, hogyha egyszer csak azt mondanák, hogy na jó, ezt nem, ezt tekintsünk erre úgy, mint annó az Erika írógépre, hogy majd akkor használjuk, ha dolgozunk vele, de hogy már létezik az, hogy ők csinálnak ilyen saját kis detoxokat, de közben mégiscsak
1: ezen. Igen, olvastam erről, egyébként látom is, hogy van ilyesmi, hogy mit tudom én, szívesebben írnak füzetbe, mint telefonba, vagy laptopba, vagy mondjuk tudatosak ebben, hogy kikapcsolják az értesítéseket, tehát hogy azt nem tudom, akinek van Z-generációs barátja, azért azt tudja, hogy nagyon nehéz őket elérni. Tehát azért Messengeren, meg Instagramon valójában ők nem válaszolnak rögtön üzenetekre. Tehát
0: és nem telefonálnak.
1: Jobban igen, reagál csetre, gyorsabban ők nem. Tehát, hogy ők akkor reagálnak, amik oda jut a napjában. Ez lehet, hogy már egy reakció arra, hogy elképesztő sok értesítést, meg üzenetet, meg ingert kapnak egész életükben, és egyszerűen nincs. Tehát mondjuk az, hogy reagáljanak is, nem tudnak ennyi mindenre reagálni. Egyszerűen, rögtön, úgyhogy igen, tehát van ilyen jelenség talán, de azt gondolom, hogy most azért ettől nem nyugodhatunk meg, hanem én inkább azt látom, hogy itt például a telefonhasználatban, digitális oktatásban, kütyű használatban, ahogy ezt így populárisan megfogalmazzuk általában, tehát itt nagyon nagy még a feladat, hogy a szülőket edukáljuk, vagy akár a gyerekeket is, mert a gyerekek is mondjuk nem tudom, kisiskoláskorban már abszolút megértik, hogy mi az, ami miatt rossz hatással van akár az idegrendszeri fejlődésre, akár a társas kapcsolatokra, vagy, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy mondjuk milyen egyéb veszélyek vannak a digitális térben, akár szexuális ragadozók tekintetében, vagy a bullying, cyberbullying kapcsán. Úgyhogy szerintem az most itt egy ugye, kormányváltás kapcsán is nagyon sokat beszélünk arról, hogy a NATO-t is át kell alakítani, időről időre, minden kormányváltáskor azért elindul egy ilyen lelkesedés azzal kapcsolatban, hogy aktualizáljuk a tananyagot, az biztos, azt ugye évtizedek óta mondják civilek, egyéb szakértők, ENSZ, Gyerekjogi Bizottság, stb., hogy mondjuk az ilyen típusú oktatás az jelenjen meg az iskolában, akár a gyerekvédelmi szempontból, tehát hogy most a gyerekek a digitális térben hogyan mozoghatnak biztonságosan, akár az, hogy a mentális egészség jelenjen meg az oktatás keretein belül, tehát hogy ne csak arról szóljon az iskola, hogy nem tudom, matekból, kémiából, biológiából milyen képességeiket palírozzák, hanem hogy képesek-e az érzelmeiket megfogalmazni, képesek-e elmondani, ha valami bajuk van, tudják ezzel összefüggésben, hogy hova fordulhatnak, ha baj van, hogyan tudnak mondjuk egy társuknak segíteni, honnan tudják megítélni, hogy egy társuk mondjuk evészavaros, depressziós, nem pedig csak idézőjelben kamaszkori motiválatlanságban szenved. Tehát, hogy például az, hogy az oktatás ennek teret adjon, az megint csak szerintem egy viszonylag jól meghatározható, kézzelfogható terület, rövid távon is már lehetnek eredményei, tehát ebben például bízunk, hogy az oktatásban lassan-lassan megjelennek ezek a témák, és akár a tanárképzésben is.
0: Hát ez nagyon jó lenne, már csak azért is, mert hogy szerintem a bullying, az iskolai zaklatás, ugye mondtuk, hogy ennek nincs vége, és ez, hogyha egyszer megjelenik, szerintem az a kell, és a szülőknek is kell rendelkezni azzal az információval, hogy ez ma már nem mehet csak úgy partalanul. Tehát, hogy erre vannak szervezetek is, most nyilván nem ezt akarom felsorolni, de hogy ez egy létező dolog, ugye? Hogy ez tetten érhető, tehát nem lehet zsarolni fotóval, videóval, nem tudom, akármivel, mert ugye ez a leggyakoribb. És én azt gondolom, hogy ebből

0: egy olyan mértékű szégyenérzet alakul ki, ami nem is tudom, hogy abból ki lehet-e keveredni.
1: Hát az biztos, hogy nagyon nagy sebeket tud ejteni, és nagyon mélyen meghatározhatja egy gyereknek az önértékelését, önképét, az, hogy mondjuk egy közösségűt kirekeszti, marginalizálja, nevetségessé teszi, akár az online térben is, tehát ahol aztán sokkal nagyobb közösség előtt szégyenülhet meg adott esetben, tehát hogy ez ennek borzasztó negatív következményei lehetnek. És igen, tehát az, hogy hogyan reagálunk a bullyingra, az is egy fontos szempont, és abszolút helye van a tanárképzésben, meg a gyerekekkel való beszélgetésben ennek, hogy reagálhatunk erre, de hát azt is tudjuk, hogy azért a legjobb itt is az, hogy megelőzni, tehát hogy azért az, hogy azért vannak evidenciák, amiket már tudunk, hogy például egy olyan iskola, ami kifejezetten a versenyeztetésre épül, vagy magas teljesítmény elvárás van ezekben az iskolákban, ott például szignifikánsan magasabb a kortárs bullying. Tehát, hogy ahol a gyerekek magas stresszt élnek meg, és van egy folyamatos, mondjuk összehasonlítás, versenyeztetés, diákok, osztályok, stb. Uh-huh. között, tehát nyilvános az, hogy kinek milyen eredményei vannak, és ez tulajdonképpen mi a teljesítmény fokozása az egy ilyen felváló, ez egy érték, ugye? Tehát az mindenképpen egy stressz, egy frusztráció a gyerekeknek, ami meg valahol le fog csapódni, tehát hogy az meg szükségszerűen egy agresszív viselkedéshez is vezet, tehát amit vagy maga ellen fordít, vagy a kortársa ellen. De az is, hogy mondjuk milyen kultúrája van az iskolában annak, hogy az érzelmeiket, konfliktusaikat egy ilyen viszonylag normális mederbe tereljék, vagy hogy kifejezzék. Tehát mondjuk egy nagyon egyszerű eszköz, akár a beszélgetőkörök, nyitókörök az iskolában, ami arra szolgál, hogy ezeket a társas kapcsolatokat, ki hogy érzi magát, ki milyen viszonyban van egymással, most ezt nem, nyilván nem egy egész osztály nem így osztja meg egymással, de azért ott nagyon sok, tehát ott le lehet vezetni feszültségeket, konfliktusokra fény derülhet, tehát hogy ott például van egy lehetősége a tanárnak, ha ilyen típusú beszélgetőköröket beiktat, ami mondjuk abban segít neki, hogy jobban felméri, hogy miben vannak a gyerekek, kivel van, ki milyenben van, tehát hogy meg vannak szociometriai eszközök, amiket a rendszeresen használunk, az is segítség a tanároknak abban, hogy mondjuk ki az, aki ki van rekesztve, akkor erre tud úgy reagálni, hogy olyan feladatot, olyan projekt feladatot ad, olyan úgy szervezi az osztályt, az együttműködéseket, hogy mondjuk jobban bevonni azt az adott gyereket, vagy, és egyébként igen, van-e az iskolában egy kimondott értéke az, hogy nincs bullying, tehát hogy nem fogadjuk el azt, hogy egymást megszégyenítjük, kirekesztjük, és ez ki van függesztve mondjuk az osztályteremre, a gyerekeknek meg van mondva, hogy hova fordulhat, hogyha mégis bántalmazás éri. Tehát azért, hogy mondjam, tehát ez is egy nagyon nehéz feladat, és különösen nehéz az, hogy szükségszerűen megjelenik a konfliktus a gyerekek között ebben az életkorban, de egyáltalán nem mindegy, hogy ez egy szisztematikus bántalmazás se alakul el, vagy pedig egyszerűen az életkornak megfelelő konfliktusokat kezelik-e a gyerekek. Tehát, hogy ez egy nehéz és komplex téma, de nem agysebészet, hogy úgy mondjam. Tehát azért nagyon sok kutatás, eredmény, eszköz áll rendelkezésre. Ez egyszerűen nyilván egy erőforrás kérdés, meg egy szándék kérdése, hogy ezt mennyire kezeli egy iskola. Aztán most oda még elkanyarodhatunk, csak egy gondolat erejéig, hogy mondjuk abban a közéleti klímában, ahol egyébként egymás nevetségessé tétele, megszégyenítése, kirekesztése, lealacsonyítása a normális, és tulajdonképpen a norma évek óta, igen, tehát ahol a társadalom a legmagasabb elitje folyamatosan egy bullyingban szerepel valamilyen módon, hát ott megint csak akkor nézzünk magunkra is felnőttként, hogy akkor mit szeretnénk, mit várunk el a gyerekeinktől, ha egyébként felnőttként is így viselkedünk.
0: Abszolút, és tudod, mi jutott eszembe, hogy az én korosztályom, a boomerek, hogy szóval a szamárpattól viszont messzire jutottunk, mert ha azt nézed, hogy annak idején ugye a szamárpados megfogalmazás, meg előttünk a körmös, meg a nem tudom én mi, azért, hogy onnan oda jutottunk, hogy legyen kifüggesztve, és legyen az egy egységes elfogadása, hogy a bullying ellen fellépünk, mert ugye azok a fajta megkülönböztetések, azok maguk az intézménytől indultak, ugye, és aztán utána a gyerekek erre gyorsan rá is tanultak, szóval, hogy azért az biztos, hogy nagyon messzire jutottunk, és biztos, hogy vannak nagyon jó gyakorlatok, és szerintem is a szándék, a személyiség, a vezetők, a tanárok személyisége nagyon fontos ebbe. Vajon hogy lehet az, mert én nem csak ezen a területen, hanem nagyon sok területen érzékelem azt, hogy van valamilyen alapérték, amihez vissza tudunk nyúlni. És nagyon sokat felsoroltál te itt a kezdetek kezdetén, már mint az interjú kezdetén, kezdve a nagy családokig, a nem tudom, különböző generációk közti kapcsolódás, és így tovább. És valahogy nekem olyan, mintha így kicsit visszasírnánk a dolgokat, de mégis valahogy mi öntöttük volna ki a vízzel együtt a gyereket is. Sokszor hangoztattam, mert szerintem az én generációm az megtanulta, hogy ez a 40 körüli szülés, ez nem jó poén. Mert hogy szendvics generáció lesz belőlünk, mert hogy egyszerre klimaxolunk a gyerekünk kezdőváltozó korával, miközben a szüleink már segítségre szorulnak, szóval hogy ez egy ez szerintem kiderült, jó, ebben kell boldogulni, de hogy ez hogyan francba lehet, hogy nem tudjuk összerakni, hogy mi az, ami volt és kell, mi az, ami változott és kell, ez szerinted hogy van?
1: Jó, hát köszönöm ezt a bizalmat, hogy egy ilyen nagyívű kérdés, de nem én egy tudhatok válaszolni.
0: Furcsa dolog.
1: Igen, hát szerintem azért az is van, hogy a társadalmi folyamatok azok gyakran önálló életet élnek, vagy hogy mondjam, tehát hogy azért például a digitalizációval, tehát arra senki nem számított, mondjuk, hogy akár a digitalizációval, akár az AI-jal, tehát hogy megjelennek ezek a mondjuk társas kapcsolatokra, idegrendszerre ható következmények, szóval hogy néha ezeket meg kell tanulni, látható. Tehát hogy ugye minden társadalmi folyamattal azért azon, hogy történik valami társadalmi változás, aminek van pozitív és negatív következménye is, és az a kérdés, hogy mennyire tudunk aztán korrigálni, nem? Tehát, hogy mennyire ismerjük föl, hogy igen, tehát mondjuk amit mondasz, hogy nukleáris családokban élünk, és a nagy család mondjuk, vagy a nagy családi kapcsolatok, vagy ezek a közösségi kapcsolatok enyhülnek, vagy lefellazultak, ennek az a következménye, hogy sokkal magányosabbak vagyunk, mint voltunk mondjuk egy évtized de ezelőtt, ez is látszik egyébként az adatokban, hogy a gyerekeknek nagy része azt mondja, hogy mondjuk egy barátja van csak, vagy nincs barátja, folyamatosan, vagy szinte mindig magányosnak érzi magát, tehát mondjuk az, hogy megjelenik a magány, ebből akkor tudunk-e aztán úgy alakítani akár közösségeket, iskolákat, családi kapcsolatokat, hogy akkor na, tehát hogy akkor itt a tanulságokat levonva felépítjük mondjuk ezeket a kapcsolatokat, ugyanígy a digitalizáció káros hatásait akkor tudatosítjuk, és beépítjük-e a tantervbe azt, hogy akkor mégse lesz digitális oktatás csak nem tudom, 16 éves kortól, ugye telefont most már nem lehet bevinni az iskolába, vagy nem használhatják, legalább szünetekben nincs az, hogy mindenki telefonozik egymás mellett, ez is szerintem egy jó válasz.
0: Igen, igen.
1: Tehát, hogy szerintem ez a helyzet, hogy fejlődik a tudomány, és megjelennek egyszer negatív hatások, amit megkorrigálni kell.
0: Igen, és akkor eldönteni, hogy ami meg mégiscsak időtálló, ahhoz meg nyugodtan ragaszkodni.
1: Igen.
0: Na jó, hát most nagyon nincs többre időnk, mert azt gondolom végtelenség lehet erről beszélni, de mondjuk, ha most így összefoglalva azt kérdezném, hogy az UNICEF Magyarországnak szerinted mi a most az, ami a fő feladata, és mi az, amit tudom, hogy már tettél erre utalást, de mégiscsak foglaljuk össze, hogy mi az, amit az új kormánytól, és egyébként az új rendszertől, amiben úgy tudjuk, hogy a gyermekvédelem nagyon-nagyon fontos és kiemelt, igen. Amit az UNICEF Magyarország vár, amiben együttműködne, amit szeretne.
1: Igen. Ugye, ahogy végül is erről végig beszéltünk, az egyik kiemelt témánk a mentális egészség. Igen. Én most ezt emelném ki gyerekjogi szervezetként, talán az tehát mindenképpen az első, és még mindig az egyetlen olyan szervezet vagyunk, aki a mentális egészséget egy ilyen gyerekjogi keretben kezeli. Mi nagyon sok anyagunk, kutatásunk, konferencia elérhető egyébként ebben a témában. Most is november 18-án lesz egy gyerekek mentális egészségét körüljáró, ezt a témát körüljáró nagy konferenciánk, ahova egyébként a döntéshozókat, releváns szakpolitikai szereplőket is elhívtuk. És leginkább most talán azt mondanám, hogy ebben a témában szeretnénk érdemi változást a kormány, az új kormánnyal elérni. Ha jól értesültem a sajtóból, akkor lesz is egy kormánybiztos, kifejezetten mentális egészséget, vagy mentális egészségért felelős kormánybiztos, ami történelmi jelentőségű, mert eddig nem volt ilyen pozíció az egészségügyön belül. Tehát mi azt szeretnénk elérni, hogy mondjuk készüljön a gyerekeket, fiatalokat érintő mentális egészség akcióterv, tehát hogy legyen egy olyan stratégia, ami kifejezetten mondjuk 5 évre, 10 évre meghatározza az állam feladatát abban, hogy hogyan lehet érdemben preventálni a mentális zavarok megjelenését, tehát hogyan lehet megakadályozni, hogy kialakuljanak komolyabb mentális egészségügyi zavarok, illetve a meglévőeket hogyan tudja érdemben kezelni az állam, nevezetesen úgy, hogy bővíti a szolgáltatások körét, tehát mindenki tudja, hogy már nem csak az állami ellátás, de a magánellátás is túltelített,
0: igen.
1: De rengeteg embernek nincs pénze arra, hogy pszichológus, több pszichiátert megfizessen, tehát az mondjuk nagyon fontos, hogy a pszichológiai szolgáltatásokat növelni kell. Ahogy említettem, legyen az oktatásnak egy olyan dimenziója, ami a lelki egészségről szól, ez ideálisan bekerül a tantervbe. A mentális egészség egyébként nagyon fontos, hogy mindenféle, tehát a szociális területet, hogy a gyerekvédelmet máshogy érinti, mint mondjuk az oktatást, máshogy érinti az egészségügyet, tehát az is nagyon fontos, hogy ez valahogy legyen koordinálva, tehát hogy minden hova tartozik egy kicsit. Úgyhogy mi ebben nagyon szívesen is együttműködünk a kormánnyal, vannak jó gyakorlataink ezzel kapcsolatban, csak egyet kiemelve, vannak lelkiegészségóráink, több ezer gyereket értünk el az iskolapszichológusokon keresztül, pont ezekkel a lelkiegészségórák, hogy hogyan lehet bevinni az oktatás keretei közé azt, hogy nem stigmatizálva beszélni a mentális egészségről, hova fordulhatnak a gyerekek, nincs velem semmi baj, ha ezt és ezt érzem, de kitől kérhetek segítséget, hogyan segíthetek egy társamnak mondjuk, ha, ahogy említettem, mondjuk valcolja magát, tehát az önsértés, vagy öngyilkossági gondolatai vannak. Tehát, hogy ebben nagyon szívesen örömmel működnénk együtt az új kormánnyal. Ha a gyerekvédelmet említetted, akkor pedig ugye itt van ez a jóvátételi bizottság, ami most alakult, tehát a volt állami gondozottak, akik valamilyen bántalmazást szenvedhettek el a gyerekvédelmi rendszerben, számukra egy ilyen jóvátételi alapot és mechanizmus szeretne az új kormány kialakítani. Ebben is örömmel részt veszünk.
0: Jó, én bízom benned, de kérdezem is akkor csak, hogy azt látod, hogy van akkor együttműködési készség, van párbeszéd, van egyeztetés.
1: Hát elindítottunk minden szálon, minden minisztérium felé.
0: De van ráfogadó készség?
1: És igen, azt tapasztaljuk, hogy azért van nyitottság. Akkor meglátjuk, igen, hogy ez meddig jut el.
0: Igen, hát erről azért folyamatosan be fogunk számolni, mert hogy ez tényleg az ígéretek között van, és nagyon fontos terület. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Nagyon köszönöm a meghívást.
0: Szlankó Viola, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatója, pszichológus volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap jövök 11 órakor friss adással. Addig is szép napot mindenkinek, sziasztok!
2: Fogd a kezemet és... Rádió Café. Van barátok.

0: Rádió Café. Szemlőhegyen, az FM 98-as frekvencián. Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására. Az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus, napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti híd lábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Több milliárdos keretet biztosít a kormány az aszály miatti kárelhárításra. Drágul a gázolaj, a benzin ára marad. Másik géppel menekítették ki titokban Trumpot. Meleg, de szeles nyári időnk lesz ma, sok napsütéssel. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság kárelhárítás és védekezési feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. 6 forinttal emelkedik a gázolaj, nagykerára a benzinén nem változik. Az országos átlagár így a 95-ös benzin esetében 576, a gázolajnál 658 forint literenként. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint a jelenlegi árak mellett nincs szükség a védett ár visszavezetésére. Grád Otto úgy véli, a gázolaj drágulását elsősorban az európai dízelhiány és a nemzetközi konfliktusok okozzák. Nyilvántartást hoz létre az integritás hatóság olyan gazdasági szereplőkkel, akik bűncselekmény miatt nem indulhatnak közbeszerzéseken. Ez szükséges az uniós támogatások újraindításához. Arra is lesz lehetőség, hogy töröltesse magát a névjegyzékből az, aki igazolja, hogy helyreállította a megbízhatóságát. A jogilag meghatározott kör nyilvántartását, a további visszaélések megelőzése, valamint a közbeszerzések tisztaságának megteremtése indokolja. Kihirdették az ország idei kenyereit és desszertjeit. A pilisi pityókás lett a Szent István napi kenyér, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű magvető lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű erdei gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották. A legjobb cukormentes torta pedig a szilvás diós fahíjas ízvilágú szilvafácska lett. Újabb részletek derültek ki Donald Trump júliusi titkos gépcseréjéről. Az amerikai elnököt egy feltételezett biztonsági fenyegetés miatt nem az Air Force One fedélzetén vitték haza a NATO ankarai csúcs találkozójáról. A nyilvánosság előtt felszállt az elnöki gépre, majd a titkos szolgálat utasítására titokban átszállították egy másik katonai repülőre. Az Air Force One csaliként folytatta útját. A sajtóértesülések szerint a fenyegetés várról indít rakétára vonatkozott. Kós Hubert Európa bajnok lett 200 méter háton a párizsi úszó Európa bajnokságon. Az 1 perc 53,8 század másodperces idő minden idők 5. legjobb eredménye ebben a számban. Nem sokkal később Milák Kristóf is dobogóra állhatott, 100 méter gyorson bronzérmet szerzett, ráadásul 46,87 század másodperces idejével új országos csúcsot úszott.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, esni sehol sem fog. Sokfelé lesz élénk az északkeleti szél. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Az átmeneti enyhülés után a hétvégére visszatér a kánikula.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A mai műsorban a 10 éves Independent Label Fair-t ünnepeljük. A hazai lemezkiadókat bemutató sorozatunk vendége Corner Art Records.

0: Ez itt a Buda Beat Show, a Rádió Café 98.0-án.
1: Ünnepel te is a legújabb független magyar kiadványokat szeptember 12-én a Magyar Zeneházában.
2: Rácsötétedik a lobogó ítélet, mert mélyen eltemetted az alkonyi önmagad. A parafin szagától megéhezel, a hamis kötelék vért követel, utat mutat, átölel a hordád. Egykor kényszer voltál, most már csak korlát. Szemedben az egyetlen hatalmas mélyülő mágia, remegve rám vár hét széles szája, de ez a sötét más, mint amihez szoktál. Hiába gyújtasz fényt, enyém az oltár. Itt hiába gyújtasz fényt, végtelen űr az én hazám. Fáklyával jöttél, de a tűz rám égve talált.

0: A Buda Beats Independent Label Fair 2026 különkiadását hallottátok. Ma a Corner Art kiadó mutatkozott be.
1: Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel. Madeira specialistája.
6: Egy rádiót venne, de minek, uram?
7: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
5: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu
8: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkaba, Whittaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
5: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Visszaesett a magyar építőipar teljesítménye. Ma kezdik építeni a Dunai Fenékküszöböt Paksnál. Egységes, favédelmi szabályokat sürget Karácsony Gergely. Meleg nyári időnk lesz ma sok napsütéssel. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Csaknem 4%-kal csökkent a magyar építőipar teljesítménye júniusban az előző hónaphoz képest. A KSH adatai szerint ez már a második egymást követő havi visszaesés. Az új megrendelések száma is jelentősen csökkent az egy évvel korábbihoz képest, ami továbbra is gyenge teljesítményre utal az ágazatban. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, így biztosítanák az erőmű hűtővíz ellátását a rekord alacsony dunai vízállás idején. A munkálatokhoz mintegy 150 ezer köbméter követ használnak fel. Ennek segítségével akár egy méterrel is megemelhető a Duna vízszintje az erőmű hűtővíz csatornájánál. Emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szüksége esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. A budapesti favédelmi szabályozás felülvizsgálatát sürgeti Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint jelenleg a 23 kerület eltérő szabályok alapján dönt a fák védelméről, ezért egységesebb rendszerre lenne szükség. Hozzátette, hogy a főváros eddig mintegy 2500 egészséges fa kivágását akadályozta meg, a következő időszak egyik legfontosabb feladatának pedig Budapest fa állományának megújítását nevezte. Környezetvédelmi vizsgálat indult almás fűzítőnél, a Vörösiszap tározó alatti Duna szakaszon. Horgászok vették észre, hogy az alacsony vízállás miatt több helyen barnás színű, szokatlan szagú anyag tört fel és keveredik a Duna vizébe. A szakemberek a helyszínen csaknem 30 mintát vettek, hogy minél pontosabb képet kapjanak a víz és a feltörő anyag összetételéről. Teljes ülésen tárgyalja ma a legutóbbi alaptörvénymódosítások elleni ellenzéki kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság. A Fidesz-KDNP beadványban kérte a köztársasági elnöki megbízatás megszüntetését és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását célzó passzusok megsemmisítését. Az ellenzéki pártszövetsége mellett a képviselői cikluskorlát és az alkotmánybíró korhatárát érintő új szabályozás norma kontrollját kérte a testülettől. Több mint 750 ezer 16 év alatti ausztrál fiatal fiókját törölte a Meta a közösségi média tilalom decemberi bevezetése óta. A korlátozásra a helyi hatóságok határozott fellépése és a szigorú törvényi szabályozás miatt kényszerült a cég. A Facebook és Instagram fiók törlésekkel a fenyegető bírságokat és az esetleges hatósági végrehajtási pereket kívánják megelőzni.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, esni sehol sem fog. Sokfelé lesz élénk az északkeleti szél. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Az átmeneti enyhülés után a hétvégére visszatér a kánikula.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. augusztus 13-án 13 óra 5 perckor, a mikrofonnál Czoller Andi.
2: Kiállítás.
1: Augusztus 18-áig látható Egerben a Gárdonyi téren a Mohács 500 új utakon a múlt feltárása című vándorkiállítás, amelynek ugyanaz a változata vasárnapig Balatonfüreden a Tagore sétányon is várja az érdeklődőket. A tabló kiállítást az év végéig Magyarország és a Kárpát-medence több településén is bemutatják. A 8 tablóból álló kiállítás célja, hogy a közérthető formában ismertesse a mohácsi csatával kapcsolatos legújabb tudományos eredményeket. A magyar és angol nyelvű tárlat a legújabb régészeti, antropológiai és történettudományi kutatások eredményeire építve mutatja be az 1526-os mohácsi csata előzményeit, eseményeit és következményeit, valamint a csata emlékezetének alakulását. Kiemelt helyet kapnak a mohácsi nemzeti emlékhely tömegsírjain végzett kutatások, amelyek új ismeretekkel szolgálnak az elesett katonák életéről, illetve a csata körülményeiről. A záró rész a mohácsi csata 500. évfordulójának kiemelt programjait, köztük a mohácsi nemzeti emlékhely megújítását is bemutatja. A két azonos példányban készült szabadtéri tárlat az év végéig az ország, illetve a Kárpát-medence több településén is látható lesz. A következő hónapokban egyebek mellett Veszprémbe, Székesfehérvárra, Kolozsvárra, Mohácsra, Szegedre, Komáromba, Szerencsre, Tokajba, Pécsre, Eszékre és Zágrábba is ellátogat.
2: Esemény.
1: Koncertekkel, kulturális és családi programokkal, közösségi élményekkel várják a résztvevőket a 13. vásárhelyi forgatagon, amelyet augusztus 26-a és 30-a között tartanak Marosvásárhelyen. Az eseményt idén is a várban szervezik meg, ott találkozunk mottóval. Ezzel arra utalnak, hogy a rendezvény az évek alatt sokak életében biztos ponttá vált, közölte Nagy Éva, a Marosvásárhelyért Egyesület elnöke. A nyitógálát augusztus 27-én tartják a Duna Művészegyüttes Magyar Táncképek című előadásával, Kallós Zoltán Kossuth Díjas néprajzkutató emléke előtt tisztelegnek. Az előadás az Erdélyi Hagyományok Háza jóvoltából valósul meg. Bálint Erika főszervező szerint a városban már hétközben több rendezvény lesz. Színházi előadásokat, kiállításokat, könyves programokat tartanak a Teleki TK-ban, a Kultúrpalotában, a színházban, illetve más partner intézményekben. A várbéli program pénteken kezdődik majd, ahol családi, gyermek, kulturális és közösségi rendezvények lesznek. A szép korúakat a kezdetek óta népszerű Nótaestel és Szenior Szigettel várják. A várba az Erdélyi Hagyományok Háza, a Maros Megyei Múzeum és a Teleki Téka is önálló program kínálattal érkezik, de lesz egészségforgatag a Richterrel és új partnerszervezetként a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület is bekapcsolódik a szervezésbe. Hangsúlyosan lesz jelen a néptánc és a népzene. Az Erdélyi Hagyományok Háza mellett a Maros Művész Együttes, a Bekecs Néptánc Színház, erdélyi táncegyüttesek és népzenések is fellépnek, valamint erdélyi legényes és verbunk versenyt is hirdettek. A szűkösebb büdzsé miatt a korábbi három helyet csak két koncertnapot szerveznek, ezeken a Parnográszt és Nagy Bogi lép fel. Várja a közönségét a Borkert is, ahol minden este élő zene szól.
2: Koncert.
1: Az idén 60 éves Gangsta Zoli tiszteletére mini fesztivált rendeznek augusztus 15-én a Budapest Parkban. Az eseményen szinte minden zenekar színpadra lép, amelyben a rapper, zenész, dalszerző pályafutása során meghatározó szerepet játszott. A fesztiválon a Zsolti és a Fosfejűek, a Dos Diabolos, a KGB, a Sex Action, az Action és természetesen a Gangsta Zoli és a Kartel is koncertet ad. Mint írták, a Gangsta 60 Fesztivál nem csupán születésnapi koncert, hanem egyszeri és megismételhetetlen találkozása azoknak a zenekaroknak és korszakoknak, amelyek meghatározták az előadó pályáját és a magyar könnyűzenei életet. Az este során a punkos kezdetektől a hard rock korát egészen a rapig váltják egymást a formációk. Zana Zoltán, művész nevén Gangsta Zoli vagy Dög Légy nem csak rappelni fog, basszus gitárt ragad, gitározik, énekel és a dobok mögé is beül.
2: Esemény.
1: Szeptembertől 6 új előadással, egy kortárs darabbal és 5 újra gondolt klasszikussal folytatódik az Uránia Nemzeti Filmszínházban a National Theatre Live londoni színházi közvetítés sorozata. A sorozatban szeptember 1-én a nyitó előadás David Ireland önéletrajzi ihletésű drámája az 5. lépés lesz, Martin Freeman és Jack Lauden főszereplésével. A további programban Oscar Wilde, Bunbury, William Shakespeare, Hamlet, Choderlos de Laclos, Veszedelmes viszonyok és Arthur Miller Édes fiaim című művének előadása lesz látható. Az őszi vetítés sorozat november 24-én Szingdír drámaíró szatirikus vígjátékával, a nyugati világ bajnokával zárul. Az előadásokat felvételről vetítik angol nyelven, angol felirattal.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Oázis az Észak-Alföldön. A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert egyike a legkiemelkedőbb és legjobb állapotban megmaradt magyar történeti kerteknek. A faj sokszínűség, a génmegőrzés mellett művészeti jelentősége is óriási. Elsősorban azonban gyűjteményes kertként mutat példát. A csaknem 13 ezer növényfajt, illetve fajtát bemutató 27 hektáros kert, noha egész évben tartogat meglepetéseket, legcsodálatosabb arcát tavasszal és ősszel csodálhatjuk meg. Emellett változatos programokkal is várják itt a kertek szerelmeseit. A 27 hektáros kertben csaknem 13 ezer növényfaj, illetve fajta található 4 nagy gyűjteményben. Mindemellett nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy tematikus programokkal várják az ide látogatókat. Ilyenek a nyáresti koncertek, amelyeket ugyanúgy a kúria előtt rendezünk meg. Idén is 2 komoly zenei koncertünk lesz. Népszerű eseményünk a lótuszvirágzás, amely a nyár második felére esik. Az augusztusi lótusznapon ez a látványos virág lesz a fókuszban. Majd jön az ősz, amely szintén főszezon nálunk, épp a biodiverzitás miatt. Nagyon sok faj van a dendrológiai gyűjteményben, azok őszi színeződése változatos tarkaságot kölcsönöz a kertnek. Erre őszi levélnéző sétákat fogunk építeni. Október elején van hosszú múltra tekintő őszi vásárunk a földi javak asztalunkon. Ezen kívül tervezünk még természetművészeti műhelyt. Minden év augusztusában 2 hetes alkotótáborban vesznek részt a Képzőművészeti Egyetem szobrász hallgatói, akik a természetből inspirálódva természeti alapanyagokból képeznek nagyon szép alkotásokat, amelyek hónapokon keresztül díszítik a kertet. Ezzel is azt hangsúlyozzuk, hogy kertünk egy komplex művészeti alkotás.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Néhány év a Ladány Bene 27 csapatában, majd néhány év Izraelben alapozta meg Barca Gergő szaxofonos fejében a gondolatot, hogy egy világzenét játszó zenekart alapít társaival, alapmotívumként használva tradicionális magyar és balkáni dallamokat. Így 1999-ben jött létre a Besodrom zenekar. Nevének lovári cigány nyelven van egyértelmű jelentése. Üld meg az utat, mint ahogy a lovat szokás megülni. Azaz indulj el! A csapat a balkáni és a romániai cigány, illetve a közel-keleti tradicionális zenét ötvözi a magyar zenével, egyedi stílusban. A kezdetektől fogva koncerteznek külföldön, főleg Nyugat-Európában. Fennállásuk alatt már eljutottak olyan egzotikusnak tűnő helyekre, mint Mexikó vagy Ausztrália.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Sway a mexikói Pablo Beltran Ruiz 1953-as Gwen Serra című mambójának angol szövegű változata, amelyet Norman Gimbel és Dean Martin énekelt 1954-ben. A dalból temérdek feldolgozás készült. Következzen most ezek közül George Clooney nénikéje, Rosemary Clooney és a Mambo király Pérez Prado verziója.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: A következő előadót is meghallgathatod a színen.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
0: A Beatrice 1977-es Gyere kislány gyere című diszkós lágerét a hazai Fene gyerek trió a belga második albumára, a 2004-es Jön a gólemre dolgozta át. Az eredeti alapok taktusai mellett hangmintaként megtartották az egykori zenekar vezetőházaspár Csuka Mónika és Nagy Feró hangját, és a saját rebbetéteik mellett belekutyulták a Sugar Hill Gang milliószor felhasznált Rapper's Delight című ős grúvját.

Felhívom a Danit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, Csajszikám. Egy széget gyorsan magadnak vadász. Jodolja a srác, a pult mögül valami tulaj egy cégnél kultmogul. Na gyere Gabi, Gabika, táncoljunk egy nagyot, vagy innen elő valamit, kis angyalok. Vagy ennek kedved átmenni a titánba, nekem mindegy, akkor kerüljünk irányba. Oh, wow, ciao, Dani, jó, hogy jöttök.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Jean-Marie Gustave Le Clézio 2008-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett francia regényíró. A 60-as években olyan műveket alkotott, mint a Jegyzőkönyv, a Láz vagy a Terra Amata. Lánya, Anna Jean is voltak épp a 60-as években alkot, holott éppen 2008-ban jelent meg első lemeze. A dalszerző énekesnő által vezetett Junior formáció a 6-ossal kezdődő évtized francia retropopjából, surfrockjából és pszichedelikus zenéjéből táplálkozik. 14-es daluk a La Route a művésznő elgondolása szerint Sergio Leone western téma urbánus csavarral. Egy francia lány fantáziája arról, hogy az 1966-os Batmobillal szeli át a hexagont.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A kis csillag volt és jelenlegi Kispál és a Borsz tagokból alakult 2005 tavaszán hobbi zenekarként. Ennek ellenére fél év alatt összehozták bemutatkozó nagylemezük a Greatest Hits Volume 1 anyagát, melynek felvételeinél vendégművészként Brautigam Gábor, Tövisházi Ambrus és még a kosárlabda mesteredző Rádh Géber László is közreműködött.
2: Most sehonnan nem látszom, hová is

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Javult a költségvetés egyenlege. Megugrottak az áramárak a hőhullám alatt. Elérte Omán partjait az orosz árnyékflotta hajójából kiömlő olajfolt. Meleg, de szeles nyári időnk lesz ma, sok napsütéssel. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. 524 milliárd forintos többlettel zárt a költségvetés júliusban. Kármán András pénzügyminiszter szerint az elmúlt három hónapban csaknem 1000 milliárd forinttal javult az államháztartás egyenlege, ami a szigorúbb költségvetési fegyelemnek és az állami kiadások visszafogásának is köszönhető. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy még nem lehet hátradőlni, mert az augusztusi uniós előfinanszírozások jelentős terhet jelentenek majd a költségvetésnek. 119%-kal emelkedtek a villamosenergia árak Magyarországon a nyári hőhullámok idején a korábbi időszakhoz képest. Egy friss elemzés szerint a megnövekedett fogyasztás miatt jelentősen nőtt az áramigény, a helyzetet pedig a rekord közeli napenergia termelés enyhítette. A szakértők szerint hosszabb távon az energiatároló rendszerek fejlesztése jelenthet megoldást a hasonló helyzetekre. Folytatódik az egészségügy teljes körű átvilágítása, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, zéró toleranciát hirdettek a korrupcióval és a közpénzekkel való visszaélésekkel szemben. Az országos mentőszolgálatnál zajló nyomozás az intézmény saját feljelentése alapján indult, a minisztérium pedig mindenben együttműködik a hatóságokkal. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a vizsgálatok során nem számít, mikor történt a feltételezett visszaélés, túlélés, vagy ki érintett benne, a felelősöket elszámoltatják. Visszafogott maradt a bérleti díjak emelkedése a nyári albérlet szezonban is. A KSH és az ingatlan.com adatai szerint júliusban országosan 1,6, Budapesten pedig 1,7%-kal nőttek az albérletárak. A fővárosban jelenleg átlagosan 260 000 forintért kínálnak kiadó lakást, és a ponthatárok kihirdetése után az áremelkedés is megtorpant. Elérte a szárazföldet az Omán partjainál zátonyra futott tankerből szivárgó olaj, közölte a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, amely vészhelyzeti tervet dolgozott ki a szennyezés megállítására. Az Európai Uniós szankciók alatt álló hajó, amelyet az orosz árnyékflottához sorolnak, 130 000 tonna nyersolajat szállított Indiába, amikor két hete megfeneklett egy ökológiailag kényes térségben. A Greenpeace szerint az olajszőnyeg mérete már 1000 négyzetkilométerre nőtt. Több mint 300 kilométeres sávban borította sötétségbe Európa egyes részeit a tegnapi napfogyatkozás. A ritka természeti jelenséget Portugália egy része mellett főként Spanyolországból lehetett a legtisztábban követni, miközben a kontinens többi területén részleges takarás volt látható. A teljes napfogyatkozás Észak-Szibériában kezdődött. A hold árnyéka ívet írt le Grönland és Izland felett, majd az árnyéksáv végül a Balear-szigeteknél hagyta el a szárazföldet.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, esni sehol sem fog. Sokfelé lesz élénk az észak-keleti szél. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Az átmeneti enyhülés után a hétvégére visszatér a kánikula.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
6: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
7: Sok szeretettel köszönjük a kedves hallgatókat és másokat is, hogy azt nem tudom, Gellért és Szabja a stúdióban.
8: Akik éppen háttal ülnek, igen, a készülékeknek.
7: Igen, csukott szemmel.
8: Azt
7: beszéltük meg, hogy most...
8: Ja, szevasz, Szabi.
7: Szia.
8: Üdvözlöm a hallgatókat.
7: Azt beszéltük meg, hogy igazából nincs ilyen nyitó témánk, de akkor én bedobok mégiscsak egyet.
8: Na.
7: Megnéztem, a 1988. december 21-én egy súlyos tragédia történt Lockerbie-ben, a skóciai Lockerbie-ben, azt hiszem az angol határhoz közel, és hát, hogy egy utasszállító repülőgépet felrobbantottak, és lezuhant. És most valamiért szembe jött velem ez a sorozat, egy sorozat.
8: Mi a címe?
7: Idei. Hát, Lockerbie, 2. valami. De ez az érdekes, amit jó, nagyon, szerintem jól sikerült.
8: Az igazság nyomában?
7: Azaz, így van. De hogy azt néztem, mikor kerestem az IMDb-n, hogy megnézem a szereplőket, meg kicsit utánolvassak, hogy ebből volt egy tavaly is, amiben ráadásul nem kisebb név, mint Colin Firth játszott.
8: És te nem arról beszélsz.
7: És nem arról beszél.
8: Én egyiket se láttam. Te melyikről beszélsz?
7: Erről, amit te mondtál. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm, ajánlom, sorozat
8: ajánlom.
7: De a
8: Colin Firth-nek is ez a címe.
7: Lehet, hogy nem ez a címe annak, amit én láttam. Szóval, hogy én azt hiszem, hogy 2 készült ebből. Nem hiszem, hogy van második évad, hiszen még egyszer nem robbantották fel a gépet, mert egyszer lesz gond. A lényeg az, hogy én szeretem az ilyen valós eseményeket feldolgozó dokumentum jellegű, de dramatizált sorozatokat, és nagyon sokszor bele lehet futni olyanba, amikor egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy no-name, de mondjuk nem annyira ismert gárda készíti, nem annyira ismert színészekkel, és fel lehet fedezni ilyen kincseket, hogy tök jó színészek vannak a világban, anélkül, hogy mondjuk a nevüket ismernék.
8: Tehát, hogy az is játékfilm, vagy játékfilm sorozat, amiről te beszélsz, csak így azért, van, mert ezt egyáltalán van. Nem találom, majd ha megtalálod, akkor küld el, én csak figyelj, a Colin Firth-eket találtam most meg.
7: Na, de azt meg
8: de
7: én
8: azt
7: nem is hallottam róla.
8: Én hallottam, csak elfelejtettem. Azt hiszem, hogy a Prime Videón van talán nálunk fönt, de
7: az,
8: lehet,
7: a
8: hogy
7: a Colin Firth-ös az a Prime Videón van, a másik pedig a Netflixen, amit én láttam. Aha. Ja, bocsánat, az volt a címe, hogy ez 2000, amit te néztél, az a Lockerbie az igazság nyomában.
8: Igen.
7: És a Lockerbie, a Penem 103-as járata, szerintem én azt néztem meg, és az se idei, hanem tavalyi.
8: Aha.
7: De mindjárt megnézem.
8: Na majd utána nézek.
7: Igen, ez volt az.
8: Mondjuk
7: igen.
8: Engem egy kicsit igen. A Colin Firth-ös jobban vonz, de nekem, megnézem a másikat is.
7: Nekem ez jött szembe, a nem Colin Firth.
8: Aha, hát ez előfordul. Egyébként azt szokták csinálni a legtöbbször, úgy láttam, hogy erre a produkcióra ez nem igaz, de hogy ez egy ilyen bejáratott menet, hogy amikor kijönnek egy valós történetből készített fikciós sorozattal vagy filmmel, akkor nagyon sokszor társul hozzá egy dokumentumfilm. Vagy előtte jön ki, ez a Monsters sorozatnál is így van például, ugye, amiben ilyen gyilkosokat mutatnak be, hogy kijön az új évad az antológiának, és aztán vagy utána, vagy mellette bemutatják az eredeti sztorit.
7: A vikingek is ilyen volt.
8: Igen, hát, igen, hát sok ilyen van. De tök jó, hogy ezt eszembe juttattad, mert igazából ez engem érdekel, csak bevallom őszintén, hogy viszonylag sokszor történik olyasmi, hogy olyan sorozatokat vagy filmeket elfelejtek megnézni, amik mondjuk nem olyan nagyon-nagyon érdekelnek, csak oké, érdekel, és aztán ugye a képzeletbeli listámon hátra sorolom őket, és aztán meg jó elfelejtem.
7: Szóval az érdekes egyébként, hogy biztos, hogy feldolgozták ezt a Lockerbie katasztrófát már 1 milliószor, de hogy most jutottunk el odáig, hogy hirtelen 2 sorozat is lett belőle, a National Geographic-on szerintem a Légi katasztrófák című sorozatban 7 centség, hogy volt már erről szó, és hát az a legérdekesebb ezekben, hát amellett nyilván az nem érdekes, hogy nagyon sokan meghalnak egy ilyen balesetben, hanem hogy van egy halomroncs, mit tudom én hány négyzetkilométeren szétszóródva, és oda megy egy szakember, nagy kedvencem, Gregory Faith, egyébként az egyik a sok közül, aki ilyen nyomozó az NTSB-nél, mondjuk Skóciában ezt nem így hívják, és amikor így több ország összefog, mert mit tudom, 21 országból, még 2 magyar is volt, azt hiszem, ezen a gépen, 21 országból utaztak ezen a gépen, és hogy oda megy egy ilyen nyomozó, és 4 darab vasból megmondja, hogy itt mi történt. És nyilván nem 3 perc alatt, hanem ez 20 évig, 10 évig, meddig tartott, de van, amikor rövidebb ideig, a Niki Laudának, mikor lezuhant a Lauda Airlines-nak egy gépe, akkor az őserdőben összelopkodták a helyiek a roncsokat, mert azt tudták hasznosítani, és úgy kellett visszaszerezni tőlük a hajtómű részeit, hogy hello, nekünk ez kéne, mert fontos információkat tartalmaz, és hogy járták az őserdőt ezek a nyomozók, és ott a helyi lakosokat bizniszeltek, hogy hány dollárért adják vissza a roncsokat, szóval lehet, hogy nem így volt, de így színezve szerintem.
8: Belenézek, még most örülök egyébként, hogy ajánlottam. Még akartam mondani, de talán ezt már említettem, hogy érdekes módon egyébként a streaming szolgáltatók, ez most oda csatlakozik ahhoz a gondolathoz, hogy ugyanabból a témából több sorozat is készül, hogy készítettek egy sorozatgyilkosságból, ami hát vagy a 70-es, vagy a 80-as években készült, készítettek egy sztárral egy nagy költségvetésűt, nem tudom én, a Disney Plus-ra, vagy a Hulu-ra, és készült egy másik, azt hiszem a Netflixre, vagy nem tudom, talán az HBO-n volt, vagy máshol, és ott tényleg tök ugyanazt a történetet, tulajdonképpen hasonló felfogásban dolgozták föl, de mégis volt a kettő között annyi különbség, hogy én legalábbis mind a kettőt tök nagy örömmel végignéztem, de ez csak ilyen zárójeles megjegyzés.
7: A harmadik műsorvezetőnk egy légy, csak mondom, ha esetleg véletlen hadonászás hangokat hallanak a kedves hallgatók, ezt mondjuk minden iskolában, már ha jártunk volna iskolába, tiltják, hogy bemondjuk, hogy mi történik a stúdióban, de most bemondtuk.
8: És azért is bemondjuk, mert egyébként a nyáron küzdök ezekkel az egy szem rohadt szemtelen legyekkel, amikor éppen kinyitom azt az 1 darab ajtót a lakásban, érted, vagy ablakot, ahol nincsen szúnyogháló, 1 darab, de csak 1 darab, nagyon pici, ez nagyobb, amelyik ez itt cirkál a stúdióban.
7: Ez kapitális példány.
8: Igen, egy nagyobb bejön, és a nyáron jöttem rá arra, hogy a szemtelen légy az egy nagyon-nagyon találó meghatározás, mert tényleg rendkívül szemtelen, tehát rám repül, nem tudom, ide-oda be, tehát hogy mint hogyha provokálni szeretne.
7: Alapvetően egyébként nem mellékes, hogy itt egy légy, mert a mai adásban is lesz szerephez jut egyébként.
8: Egyébként tényleg. Tök,
7: most jó, hogy eszünkbe jutott.
8: Úgy kellett volna csinálni.
7: Köszi szépen, megköszönjük a légynek, hogy itt átköttette velünk.
8: Úgy kellett volna csinálni,
7: hogy amikor odaérünk. Igen,
8: hogy ez direkt nyomtuk.
7: Akkor most csigázzuk még a hallgatókat, kezdjük azzal, hogy a mai műsorban az első tétel, amit fel fogunk dolgozni, az egy Ewan McGregor horror film lesz.
8: Igen, igen, meg hát Anne Hathaway is szerepel benne. A héten igazából két ilyen kiemeltebb film van, az egyiket tudtam megnézni az adás felvételéig, ez az Oak Street vége című film, amiben valóban Ewan McGregor és Anne Hathaway egy házaspárt alakítanak, akinek van két gyermekük, és a 80-as években azt hiszem, hogy talán egész pontosan 1982-ben játszódik, úgyhogy vannak BMX-ek, meg izé, mindenféle régi tévésok, meg az összes olyan dolog, ami már a Stranger Things-ben is, meg a Super 8-ban, meg mindenben ugye megidézte a Spielbergi világot. Szóval az történik az utcájukkal, hogy egyszer csak egy bizonyos dolog miatt visszakerülnek több millió évet, de csak az ő utcájuk.
7: Mennyire jó levegő lehetett.
8: Jó levegő, hirtelen. Meg jó nagy dinoszauruszok, vagy akik meg akarják enni az embereket.
7: Akkor nem biztos, hogy még jó levegő volt. Majd nem tudom.
8: Azt hiszem, hogy ilyen 100 millió évről beszélünk, de az ilyen filmnél az mindegy, elég, hogyha milliókat mondunk, mert ugye azért ezek nem történészi szempontból, vagy földtörténeti szempontból vannak feldolgozva. Ez egy nagy költségvetésű film, és szerintem inkább nagyon jó, mint mondjuk a gyengeségei húznák le, de majd beszélünk, ha jutottunk.
7: A Ricky Gervais is kicsit nekem az jut eszembe, mint amikor a John Malkovich, mert a John Malkovich kitalálta, hogy ő bábművész lesz, hogy a Ricky Gervais, aki egy animációs filmmel tette tiszteletét most így a közönség előtt.
8: Netflix.
7: Igen, én nagyon bírom azt, amikor ilyen kétdimenziós dolgok jönnek. Én nekem az hiányzik az animációs film kínálatból.
8: Az a címe ugye, hogy egyébként magát Ricky Gervaist is beemelték a címbe, tehát az a hivatalos címe, hogy Ricky Gervais 2. Kóbor macskák.
7: Megpróbálom J nélkül mondani majd a nevét, jó, Gervais. Jó.
8: Vagy Gervaisnek kell mondani?
7: Nem tudom.
8: Na mindegy, szóval a Ricky találta ki ezt a sorozatot, a Rick, és az a cím, hogy Kóbor macskák bandája, és egyébként amellett, hogy ő az egyik kreátora ennek az animációs sorozatnak, aminek valóban olyan egy kicsit a külcsíne, mint hogyha kézzel lenne rajzolva, de szerintem azért ez számítógépes animáció. Szóval, hogy igazából ez szerintem nem egy ilyen rettenetesen nagy újdonság, hogy egy komikus animációs sorozat felett producerkedik, vagy örködik, vagy animációs film felett. Most hirtelen Adam Sandler jut eszembe, aki létrehozta ugye a Transylvania Hotel franchise, aztán ott van, jaj, gyorsan akartam mondani, Seth Rogen, aki meg a Virslis animációt csinálta, szóval, hogy ezek az amerikai komikusok, igaz, hogy a Ricky ugye brit, de akkor azt mondom, hogy ezek a mai...
7: Ezek az angolul beszélő komikusok.
8: Komikusok, ezek szeretik az animációt, és egyébként a Kóbor macskák bandáját, még mielőtt tovább megyünk, hogy még elmondjam, hogy még mik lesznek az adásban, nem kisebb személyiség dicsérte meg a napokban, mint maga John Cleese, aki ugye hát a Monty Python egyik tagjáról beszélünk, akinek hát a humorérzéke szerintem meglehetősen kifinomult, meg klassz, szóval ő posztolt róla, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vicces sorozat. Szerintem nem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vicces, de a nagyon viccesbe még azért pont belefér.
7: Én azt várom egyébként, hogy amikor az utolsó tételhez érünk a mai műsorban, akkor most a légy elbújt itt a stúdióban, és az lesz, hogy majd ő így kilép a fénybe, amikor elkezdjük mondani, hogy az utolsó mi lesz. Ne lőjük még le a
8: poént. Az utolsó előtti lesz ráadásul.
7: Nem a 40 éves lett a...
8: De, 40
7: ja,
8: éves
7: igen,
8: lett
7: és a másik, jó, oké, akkor most tessék előlépni.
8: Igen, szóval 40 éves lett David Cronenbergnek a Légy című filmje, ami egyébként remake volt.
7: Már az is remake volt.
8: Így van.
7: Én alábeszélősen néztem.
8: Tulajdonképpen egy 60-valahányban, vagy 50-valahányban készült ilyen klasszikus fekete-fehér horror volt az első, de igazából, és akkor most jön szerintem az érdekesség, igazából ez egy novella az adaptációja, ami meg a 40-es vagy az 50-es években jelent meg a Playboy-ban, kérlek szépen. Ez egy Playboy novellából lett, mert hogy egyébként ez kint szól, amikor a Playboy megjelent, igazából nálunk volt az csak meglepetés, hogy a félmesztelen vagy mesztelen nők mellett abban így értékes irodalmi dolgok is voltak, nem, hanem hogy komoly írások is megjelentek, vagy hát olyan írások, amik mondjuk túlmutat a lapnak az elvileg fő profilján, És hát ez is egy ilyen volt. Aztán a végén egy szintén kerekszűrű napos, egy 10 évvel öregebb dologról beszélgetünk, és ez a dolog a Muppet Show, ami éppen most lesz 50 éve, hogy elindult. Én meg éppen most írtam róla egy nagyobb cikket, úgyhogy majd nem kifejezetten a történetéről fogok mesélni az adás végén, hanem inkább ilyen személyes dolgokkal, vagy személyesebb vonatkozásokkal jövök
7: De
8: majd.
7: De ez majd rövid szünet után folytatódik itt a filmszerészben. Okay.

0: kávé, amivel kezdünk, az Ewan McGregor és az ő művészete.
1: Igen, és az Anne Hathaway, meg a David Robert Mitchell, aki rendezte az Oak Street vége című filmet, mert ugye ez heti bemutató, és szerintem tisztességes kasszasiker is lesz belőle, ezt már így előre hát megjósolom neki, vagy megelőlegezem neki. Ez a rendező egyéb iránt a Valami Követ című horrorfilmmel futott be, aztán utána csinált egy eléggé nagy költségvetésű, kicsit ilyen David Lynch-es filmet is, amivel így megbukott, az Andrew Garfield szerepelt benne, és most úgy tűnik, hogy rehabilitálja Hollywood, vagy legalábbis szóltak neki, hogy akkor állja be a sorba, azt csinálja ilyen blockbustereket, és hát ő becsatlakozott Gigi Abrams, aki egyébként a Super 8, meg az új Disney Star Wars-ok is felelős, meg az Alias sorozat, meg Mission Impossible 3, meg nem tudom.
0: Tök rendes a Hollywood, hogy megengedik neki, hogy akkor figyelj, kerestetünk veled egy kis pénzt, jó?
1: Hát szerintem az van egyébként, hogy ezeknek az embereknek a tehetsége, tehát az, hogy valaki jó filmrendező, az jár egy elég erős, szerintem, hogyha tényleg tehetséges az valaki, az jár egy elég erősen használható technikával. Tehát, hogyha olyan az alkotó, hogy neki nem probléma az, hogy nem feltétlenül olyan szerzői filmeket csinál, amiket ő legjobban szeret, hanem egy kicsit ilyen bérmunkába is átmegy, de meg tudja találni ezekben a filmekben azt, ahol mondjuk ki tud teljesedni, tehát tud izgalmas jeleneteket csinálni, tehát meg tudja mutatni, hogy erre is képes. Az nagyon jól jön egyébként a hollywoodiaknak. Ők szerintem titkon azt szerették, hogy nagyon tehetséges emberek csináljanak nagyon biztonságos filmeket, tehát amiket így gond nélkül be lehet mutatni, és igazából ez a film is ilyen, azzal együtt, hogy meg amellett, hogy ez tulajdonképpen az ötletével, tehát azzal, hogy a 80-as évekbeli család visszakerül sok millió évvel az utcájával együtt, és akkor megjelennek a dinók, és elkezdik őket kergetni, meg a mindenféle tárgyak, amik megjelennek, meg a zenék, tehát BMX banditák, akármicsoda. Tehát nagyon-nagyon sok minden eszébe juthat az embernek, tehát tulajdonképpen innen nézve az Oak Street vége is csak egy ilyen retrofilm, amiből meg sorozat is van, ugye, amiből nagyon-nagyon sok van az utóbbi, nem tudom én, 10 évben. Amitől szerintem nagyon izgalmas, hogy leszámítva a befejezés még Spielbergi mértékkel mérve is eléggé, hát, hogy is mondjam, gej lekerekítését, azért olyan dolgok vannak ebben, ami nagyon ritkán szokott lenni az ilyen típusú filmekben, tehát amikor ugye megjelennek a szörnyek, és az emberek elkezdenek futni előlük, akkor ugye, hogyha mondjuk valaki horrorra vállalkozik, akkor úgy, hogyha az ember nézi a filmet, akkor úgy nem feltétlenül lepődik meg annyira, hogyha mondjuk fontos mellékszereplőktől hát el kell búcsúzni nagyon hamar, mert brutálisan elhaláloznak a történetben. És akkor van ez a családibb vonal, amiben mondjuk a Jurassic Park is beletartozik, amiben azért úgy halnak meg mellékszereplők, de azért megvan az a karakterpark, akikben úgy bízhatunk, hogy ők túl fogják élni a filmet, még hogyha egyébként, ha jó a rendező, akkor így el is tudja velünk hitetni, hogy veszélyben vannak. Na már most ebben a filmben ez a két dolog vegyül össze, nagyon izgalmasan, hogy maga a családnak az élete, a Ewan McGregor ez egy kicsit ilyen saját életét nem igazán találó zug alkoholista fazon, aki eltávolodott, vagy hát tulajdonképpen oda-vissza távolodtak el a feleségével, az Anne Hathaway-jel, és hát azt érzékeltetik a film elején, hogy ők így válás közelben vannak, és hát ez is egyébként egy olyan klisé, ami az ilyen filmekben szokott lenni, hogy egy egyébként is krízisben lévő családmodell még belekerül egy következő
0: néhány dino összekovácsolja őket.
1: Igen, és amitől nagyon klassz ez a film, az, hogy ezek az egyébként a CGI átlaghoz képest, tehát a hollywoodi CGI átlaghoz képest is remekül megcsinált dinoszauruszok, hát tényleg nem válogatnak, és tényleg félelmetesek.
0: Első percben megeszik jól.
1: És hogyha valaki azt szerette, kb. Nem, egyébként nem, de hogy vannak benne hasonló húzások, meg van egy nagy twist benne, egy nagy fordulat. Szóval, Hú, bocs, most kikerültem a saját gondolati körömből.
0: Hát, hogy bátran nyúlnak a nem tudom mihez.
1: Ja igen, hogy aki azt szerette, igen, nagyon bátran nyúlnak ezekhez a kergetőzős, meg gyilkolászos jelenetekhez, aki azt szerette a Jurassic Parkban, amikor a gyerekek ott a konyhában elbújnak, és jönnek a raptorok, meg azt szerette, amikor a pohár vízben elkezd remegni, vagy a pohárban elkezd remegni a víz. Imádni fogja ezt a filmet. Csak arra készüljön föl, hogy Spielberg azért szerintem sűrűbben adott kellemes föloldást benne a történetben, és szerintem egyébként ez is ebben a filmben a meghökkentő, vagy az, ami nekem nem annyira tetszett, hogy a magából a játékidőből, tehát hogy ők rohangálnak és megpróbálják kitalálni, hogy hogyan kerültek vissza a múltba, és hogyan tudnak visszajutni. Szóval, hogy amit így a játékidő alatt tapasztalhatunk, az ellentmondásban van szerintem a befejezésnek a lekerekítésével. Szóval egyébként, ha az a kérdés, hogy a befejezés meglepő-e, és hogy szórakoztató-e, és hogy működik-e a csattanó, akkor válaszom, hogy igen, viszont engem zavart a maga az egésznek az előjele, mint hogyha saját magát valamilyen mértékben saját magát falná föl így ez a film. Nem tudom, hogy ez világos-e, hogy mire gondolok. Hogy ez nem olyan film, amikor nézed, amit csak így le tudsz rakni majd az IMAX teremnek az ülésére, aztán olyan lesz belőle. És hát végül is tulajdonképpen ez a célja, gondolom, hogy egy ilyen nyári blockbusterrel a Warner egy kicsit fölhozza magát, mert most az idei versenyben azért a többi stúdióhoz képest egy kicsit le van maradva.
0: Na, úgy néz ki, hogy ebben a mai műsorban csupa állatos dolog lesz, helye közel, nem teljesen közvetlenül, de egyébként, ja. Úgyhogy macskás ügyekkel jövünk nem sokára egy némi szünet után.
2: A filmkritikus az, aki minden filmet megnéz, aztán megbosszulja. Filmszerész. Mozi magazin a Rádiókafén.

0: ne menjetek el! A Filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a Filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
4: Ricky Gervais döntött úgy, hogy akkor beleszáll egy ilyen macskás ügybe, ráadásul animációs formában. Valóban, ahogy mondtad, nyilván dolgozott a számítógép rendesen, de az élmény az nekem az, azt idézi, mint a kézzel.
5: Az a cél, szerintem.
4: De kilógaló láb, tehát látszik, hogy ezek ugye nem kézzel rajzolt macskák, hát ki az a hülye, aki...
5: Kézzel rajzolva vannak kitalálva, vagy hát szerintem eredetileg, de mondjuk a Pixar is eredetileg kézzel megrajzoltatja a figuráit, tehát ez nem olyan nagy szám. A Ricky Gervaisnak úgy van ez, hogy én úgy tudom, hogy van egy exkluzív szerződése a Netflix-el, amiben így évente, két évente szállít egy órás stand-up show-t. Általában azt csinálja, hogy éppen annak a turnéjának az egyik utolsó állomását fölveszik, ahogy nálunk is csinálja a Bödöcs meg a többi, hogy fölveszik, és akkor mielőtt kipörgeti, de hát ő nem magyar turnékat csinál, vagy nem országos turnékat, hanem világturnékat, leadják. És akkor emellett volt neki az Afterlife című sorozata, ami ugye több év alatt is megélt, és akkor gondolom kellett még valamit virítania, és én úgy tudom, hogy ez a kóbor macskák bandája, ez egy ilyen nagy, hát általában ez így szokott lenni, hogy egy ilyen nagyon fontos projekt volt neki. Én bevallom, biztos, hogy már mondtam, úgyhogy ez nem egy olyan meglepő vallomás, hogy bár nagyon szeretem az animációs filmeket, de animációs sorozatokat ritkán nézek. Tehát én vagyok az, aki ismeri a South Parkot is, meg is ismerek egy csomó mafutó, menő animációs sorozatot. Most a gyerekeknek és a felnőtteknek szólókról egyaránt beszélek, de az, hogy én így, nem tudom, én ilyen izgalommal várjak egy animációs sorozatot, vagy az új részét, vagy akárcsak így egy levegővel megnézem az egész évadot, az nem igazán jellemző. Ebből is pár részt láttam, és hát igazából azt kaptam, amit vártam. Tehát én azt gondoltam, ugye az a címe, még egyszer mondom, hogy Kóbor macskák bandája, és erről is szól. Macskákról, akik kóborolnak, egyébként nem mindegyikük kóbor macska, például van egy nagyon jól tartott fajtiszta macska is a bandában, aki mindig időre megy haza, mert időre kaját, és hogy ezért így frocrizzák is a többiek, meg úgy rajta úgy egészen látszik, hogy ő jobban rendben van. És akkor így szokták ezzel ugrani, és igazából, vagy ugratni, és igazából az a klassz benne, hogy hát egyelőre ennyi derül csak ki a sorozatból, hogy nagyon-nagyon ki vannak találva ezek a macska karakterek. Egyébként a Ricky Gervais az egyik macskának a hangja, a főszereplő macskának, egy kicsit ilyen Garfield-szerű macskának, akiről így el lehet mondani, hogy nagyjából ő lehet ennek a csapatnak a vezére. De most, hogyha pilot epizódról beszélünk, akkor annak is nagyon, egyébként ami nagyon klassz, hogy nem bonyolítják túl a sztorit. Tehát az első résznek az a cselekménye, hogy néznek valami sorozatot egy pincében, mert van egy hely, ahol csak ők járnak le, és megy a tévé, és aztán mennek mászkálni a városban, és találkoznak egy ilyen gombszemű kicizával, aki nem találja a gazdáit, meg a szüleit, és akkor arról szól a rész, hogy megpróbálnak neki segíteni a maguk módján, és egyébként az volt az első részben, meg az első pár részben is szerintem az izgalmas, vagy ami miatt én azért így merek ennek a sorozatnak nagyobb jövőt jósolni, hogy persze jellemző az rá, ami alapvetően a Gervaisnek a humorára is jellemző, hogy nincs olyan határ, amit ne lépne át, itt is erről van szó, viszont ahogy a saját showiban is, itt mondjuk egy picivel jobban jelenik ez meg, hogy azért a végére

0: megrajzolt New York-i rajzfilmről szó, mert hogy New Yorkban játszódik, és az például a Twist Oliver-nek egy sajátos feldolgozása, a New Yorkban játszódó feldolgozása, modern feldolgozása, ahol az Oliver egy kis vörös macska, aki kutyákkal meg mindenféle másra találkozik, és nagyjából követi a Twist Oliver-nek a történetét. Tehát, hogy azért ilyenek már voltak, de hogy a tehetség az abban mutatkozik meg, hogy ezt a nem minden ízében nagyon eredeti ötletet is meg tudja tölteni olyan humorral, ami csak erre az alkotóra jellemző.
1: Egy picit ellátogatunk a 80-as évek alábeszélős VHS korszakában, már ami a mi országunkat, Magyarországot illeti, mert hát ugye viszonylag korlátozott hozzáféréssel rendelkezett akkor a lakosság bármilyen nyugati filmalkotással kapcsolatban. Nálunk Lantos Krisztián, többször emlegetett Lantos Krisztián volt az a lakótelepon, akinek volt videomagnója, és az alábeszélősen különböző filmek, például a Tetting című film, a The Thing című film is megvolt neki, és emellett pedig a Jeff Goldblum és Gina Davis főszereplésével megalkotott Légy is ott volt a polcukon, és hát teljes illegalitásban ezeket a filmeket, többek között a Legyet is megnéztük. És többször is, és rettegtünk tőle, hogy úristen, nem akarok Légy lenni, de hogy mennyire komoly effektek, és mennyire hű, de nagyon tudnak ezek Hollywoodban.
0: Hát képzeld el, hogy én ezt 2 éve láttam 35-ös kópiáról, amikor elmentünk a cimborámmal Bécsbe Oscar gálát nézni, egy moziba szoktunk járni, és a Bécsi Filmmúzeumban talán még van ilyen, volt egy ilyen sorozat, ahol tulajdonképpen az archívumokból, ami elérhető volt, vasárnap esténként levetítettek 2-3 filmet, és az volt a koncepció, hogy ez 2-3 film nagyon különböző műfajú film volt. Amikor mi mentünk, akkor valamelyik, azt hiszem, a Ricky Bobby legendája volt, ugye az autóversenyzős Taplógáz, az volt a magyar címe. Igen. Aztán utána volt a Légy, és akkor volt még egy teljesen másik film. Szóval, hogy...
1: Die Fliege, azt hiszem az volt. Ráadásul és... németből volt fordítva az alábeszélés, tehát semmiképpen nem angolból.
0: Természetesen. Ott azt hiszem német felirattal angolul vetítették, de mindezt most csak azért mondtam el, mert hogy én megdöbbentem azon, hogy mennyire hatásos film ez még mindig, és hogy az a nagyon különleges hangulat, ami a Cronenberg stílusára jellemző, hogy van az, mert ugye ő jellemzően testhorrorokat csinál, és ennek a történetnek is az az alapvetése, hogy van egy tudós, aki különböző fordulatok miatt, mert hogy föltalál valamit, átváltozik légyé. És van ennek nyilván egy ilyen kafkai vonala is, de a Cronenbergnek elsősorban az volt az érdekesebbe az egészben, hogy hogyan válik valaki undorítóvá. Hogy hogyan
1: több
0: távolodik el.
1: Is,
0: igen, több
1: igen.
0: Szempontból is, hogy hogyan távolodik el a saját emberi mi voltától. Tulajdonképpen nagyon sok horrorfilmnek ez a központi kérdése, de a Cronenberg nagyon szereti ezt a topikot, és ez volt az első olyan film ennek a kanadai embernek, amivel úgy igazán nyitott a mainstream felé, tehát ami ilyen tényleg ilyen commerce dolog lett, és egyébként ha már a magyar fogadtatásról beszéltünk, azt elmondom, hogy bemutatták nálunk ezt moziba, de ugye maga a film az 86-os, hozzánk 89-ben, tehát a rendszerváltás idején jutott el, azt hiszem, hogy felirattal ment, és 18 éven felüliek, de akkor már ugye 89-ben valóban mire bemutatták, addigra már nagyon sok embernek, talán éppen nekünk is megvolt egyébként VHS-en, de ez még azért abban az időszakban esett nálunk, amikor egy ilyen film, tehát még azért még nem kezdtünk el igazán nyitni, vagy nem kezdődött el az igazi nyitás ugye a nyugati dolgok felé, tehát az még egy tök nagy szám volt, hogy ez igen. A film egyáltalán eljutott mozikba, és én tényleg azért szeretem nagyon, meg azért tudom igazából újra nézni, mert egyrészt nagyon-nagyon működnek benne szerintem a maszkok, tehát ez egy olcsó film volt, mármint, hogy nem volt nagyon-nagyon drága, de szinte mindent megépítettek, meg megcsináltak benne. Egyébként meg is kapták érte a maguk Oscar díját, tehát azt hiszem, hogy a kosztüm vagy a díszlet Oscart kapott.
1: Azt adtam volna, nem a forgatókönyvet feltétlenül, de igen.
0: Igen, de nem forgatókönyvet, azt nem is kapott.
1: Azt de azt mondom, hogy azt nem is adnék nekik.
0: Nem. Nem, de igazából igen, itt nem is az volt a lényeg, mert ugye alapvetően a főszál az volt, hogy mi történik a Jeff Goldblummal, ezzel a tudósa, aki egyébként direkt egy ilyen, hogy mondjam, a Goldblum ugye abban az értelemben, tehát úgy nem szép ember, mint mondjuk a Brad Pitt, vagy

0: nem tudom, én ilyen igazán jóképű...
1: De már akkor is magas volt.
0: De van neki egy kiállása.
1: Van.
0: És ahogy ez a kiállás ugye így meggörbül, vagy így összemegy, attól lesz így egyre hatásosabb igazából az egész, meg a Goldblumnak szerintem van egy olyan tekintete, amit, mert nem ez az egyetlen horrorfilm egyébként, amiben ő játszik, amit itt tök jó tud használni az ilyen filmeknek.
1: Érdekes, amit mondasz, mert hogy ugye olyat még nem láttunk, hogy valaki mondjuk belemegy egy ilyen csapdába, hogy valami folytán a külseje undorítóvá válik, tehát átváltozik valamivé, és ezzel párhuzamosan egy ilyen kedves ember lesz belőle. Nem, mindenki most seggfej lesz, már elnézést.
0: Hát igen, ez egy kicsit...
1: Ez egy kicsit spoilereztem, aki nem látta a legyet, hogy az elmúlt 40 évben azért csak lett volna rá alkalma, de hogy hát azért elárulhatjuk, hogy nem lett jó fej a Jeff Goldblum. Nyilván igen, van egy feloldás a végén.
0: És ennek a nem lett jó fejségnek a hogy mondjam, az erősítésére, nyomatékosítására van igazából ebben a filmben a szerelmi szál a Gina Davis-szel, mert ugye a Jekyll Mr. Hyde történetekben igen. is ugye azért mindig van egy szerelem, aki sajnálja azt, hogy az őrült tudós őrült lesz, vagy a tudós őrült lesz, és nyilván egy ilyen romantikus kapcsolat, az nagyon erős kontrasztos képet tud mutatni, tehát nagyon hatásos egy ilyen történet.
1: Igen, a másik születésnaposunk a mai műsorban az 50 éves Muppet Show.
0: Így van.
1: Ami, hát gyerekkorunk egyik bearanyozója volt. Nagyon vártam, amikor a Muppet Show volt, és akkor Miss Röfi, magyar hangja Hacser Józsa.
0: Breki szóval, és a többiek, ez volt a magyar
1: Breki, igen, Breki pedig ugye, Mikó István, és ugye jól mondom, ezeket, Hacser Józsát is jól mondtam, ugye?
0: Abszolút. Jaj, ő volt a Röfi, és szerintem még a Topi Macit is tudod, hogy a Szombati
1: Topi
0: Gyula. Topi
1: Maci, Szombati Gyula, igen.
0: De egyébként szinkronizált az eredeti szinkronban a 80-as években, szinkronizált a Verebes István, tehát nagyon-nagyon sokat, és aztán,
1: agyamat, hogy volt-e még bárkinek is magyar hangja. Szakértő az nem volt. Például
0: Szakértő, az nem volt.
1: Mi rendszeresen használjuk, amikor valami bénázás történik valahol.
0: Csináltam
1: és szakértő
0: bele a Cube-ot is, én
1: igen,
0: ezt imádom.
1: Szakértő az nem volt.
0: Igen. Szóval ez úgy volt, hogy 76-ban indult el, de most megígértem a műsor elején, nem megyek be a történetébe. Az a lényeg, hogy nagyon nehezen talált ez igazából finanszírozóra, még úgy is, hogy a Jim Henson ugye akkor már sikeres művésznek számított a Szezám utca miatt, de valamire a 70-es években az nagyon furának tűnt, hogy ő akar egy esti primetime-os műsort bábokkal felnőtteknek, nem? Még a Nagy Amerikában se tudták ezt így befogadni, és akkor jelentkezett egy brit milliómos, akinek az ITV-hez elég sok köze volt, és akkor finanszírozták neki az első évadot, és utána már megvette szindikát sugárzásba a CBS meg az ABC
1: is. És ez Amerikában forgatta? Nem az utca?
0: Nem, ezt mondom, hogy finanszírozta, és akkor elvitték az egészet
1: Nagy Britanniába. Azt nem mondta, csak azt, hogy úgy tudtam, hogy a Nagy Britanniában forgatták
0: igen,
1: az egészet.
0: Igen, mert hogy ez egy brit milliómos volt, meg az ITV
1: igen, csak
0: az
1: ugye hagyhatta volna a forgatást
0: TV.
1: Amerikában is. Csak ez
0: ja nem, mert hogy pont ez volt a probléma egyébként, de a legnagyobb problémája ez volt az ABC-nek, hogy meg az NBC-nek is, hogy ez egy rendkívül költséges koncepció volt. Tehát ugye a Henson úgy akart ezt megcsinálni, hogy nagyon-nagyon komoly pénzeket kellett erre költeni, de hogy a britek látták benne a fantáziát, és hát igazából egy fél éven belül már az amerikai is elkezdték adni főműsoridőben, és óriási siker lett belőle. Hozzánk 1980 január 1-én érkezett meg, mert akkor volt az első. Nem az első részt adták le, hanem tudom, negyedik, ötödiket.
1: Amit találtak.
0: És ez egyébként is jellemző volt. Valószínűleg valamiféle válogatást kaphattak meg, hogy össze-vissza, tehát amiket így föl lehet lelni az archívumokban, régi tévéújságokban itt-ott-amott, abból abszolút az rajzolódik ki, hogy össze-vissza adtak részeket, de egyébként nagyon nagy siker lett, tehát megvettek egy verkfilmet is, amit leadtak műsor időben, a külön számokat is, volt néhány ilyen külön kiadás a Muppet Show-nak, azokat is, és például még a Váci búcsúba is volt egy Breki és a többiek show, amikor a Sandokánt meghívták, erről is van egy ilyen tévéújságos kivágás, szóval, hogy ez a fajta harsányság, meg ez a fajta humor, ez nálunk is nagyon-nagyon betalált az embereknek, és amikor mondtad, hogy bearanyozta a gyerekkorodat, nekem az jutott eszembe, hogy ez az arany, ez így tovább fut nálam.
1: Ja, persze, tehát, hogy
0: én nagyon-nagyon szerettem őket ma is.
1: Meg hát készítettek még a 2000-es években is nagy, meg talán most is nagy filmeket, volt egy Muppet Show az űrből, amit sajnos újra szinkronizáltak, ami az eredeti szinkronja, az kiváló volt, nem tudom, nem, megvan az a...
0: Meg. De egyébként a sorozatnak is két szinkronja készült, bocsánat, csak ezt elreppelem, mert ezt előbb akartam, hogy a... hogy ugye, ahogy az előbb mondtam, ilyen össze-vissza adták le őket, de amikor ugye a Prokop Dóráig elindították a 2000-es évek elején a Filmmúzeum című csatornát, ők eléggé ellenítélhető módon megvettek egy csomó klasszikus sorozatot, és amihez nem volt szinkron, azt is leszinkronizálták. Azt hiszem, hogy nem tudták megvenni az eredeti szinkronokat, tehát új szinkron készült azokhoz a részekhez is, amik már lementek, de egy csomó olyan szinkront leadtak, vagy egy csomó olyan sorozat részt leadtak, amit előtte nem, és egyébként akkor még élt az eredeti szinkronstábból hát a Hacser Józsa is, meg eléggé sokan, tehát hogy a szinkron között is van átfedés.
1: Na de hogy mit akartam mondani? Azt nem tudom. De hogy ne haragudj, szakértő az nem volt semmi gond. Semmi gond, úgyhogy 50 éves a Muppet Show, és...
0: Igen, és az gyorsan elmondjuk. Bocs.
1: Egy nagy tévés kunszt volt szerintem.
0: És még mai szemmel is az.
1: És úgy, hogy színészek, élő színészek lettek meghívva vendégnek a showba, úgyhogy nyilvánvalóan rohantak, hogy ők szeretnének a Muppet Showban szerepelni, és tök jól megoldották azt, és itt is látszott az, hogy mekkora csillagokról volt szó, hogy egy nyomorult bábukkal beszélgettek, és csinálták a szórakoztatást.
0: És amikor egyébként nem tudom, hogy mennyire emlékszel erre, mert kedves hallgatók mennyire emlékeznek, de hogy ugye megvolt ennek a sorozatnak részenként az eléggé pontos dramaturgiája. És ennek mindig úgy volt vége, hogy a legvégén így a függöny elé beáll a sztár, köré állnak a mapetek, és akkor még ott van egy kis beszélgetés. És amikor ott elkezdték egymást ugratni a bábokkal, úgy csillogott általában a sztároknak a szeme, mint hogyha tényleg ilyen kis aranyos állatkák között mozognának, és nem az lenne, hogy egyébként meg ott alattuk a bábművészek mozgatják ezeket a bábokat. Amit még gyorsan akartam mondani, hogy sajnos Magyarországon, bár a Disneynél van az összes jog, nem elérhető az eredeti sorozat a Disney Pluson, fogalmam sincs, hogy miért, de ahol elérhető, ott is van 18-20 rész, amin az elején már ilyen mindenféle figyelmeztetéseket kellett írni, mert hogy annó voltak olyan poénok, amik ma már nem állják meg annyira a helyüket, de őszintén szóval én végignéztem, vagy hát végigolvastam, hogy mik azok a dolgok, ami miatt figyelmeztetik a nézőket, hát mindegy, inkább nem mondok semmit.
1: Feltalálta, mépszem mehetünk búcsúzkodni, de feltalálta még azért a Muppet Show a trollkodást is, hogy a két öreg Waldorf és Statler.
0: Hát a saját kritikájukat gyártották le ezzel tulajdonképpen.
1: Úgyhogy ajánlom mindenkinek figyelmébe, nincs, mind a Muppet Show-t, és ehhez kapcsolódóan pedig a bábművészetet egyébként itt Magyarországon, Budapesten is rengeteg helyen, Budapesten egy, de mondjuk Magyarországon több helyen is hozzáférhető a bábozás, mint művészeti ág. Lenyűgöző produkciókat láthatunk, úgyhogy ne legyünk annyira felnőttek, hogy ne menjünk be egy bábszínházba.
0: Annyira felnőttek sose legyünk.
1: Ja, így van. Amivel viszont folytatjuk az, hogy hello mindenkinek, mert hogy köszönjük a mai figyelmet, búcsúzkodunk. Jövő héten nem lesz friss adás, hanem
0: ismétlünk 20-án
1: egy olyan műsort fogunk megismételni, amiben az évfordulós nagy...
0: Bolygó neve, Terminátor, etc.
1: filmeket beszéltük meg néhány héttel ezelőtt, igen. És aztán pedig jövünk friss adással. Ez a mai műsor is fönt lesz a Spotify-on, meg egyéb helyeken, ahol ilyen podcasteket lehet hallgatni. Köszönjük a mai figyelmet. A hosszú hétvégére, jövő héten jó pihenést, aztán jövünk és találkozunk ismét.
0: Így van, köszönjük szépen, és mindenki vigyázzon magára. Minden jót!
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Ha már nem találkozunk. Jó napot, jó estét és jó éjt.
1: Filmszerész. A Rádió Café filmes magazinját hallottátok, benne Kovács Gellért, aki majdnem mindent tud, és Urbán Szabolcs, aki hozzá képest szinte semmit, de tök jól tud nézni. Jövő csütörtök délután 2-kor találkozunk a mozi előtt. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Anya, mi az a svény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Nyár, vízport, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus, napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Több milliárdos keretet biztosít a kormány az aszály miatti kárelhárításra. Drágul a gázolaj, a benzin ára marad. Másik géppel menekítették ki titokban Trumpot. Meleg, de szeles nyári időnk lesz ma, sok napsütéssel. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság kárelhárítás és védekezési feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz egyes panaszait a Nemzeti Kulturális Alapügyében lefolytatott házkutatás miatt. A Bács-Kiskun megyei főügyészség mintegy 17 milliárd forint értékű támogatás kapcsán folytat nyomozást. Ennek részeként egy hónapja lefoglalták a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait a Fidesz szervereit biztosító központban. A legfőbb ügyészség szerint ugyanakkor adatvédelmi problémákat vet fel, hogy olyan személyes adatokat is elvitt a nyomozóhatóság, amelyek nincsenek összefüggésben az NKA botránnyal. Nyilvántartást hoz létre az integritás hatóság olyan gazdasági szereplőkkel, akik bűncselekmény miatt nem indulhatnak közbeszerzéseken. Ez szükséges az uniós támogatások újraindításához. Arra is lesz lehetőség, hogy töröltesse magát a névjegyzékből az, aki igazolja, hogy helyreállította a megbízhatóságát. A jogilag meghatározott kör nyilvántartását, a további visszaélések megelőzése, valamint a közbeszerzések tisztaságának megteremtése indokolja. 6 forinttal emelkedik a gázolaj nagykerára, a benziné nem változik. Az országos átlagár így a 95-ös benzin esetében 576, a gázolajnál 658 forint literenként. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint a jelenlegi árak mellett nincs szükség a védett ár visszavezetésére. Grád Otto úgy véli, a gázolaj drágulását elsősorban az európai dízelhiány és a nemzetközi konfliktusok okozzák. Kihirdették az ország idei kenyereit és desszertjeit. A pilisi pityókás lett a Szent István napi kenyér, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű magvető lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű erdei gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották. A legjobb cukormentes torta pedig a szilvás diós fahíjas ízvilágú szilvafácska lett. Újabb részletek derültek ki Donald Trump júliusi titkos gépcseréjéről. Az amerikai elnököt egy feltételezett biztonsági fenyegetés miatt nem az Air Force One fedélzetén vitték haza a NATO ankarai csúcs találkozójáról. A nyilvánosság előtt felszállt az elnöki gépre, majd a titkos szolgálat utasítására titokban átszállították egy másik katonai repülőre. Az Air Force One csaliként folytatta útját. A sajtóértesülések szerint a fenyegetés várról indítható rakétára vonatkozott.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, esni sehol sem fog. Sokfelé lesz élénk az északkeleti szél. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Az átmeneti enyhülés után a hétvégére visszatér a kánikula.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: van barátod. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény Kényes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ez itt a Zsebrádió.

0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskünöm tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: a Hálózsák szaga. Minden idők egyik zsebrádió hangjátéka. Hogyan lop el három néni egy sebesült vonatot egy hadgyakorlatról? Miért kakál bele a félrendőr a jacuzziba? Átáll le galambú hadnagy az igazság oldalára. Mit akar a pápa Árpádtól? És végül, ha karfiol nap van, ne menjünk élőzenés rendezvényre. A Hálózsák szaga messziről bűzlik minden délután.
1: Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a zsebrádiót, hogy jól teszik.
2: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
3: Srácok, a szezonra nézve kiváló és laza beszédtéma Spinoza. Ő egy régi, ilyen holland filozófus, nem kell vele foglalkozni, valamit kapizsgálnak a felnőttek róla, nem tudják, hogy kicsoda. De a név megvan. Mindegy. Főleg akkor érdemes bedobni, hogyha már belegyalogoltunk abba a csapdába, hogy valamelyik rokonbácsi arról érdeklődik, hogy milyen a suli? Szereted a sulit? Nyilván kész égés hümmögni, és valljuk be, hogy erre is számít. Ha felkészületlenek vagyunk, és csak hümmögünk, és nincs jó történetünk, akkor egyenesen bele fogunk szaladni abba, hogy a rokonbácsi rémisztően unalmas történeteket fog mesélni a gyerekkorából, hogy ő milyen jó fej volt, meg hogy mennyire komolyan vette a tanulást. Ez nem igaz. Természetesen előfordul, hogy valaki nagyon-nagyon-nagyon komolyan veszi a tanulást, de az emberiség történetének és fejlődésének, tehát evolúciójának szempontjából ezek elszigetelt esetnek tekintendők, és nem befolyásolják az emberiség általános suli viselkedését, miszerint a suli alapvetően a legjobb barátokról és az iskola udvarról szól, és ezeket az eseményeket időről időre megszakítja néhány tanóra, ami alapvetően arra jó, hogy egy idő után éhesek legyünk. Szóval, ha meg akarjuk úszni a rokonbácsi kis előadását, dobjuk be kedvesen a mondatot, egy pislogás, Spinoza szerint az akarat nem szabad. Tehát most nem tudom, hogy azért szeretem az iskolát, mert szeretem, vagy azért, mert kötelező. Ha ezt a mondatot, ezt ízlelgessétek, ekkor a rokonbácsi ugyanis elkezd kőrözni a szemével, mintha a saját fejébe keresne valamit, és legközelebb nem vesz neked fanyelű csattogós lepkét ajándékba, mert elfelejtette, hogy már elmúltál 10 éves, és rég Minecraftozol.
2: Hát ettől most tisztára becsokiztam.
3: Ha már az evolúciónál tartottunk, a mai napon mindenképpen beszélnünk kell egy kicsit Darwinról. Darwin. Ő egy ilyen szakállas úr, egy brit, aki egy hajókiránduláson különböző szigeteken járt, és észrevette, hogy az egymáshoz nagyon közel fekvő, de mégis más természeti adottságokkal rendelkező szigeteken ugyanazok a magyarok, történetesen a pintyek, más és más csőrt növesztenek az egyik szigeten a pintyek csőre. Hosszú, a másik a rövid és erős. Arra is rájött, hogy ez azért van, mert az egyik szigeten sok növény van, ott hosszú csőr kell a kukachoz, a másik kopár, és ezért ott föl kell törni a kemény talajt, hogy egy fincsi kukacot találjon. Addig-addig vizsgálgatta ezeket a változásokat, meg különbségeket, amíg rá nem jött, hogy a Földön minden élőlény, legyen az állat, növény vagy emberiség, mindig alkalmazkodik a környezetéhez, és ennek megfelelően változik. Ez akkoriban egy icipicit ellentmondott annak a népszerű közhiedelemnek, hogy a világot egy Isten nevű szakállas bácsi teremtette, és azóta is pont olyan, amilyennek megteremtették. Ha a szezonban témának akarjuk használni Darwint, javaslom azt a kérdést föltenni egy idősebb rokonnéninek, de jó hangosan, hogy Illa néni, téged is először nagyon zavart, amikor megtudtad, hogy a majomtól származol?
2: Na ezzel most még egyszer becsokiztam.
4: A banja, maharadja, halandja?
0: Fura felnőttek, még furább mondásai.
5: Úgy fest, mint majom a köszörűkövön. Csórim, aki hogy kerül egy majom a köszörűkőre, és egyáltalán mit keres ott? Úgy mesélik a nagyöregek, hogy az 50-es években voltak a vándoriparosok. Az üveges a hátán hordott faládában cipelte az üvegtáblákat, a fazékfoltozó iparos meg a lyukas fazekak befoldozásával kereste a kenyerét. Aztán volt a köszörűs. Ő egy speciálisan átalakított biciklivel nyomult. A biciklit ugyanis állványra állítva, a láncot átemelte a kormányra rászerelt köszörűkő tengelyére, és a pedál tekerésével köszörülgetett. És járt utcáról utcára, hangosan kiabálva, és az emberek pedig hordták neki az élezni való eszközöket. Nagyon viccesen nézett ki az álló bringát tekerve, és a majom jelző ennek a fokozására szolgált. Ez a mondás azt jelenti, hogy egy ember egy kisméretű ülésen nagyon kényelmetlenül ül. Szóval, ha ráülsz a kistesód nyuszi motorjára, akkor te is pont így nézhetsz ki, vagy úgy, mint az elefánt a porcelánboltban. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: színművésznő.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: színművésznő
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Színművésznő.
1: 2.
2: A teátrum társulatának tündöklő tragikája.
1: 3.
2: A direktor úr biccentésekor lép a világot jelentő deszkákra, a kulisszák mögül.
1: 4.
2: A premier napja tiszta bolondokháza.
1: 5.
2: Kialakul a vastaps, összezavarodik, majd újra összeáll. Virágot az öltözőbe.
3: Ne feledd, logika, kritika, etika.
0: Etika.
3: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
4: Horgász percek totyával.
5: Van már valami? Semmi.

0: Méganyag, higany. Levegőjég, lég. Könnyű elmélyű, könnyelmű. Ki hitte volna, hogy ezek a szavak így keletkeztek?
1: A hálózsák szaga. Ötvenhetedik rész. Leó pápa közbelép.
2: Toivonen már bennült a jacuzziban egy órája. Megkérte magyar kollégáját, hogy kicsit késsen, mert kullancsa van. Hát igen. Amióta Milena kereste a kullancsot, valahogy elszabadult egy csendes kullancsjárvány a kempingben lakó férfiak közt. Szinte csak rájuk volt veszélyes. Amikor Diósi megérkezett, már csak Milena a vizes lábnyomait látta a járdán. Üdvözölte a finn zsarót, de lassan, óvatosan kutatta a vizet, hogy esetleg van-e benne megint valami baleset. Mika kevélyen egyértelműen tudomására hozta, hogy nincs. Meg kellett beszélniük a fejleményeket, de már nem a telefonból ismert titkos nyelven. Toivonen kiválóan beszélt néhány nyelven, ez nem volt akadály. Egyeztették a stratégiát, hogy téglást le kell állítani, a nőket majd a finn befolyásolja etán keresztül, és már csak az a kérdés, hogy a hollandokat hogy tudnák valahogy olyan helyzetbe hozni, hogy ismét lépjenek. Diósi nem volt oda az ötletért, mert amikor a hollandok utoljára léptek egyet, akkor neki 5 napig zúgott a feje, és eltört egy ujja, amikor egy hájas debreceni apuka rálépett. Távozás közben viszont Mika azzal lepte meg Diósit, hogy nagyon vigyázzon magára, mert Árpádék szemében ő is egy veszélyes ellenség. Veszélyesebb, mint téglás, hiszen tudja a titkot. Vacka, amelyek tudja, Otello titok az szerzó vagy orszó. Te melyek vagy? Hát igen. Mika Toivonen csecsen fogságban tanult magyarul, amikor 9 hónapot töltött, 2 elrabolt magyar vörös keresztessel egy groznéi gödörben. A Pirinyóban már össze volt szerelve a dobszerkó, és a Minyon együttes épp belekezdett volna a hangpróbába, amikor Diósi megérkezett. Nem akart üres kézzel menni a vendégségbe, gondolta, vesz valami olyan italt, amit az urak szeretnek a törzshelyükön. Elemér és Tomi a dobos kisé megütödött, amikor a felügyelő megkérdezte, hogy mit iszik Árpád, mert vinne belőle, hozott is egy nagy üres pillepalackot, hogy abba töltsék bele. Rövid tépelődés után Elemér azt mondta, hogy amit az Árpád és az Illés inni szokott, azt ebbe nem igazán akarja beletölteni, de semmi gond, van üvege hátul, majd elviszi abban. Diósi várt, várt, a Minyon hangolt. Végre megjelent Elemér 2 üveg borral. A felügyelőt meglepte, hogy mind a kettőn venezuelai címke van, jó messzire elkerültek otthonról. Amikor betette a Lidl szatyorba, látta, hogy egyik sincs felbontva.
3: Ezt nem hiszem el. Hogy a páratba tudok még meglepődni itt valamin? Hogy?
2: Elemér felajánlotta, hogy eldobja kocsival, de inkább úgy döntött, gyalogol. Útközben megnézte a palackokat. Az egyik nem bor volt, hanem rum.
3: Bodega Garzon Reserva. Vörösbor. Pampero Anniversario Darkroom. Zárja egy nuku. Ez az egész kezd olyan lenni, mint az Avatar. Csak senki se kék. De tényleg, mint az Avatar. Abban is volt a krapek, aki kavart azzal a nyúlán kék pipivel. A kék krapekok meg ellenségnek nézték.
2: Főhősünk gyakran vont párhuzamot a popkulturális műveltség és a valóság eseményei közé, de mindez gyorsan szertefoszlott, amikor megérkezett Árpád házához. A letartóztatáskor csak felületesen nézett körül, az események elterelték a figyelmét. Most volt ideje. Ez nem egy kádárkocka. majdnem olyan, mint a banyaháza, csak be van vakolva. Masszív faablakok, láthatóan súlyos, tömör faajtó. Semmi gaz, semmi autóron, csak kertben. Tisztaság. Olyan, mint egy kótudvarház. A felügyelőnek össze kellett szednie a bátorságát, mert a látottak hatásáról hangosan dörömbölt a fejében Mikka intelme, miszerint ő egy veszélyes ellensége az itt lakóknak.
3: Na, felügyelő úr, itt most vagy eltűnsz örökre, vagy ha kijutsz, akkor mást fogsz gondolni a világról.
2: A meglepetések sora csak folytatódott, amikor a két férfi barátságos mosollyal és férfias kézfogással várta, majd bevezették a konyhába és ebédlőbe. A detektív valami olyasmire számított, amit az ember az M1 ízőrzők című műsorában lát, amiben a látvány és a dramaturgia három oszlopra épül. 1. Ronda, virágmintás, viaszos vászon terítő a konyhaasztalon bonyhádi lábossal és nagyon csúnya színű, megrágott szélű műanyag bögrével. Amiből utoljára a napköziben ivott teját, ami mindig olyan forró volt, hogy az ember inkább rágcsálta a szélét ivás helyett. 2. A szocializmus matyó világa házi áldáson és kötényen. 3. Valami túlkészült szarétel, amiben van krumpli, nagy kocka típusú túlfőtt tészta és piros paprika. Meg zsír. Bödömből. Fakanállal. De nem ez volt. Belül folytatódott a skót udvarház. Hatalmas nyitott kandalló, bazalttal lekövezett tiszta padló, rusztikus polcok, középen tölgyfaasztal. A kandalló melletti régi tömör szekrény viszont zsúfolásig volt tömve a legmodernebb sütő, mosó, mosogatógép, stb. Felszereléssel. A szekrény nem nyílik ki, lehetnénk a 17. században. Ha kinyílik, Mark Zuckerberg svájci síházában. Az egész nagyon-nagyon fura volt. Árpád, mezitláb főzött, egyáltalán nem zavarta a hideg kő, egyelőre csak pedánsan bekészült, mint aki szeret főzni. Illés csak nézte a felügyelőt, majd egy fadobost tolt elé az asztalon. Intett a fejével, hogy nyissa ki. Valami régi bársonyba tekerve egy pazar karperec volt benne. Drága kövek, súlyos arany, vagy 15 cm széles, ami eltakarja a viselője félkarját.
4: Ha nem bánja, Diósi úr, az italokat, amit az elemér küldött, átvenném. Jót tesz a bodega garzonnak, ha egy kicsit szellőzik. A gépek, látom, meglepték. Én vettem rá nagy nehezen a barátomat, hogy tegye kényelmesebbé a házat. Sokáig fognak még itt lakni.
2: Diósi nem tudta, hogy Illést nézze, vagy a karperecet.
4: Tudom, meglepi, de először szeretném, ha megérteni a helyzetét. És a helyzet az, hogy maga emiatt a tárgy miatt van itt. Ez itten Nagy Szent Leó pápa karperece, amit azért adott Attila hunfejedelemnek, hogy az ne foglalja el Rómát. Ez történelem. Ez történt egy évvel Attila halála előtt, 452 tavaszán. A történet, azaz a történelem szerint, rávette Isten ostorát, hogy az visszaforduljon. És Attila visszafordult. Ezért lett szent ez a Leó úr. Ezért jött a pápa másodszor tavaly, hogy elkérje. Már sok pápa kérte sokszor. Mert ez nekik valamiért fontos. Ezért hiszik azt, hogy ez Attila sírjában van. Sose volt ott. Neki nem volt fontos. Ezért jött az az amatőr lengyel, hogy megszerezze nekik. És ezért van maga itt. A mai beszélgetésünknek az a lényege, hogy kiderítsük, felügyelő úr, hogy magának mi fontos?
1: A Hálózsák szaga 57. adását hallották.

0: Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: Szeptember 22-én született Andrea Bocelli, operaénekes. Az operaénekesek mind különlegesek, mert operaénekesnek lenni egy elég spéci foglalkozás, őt még különlegesebbé teszi az, hogy vak. Amikor otthon vagy az iskolában, vagy bárhol egymás tiszteletére tanítanak bennünket, benneteket, mindig felmerül, hogy próbáljátok ki azt, hogy milyen, ha nem működik egy olyan fontos érzékszervetek, mint például a látás, vagy a hallás. Ez egyrészt valóban izgalmas és érdekes, sőt néha megdöbbentő, másrészt arra tanít, hogy azért, mert valakinek van valamiféle veleszületett vagy szerzett hiányossága, még nem kevesebb, sőt, alkalmanként sokkal többre lett képes, mint azok, akik vidáman el vannak az érzékszerveikkel. Akinek mindene működik és megvan, az ugye hiányosság hiányában jól el van az érzékszerveivel, de aki például nem lát,

0: egyszer érdemes kipróbálni. Az, hogy valamit másképp csinálunk, mint az megszokott, lehet igazán vicces, én azért az operásan elénekelt hömpölygő pompdalok helyett inkább azt választom, amikor a Steve Martin bácsi a Rózsaszín Párdusz című filmben mindent franciásan mond ki, és akkor a majom, az mazsom, az úszómedence, az úszómedencié, és a hamburger pedig hamburger. Kérjétek meg a szüleiteket, hogy keresétek meg valamelyik régi Rózsaszín Párducos filmet a 70-es évekből. Garantált vinyogol röhögés.
1: Régen minden jobb volt.
2: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
1: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
2: Na nézzük akkor Trump urat, hogy amit evett, főzheti meg, vagy fordítva megeheti, amit főzött, mert hogy belegabajodott ebbe az iráni cuccba rendesen, biztosan nem így tervezte, illetve hát az elején hallottunk is terveket, hogy egy négy napos gyors offenzívával majd ő megmutatja Iránnak, ők majd össze-vissza csinálják
3: magukat. Kiiktatjuk a főnököt, bemegyünk, megmutatjuk az izmainkat, kész vége.
2: Igen, azok teletolják a nacit, és már veszik is a

0: pennát, és kérdezik, hogy hol írjuk alá. Na, ehhez képest nem így állunk. Sőt, egyelőre a megoldást is nagyon nehéz kibogozni, hogy látszik-e, vagy hogy mi a helyzet. Gyurcsik Attilával ezt megpróbáljuk megtenni. Az Akkord Alapközlő ZRT vezérigazgatójával. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
0: Na, hát úgy néz ki, hogy ahogy nem azok a tervek jöttek be, vagy nem úgy jön be ez a konfliktus és annak a lehetséges lezárása, ahogy azt az elnök úr tervezte, sőt, hát a lezárás egyelőre még lőtávolban sincs. Vannak folyamatos ilyen karcsörtetős kijelentések, bejelentések, most aztán már kész vége, porig bombáztuk, most aztán már minden sinem van, és akkor valahogy mindig újra kezdődik az egész.
1: Igen, most már túl vagyunk több tucat győzelmi jelentésen, de valahogy a háború még mindig folyik, pedig egyébként, hogyha megnyersz egy háborút, akkor ugye akkor nem kéne elmétek tovább lövöldözni, hiszen győztél, hát sajnos a valóság az ilyen szempontból szembe jött. Azt nem mondanám, hogy érdekes egy ilyen konfliktus, mert minden konfliktus szörnyű, szóval én soha nem kívánnék ilyet, csak nyilván ilyen játékelméleti szempontból mondom azt, hogy érdekes, hogy nyilván nagyjából azért a háború kitörése után 2-3 héttel azért lehetett azt látni, hogy az a forgatókönyv, amit Trump eddig szinte minden egyes konfliktus esetén, amit ő generált, végigment, az most nem fog végigmenni. Ugye a piacok, meg ugye általában a befektetői közösség ugye azt szokta mondani, hogy a Trump az mindig takózik, a takó az azt jelenti, hogy Trump always chicken out, magyarul, hogy belemegy egy konfliktusba nagy dírrel, durral, aztán az utolsó pillanatban, amikor úgy érzi, hogy nem áll túl jól, vagy a piacok mondjuk esnek, és akkor az rákényszerít el, akkor félreváltja a kormányt, ugye ez a klasszikus a chicken out, az olyan, hogy chicken game, ugye az, amikor megy két autó szembe egymással, és akkor kirántja félre a kormányt, és ugye a piacok azt gondolják, mindig a Trump az, aki félreváltja a kormányt. Itt ebben igazuk van, hiszen a Trump most is félre rántaná a kormányt, sőt már rántotta, most már ugye mondhatjuk azt, hogy ez a tucatnyi győzelmi jelentés, ez lényegében a kormánynak az állandó félrerántási kísérlete. Csak ugye hát a probléma ezzel az, hogy ott van a másik fél, aki viszont nem nagyon akarja ezt így elfogadni ebben a formában, és ez az irániak. És ennek ugye az a praktikus oka, hogy ez egy aszimmetrikus háború. Kétségtelen, hogy az Egyesült Államoknak van a legerősebb hadserege, meg rengeteg rakétájuk van, meg repülőgép hordozó anyahajójuk, és ez ott is van bizonyos mennyiségben ugye a térségben, de sajnos egyrészt pusztán levegőből, másrészt meg abból a furcsa aszimmetrikus helyzetből kifolyólag, hogy gyakorlatilag Irán filérekből zárva tudja tartani a Hormuz szorost, ezért ugye hiába erős Amerika katonailag ezt az aszimmetrikus helyzetet ez nem oldja fel az, hogy neki van a legerősebb hadsereg a világon, mert gyakorlatilag, és erről nyilván nagyon sokat lehet beszélni, meg lehet az a legjobb, hogy egy katonai szakértőt kérdeznétek, mert én beszéltem egyel, és hát ugye vannak olyan, lehet nem tudom, hogy igaz-e, de hogy azért ilyen katonai akadémiákon 20-30-40 éve nézegetik, hogy lehetne ezt a hormizű szorost egyszer megvédeni, hogyha valaki le akarná zárni, és egyelőre nem lett rá
2: katonai megoldást. Nem volt megnyugtató válasz? Nagyon jó hangzik.
0: Nem mutatták meg az elején az elnök úrnak, hogy úgy
1: csatosan. Igen. Ez egy jó kérdés, mert ugye hát nyilván igen, tehát azt gondolom, hogy amikor ez a háború elindult, akkor nem gondolták, hogy Irán ezt meglépi, mert nyilván azt gondolták, hogy ez fájhat Kínának, fájhat a szomszédoknak.
0: Meg neki is, ugye sokáig azt a narratívát is lehetett hallani, hogy nem fog ilyet lépni, hát hiszen neki befelé is kell, hogy jöjjenek áruféleségek, ugye sok mindenben nem önnel látó, hogy ez egy abszolút kétélű fegyver.
1: Hát meglépték. Ugye ez mindig olyan, hogy van egy katonai tervezés, és ugye a valóság meg szembe köszön. Hát most is ugye ez történt. És hát ugye innentől érdekes ez a dolog, hogy van ez az aszimmetrikus helyzet, amit én azt gondolom, hogy katonai, és mondom, nem vagyok katonai szakértő, lehet, hogy tévedek, de egyelőre a valóság az ezt mutatja, hogy ezt az aszimmetrikus helyzetet nem lehet feloldani jelen állás szerint, tehát hiába az Egyesült Államokban a legerősebb hadsereg a világon, egyszerűen nem fogják tudni kinyitni erőszakkal, vagy biztonságosan tartani erőszakkal.
2: Hát
1: nem lehet egy hajót kísérni.
2: Azt nem értem nem egyébként, Attila, hogy ha ilyen emberek, akik, amit te is mondtad, hogy 40 éve tanítják különböző akadémiák, tehát van itt egy csomó nagyon komolyan képzett szakértő, aki stratéga, katonai ember, hogyan nézhették be azt, hogy ugye azt, és ez jön mindenhonnan a szakértőktől, ezt nyilatkozzák, hogy azt gondolták, hogy olyan lesz, mint a venezuelai helyzet, hogy levágjuk a fejét az egész rezsimnek. Na most mi történt Iránban? Kineveztek rögtön egy új fejet, tehát ugye az nem probléma. Másrészt pedig decentralizált a rendszer.
0: De ezt miért nem mi vették észre? Mi laikusok is olvashattuk és tudhattuk, ugye, hogy ez nem így megy.
2: Hogy szektorokra és régiókra van osztva, és mindenhol megvan a teljes teljhatalommal felruházott katonai vezető, aki saját maga dönthet akármiről. Nem kell
0: ha
2: központi...
0: teljesen elszigetelődik a központi döntési rendszertől, akkor ott egy önálló sejtként tud működni. Tehát ez egy nagyon összetett helyzet, de valami...
1: Most nem akarok utaságot mondani, szerintem, hogy a Bloomberg téma, hogy a CNN volt egy elképesztően jó iráni szakértő, nagyjából a háború kitörése után egy nappal nyilatkozott, és ő azt mondta, hogy a nyugat nem érti az iráni rezsimet. Tehát, hogy ezek 40 éve erre készülnek, hogy egyszer nekünk fog jönni az Egyesült Államok. Az, amit ti is mondottok, hogy ez a rendszer, ez nem, hát nem 40,
2: és
1: hanem
2: 50
1: éve arra készülnek.
2: Tanult a kirakból, végignézték, hogy ott mi történik, és teljesen megváltoztatták, átalakították a rendszerüket, és itt most egy olyan helyzet van, hiába Amerika a legerősebb, és rengeteg lőszerük van, azért itt is azért recseg ropog szerintem, mert Trump nem véletlenül szólt a különböző hadipari beszállítóknak, hogy tessék oda lépni a gázpedálra jobban.
0: Ne, fogynak azok a rakéták, és ugye jobban, gyorsabban fogynak, mint ahogy lehet utána gyártani őket, úgyhogy ez is egy probléma.
1: Szóval a lényeg, hogy jól ellenállóbb ez az iráni rendszer, és az a fajt, az, én azt gondolom, hogy az volt a fő gondolat, hogy lesz egy gyors vezetőváltás, jön egy nyugatbarátabb rezsim, mert hogy megcsinálnak egy rezsimváltást, és akkor ezt az irán problémát ezt örökre letudják, és ez egy tényes győzelem, amit ugye 4 hét alatt, ugye, hát ugye ezt sokan írták már akkor is, miután ez a konfliktus kitört, sőt, már előtte is írták, hogy ugye a venezuelai sikereken felbuzdulva az amerikai vezetés úgy gondolta, igen, hogy hát hogyha ezt ilyen egyszerűen meg lehet oldani Venezuelával, akkor csináljuk meg Iránnal, és akkor ez a probléma is le van tudva örökre. Hát ugye ez ennél láthatóan bonyolultabbra sikeredett, és hát ugye az az igazi kérdés, hogy a piacok szempontjából is, meg a mi életünk szempontjából is, hogy akkor hogyan tovább, és ugye erre írtam egy rövid cikket, aminek ugye alapvetően az a logikája, hogy a jelenállás szerint ugye az a kérdés, hogy ki bírja tovább. Mert most ez úgy tűnik,
0: na, hogy... Na ezt akartam mondani, pont, hogy ez is egyfajta chicken game, ugye, hogy Amerika és a fegyverzete bírja tovább, vagy Irán és a hormuzi szorossal való
2: riogatás. Elég novemberig kibírnia, amikor jön a midterm elections, és ott a demokraták, hogyha nyernek, akkor majd a demokraták megnyerik Iránnak a háborút.
0: Hogy?
1: Igen, az a... Hát ez
0: ez nem biztos, hogy egyszerű.
1: A két rezsimnek az időablakát nézzük, akkor az iráni, aki hosszabb, mert igen, jön a midterm választás az Egyesült Államokban, Trumpnak komoly esélye van ezt elbukni, tehát ilyen szempontból az ő időablaka rövidebb, ez kétségtelen. Ugyanakkor nyilván azt is tudni kell, hogy azért az irániak időablaka sem végtelen, mert az hormuzi szorost is, ha nem is teljesen, de nagyon sok szempontból ki lehet váltani, és az örömenti országok ezen dolgoznak, építik a csővezetéket, bővítik azokat a kikötői kapacitásokat, amelyek képesek a kiváltani a szorost érdemben. Tehát én azt gondolom, hogy azért az irániak időablaka is körülbelül 1 év maximum, és utána ez a zsaruló potenciál, hogy akkor a hormuzi szoros zárva tartják, annak az ereje az nem fog megszűnni, tehát ez kétségtelen, hogy nagyon fontos, de érdemben csökkenni fog, hiszen az olaj a legfontosabb, amivel kvázi zsarolni lehet az Egyesült Államokat, mert meg az amerikai elitet, mert ugye a magas olajár az, ami húsba vágva a népszerűségük szempontjából, szóval. De ezzel együtt is tény, hogy az irániak időablaka az mindenképpen tágasabb, ugye amiből az következik, hogy hát a Trump-al végül is megletetetve ez a takó, ha úgy tetszik, igen, tehát hogy úgy tűnik, hogy bele csapott egy olyan végtelen háborúba, aminek ugye 2 kimenetele van a jelenállás szerint, vagy talán 3. Az egyik az, hogy gyakorlatilag beismerik azt, hogy ezt elvesztették, na most ez nyilván az amerikai hegemónia szempontjából egy óriási kudarc. Az elvesztés az, hogyha a hormuzi szorost az irániak úgy tartják nyitva, hogy fizetni kell nekik valami díjat. Az mindenképpen ugye a tengeri hajózásnak, a szabadságának az elvesztése a hormuzi szorosban az ahhoz kapcsolódik mostantól, hogy Amerika neki ment Iránnak, és ez nem is. És ugye rosszabb lett a helyzet, mint előtte volt. Tehát ez mindenképp egy óriási kudarc az Egyesült Államoknak.
2: De a piacok ezt beáraszták, nem? Tehát, hogy hát oké, megy az olajár egy picit.
1: A piacoknak ugye rövid távon ennek ugye komoly hatása nincs, én is azt gondolom. Tehát azért sincs, mert egyébként szerintem a $100 olaj manapság már nem fogja recesszióba rántani a világgazdaságot. Egyszerűen az olaj függősége a nagy gazdaságnak, belejött a világgazdaságot is érdemben csökkent a 70-es évek óta. Tehát mindenki azt gondolta, hogy $100 olajánál a világ vége jön a gazdaságokra. Ez nem igaz. Tehát azt gondolom, hogy inkább a $200 környékén van az a pont, amikor már egyértelműen recesszióról beszéltünk. történik, az meg nem tűnik reálisnak, mert nem az van, hogy teljesen zárva van a szoros, hanem hogy néha nyitva van, néha zárva van, de azért annyi olaj mindig kijön, hogy mondjuk nagy baj ne legyen, meg a szomszédok ne legyenek túl haragosak, mert mondjuk Kína se, de mondjuk hogyha úgy van, hogy mondjuk lemegy 70 dollár az olajára, akkor azért csak belelőnek két tankerhajóba, hogy igen. Mindenki érezze. Igen.
2: Nevettünk rajta, igen. Bocsánat, de igen, tehát tényleg. Igen,
0: tényleg így jönnek
1: ezek. Szomorú, de egyébként nagyjából ez most a realitás. Tehát visszatér, ez egyik forgatókönyv, hogy akkor az Egyesült Államok és Nyugat elismeri Irán feltorságát a szoros fölött, ami szerintem egy óriási kudarc, aminek a piacok szempontjából tök mindegy, de hosszú távon értelmezhető az amerikai hegemóniára, a dollárra, minden egyébre óriási hatása van, rövid távon lényegtelen, ha úgy tetszik. A másik opció az, hogy valahogy ez a konfliktus úgy csendesedik el, hogy aztán végül ilyen kommunikáción keresztül, de valahogy így kinyitják, de azt mondják, hogy nincs kinyitva, tehát, hogy ami most van, gyakorlatilag az folytatódik, hogy ez a, néha rálövünk egymás katonai eszközeire, 50-60-70 hajót átengedünk, aztán két napig nem engedünk át, de hogy ezzel így elzenni a világgazdaság, ezzel sincs szerintem egyébként túl sok probléma, mert ez van most már gyakorlatilag április óta, tehát, hogy egymás katonai eszközeit lövöldzik, és akkor azért a hajóforgalom az többé-kevésbé annyira van, hogy mondjuk nagy gondot a világban ne okozzon igazából, ezt így kell jelenteni. És a harmadik opció az, amire szerintem a piacok szempontjából érdemes figyelni, hogyha a Trump azt mondja, hogy hát a midterm választást már ugye úgyis elvesztettük, tehát akkor inkább rohadjon meg mindenki, már elnézést, akkor egy nagyon durva...
0: Eszkaláljuk jobban a dolgot.
1: Igen, tehát egy nagyon durva eszkaláció, aminek a célja tényleg rezsimváltás, amit lehet, hogy csak úgy lehet elérni, hogy katonákat kell szárazföldre tenni, és a többi, ez egy nagyon durva eszkaláció, aminek
2: az biztos,
0: ott nagy lesz a cech,
2: és az nagy bukta, az nagy bukta.
1: Ez egy nagyon nagy cech lenne, és nagyon-nagyon kockázatos, hogy egyáltalán egy ekkora országot el lehet egyáltalán forrászni, nem tudom, vagy mit. Tehát, hogy ez a másik, ez egy nagyon durva eszkaláció, ez reméljük, hogy nem történik meg. De ugye, mivel azt mondtam nektek, hogy az első kettő forgatókönyvnek magyarul, hogy marad minden így, ami most van, vagy esetleg Amerika vérző orral, de visszavonul ebből a konfliktusba, az ugye a tőkepiacok szempontjából a mindegy, most ezen az időtávon, ami még gondolkodunk. Erre a harmadik opcióra meg, hogy Amerika mondjuk csapatokat küld és partra száll, és a többi, ennek nem nagyon-nagyon pici a valószínűség.
0: Hála az égnek. Okay.
1: Úgyhogy azért realiznak a piacok, mert ebből a három forgatókönyvből az első kettőnek
0: kettőre
1: a nagyobb a valószínűség.
2: Nagyon jó összefoglaló
0: nagyon
2: volt.
0: Köszi. Köszönjük ja, szépen. Szuper volt, úgyhogy köszönjük szépen, jó munkát és szép napot.
1: Köszönöm szépen. Szép napot nektek. Sziasztok.
0: Gyurcsik Attilával, az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatójával néztünk rá arra, hogy mit is főzött Trump úr, és hogyan lapátolja befelé jó nagy kanállal.
3: Belát nagyon éhes. Uzsonnak a mat. A Millás reggeli délutáni falatkái. Hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
0: Uh-huh, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
0: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
0: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
3: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
4: Közlekedési információk a Rádiókafén.
8: Budapesten a Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelző lámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A befelé vezető oldalon akadozik az előrejutás. Az érintett BKK autóbuszok Budakeszi felé az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg. A Budörsi úton befelé buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. Karbantartás miatt mától a H8-as hév helyett Kistarcsa és Gödöllő között pótlóbuszok közlekednek. Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál, mert javítják a gázvezetéket. A 6. kerületben az Ichyenő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terész körút felé lehet tovább haladni. A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható gázvezeték építése miatt. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Szép Csilla, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
4: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Visszaesett a magyar építőipar teljesítménye. Ma kezdik építeni a Dunai Fenékküszöböt Paksnál. Több százezer felhasználó profilját törölte a Meta. Meleg nyári időnk lesz ma sok napsütéssel. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Csaknem 4%-kal csökkent a magyar építőipar teljesítménye júniusban az előző hónaphoz képest. A KSH adatai szerint ez már a második egymást követő havi visszaesés. Az új megrendelések száma is jelentősen csökkent az egy évvel korábbihoz képest, ami továbbra is gyenge teljesítményre utal az ágazatban. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, így biztosítanák az erőmű hűtővíz ellátását a rekord alacsony dunai vízállás idején. A munkálatokhoz mintegy 150 ezer köbméter követ használnak fel. Ennek segítségével akár 1 méterrel is megemelhető a Duna vízszintje az erőmű hűtő víz csatornájánál. Emellett Paksnál készenlétbe helyeznek 2 80 méter hosszú bárkát, hogy szüksége esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna víz szintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. Folytatódik az egészségügy teljes körű átvilágítása, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, zéró toleranciát hirdettek a korrupcióval és a közpénzekkel való visszaélésekkel szemben. Az Országos Mentőszolgálatnál zajló nyomozás az intézmény saját feljelentése alapján indult, a minisztérium pedig mindenben együttműködik a hatóságokkal. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a vizsgálatok során nem számít, mikor történt a feltételezett visszaélés, vagy ki érintett benne, a felelősöket elszámoltatják. A budapesti favédelmi szabályozás felülvizsgálatát sürgeti Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint jelenleg a 23 kerület eltérő szabályok alapján dönt a fák védelméről, ezért egységesebb rendszerre lenne szükség. Hozzátette, hogy a főváros eddig mintegy 2500 egészséges fa kivágását akadályozta meg, a következő időszak egyik legfontosabb feladatának pedig Budapest fa állományának megújítását nevezte. Környezetvédelmi vizsgálat indult almás fűzítőnél, a Vörösiszap tározó alatti Duna szakaszon. Horgászok vették észre, hogy az alacsony vízállás miatt több helyen barnás színű, szokatlan szagú anyag tört fel és keveredik a Duna vizébe. A szakemberek a helyszínen csaknem 30 mintát vettek, hogy minél pontosabb képet kapjanak a víz és a feltörő anyag összetételéről. Több mint 750 ezer, 16 év alatti ausztrál fiatal fiókját törölte a Meta a közösségi média tilalom decemberi bevezetése óta. A korlátozásra a helyi hatóságok határozott fellépése és a szigorú törvényi szabályozás miatt kényszerült a cég. A Facebook és Instagram fiók törlésekkel a fenyegető bírságokat és az esetleges hatósági végrehajtási pereket kívánják megelőzni.
4: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, esni sehol sem fog. Sokfelé lesz élénk az észak-keleti szél. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Az átmeneti enyhülés után a hétvégére visszatér a kánikula.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
2: Sziasztok, ez a Társadalmi Gazdasági Értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. És a mai epizódban egy nagyon izgalmas és hát állandóan aktuális ez a téma, de érdemes róla üzleti szempontból beszélni, és a megfigyelési kapitalizmusról, vagy a surveillance capitalismről van szó, amit Shoshana Zuboff nevéhez kötnek, legalábbis a fogalmat.
12: Igen, sziasztok, egyszer már volt szó erről a Egyszer már volt szó erről a témáról, és akkor inkább az ilyen kémkedés oldalról beszéltünk Shoshana Zuboffnak a fogalmáról, tehát, hogy mindenfajta dologra képesek a big tech cégek együttműködve a titkos szolgálatokkal, hogy mindent tudnak rólunk, de hogy ennek van egy ilyen üzleti oldala is, hogy mire használják az adatukat a nagyvállalati szektorban. Ugye azt gondoltuk, hogy most akkor egy kicsit erről is beszélünk, hogy ez hogy működik.
2: Oké, én valahol azt olvastam, hogy a megfigyelési kapitalizmus, még az is lehet, hogy a múltkor, ahogy említetted Shoshana Zuboffnak a kapcsolódó írásait, hogy a megfigyelési kapitalizmus az különbözik a klasszikus kapitalizmus, piaci kapitalizmustól. Miben különbözik?
12: Ezt egyébként Shoshana Zuboff is el akarja dönteni, hogy különbözik vagy nem különbözik. És alapvetően az a kiinduló pont, hogy amikor a digitalizmus elindul, akkor még nem döntötték el, hogy ezt hogyan lehet monetizálni. Mert ugye a kapitalizmusban mindent monetizálni kell. És ugye ez ugyanaz a dilemma volt az internet hőskorában, mint manapság a mesterséges intelligencia, amiről szintén sokat beszéltünk, hogy itt is ugyanez a dilemma, hogy rengeteget investálsz bele, de nem tudod egyelőre, hogy hogyan tudod monetizálni, és sokkal-sokkal kevesebb a bevétele az AI cégeknek, mint a befektetése. És valami hasonló volt az elején ezekkel a digitális cégekkel is. Ugye a kedvenc példája, ahonnan kiindult Zuboff, ez a Google-nek a két alapítója, Larry Page és Sergey Brin, és azt az az írásuk egy ilyen paper, nem tudom ezt magyarul hogyan fogalmaznánk meg, tehát hogy ez egy ilyen nyilvános írásuk, ahol azt javasolják, hogy ez nem egy újságcikk volt, ez nem egy privát levél, hanem ez egy nyilvános ilyen kiáltványszerűség tulajdonképpen, ahol azt fogalmazzák meg, hogy a Google-nek nem szabad kikerülni az akadémiai szférából, mert hogy ez az akadémiai szférában indult, és nem szabad komercializálódni, és főleg nem szabad reklám legyen a Google-ön, mert hogy mindezek torzítanák a keresés, meg mindent, amire ezt kitalálták. Tehát, hogy ez valahol egy ilyen független akadémiai dolog kell, hogy maradjon. Na most ugye mából visszanézve, hát ez meglehetősen mulatságos, hogy ezt gondolták a fiúk, és hát nagyon-nagyon hamar persze ennek az ellenkezője történik, hiszen kapitalizmusban élünk, hiszen ott csak az maradt talpon, aki elkezd monetizálni, és akkor ugye nem is az a monetizáció főforrása, hogy reklám, mert hogy az a legegyszerűbb, nyilván mindenkinek ez jut eszébe, hogy akkor reklámok kerülnek a Google keresője mellé, meg lehet fizetni, hogy följebb kerülj a keresésben, de nem ez lesz a lényeg, hanem az, hogy rájönnek arra, hogy hát ők itt adatokhoz jutnak, alapvetően ugye aki használja a Google-nek a különböző cuccait, attól rengeteg adathoz jutnak, és akkor innentől indul az a történet, hogy mit keresnek az adatok ezeknél a cégeknél, és ők mire használják ezeket az adatokat, és akkor az a kérdés, amit te is feltettél, hogy ez mennyiben más ahhoz képest. Ugye nyilvánvalóan egy hagyományos boltba te besétálsz, és akkor te vevő vagy. Ott fizetsz pénzt, és veszel valamit, vagy alkalmazott vagy vevő, de egy ilyen hagyományos kapcsolatban vagy a céggel. De hát egy Google-el egyik sem, mert hogy nyilván most már lehet tőlük szolgáltatásokat venni, de azért nagyon-nagyon sok ember alapvetően tök ingyen használja a Google-nek a szolgáltatásait.
2: Itt hadd szóljak közben, mert ez az egy dolog, amit én viszont nem szeretek, mert erre harapok. Ez a tök ingyen, ez nem létezik, tehát nem ingyen használja, hanem fizet érte. Mégpedig a figyelmével fizet, az adataival fizet, a jelenlétével fizet.
12: Ez így van, és ezt mondja Zubov is, csak ugye ez nem teljesen ugyanaz, mint amikor bemész egy tornacipőboltba, és direktben fizetsz készpénzzel vagy kártyával, pénzzel fizetsz, hanem itt ugye kötsz egy szerződést, ha föliratkozol a Google-re, amiben nincsen egy ilyen, ha csak nem akarsz, mit tudom én, extra tárhelyet meg ilyeneket venni lehet tőlük, de hogy nagyon-nagyon sok ember effektíve pénzt nem fizet, és akkor innen indul a történet.
2: Nincs egy deviza, vagy nincs egy valuta konverzió, vagy tranzakció egészen pontosan, tehát nem nincs egy ilyen direkt tranzakció, hogy te most ennyi használatért ennyit fizetsz dollárban.
12: Abszolút, és akkor ugye valójában azon az úton indul el Zubov, amin te is elindulsz, hogy de akkor tulajdonképpen az történik, hogy beleegyed a labba, hogy ők az adataidat használják, és innen indul a megfigyelő kapitalizmus, mert ugye itt nem is az a nagy történet, amit már ugye könyökünkön jön ki, ezt már ezerszer mindenki megénekelte, hogy nem tudom, az adat az új olaj, meg ha nem fizetsz érte, akkor te vagy a termék, vannak ezek az ilyen ezerszer elhápogott mondások, hanem hogy igazából onnan kezd el szerintem nagyon izgalmas lenni, amikor nem egyszerűen csak kiszolgáltatja az adataidat reklámként, tehát hogy ezek tulajdonképpen, mondja Zubov, ezek valójában reklámcégek, egyébként még mellékesen szolgáltatnak mondjuk e-mail szolgáltatást is, meg mit tudom én, társas média egyéb dolgai, de hogy ezek alapvetően reklámcégek, de hogy még csak nem is az van, hogy bármit reklámoz, tehát hogy az te adataidat kiszolgáltatja egy reklámozónak, de az így teljesen random reklámoz, hanem első körben azt történik, hogy olyan dolgot reklámoz, ami téged érdekelhet, és akkor ezt úgy hívja a Zubov, hogy informating, tehát, hogy nem jó az informálás, mert az informálás magyarul azt jelenti, hogy neked ad át információkat, de hogy itt igazából téged alakít információvá, mert az informatinget azt akarja jelenteni, hogy a te minden lépésed információvá válik. Ez az informating az ő nyelvhasználatában, és ebből csinál pénzt.
2: Oké, egy pár dolog szerintem kiegészítésre szorul. Szerintem nem reklámcégek, hanem itt most már összemosódnak a szerepek. És ha megnézed a legfrissebb gyors jelentéseket, ez azért is érdekes, mert amit mondtál a szolgáltatásokról, ez nagyon fontos. A legfrissebb gyorsjelentéseknél, a Magnificent Seven-nek a gyorsjelentéseiben azt lehet látni, hogy a felhőüzletág hasít. Ez nyilván az AI-hoz nagyon köthető most, mert nagyon nagy kapacitás kell az egész számításhoz, amit a mesterséges intelligencia modellek használnak. De a felhő, mint szolgáltatás, az ugyanúgy megjelenik az Amazonnál, ugyanúgy megjelenik a Googlenél, ugyanúgy megjelenik az Applenél, és ezt lehetett látni, hogy ez egy nagyon komoly, kétszámjegyű, és inkább a 20% és a 30% körüli növekedésben lehetett látni az összes ilyen cégnél. Tehát ők szolgáltató cégek már, és legalább 10 éve vagy 15 éve biztosan már azt lehet mondani, hogy ők pénzügyi cégek is. Tehát konkrétan olyan területekre léptek, ami a bankokat is az ő szolgáltatásaiknál fenyegeti, tehát versenytársként lépnek fel. Ugye az Amazon egy kereskedő lenne, de nem az most már. A Google pedig eredetileg egy kereső lenne, meg egy reklámcég. Ugye az első nagy dobás az az volt, amit te is mondtál, hogy ez a személyre szabott hirdetések, amiket most is egyébként nagyon jól kihasználnak az AdSense-el és ezekkel, ezek, de ez már régen összemosódott, és igazából őket már nem lehet szerintem bekategorizálni, hogy ő egy ilyen cég.
12: Abban igazad van, hogy most már itt tartanak, ugye Zubov ezt a könyvet mondjuk egy jó 10-10x évvel ezelőtt írta, tehát hogy ő még azt az állapotot írja le, hogy hogyan váltak ezekké a cégekké, és itt ugye az volt, hogy ahhoz az elképesztő adatmennyiséghez, amit ők kezeltek, ehhez kellett a komputációs kapacitás, a compute. Tehát, hogy nekik ahhoz, hogy ugye a Google megveszi a mondjuk a YouTube-ot, rengeteg e-mailt kezel, a Facebookra feljelentkezik gigantikus mennyiségű felhasználó világszerte. Bocs, nem tudom, mi van, megfulladok. Szóval, hogy és így tovább, és hogy ehhez kellett nekik először rengeteg-rengeteg szerver. És aztán az történik, hogy rájönnek, hogy ha ők összevásárolnak ennyi szervert, akkor tulajdonképpen az egyik bevételi forrásuk az a cloud, tehát hogy akkor ők tudnak másoknak is szolgáltatni, majd ugye ez összemosódik azzal, hogyha megjelenik a mesterséges intelligencia, ahhoz rengeteg adatközpont kell, tehát ugye számítási kapacitás, az is az övék lesz, tehát ma már itt tartanak, csak ugye Zubov még azt vizsgálja, hogy hogyan alakultak olyanokká, amilyenekké alakultak, és számára ez az egész megfigyelő kapitalizmus az ott kezd el nagyon izgalmassá válni, hogy olyan dolgokat kezd el árulni ez a sok ilyen big tech cég, és itt nem csak arról beszélünk, amiket így begépelsz, tehát ugye az is nyilván, hogy a nem tudom, begépeled a neved, a korod, a lakcímed, a stb. Bankkártyaszámod, hanem olyan dolgokat is, amiket nem is gondolsz, hogy megadsz magadról, tartózkodási helyed, és mit tudom én, ott konkrétan tudja, hogy hol keltél fel ma reggel és hány órakor, ugye erre szokták mondani, hogy jobban tudja, mint te, tehát ilyen kísérleteket csináltak, hogy emberekkel leíratták, hogy az elmúlt két hétben mit csináltak, és hát kiderült, hogy sokkal kevesebbet sportoltak, mint amit gondoltak, sokkal többet ettek, mint amit gondoltak, stb. Tehát, hogy jobban ismeri a gép, mint maga az ember. És akkor a következő nagy ugrás, ezek a prediktív produktok, amikor már nem csak az van, hogy azt tudja, hogy konkrétan te mit csinálsz most, hanem azt is megjósolja, hogy te mit fogsz csinálni, mit fogsz akarni. Kicsit olyan, mint amikor a sportban, amikor ugye elkezdtem kosarazni, emlékszem, hogy ugye, mint mindenki, én is a emberhez passzoltam, tehát hogy az álló játékoshoz próbáltam passzolni, és akkor az edzők megtanítják az embert, hogy nem oda kell passzolni, hanem ahova gondolod, hogy majd el fog jutni a játékos, és az igazán jó csapat az úgy működik, hogy ott is lesz az a játékos, ahova a labdát passzolod. Na ez van ez van ezekkel a big tech cégekkel is, mondja Zubov, hogy igazából a jövődet akarja kitalálni, hogy mit akarsz majd, nem tudom, x nap múlva, és bizonyos értelemben irányít is. Ugye erre azt a példát hozza, hogyha beírod a Google Maps-be, hogy te szeretnél egy kávézót keresni, akkor ő mondja meg, hogy mi az az 5 kávézó, ami közül választhatsz. És lehet, hogy te nem ezekbe akarnál menni, tehát hogyha mondjuk utána olvasnál, hogy egy adott városban milyen kávézók vannak, akkor nem oda mennél, de mivel ő azt az 5-öt ajánlja fel, és még el is vezet oda a Google Maps a Drive funkciója, ezzel tulajdonképpen még irányít is, hogy hova menj és mit csinálj, és hogy legalábbis, tehát nyilván nem determinisztikusan, de hogy azért itt sztohasztikusan megmondja, hogy ide-oda tudnál menni, mi lenne, ha ide mennél, mi lenne, ha oda mennél. Magyarul?
2: Sőt, bocsánat, még úgy is befolyásolja azt, hogy mit választasz ebből az ötből, hogy a Google Ratings alapján fogod eldönteni, ami szintén az ő kezükben van, ugye, hogy melyik a jobb, és melyik a mit tudom én, azt mondod, hogy ne legyen olyan drága, de legyen ahhoz képest a legjobb ratingje, és akkor oda mész, hogy ahova a többiek mondják, hogy az jó.
12: Vagy hát lehet, hogy be se írsz semmit, csak egyszerűen feljön egy hirdetés, hogy...
2: az biztos, ugye, hogy feljön, az nem lehet.
12: Az eddigi cselekedeteid alapján, tehát hogy ő tudja, neked már nem nagyon kell beírni, hanem ő tudja, hogy milyen típusú helyeken szoktál megszállni, és akkor olyan típusú szállodát javasol neked, ő tudja, hogy nem tudom, milyen típusú kávét szoktál inni, akkor olyan kávézót javasol, olyan ruhát javasol, stb. Tehát, hogy visszacsatol jelen időben, jövő időben, elkezd terelgetni, irányítgatni, és ez tulajdonképpen arról szól, hogy a létező legtöbb információt kicsavarják abból, amit te csinálsz, ugye ez az informating, ami már oda olyan szintre jut, hogy adott esetben akár a hangulatodat is megpróbálják kitalálni, ugye ez a vibe economy-nak nevezett dolog, hogy mit tudom én, a mai 10-20 éveseknél ugye elképesztően fontos, hogy milyen vibe-ja van valaminek, és akkor tulajdonképpen ezt is ilyen kódokba, tehát számítógépes kódokra fordítja le, hogy az adott dolognak milyen vibe-ja van.
2: Igen, ez a kifejezés ez most azért divatos, hogy igazából ezt a vibe ez onnan indult, amit te mondasz, de most már nagyon sok területen használják. Ide tartozik ugye a mesterséges intelligencia, a modellekkel ellátott, vagy azokon keresztül történő kódolás is, a vibe coding, amikor nem kell tudnod programozni, nincs szükséged arra, hogy nincs szükséged olyan ismeretekre, hogy ilyen program nyelveken tudjál írni, és hogy az összefüggéseket átlás, hanem te elmondod a generatív modellnek, hogy mit szeretnél, és akkor ketten megcsináljátok, ő majd tudja, te csak az ötletet mondod. Folytassuk innen, ez a sajátos pogácsa, és a megfigyelési kapitalizmusról beszélgetünk.
13: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
4: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
6: Ez a sajátos pogácsa tehát, a témánk a megfigyelési kapitalizmus. Amit mondasz, az engem arra enged következtetni, hogy a megfigyelési kapitalizmus az elhozza, és a legfontosabb, talán legfontosabb különbség az eddig ismert piaci kapitalizmustól az, hogy sokkal jobban épít arra, hogy a kritikus gondolkodás ne legyen meg, hanem egész egyszerűen csak azt válaszd, amit eléd tolnak. Ez régebben is volt, a marketing és a reklám, és ugye biztos emlékszel rá, hogy nézték azt ilyen speciális eszközökkel, hogy a képernyőn a szemed hol van, mit nézel, ugye ezt bizonyították be azzal, hogy ilyen bikinis nőket raktak ilyen sörreklámokba, és akkor a férfiaknak a szeme ott keringett a bikinik körül, és akkor látták, hogy ez nagyon fontos, hogy lehet product placementet jól elrakni egy filmbe például. Szóval volt ilyen régen is, amikor az emberi pszichológiára alapozva próbáltak téged elég nagy sikerre rávenni arra, hogy döntéseket hozzál meg, csak itt most az a különbség szerintem, hogy ez a fajta digitalizációs, hát most csúnya szóval mondom, szaturáció, amiben élünk, ez azt jelenti, hogy minden egyes eszközünk az óránktól kezdve a telefonunkon keresztül, a számítógépen és a tévéken keresztül, az okos hangszórókon keresztül folyamatosan megfigyelés alatt tart, és ezeket az információkat felhasználja.
7: Ez történelmileg úgy alakult, hogy annak idején, ezt ma már nagyon nehéz elképzelni, de hogy az emberek alapvetően csak olyan dolgokat vettek, amelyekre tényleg nagyon-nagyon szükségük volt. Tehát ilyet ma már csak a nagyon szegény emberek csinálnak, hogy elmész, és csak krumplit tejet veszel, és csak a minimálisra költesz, semmi egyébre, csak arra, ami a legszükségesebb. De hát még gyakorlatilag a két világháború között, vagy a második világháború után, még a nyugati fejlett társadalmakban is a legtöbb ember így vásárolt. Tehát, hogy nem vettek semmi feleslegeset, hanem egy kis cédulára fölírták azt, ami tényleg nagyon szükséges, és ezt vették meg. Ezt nem nagyon lehetett irányítani, mert hogy itt nincs mit kontrollálni, szükség diktál. És akkor ugye létrejöttek az úgynevezett Affluent Society-k, egy John Kenneth Galbraith nevű kanadai-amerikai közgazdász írt egy ilyen könyvet, aminek az volt a címe, hogy Affluent Society, ez a tehetős társadalom, ami elkezdett arról szólni, hogy a nyugati országoknak egy egyre nagyobb része az tulajdonképpen már nem csak azt veszi meg, ami feltétlenül szükséges, hanem elkezd vásárolni ezen felül ilyen fogyasztói termékeket is, és akkor ugye ez egyelőre egy ideig csak ilyen termékek, tehát hogy tényleg ugye arról szóltak az ilyen kritikái, mondjuk a frankfurti iskola ilyen kultúrkritikai elemzései, hogy hát itt az emberek elkezdtek sok-sok ruhát venni, sok-sok cipőt, szebb házakat, nem tudom, autót, szebb autót, jobb autót, két autót, stb. Ez egy ilyen tárgyias történet volt, és aztán utána ugye egyre inkább elmegy ez a történet a szolgáltatások felé, amikor már az embereknek gyakorlatilag kezd meglenni mindene termékek tekintetében, és az igazán izgalmas az, amikor ugye ezt a szolgáltatások területére is átmegy, mert hogy ott jön be azt szerintem, amit mondtál, a kritikus gondolkodás, hogy ugye normál esetben te magad döntenéd el, hogy milyen információkat gyűjtesz a világról, meg miről akarsz valamit megtudni. És ugye Zubovnak van ez a nagyon híres, sokat idézett mondás, hogy who decides who knows what, nem, úgy van, who decides who knows what. Tehát, hogy még arról is döntés kell hozni, hogy ki legyen az, aki eldöntse, hogy ki az, aki tudhat dolgokat a világról. Mert hogy ugye van egy másik ilyen kifejezés, ez az infobaiting. Az infobaiting az pedig azt jelenti, hogy hát így hordanak eléd információkat, és te csak azokat az információkat fogyasztod el, ami így eléd van tolva. Ami bizonyos esetekben egyébként még hasznos is, tehát ugye nem azt mondjuk, hogy ez mindig káros, mert ugye a híreket így fogyasztja az ember, hogy én nem tudom, ha nem tudom meg a hírekből, akkor nem tudhatom, hogy Trump megint elkezdett egy háborút valahol a világon, tehát ahhoz nekem olyan dolgokról kell értesüljek, amiről nem tudok. De hogy amikor tudatosan akarok informálódni dolgokról, akkor viszont én keresek rá mondjuk fogalmakra, én kezdek el információkat gyűjteni, és ez tök más, mint amikor azzal töltöm el azt a 3 óra szabadidőt egy nap, ami elém van rakva, amit valamilyen képernyő elém rak.
6: Rossz hírem van, bár ez sem így van, ugyanis elérkeztünk ugye a zero-click internet korába, amikor az összes szolgáltatásnak megvan a beépített mesterséges intelligencia modulja, ahol te már lényegében társalogsz a keresőmotorral, és a mesterséges intelligencia modell, ez az LLM, Large Language Model, majd elmondja neked ezt. Na most a különbség, és szerintem ez nagyon fontos, a kritikus gondolkodás leépítésével kapcsolatban, amit itt említettél, az, hogy például mi volt az, amikor te egy hírt szerettél volna megtudni. Egyébként most hunyt el pont a Ted Turner, most olvastam, aki a CNN-t és a 24 órás hírciklust bevezette. Például bekapcsolod a CNN-t, mert azt mondod, hogy azok az emberek, akik ott dolgoznak, ők úgy lettek kiválasztva, a szerkesztők, a felelős szerkesztők, a riporterek, a műsorvezetők, hogy a rajtuk keresztül átfolyó információkból készült hírek, azok biztosak, azok 100%-osak, ezeket én el fogom fogadni, és objektívek is, mert bemutatják annak a történetnek minden részét. Utána megfogalmazhatok belőle valamit magamnak. Ez nincs már meg, ugye? Illetve sajnos ez is ostrom alatt van méghozzá jelentősen, és beszeretnék egy gazdasági fogalmat vezetni ebbe a digitalizációba, ez a ez az információ szegénység. Tehát, hogy amikor igazából valójában nem tudsz te választani az információk és a hírek között, mert nincs megfelelő eszközöd rá, nincs egy saját mesterséges intelligencia modelled, ezt nem tudod kifizetni, amit te úgy tréningeltél fel, hogy ez kritikus legyen, megfelelő forrásokat nézzen. Ezt most is bárki megnézheti, hogyha egy ingyenes modellt használ, vagy csak egyszerűen egy keresőmotornak az MI-jét, vagy pedig egy viszonylag drága előfizetéses modellt használ, mi lesz a különbség a válaszokban, a kidobott válaszokban. Óriási különbség lesz. És ez egy óriási szakadékot fog hozni a társadalomban.
7: Igen, de hogy szerintem itt valahol van egyébként az embernek egy ilyen választási lehetősége, mégpedig abban szerintem, hogy ugye a CNN az olyas valami, hogy így leülsz, és ha erre szánod az időt, akkor tulajdonképpen nem bánod, hogy hozza neked a híreket, mert ugye leülsz a CNN elé, és mondjuk az első fél órában szeretnéd, ha elmondanák neked, hogy aznap mi történt. Hogy fél óra után már repetitívé válik a dolog, de az első fél órában rácsodálkozol, hogy mik is történtek aznap. De hogy ehhez képest ugye az más típusú informálódás, amikor egy konkrét fogalmat akarsz megtudni. Ugye ezt hívják, van ez a Nobel-díjas fizikus, vagy volt, meghalt már ez a Feynman nevű nagyon sokat idézett ember. Ugye a Feynman féle tanulás az arról szól, hogy te egy fogalmat kinézel, erről a fogalomról nagyon sokat meg akarsz tudni. És ugye azt mondta, hogy akkor értesz meg valamit igazán, hogyha egy 12 évesnek el tudnád magyarázni, mégpedig úgy, hogy nem használsz szakzsargont, hanem a szakzsargont te magad be tudod helyettesíteni analógiákkal, tehát hogy leegyszerűsítő analógiákkal el tudnád magyarázni. Tehát mit tudom én, engem mostanában nagyon érdekel a kvantumfizika. Nem értek belőle semmit, de hogy akkor érzem majd azt, hogy valamit tudok erről mondani, hogyha egy 12 évesnek összefüggően tudok, anélkül, hogy ilyen bedobnék ilyen szavakat, hogy kubit meg ilyenek, mert hogy ezt nem fogja érteni. Magyarul el kell mélyedjek valamiben ahhoz, hogy ezt megértsem, de ez nekem célzottan kell információkat keressem. És akkor ez összehasonlítva azzal, nem is a CNN-nel, hanem a TikTokkal. Ugye a TikTokon az történik, hogy ez nem érdekes.
6: A Facebookkal, föl. Az Instával, tök mindegy egyébként. A TikTok azért jó erre, mert nagyon rövid ideig kell,
7: nagyon pár gyors,
6: másodperc abszolút. Kell, így van.
7: Így van. Tehát hogy azért nagyon jó példa, mert ugye nem érdekel, ilyen nagyon-nagyon gyorsan tudod pörgetni. De hogy ami a következő, ami eléd ugrik, azt te nem kontrollálod, hanem hát ne azt sem mondanám, hogy random, hanem valami fajta ilyen sztóhat.

0: nyomában tekersz át valamit. Tehát ezer és millió kis pici paraméter van, ami alapján nem, ugyanúgy nem fogsz tudni dönteni, mint amikor kondicionálnak arra egy ilyen varázstrükknél, hogy te a hármas számra gondolj. És arra fogsz gondolni, meg fogsz lepődni, hogy úristen, hogy tud ilyet csinálni ez a bűvész, úgy tudja csinálni, hogy ez tök egyszerűen kondicionálják az embert erre. És ezek nagyon jók ebben, ezek az algoritmusok. Igazából a döntésed az akkor lenne jó, hogyha nem használnád ezeket, és megfelelő csatornákból tájékozódnál, ezt viszont nem várhatjuk el a jelen emberiségtől, mert túlságosan kényelmesek. Tehát, hogy
1: én azt mondanám, szerintem, hogy a Zubov egyetértene veled abból a szempontból, hogy maga a megfigyelő kapitalizmus az tényleg arra van kitalálva, amit mondasz, hogy ugye méricskéli még azt is, hogy mennyi ideig nézted azt a képet, nem tudom, adott esetben csináltál róla képernyőfotót, stb. Vettél-e onnan, megvetted-e azt a tárgyat, stb. Sok mindent mér, és ez tényleg afelé visz, hogy ő adagolja neked az információkat, de ugye ettől különböző tevékenység szerintem, hogyha mondjuk konkrétan rákeresel valamire. Tehát, hogy nem azt csinálod, hogy hanyaddőlve pörgeted, és jöjjön, ami jön, hanem konkrétan mondjuk rákeresel. Itt szerintem a Wikipédia egy nagyon jó példa, hogy a Wikipédiánál nagyon tudatosan haladsz. Tehát elolvasol egy cikket, abban találsz más linkeket, akkor rákeresel a linkre, ott is találsz dolgokat, tehát ott tulajdonképpen olyan, mint amikor a bűnügyi nyomozó, ugye az a állandó példa, vagy a kutató tudós, vagy a bűnügyi nyomozó, az tudatosan halad az információk feldolgozásában, ő tudja merre akar menni, szemben azzal, amikor igazából méricskélnek és adogatnak neked dolgokat.
0: Figyelj, ezzel egyetértek, én azt gondolom, hogy sajnos meghaladott minket ez az egész. Tehát, hogy ezt a gondolatot, ezt a fajta tudatosságot, tehát olyan szinten adagolják az információt most már eléd, például a Wikipédia is szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, egy nagyon jó dolog, én rengeteget használom, de az biztos, hogy például a különböző generatív modellek megjelenésével sokkal egyszerűbb megkérdezni egy hang alapú kérdéssel az emmit, hogy mondjon el mindent erről az XY-ról. És onnantól kezdve, hogy az nincsen cenzúrázva, hogy az információt honnan szerezte meg, onnantól kezdve ugye belép a Zuboff-féle mondat, amit mondtál. És egy kicsit tovább megyek, azt vették észre társadalomkutatók, szociológusok, hogy megváltozott valami, már a 30-as korosztálynál is lehet látni, de a fiatalabbaknál még jobban. És az változott meg, hogy megváltoztak a viselkedés mintáik abból a szempontból, hogy például kevesebben vállalnak gyereket, kevesebb gyerek születik. Ha el is mennek személyesen találkozni, például klubokba, diszkókba, akkor máshogy viselkednek, nem táncolnak úgy például. Ez tisztelt a kivételnek, és nyilván nem, tehát hogyha nagy számokat nézünk, ők azt nézték, tehát nem az van, hogy most elmegyek Budapesten egy ilyen bárba, megnézem, és óriási táncot látok, és azt mondom, hogy ez a bandi, ez tök hülyeségeket beszél. De ha megnézed, akkor nagyon sok változás van, és az egyik magyarázat, amit találtak, az az, hogy most mindent felvesznek, és mindenkit felvesznek. Nem csak a megfigyelő kamerák, hanem egymást is. És éppen ezért például máshogy is ismerkednek, mert minden egyes ilyen úgynevezett fail, az felkerülhet a netre, és az nevetségessé teszi azt, akivel megtörtént. És ez egy óriási blokk. Úgyhogy ezzel kezdeni kell valamit, mert az, hogy szabadjára engedtük, és azt vártuk a nagy internettől, meg a digitalizációtól, hogy óriási információszabadságot és demokráciát csinál, azzal nem számoltunk azzal, hogy ezt az egészet ezek a nagy társaságok a saját gyarapodásukra fogják felhasználni.
1: Igen, de hogy én mindig egy kicsit kötném az evet a karóhoz, hogy lehet, hogy egyszerűen megint csak a szokásos történet, hogy te pessimista vagy én optimista valamilyen technológiával kapcsolatban, de hogy szerintem itt nagyon sokszor az van, hogy te döntöd el, hogy mit engedsz és mit nem. Tehát, hogy ha nem tetszik neked ez a felvevős sztori, akkor nem mész olyan helyre táncolni, és szerintem ez van egyébként a mesterséges intelligencia.

0: Franciával is, mert hogyha ugye a Wikipédián az a történet, sokszor persze, hogy mondjam, lekicsinylik a Wikipédiát, hogy ú, az milyen pontatlan, de hát még mindig sokkal pontosabb, mint a mesterséges intelligencia jelen állapotában, mert hogy ugye azon rengetegen dolgoznak. Tehát ott ugye az a történet, hogy minden egyes adatpontot vitatni lehet, korrigálják, tehát rengeteg önkéntes őrködik azon, hogy hülyesség oda ne kerüljön, vagy ha felkerült, akkor lekerüljön. Tehát megvan az a mechanizmus, aminek az eredményeképpen javítja magát a Wikipédia. A mesterséges intelligenciánál meg szerintem ez egy kiforratlan technológia, és most még az van, hogy nem merünk vele vitázni. Nekem konkrétan volt egy ilyen élményem, valaki a múltkor beírta valamelyik videó alá, hogy a Poirot regényekben mindig a szakállas ember a gyilkos. És ebben az ő a nagymamája úgy vélte, hogy a Poirot regényekben mindig a szakállas a gyilkos. És akkor mondom, ez egy érdekes propozíció, kérdezzük meg a mesterséges intelligenciát, hogy ez igaz-e vagy nem igaz. És akkor ugye persze azt vártam, hogy a mesterséges intelligencia vissza fog kérdezni, hogy a filmekben vagy a regényekben. Mert nem mindegy. De nem ez volt, hanem a hülye mesterséges intelligencia közölte velem, hogy ez nem egy érdekes kérdés, hogy ez egy rossz kérdés, meg komolyan. Tehát gyakorlatilag lehúrogott, hogy én miért kérdezek ilyet, hogy ne haragudj, én ezt szeretném tudni. Tehát, hogy menj be a regényekbe, nézd meg, hogy hányszor van a szakál megemlítve, nézd meg a filmekben, stb. És szeretnék erre egy választ. És ne mondd nekem, hogy ez egy rossz. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az, hogy te milyen információkat nyersz ki a rendszerből, ez egy kicsit a te álhatatosságodon is múlik, mert ha passzívan elfogadod, hogy vagy hülyességet mond neked a rendszer, vagy lehúrog, hogy ne kérdezz ilyet, akkor ő kerekedik fölénk.
1: Ebben igazad van. Én egyébként vicces, hogy ez jön le a beszélgetésből, de én optimista vagyok a technológiával kapcsolatban, és abban igazad van, hogy a tudatosság nagyon fontos. Csak van egy olyan elképzelésem, hogy mint amikor valaki, aki egész életében szegény volt, és nem engedhetett meg magának valamit, és hirtelen hozzávágnak egy nagyobb összeget, akkor az gyakorlatilag majdnem biztos, hogy el fogja költeni mindenféle baromságra, és nem tesz félre belőle. Hogyha beengednek a cukorkaboltba egy csomó gyereket, akkor azok minden cukrot meg fognak enni, egész addig, amíg hánynak, meg hasmenésük nem lesz. Van egy tanulási folyamat, ebben igazad van, és nagyon nagy felelőssége van ebben azoknak az irányítóknak, influencereknek, médiának, hogy ezt a tudatosságot, ezt hangsúlyozza. De ettől függetlenül ezek annyira jól működnek ezek a cégek, mert ő nekik azt kell, hogy ott csüngjenek rajta, és folyamatosan vissza-vissza jöjjenek. Mondok még egy vicceset, és erről nem beszéltünk, ez is egyébként megfigyelési kapitalizmus. Nagyon divatosak az úgynevezett dating applikációk, a különböző párkeresők. Na most képzeld el, hogy kimutatták, hogy nem feltétlenül a legjobb párt fogja neked megadni. És azért nem, mert hogyha azt tenné, akkor nem jönnél vissza. Neki az kell, hogy visszagyere. Olyan párt fog, persze te döntesz, lapozgatsz, te döntesz, de azért ott is úgy dobálja be, és valami olyan, tehát azt kimutatták, hogy sokkal jobb az applikációnak és annak a cél, aki mögötte van, hogyha megfelel nagyjából, de majd emberi okokra hivatkozva majd nem jön össze a dolog, és akkor újra a dating applikációt.
0: De akkor ezzel a logikában létező legbolondabbal kell, hogy összehozzon, hiszen akkor jössz leghamarabb vissza, hát nem?
1: Az tehát, meg azért
0: akkor
1: nem jó.
0: Mindenkinek a full bolondokat
1: reklámoz. Azért nem jó, meg kidobod az egészet, hogy ez egy hülye. Tehát érdekesek ezek. Én azt gondolom, hogy előfordulhat olyan, hogy most beszabadultunk a cukorkaboltba, nem vagyunk elég tudatosak, és nem is tudunk uralkodni magunkon, és éppen ezért egy rossz irányba megy el a dolog. Tehát nem tudunk olyan tudatosak lenni, és annyira józanok lenni, hogy visszafogjuk. Egyébként az, hogy melyik Emmy-vel vitatkozol, meg hogy melyik Emmy mit mond neked, ez nagyon függ attól, hogy milyen modell, ingyenes, nem ingyenes, stb. És itt is a tudatosságra lenne szükség, mert most gondolj bele, hogyha mi belekerülünk ilyen szituációkba, hogy te például vitatkozol egy ilyen kérdésen, akkor egy teljesen normális átlagember, aki a vonaton előkapja a telefonját, ő milyen helyzetbe fog kerülni? Ő mennyire fogja megkérdőjelezni azokat a dolgokat?
0: Ez nagyon fontos, mert én azt gondolom, hogy az a feltételezésünk, hogy régebben mindenki kritikus volt, szerintem ez nem álljon meg a helyét. Tehát, hogy azt feltételezzük, hogy ez most romlik ez a helyzet, mert az emberek kevésbé kritikusak. De én azt feltételezem, hogy régen is az volt, ez tulajdonképpen ilyen parétó elosztás volt, hogy az emberek 80%-a alapvetően, amit mondtak neki, azt úgy elhitte. És akkor ott valahol elkezdődött egy kicsit kritikus, még kritikusabb, és hát vannak ilyen talán túl kritikus emberek is, akik meg már tényleg semmiben nem hisznek. De hogy szerintem az sose volt egyébként, hogy az emberek többsége kritikus beállítottságú lett volna, csak régen más kérdőjeleztünk meg. Tehát régen, mit tudom én, azt mond, amit a szüleink mondtak, vagy amit a barátainktól hallottunk, vagy amit az újságban olvastunk, azzal kapcsolatban voltak az emberek kritikusak vagy nem kritikusak, a többség elhitte, hogy a világ olyan, ami ennek a szülei tanítják, ami az újságban áll, az úgy van, ami könyvben írva vagyon, az igazság. Most meg azt hiszi el, amit a mesterséges intelligencia állít neki. Szóval szerintem nem biztos, hogy mi kevésbé kritikusak lettünk, és régen is azok emelkedtek ki, akik kritikusak tudtak lenni, és azt mondták, hogy nem biztos, hogy csak ez a millió van, amit itt a szüleim vetítettek, hanem lehet, hogy ebből ki lehet lépni. Nem biztos, hogy amit az újság ír, az nem hazugság. Az újság is hazudhat. Tehát szerintem a kritikus gondolkodás az régen is előnyt jelentett, és ebben a mai digitális millióban is.
1: Jó, szerintem ez nagyon érdekes téma. Kíváncsian várom, hogy milyen kommentek érkeznek erre, milyen hozzászólások, és hogy mit gondolnak a nézők, hallgatók
0: erről. Van még egy gondolatra még időnk? Vagy már nincsen?
1: De egy gondolatra mindig van időnk.
0: Aha. Ez egy gondolat, ami nekem még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, az, hogy ugye amikor Zubov megírta ezt a könyvét, akkor ez individuális történet volt. Tehát ugye egy egyént figyeltek meg, és egy egyénnek a viselkedését, és én valahogy így arra kezdek el gondolni, hogy ezek a predikciós piacok, ez valójában ugyanaz, csak most már nem egy egyénnek, hanem egy közösségnek a működését kezdik el digitalizálni. Tehát ugye ez arra is jó egyébként, hogy ugye egy egyén az meg nagyon sok felé mehet, de hogy inkább az is érdekel, hogy merre tart a közösség. Ugye itt Magyarországon ez attól lett híres, hogy a miniszterelnök választást jól eltalálta a magyar 2026-os parlamenti választásokat, de hogy ez nagyon sok minden más lehet. Tehát, hogy mit tudom én, milyen divatot csináljunk, az emberek mit fognak majd akarni, milyen színű ruhákat, milyen anyagból, milyen szabással fél év múlva, milyenek lesznek az autók, merre menjen ez és az és amaz, tehát hogy tulajdonképpen a predikciós piaccal digitalizálod az embereknek a jövővel kapcsolatos elképzeléseit is, tehát már nem csak azt tudom megjósolni, hogy te szerda délután 4 órakor a gymben szoktál lenni, és ezért felajánlok neked, nem tudom, gym jegyeket, hanem azt is, hogy mi lesz a divat a jövő nyáron, és ezzel is persze ebből rengeteg pénzt lehet csinálni, hiszen aki eltalálja, tehát hogy az a vállalat, aki eltalálja, hogy merre kell menni, az nyilvánvalóan többet fog eladni, mint aki valami teljesen más irányba megy, mint ahova a társadalom tart. Tehát, hogy szerintem a predikciós piacok divatja az valahol ugyanennek a megfigyelési kapitalizmusnak egy kiterjesztése az össztársadalmira.
1: Ez szerintem teljesen így van. Elérkezünk Asimovhoz megint, és a pszichohistóriához, amikor egész társadalmaknak a jövőjét vázoljuk fel elég nagy biztonsággal, és én nem azt mondom, hogy a predikciós piacoknak az a nyertese, aki megjósolja, meg kitalálja, hanem az, aki legjobban befolyásolja. Mert úgy nagyon jó rá lehet építeni valamit a jövőre, hogy kicsit befolyásolunk, és azt gondoljuk, hogy ezzel sikerül az embereket abba az irányba vinni, hogy újra a trapéz farmer legyen a divat.
0: Hát vagy alkalmazkodik, tehát hogy én nagyon nevettem a múltkor, mert ültem valahol a Jaksics Györggyel, és odajött valaki, és kérdezte, hogy na, merre fog menni az euró forint, és mondta a Jaksics Gyuri, hogy mi nem a predikciós iparágban vagyunk, mi az alkalmazkodó iparágban vagyunk, és mondtam, hogy fú, ez egy tök jó válasz arra, hogy a közgazdászoktól folyton kérik, hogy jósolják meg, hogy merre megy a mit tudom én, milyen árfolyam, hogy milyen jó neki, mert ő tényleg az üzleti életben simán mondhatja, hogy ő alkalmazkodó iparban van, nem a predikciós piacban, csak sajnos én meg az akadémiai szférában ezt nem mondhatom, hogy én az alkalmazkodó piacban vagyok, tőle mindig várják, hogy előrejelezzek, de hogy tulajdonképpen szerintem az, aki sokat nyer ezzel, aki alkalmazkodik. Tehát, hogy azt megint külön vitát nyithatnánk, hogy a predikciós piacokat lehet-e befolyásolni.
1: Hát az embereket lehet befolyásolni, és így, aki jól tippel a befolyásolás mellett, az nyer a legnagyobbat.
0: De erre rengeteg erőforrás kell, de hogy pont elég az, hogy egyszerűen csak rajta tartod a szemedet a predikciós piacokon, és alkalmazkodsz. Tehát, hogy arra mész, amiről azt látod, hogy a többség majd arra akar menni. Már ezzel is sokkal több pénzt lehet keresni, mint az, aki saját feje szerint menne valamerre, amerre nem akar menni a társadalom. Hát akinek meg van erőforrás arra, hogy még befolyásolja, az gyanítom, hogy megint a Big Tech lesz. Tehát, hogy visszaérkeztünk ugyanoda, hogy akkor ez megint ugyanaz a Google, Amazon, Meta társaság lesz, mint eddig.
1: Oké, nagyon klassz beszélgetés volt, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa, a Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden csütörtökön délután 4-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
3: Különös egybeesés, hogy az amerikai hadsereg soha nem támad meg olyan országot, amelyikben van McDonald's.
4: Az a közös James Brownban és a Ferencvárosi Tornaklubban, hogy mind a kettő felbukkanása esetén az emberek elkezdenek énekelni, mégpedig ilyen nagy marhaságokat.
2: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
2: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos park, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
7: Egy rádiót venne, de minek, uram?
8: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
9: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
10: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
11: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
12: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
11: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
13: A fővárosban a Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. Az érintett BKK autóbuszok Budakeszi felé az országos Korányi intézet megállóban nem állnak meg. Erős a forgalom az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvasút sortól, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körútnál, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. A Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál lezárták a jobbra kanyarodó sávot, mert javítják a gázvezetéket. Útszükleten kell áthajtani a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál, vízvezeték javítása miatt. Pénteken éjféltől lezárják a Gubacsi hidat, szombaton hajnali 4 óráig, valamint szombaton éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállójuk kimarad. A 2. kerületben a Törökvíz úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között félpályás lezárása számítsanak útépítés miatt. Szép Csilla, BKK Info.
14: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
15: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
16: Hírek következnek a Rádió Cafén.
17: Újra apad a Duna, 10 pincét érintett a tűz, ismét nemzetközi díjas magyar film érkezik. A híreket Gál Ildikótól hallják. A meleg csapadékmentes idő miatt újra apadásnak indult a Duna. Magyar Péter kormányfő ezt nehéz helyzetként értékelte, és úgy vélte, valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el azt az alacsony vízszintet a folyó, amikor a paksi erőműben jelenleg üzemelő 2 turbinából egyet ismét le kell kapcsolni. Megjegyezte, a mínusz 140 cm már a teljes reaktor leállítását okozhatja. Beszámolt arról is, hogy már elkezdték megépíteni a fenék küszöböt, amely tartósan segít a vízszint emelésében. Párhuzamosan előkészítenek 2 80 méteres bárkát, hogyha szükséges, már napokon belül be tudjanak avatkozni. Felelőtlenül gyújtott tüzet, most közveszély okozás miatt előállították. A 63 éves nő egy 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott. A szabad téren akart főzni, Balaton főkajár határában, egy összetákolt tűzrakó helyen. Szerencsétlenségére a tűztáplálásához használt nylon darabot felkapta a szél, és a száraz aljnövényzetre sodorta, ami azonnal meggyulladt. A katasztrófa védelemnek sikerült eloltani. A rendőrség azt kérte, szeles, száraz időben egyáltalán ne gyújtson senki kitüzet. A Nemzeti Adó és Vámhivatal megkezdte az adószámlakivonatok és a pótlék értesítők kézbesítését. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linc Mayer Szilviát, a NAV kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
18: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni.
17: Októberben érkezik a magyarországi mozikba Mayer Bernadett Mami Blue című filmje. A főbb szerepekben Füranikót, Vilmányi Benettet, Znamenák Istvánt és Vaskovics Andreát láthatjuk. Az alkotást már külföldön bemutatták, és több díjat is kapott. mérséklődött a meleg, jelentős részben felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás, feltámad a szél. Mindössze 30 fok lesz délután. Holnap is derűs idő vár ránk, a nyugati tájak kivételével több felé élénk marad a légmozgás. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a száraz idő, felhő alig jelenik meg az égen. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
19: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
3: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jól kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
2: Sziasztok, ez itt a Rádió Café 98.0, benne pedig a Megmondtuk előre című műsorunk Kapitány Ivánnal,
1: Hevér Gáborral,
2: és a mai vendégünkkel, Schwabi Andrással.
4: Sziasztok,
1: hello.
4: Sziasztok.
2: Te miért nem lettél művész? Mert ugye hát azért a családi...
1: Nem művész, csak nem képzőművész.
4: Ja. Ez különben szóba se jött, vagy eszembe se volt, hogy én a édesapámnak a szakmáját, vagy művészetét szeretném követni, különben nem rajzolok rosszul, hogy én a gyerekeimet mindig el szoktam kápráztatni, hogy jaj, de jó, Miki Egeret, vagy mit tudom én, bármelyik ilyen új keletű hős le tudom rajzolni, vagy nagyon jó teknős békát, vagy bármit így megrajzolok. Van úgy, hogy időnként ránézek a telefonon, hogy is néz ki, akkor utána így megtanulom, de az, hogy én festő legyek, az soha nem jutott eszembe, és igazából azt gondolom, hogy se az indítatásom nem volt meg, mert én tudom, hogy milyen a művész élet, és én láttam, én végigéltem gyerekként, és nem gondoltam azt, hogy én ezt szeretném csinálni, egyrészt, másrészt pedig azért a tehetség hiányzott belőlem, tehát hogy az a fajta elhivatottság, hogy én festő művész de szeretnék lenni, meg se fordult.
2: Mássága valamilyen dologból, tehát láttad, hogy a szülők mégiscsak azt mondják, hogy hát ott van egy nagyon híres festő, akkor azt mondod, hogy valahogy ezen az irányba kéne elindulni.
4: Nem.
2: Nincsen ilyen.
4: Nem volt ilyen. Tehát, hogy annyira nem volt ilyen, hogy meg se fordult a fejembe. Egyszer se a gyerekkorom korszakában, hogy én mindenféleképpen valamiféle művészeti irányba szeretnék elmenni. A zenéhez béna voltam, ugye a zene az, ami nem elég, hogy valaki tehetséges, ott szorgalmasnak kell lenni. A kettő együtt működik, hogyha valaki csak tehetséges, vagy csak szorgalmas, akkor az nem elég, akkor lehet, hogy egy szimfonikus zenekarba se tud bekerülni, úgyhogy én próbálkoztam a zenével, zongoráztam, gitároztam, stb., de nem voltam benne kiugró. Írni elég jól írtam mindig, de abba se gondolkodtam, hogy én majd könyvíró leszek, vagy bármi, úgyhogy maradt ez a gyerekkori téblábolos időszak.
1: A művész életben mondtad, hogy ezt közelről nézted, és ezt nem akartad csinálni.
2: Igen.
1: Mi volt az, ami vissza...
2: Igen, pont ezt akartam kérdezni.
4: Különben gyerekként az ember nem tudja, hogy mi az, hogy nélkülözés, mert nekünk voltak nagyon komoly nélkülözős időszakaink, ugye amikor édesapám még nem volt a képzőművészeti főiskolán tanár, ugye először adjunktus, docens, stb., az végén egészen a rektorságig jutott, meg nem volt állandó munkája, addig, hogyha eladott képet, akkor volt egy ideig pénzünk, akkor egy hétig habzsi-dőzsi. Édesapám is olyan típusú volt, mint én, hogy nem tudta őrizni a pénzét, akkor mentünk presszóba, meg nem tudom, hogy kaptunk ajándékokat, meg ő vásárolt magának könyveket, és amikor jött a nehéz időszak, akkor eladta a könyveket az antikváriumba. Különben én erre tényleg emlékszem, hogy megvásárolta a könyvet, elolvastam, hogy visszavitte az antikváriumba, és eladta. Tehát voltak ilyen időszakok, de ez engem nem érdekelt, tehát temettől tartottam, meg ugye akkoriban nem voltak ilyen nagy, hogy mondjam, ilyen társadalmi különbségek az emberek között, tehát voltak akik így elboldogult, meg voltak a kicsit szegényebbek, de ismertünk egy-két orvost, aki vett édesapámtól képet, maszekfogorvos, meg volt egy nőgyógyász, és azok gazdagok voltak, ami koordinátrendszereinkben azt gondoltuk, hogy nagyon gazdag, volt balatoni házuk, nyaraló, és tehát, hogy láttam én gazdag ember, de igazából nem, ez nem volt bennem, inkább az, hogy mi az, ami miatt így nem vonzott, mert nehéz megfogalmazni. Apámnak az a fajta élete, amit akkor élt, hogy amikor festett, akkor különben ivott is. Tehát neki volt különben a legjobb képeit, amiket én a legjobban szeretek, a legdurvább, legexpresszívebb, a legvadabb képeit, azt ebben a korszakában csinált. Én annyira emlékszem, hogy én a gyerekkoromat úgy töltöttem, hogy én vissza kell gondolnom a gyerekkoromra, akkor arra emlékszem, hogy vagy mentem a trafikba cigér, vagy pedig mentem a boltba konyakért. Ez a kettő volt, hogy mentem cigér.
2: Be kell mondanunk, hogy nem a konyaktól.
1: tudott jól festeni.
4: De. Abban is benne volt, ugye az a fajta gátlás felszabadítás, hát ti ezt figyelj, ti ezt ismeritek színészként, rendezőként. Hogy én azt gondolom, hogyha én mondjuk valamiért színész lettem volna, ez se jött szóba, mert nem volt hozzá tehetségem, akkor biztos, hogy kellett volna nekem, lett volna olyan helyzet, amikor az előadás előtt be akarnék kapni egy-két mondjuk látszik konyakot utáló, vagy azóta se ittam konyakot, de hogyha hogy fölhajtani valamit, hogy az ember így gátlástalanul tudjon viselkedni.
2: Egyébként te szorongós vagy?
4: Én nagyon szorongós vagyok.
2: Tényleg?
4: Aha.
2: Ez egyáltalán nem látszik, mert a képernyőn egyáltalán mondjuk nyilván jó, hogy nem látszik, de...
4: Igen, mert ugye ez is egyfajta szerep, tehát hogy én nagyon sokat szorongok, amikor autózom, például amikor most jöttem ide hozzátok, akkor most igazából nem is nagyon emlékszem, hogy merre jöttem, mert elmegyek A pontból B pontig, nem is szólt a zene, általában nem szól, és így jár az agyam, őrlődök, valami mindig motoszkál a fejem, és nagyon sokszor ilyen lelki tusáim vannak, úgyhogy persze az vagyok, hogy ne lennék az.
2: És akkor ebből hogy jött, te mi akartál lenni, tévés vagy újságíró? Vagy tévés újságíró?
4: Nem akartam tévés lenni, amikor én bekerültem a rádióba, akkor ez is már egy ilyen útkeresési szakasz után volt, akkor én nagyon szerettem volna jó rádiós lenni. Eszembe nem volt, hogy én átkerülök a tévébe. Ez egyfajta törvényszerűség volt akkoriban, mert ugye a Magyar Rádió, állami rádió, meg a Magyar Televízió, bár akkor már külön cégként üzemeltek, de mégis úgy kéz a kézbe mentek előre. Tehát aki rádiózott, azt előbb-utóbb valaki áthívta a tévébe, engem különben a Vitézi Laci hívott át először, utána a Bánó, szinte egyszerre, és akkor ugye elkezdett érdekelni a tévézés. Én a rádióhoz mindig hűtlen voltam, a rádió mindig hűséges volt hozzám, ez olyan érdekes, olyan, mint egy csaj, hogy amikor voltak jó tévés melók, akkor átmentem a tévébe dolgozni, amikor ott megszűntek éppen a jó tévés melók, akkor a rádió mindig visszafogadott, egy hűséges teremtés volt, és aztán végül is tévéssé váltam, és a rádiót azt teljesen elhagytam.
2: És az a dolog, hogy szerintem, ha jól fogalmazok, talán ez a jó, tehát mindig közéleti dolgokkal foglalkoztál, ugye? Nem konkrétan nem politikai dolgokkal.
4: És nem is annyira a news-zal, tehát nem annyira a hírműfajjal. Én dolgoztam ugye a híradóban, meg a rádióban is nagyon sokat dolgoztam a hírműfajban, tehát ez a 0-30, 0-40 perc, 40 másodperc, másfél perc, tehát hogy az nekem nem elég. Tehát, hogy én mindig rájöttem arra, hogy én meg tudom fogalmazni a háború és békét másfél percbe, de mi a baj jó? És nem, tehát, hogy nem, én nem szerettem a hírműfajt, mindig kicsit idegennek tartottam magam, jobban szerettem mindig így az emberek fejével gondolkodni, hogy őket hogyan sújtják a hírek, és akkor azt valahogy bemutatni, és ez már magazinműfaj. Úgyhogy én elég hamar átnyergeltem a magazinműfajra, hogy hosszan beszélgetni emberek, amiből összevágni egy olyan valamit, nevezzük filmecskének, ami mondjuk 10 perc, 12 perc, vagy 18-20 perc, és az, nekem az volt mindig az öröm, hogy ilyen filmeket csinálni.
2: És azt most látod, hogy egyébként erre még van kereslet? Tehát, mert ebben a földgyorsult világban tudod, mondják 15 másodperc, súlyt menjünk tovább.
4: Nem, szerintem nincsen. Ebbe igazad van, hogy az ember, amikor hajtja a hüvelykujjával a TikTokot és nézi ezeket a videókat, akkor van, hogy 2 másodperc utána. De figyelj, besokal az ember tőle, és azt gondolom, hogy az ilyen típusú tévés tartalmak nyilván nem olyan trendiek, meg nem annyira... mindenki által kedvel tartalom, de az ilyen típusú tévés tartalomnak szerintem van létjogosultsága. Én ezt látom a világ televízióiban.
2: Én nagyon szeretem, tehát én a Naplót nagyon szeretem. A régit is szerettem, a mostanit is szeretem, és kifejezetten én egyrészt elállom, szoktam nézni.
4: Tehát jaj, de jó, köszönöm szépen.
2: Igen, de...
4: Én is imádlak titeket különben.
2: De még mielőtt ismertük volna egymást, az előtt is néztem, mert én ráadásul ezt pont nagyon szeretem. Ez pontos, amit te mondtál.
4: Igen, egy kicsit így belehelyezkedünk egy helyzetbe, legyen az bármi, legyen az egy olyan szituáció, amit mondjuk a politika generált, legyen egy olyan szituáció, amit maga az élet generált, egy negatív, vagy akár egy pozitív, jobban szeretjük a pozitív sztorikat, de abból van a kevesebb, és akkor azt így megpróbáljuk valahogy átadni, és ezért különben kicsit szereplőivé válunk ezek a naplósok, akik mi ezt négyen vagyunk, öten vagyunk, mikor, hogy riporterek, akik elmennek valahol, hova is, és mi szereplőivé lesz, válunk a történetnek, megfogjuk az öreg néni kezét, megpuszíjuk, adunk neki virágot, és ez, ami ugye általában egy hírműfajban nem fér bele.
1: Igen, azon néztem azért a változását a te műsoraidnak, amikor ugye a kezdeti, hogy mondjam, kereskedelmi tévés magazin műsorokból a most pedig tudod a drámai hangú utolsó mondat után kicsit abba hagyjuk, jön valami reklám, és igen, akkor folytatjuk, a megismételjük drámai hangon, hogy azért sikerült eljutni egy valóban, bár ez nagyon negatívnak fog tűnni, egy értelmiségi magazin műsor.
4: Ilyet nem is szabadnám mondani.
1: Nem szabadnám kimondani ilyesmit, mert hogy ez olyan, mint hogyha valami átkot mondanék, pedig nem pont az imponál a dologban, hogy szépen levetkőzted ezeket a típusú külsőségeket, és tényleg arra koncentrálnak a műsorok, amiben valóban jó az egész, hogy miről is kell, hogy szóljon.
4: Igen, mert azt gondolom, hogy különben a néző egy dolgot mindig észrevesz. Mindig, mindenkinél. Az, hogyha nem őszinte. Tehát, hogy az annyira átjön egy műsorvezetőn, vagy egy televíziósan, vagy akár egy színészen, vagy bárkin, aki ez az entertaining dologgal foglalkozik ebbe a szakmába, hogyha valaki nem őszintén csinálja, különben ez az ember azt gondolja, hogy meg kell magát játszani így az elején. Tehát, hogy lezserebbnek kell lennie, meg
1: rá könyököz fél.
4: Igen, és aztán ugye ez kell az idő, vagy a bölcsesség, vagy mit tudom én mi, hogy az ember rájön, hogy dehogy is, a saját magát kell adnia ebben a műfajban, és akkor fogják. Nyilván nem szerethet mindenki, ugye ezt tudjuk Presszertől, de akik szeretnek, azok ami azt szeretik, azokat a tévéseket, akiket ők kiválasztottak, mert őszintének gondolják.
2: Te mindig főnök típus voltál, vagy inkább arra?
4: De hogy is, nem is, most se vagyok főnök típus. Tehát nem én vagy? Egyáltalán nem főnökösködök, nem basáskodok, én mindig azon vagyok, hogy különben ezt Amerikában is tanultam, meg valószínű ez a személyiségemnek is a része. Egyszer voltam ki Amerikában egy ösztöndíjon, nem soros, csak úgy mondom, és... Egy sima követségi ösztöndíjon voltam ki, ahol...
2: Dr. Kovács Kázmér ösztöndíjon.
4: Ne, szóval. És ott végigvittek bennünket egy csomó egyetemen, nagyon érdekes előadásokat hallgattunk, és ott volt egy nap, ami arról szólt, nagyon sokan voltunk itt a szegény sorról, Szlovákia, csehek, lengyelek, moldávok, románok, magyarok, mi ketten voltunk a Kereszti Gabival, és egy nap, teljes előadásnap arról szólt, hogy úgy emlékszem, hogy a group decision is always better than the individual, tehát hogy a csoportos döntés mindig jobb, mint az egyéni döntés, mindig. És erről ugye ez egy szerkesztőség életét meghatározza. Tehát, hogyha az ember csoportosan tud döntést hozni, akkor az esetek legnagyobb százalékában az jobb lesz, mint hogyha egyénileg meghozza azt a döntést. És én így működtetem ezt a kis mini szerkesztőséget. Tehát, hogyha én valamit mondok, akkor a legritkább esetben, tehát hogy itt most az ATV-s időszakban, ugye ez most 8 éve kezdődött ez az új heti, amit heti napló néven, korábban volt a TV2-nél ugye a sima napló, vagy a napló. Itt az ATV-s időszakban szerintem kétszer mondtam azt, hogy már pedig az lesz, amit én akarok. Tehát, hogy én nem ez a fajta ilyen, hanem mindig az, hogy beszéljük meg, igazam van-e, igen, nincs egy jobb ötleted, menjünk abba az irányba. Én például a szövegbe se szólok bele, tehát, hogy amit a riporter megírnak, akkor én nem szoktam azt mondani, hogy a vagyis helyett írd az, hogy illetve meg. Tehát vannak azok a típusú szerkesztők, akik is szavanként átírják a valakinek a művét.
1: Én ismerek
4: megír.
1: Ilyen színészeket.
4: Igen? Hát, átírod a darabot?
2: Hát, hogy jobbítsa, mert nem tudták megírni, most mit tudunk vele kezdeni.
4: Vagy a filmet?
2: Igen.
4: És, de különben szoktál egy kicsit így más mondani, mint ami oda van írva?
1: Igen, megbeszéljük
2: az Ivánnal.
1: Ő alkotótárs egyébként ebből a
2: számból. De most viccen kívül, tehát nem az van, hogy azért, mert nem, de akkor elmondom neki, és akkor azt mondja, hogy nem, akkor nem. Általában egyébként azt szoktam mondani, hogy oké. Tehát a esetek 80%-ában azt mondja, hogy oké. Legfőképpen azért, mert jobbítsuk, tehát nem az van, hogy fölülírás van, hanem azért, mert jobban jön szájra.
4: Például, ja, persze.
2: Nem nekem, hanem annak a karakternek.
4: Persze.
2: De ilyen.
1: Úgyhogy de van.
2: És
1: van
2: ez az, de azt jelenti, hogy a végső...
4: Tehát, hogy én nem írom át, nem, én általában, mindig elolvasom a szövegeket, amiket írnak, de nem nagy, tehát hogyha valamit nem értek benne, akkor azt így pontosítjuk, vagy azt mondom, fú, itt még valamit bele kéne tenni, szerintem, de ugye, amit mi írunk, az tulajdonképpen egy beszélt nyelv. Tehát, hogy én például nem üldözöm a szóismétléssel, hiszen a való életbeni szóismétlésekkel beszélünk most is, amikor, hogyha ezt most valaki leírná, amit idáig mondtam, vagy akár ti mondtatok, akkor lenne benne egy csomó szóismétlés. Kit zavar? És tehát, hogy nem kell a kapus helyett hálóört mondani, meg tehát vannak ezek a... Fociportás, nem tudom. Tehát, hogy vannak ezek a kényszeredet, hogy úristen, mi nekünk ilyen mívesen kell ezt, hogy persze értelmesen meg szépen kell fogalmazni, de nem arra kell törekedni, hogy valami irodalmi nyelvet beszéljünk.
1: Tehát akkor valójában egy közösségi döntés születik, de hát végül is mégiscsak te vagy a főnök.
4: Igen.
1: Tehát egyszer csak a végén mégiscsak azt kell mondani, hogy bár így határozott a csapat, de arra rá kell bólintanod.
4: Én van, amikor nem értek egyet, és rábólintok. Tehát hogy az is előfordul, hogy azt mondom, hogy az egész anyagnak az íve én nem így indítottam volna el, hanem elindult volna egy másik helyszínről, és máshogyan jutottam volna el ugyanoda, vagy máshova, de akkor is át szoktam venni, ez ritkábban van ilyen, de akkor is átveszem, mert végül is ez egy embernek a műve, akár 8-10-12.
1: Ilyen voltál, vagy ez?
4: Nem, változtam.
1: Ugye,
4: változtam.
1: Biztos vagyok benne, hogy korábban
4: abszolút
1: azért azt mondtad, hogy ne így
4: volt
1: legyen,
4: ilyen, volt ilyen,
1: legyen.
4: Volt ilyen, meg amikor így ilyen érdekérvényesítőbb, vagy nem tudom, döntésérvényesítőbb típus voltam, mint mostanában. Tehát, hogy figyelj, 57 éves vagyok, tehát, hogy azért láttam már egy-két dolgot, és higgadtabb vagyok egy csomó mindenben.
1: És a vállalkozásaidban is, mert ami nem a napló, hanem...
4: Hát van, olyan nagyon sok mindenkinek az a benyomása rólam, hogy tele vagyok vállalkozásokkal, nekem olyan nagyon sok vállalkozásom nincsen, van ez a média, kis média cégem, amivel csinálom ezeket a média dolgokat, meg van egy vendéglátós érdekeltségem, de mondhatom azt, hogy abban is, én nem akarom, tehát hogy én nem gyűjtöm, én nem akarok már, komolyan, tehát nincs bennem az, hogy, tehát, hogyha most megkérdeznéd tőlem, hogy figyelj, nyissunk egy éttermet, nem tudom én, Csobánkán, van egy tök jó épület, és kinéztél valamit is, hogy adjam át a tudást, és amit én mondjuk a vendéglátás területén szereztem, és csináljuk közösen, akkor azt mondanám, hogy átadom neked barátságból az én gondolataimat, de nem akarok beszállni.
1: Hát akkor
4: és még akkor
1: ezt,
4: se, nem? Akkor se, hogyha azt mondnád, hogy egy fillére nem kell beszállni, mert én már ezt egy kicsit így unom, a nyüglődést, az emberekkel fel kell adni hirdetést, elmegy a szakács, másikat kell keresni, tehát hogy ezzel egy kicsit így tele a hócipőm, élvezem azt, amit csinálok, de most úgy nem érzem azt, hogy sokkal többre van szükségem. A jó dolgok, azokat szeretem. Tehát, hogy például, amikor megkeresett a Viaszat egy évvel ezelőtt, vagy szűk egy évvel ezelőtt, hogy indul ez a lakókocsis műsor, akkor amikor meghallottam ezt a szót benne, hogy lakókocsi, akkor tudtam, hogy ezt imádom. És én ezt szeretném csinálni. És olyan érdekes, mert én általában saját ötleteimet valósítom meg az élet minden területén. Nagyon kevés olyan helyzet volt az életem, hogy valaki egy teljesen kész ötlettel, szerkesztőkkel, mindennel együtt megkeresett, és azt mondtam volna, hogy úristen, ez nekem nagyon tetszik. És ugye nagyon sok év után megint egy olyan helyzetbe kerültem, hogy volt egy főszerkesztőm, voltak szerkesztőim, akik ráadásul a főszerkesztő, a Kakuksári, a Hadas Krisztának a lánya, konkrétan egy napos korában fogtam a kezembe, vagy nem tudom, mikor jön ki a kórházba, egy hetes korában fogtam a kezembe. És tehát, hogy születése óta ismerem a Sárit, és ő lett a főnököm egy produkcióba, amit különben baromira élveztem, és nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és kifejezetten jó érzés volt, hogy vannak körülöttem olyan emberek, akik azt mondhatják, hogy már pedig most az van, amit mi akarunk.
2: De ennek már vége van?
4: Nem, most újraindul.
2: Újraindul. Egyébként
4: a következő
2: amikor
4: szezon.
2: Ezt csináltad, ugye megismertük egymást ugye egy műsor kapcsán, és nekem mindig az volt a benyomásom rólad, hogy te egy ilyen, hogy mondjam, a magyarul...
4: Hát az áruló kapcsán mondjuk el, hát ott együtt.
1: Megismerte egyik áruló a másikát.
2: Az áruló kapcsán, de nem azt akartam mondani, hogy...
4: Én látottam, voltam, kérem szépen.
2: Én nem tudtam rólad azt, amit ott is kiderült ebből a dologból, hogy te sokkal lazább vagy, mint amiről rólad gondolnak az emberek. Te egy laza, nagy pofájú...
4: Ezt kell, nagyon sokszor megkapom, hogy...
2: Valami miatt azt csugázod, ezt a... Nem is tudom, hogy mondjam, ezt a hűvös eleganciát, ezt a visszafogottságot, pedig te egyáltalán nem ilyen vagy.
4: Én Tükörben azt gondolom, hogy én kiadom magamból azt az énemet, amilyen valójában vagyok, különben erre is nagyon jó ez az Útközben elmesélet című műsor. Nem akarok, nem azért jöttem, hogy bárminek így reklámot csináljuk, de annyira de szeretem, imádom most ezt a formátumot, és ugye készülünk a következő sorozatra, úgyhogy ezért is szeretem, mert kiadhatom egy kicsit magamból azt a skillt, amit lehet, hogy nem ismernek az emberek. Én kb. Ezt folyamatosan megkapom, hogyha valahova egy társaságba belecsöppenek, akik nem ismertek korábban, akkor szokták mondani, nem is gondoltam volna, hogy ilyen jó fej vagy. Hát basszus, hát miért, akkor én nem ez látszódik.
2: De figyelj, nyilván egy
4: meg a másik, amit mondanak, hogy nem is gondoltam, hogy maga ilyen magas. Mindenki azt hiszi, hogy kis picike vagyok, nem tudom miért.
1: Ez lehet, hogy rossz helyről vagy fényképezve.
4: Gyere már, mert egyszer megnézni ezt a kameraállást.
2: Jó, figyelj, nem sokára visszatérünk erre a bulista énedre is, mert erre is kíváncsi vagyok, hogy kíváncsiak vagyunk. Mindjárt jövünk vissza, Sváby András a vendégünk, a Megmondtuk Előre című műsorunkban, Kapitány Ivánnal.
1: Hevér Gáborral.
2: Ez pedig a Rádió Café 98.0, és hallgassatok minket, mindjárt jövünk vissza.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A szünet után is megmondjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
5: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Whitaker. Dali Borovogranje. És még sokan mások. Az ország első. Sziheldeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori kastélyban.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
2: Sziasztok, itt vagyunk újra, ez a Rádió Café 98.0, a Megmondtuk előre című műsorunk Kapitány Ivánnal,
1: Hevér Gáborral
2: és Svábi Andrással.
4: Itt vagyok, sziasztok.
2: A hedonista, őrültem.
1: Bulizós.
2: A bulizóssal, akiről ezt nem tudtuk. Már hogy te egyébként szeretsz, tényleg szeretsz bulizni, meg szeretsz főzni.
4: Igen. Ugye? Most azon gondolkodom, hogy melyiket szeretem jobban. Talán most már főzni jobban szeretek, mint bulizni.
2: És az hogy? Az autodidakta módon jött?
4: Különben nem, mert nagyon sokáig egyáltalán nem érdekelt. Nálunk a családban apám főzött, méghozzá baromi jól. Tehát, hogy amiket így vagy tőlem megtanultam, vagy utólag rekonstruáltam, hogy ő hogyan csinálta, például halászli, azt ő tanította nekem. Ugye az egy rémegyszerű étel, és mégis nagyon el lehet cseszni. Tök érdekes. És mert tulajdonképpen meg kell főzni a halat a vízbe. Igen. Hát mit lehet ezen elrontani? És mégis az ember rettenetes halászleveket tud enni szerte az országba. És én ezt megtanultam tőle tökéletesen elkészíteni, a pörköltöt megtanultam tőle tökéletesen elkészíteni, meg egy csomó-csomó mindent. Ezeket nevezzük ilyen alapdolognak, de nagyon sokáig nem, valahogy nem foglalkoztatott, aztán megszületett az első kisfiam, most már nagyfiam, 30 éves lesz augusztusban, és eljött az első olyan karácsony, hogy nem mi mentünk valamelyik szülőhöz, hanem a szülők jöttek hozzánk, hiszen ott volt a kisbaba. És akkor így kitéptem egy oldalt egy nőklapjából, arra emlékszem, hogy valamikor évközben, hogy ott volt valami kacsa, amit majd gondolom, hogy megcsinálom, el is tettem egy jó fiókba, megtaláltam, és elkészítettem a kacsát, és óriási sikere volt a családban, és akkor így nekem megtetszett a főzésben az, amik tulajdonképpen a mai napig azt szeretem benne, hogy instant siker. Tehát olyan, mint a színészet. Igen. Megtapsolnak a végén.
1: Rögtön, nem kell várni.
4: Nem is a végén tapsolnak meg, hanem lehet, hogy az első falatnál. És ez különben a főzésben, aki erre ki van éhezve a sikernek a visszajelzésére, annak ez egy nagy élmény.
2: Mert,
4: és akkor mondta, hogy
2: vagy.
4: Fú, én nagyon.
2: Nagyon.
4: Én
2: miért?
4: Nagyon.
1: Miért?
4: Mert ilyen voltam világi. Én nem tudnék egy olyan szakmában érvényesülni, ahol mit tudom én, 5 évet kell várni, vagy 10-et, vagy mérnök, érted, csinál akkor, egy házat, akkor, vagy egy hidat.
2: Akkor ne csináljunk egy viszkilepállótól 12 évet.
4: Azt nem akarnám. De abban is lehet, hogy még menet közben lehet apró sikereket elérni, de mondjuk tényleg, hogyha valaki elkezd egy hidon dolgozni, és 10 évig rajzolgatja, utána pedig ugyanannyi ideig építik, majd mit tudom én, 10 év múlva valaki megdicsérő, mégiscsak beleillik a tájba. Tehát hogy én megőrülnék attól, tehát hogy ez nem nekem való, különben, amikor gyerek voltam egyszer, a szüleim elvittek egy gyerekpszichológushoz, ami akkoriban nem volt olyan divat, mert ma már ez olyan magától értetődő, hogyha valami probléma van a gyereke, akkor elviszük pszichológushoz, akkor még alig volt. És akkor arra emlékszem, hogy mondta a pszichológus a szüleimnek, hogy nincs a gyerekkel semmi baj, ne aggódjanak, mert voltak ilyen problémák velem, és
1: milyen problémák az?
4: Hát lógtam iskolából, vagyok. Én voltam a banda vezér, és cigiztem, ittam, és mindent, amit el tudtak képzelni, már gimnazista korom, vagy gimnáziumnak az elején is.
1: Ez 6 évesen volt.
4: Akkor még nem, akkor csak cigiztem. És tehát tényleg minden, amit el lehet képzelni, az osztályfőnökünk csak nálunk volt családlátó, tehát voltak velem problémák, de arra emlékszem, hogy mondta a pszichológus, hogy nincs az égvilágon semmi baj, olyan szakmát fog ő választani, ahol a sikerült majd instant igazolja, valami ilyesmit mondott.
2: Aha.
4: És erre gyerekként is emlékeztem különben mindig, és mindig azt mondom így utólag is, hogy micsoda jó szakember lehetett, hogy ezt akkor így gyerekként meglátta bennem. Figyelj, hogyha a tévében nem lenne, ugye a tévében nincsen taps, ugye nem érezzük azt, hogy a nézőknek otthon tetszik-e vagy sem, ezért van a nézettségi mutató. És,
2: amit izgatottan vársz 7
4: hát
2: óra.
4: Figyelj, én kész vagyok.
1: Főleg egy magazinmusernál, vagy egy tévésorozatnál, ott természetes egyébként az, hogy valójában, hogyha tartósan fönt van a nézettsége a műsornak, akkor tetszik a nézőknek, mert vannak olyan eventek, amik akkor is megnézik, hogy egyébként mindenki egy téglával dobálja a képernyőt. És mert hogy egyszerűen jó, mindig azt szoktuk ugye mondani, hogy az első adás
4: az a semmit, igen, meg általában egy adásnak, vagy egy sorozatnak az első nézettség, abból nem lesz sok mindenre következtet. Igen, mert ugye mi számít, hogy utána esik a nézettség, vagy növekszik a nézettség.
1: Én szoktam nézni a te posztjaidat a Facebookon, amikor kirakod, és be van karikázva
4: a nézettség. Én meg különben nagyon nem posztolgatok. Így az utóbbi, hogy ez amit láttál, ez egy évvel ezelőtt. Engem akkora pupa hátamon ez a posztolgatás, hogy így most már csak akkor posztolok valamit, amikor így jaj, meg szeretném mutatni a kiskutyámat, vagy a nem tudom mit, hogy mit csinál most éppen, mert nagyon ritkán posztolok.
1: Én meg semmit sem.
4: Havi egyet-kettőt. Te se vagy nagy posztolós.
2: Nem vagyok, nem, pedig kicsit kényszerítenek rá, kéne.
4: Tudom, nekem is kéne egy pupa hátamon, ott van, csinál. A TikTokot így belekaptam, és azonnal lett, mit tudom én, 80 ezer követő, és aztán azt is abba hagytam, mert valahogy engem ez így nem.
2: Hát boomerek nem vagyunk már szerintem.
1: Fontos, egyébként most, hogy a
4: baby boomerek.
1: A hétvégén kellett nekünk egy pici megerősítés, pont ugye az miatt, amiről beszélgettünk, és akkor megkértük a lengyel Tomit, hogy igen, csináljunk egy ilyen kis videót, és figyelj, másfél nap alatt megnézték, több mint 1,5 millióan. És az biztos vagyok benne, hogy hozzátett ahhoz, hogy nem térdeltünk le például szombaton este ezzel a sorozattal.
4: Ja, abszolút.
2: Na visszatérve az instant sikerre, meg a főzésre, de azért elég sok helyen járt a világban, nem? És akkor igen. Ilyenkor nekem például van egy barátom, pusztítóan, nagyon szeretem, pusztítóan agresszív, mert elmegy valahova, és azonnal bemegy a legközelebbi konyhára, vagy valahova, és azt mondja, hogy ő szeretné itt megtanulni. És így szerez magának tudásokat a világ összes tájáról.
4: Tehát bemegy a színfalak mögé,
2: a szálló, oda, konyhába,
4: miért nem ezt csinálom? Én általában

0: Kínában van legalább 10-15 féle irányzat, amik markánsan különböznek egymástól. És akkor ott vannak a tájok, a vietnámiak, ott van a japán, ami szintén maga a csoda. És tehát, hogy ez engem jobban érdekel.
1: Te olvasol akkor erről?
0: Én nagyon sokat olvasok erről.
1: És aztán csinálod?
0: Aztán csinálom. Csinálom. Tehát én például kínaiul nagyon jól tudok főzni. Ja, szerintem jobban, mint a kínaiak, ezt komolyan mondom, mert nagyon sokszor csinálok ilyen kínai haverokat, hívok kínai, és akkor szokták azt mondani, hogy basszus kulcs, hogy ilyen jót én még kínai étteremben sem lettem, mert azért kicsit ugye, mint a kínaiak, hogy akik idejönnek mondjuk Magyarországra, és elmész egy ilyen kínai gyors étterembe, ott árulnak 18 féle tokányt és pörköltet, egy kicsit kínai is itt van, van egy kis fafüle gomba, egy kis szójaszósz, de gyakorlatilag ugyanazok a kaját, magyarosítják. Uh-huh. Magyarosítják a saját ételüket. Én is egy icipicit fazonírozom a saját, most mondhatom, hogy svábiasítom, és ettől egy kicsit különböző lesz, mint az igazi kínai, de nagyon, én nagyon bírom. Én imádok kínai csinálni.
1: De éttermedben te főztél?
0: Nem. Az teljesen más. Az olyan, mint hogyha most nem tudok jó színész hasonlatot mondani, de ugye az étteremben az, hogy valaki tud főzni, az ötféle adottság közül csak az egyik. Elképesztő egy szakácsnak, elképesztő idegrendszerének kell, hogy legyen, mert ugye egy adott pillanatban, mondjuk egy vasárnap délben, a vasárnapi vendég az a legéhesebb, és az délben húslevest akar enni, és már 10 perc késéstől ki van akadva, és nem olyan, mint az esti vendég, aki oda megy a barátnőjével, és akar vele beszélgetni, és tök mindegy, hogyha 1/4 óra múlva jön a leves. Délben enni kell vasárnap. És azt, hogy olyankor egy időben kidobálni az ételeket egyforma minőségben, és akkor jön egy asztal, hogy rendelnek egy pizzát, egy brassói apró pecsenyét, tehát, hogy különböző ételeket, akkor azt is egyforma minőségben ugyanabban az időzítéssel megkapják az ember. Ezt egy olyan ember, aki nem járt még éttermi konyhában, ezt nem tudja elképzelni, hogy micsoda idegmeló. Tehát nekem, én földre borulok a szakácsok előtt, hogy ezt tudják csinálni, és mindig tudják hozni ugyanazt azt a minőséget. Nagyon-nagyon-nagyon feszült.
1: Illetve azok előtt borulok, tehát le, akik nem, mindig tudják hozni ezt a minőséget.
0: Akik mindig tudják hozni ezt a minőséget, és higgadtan tudják ezt az egészet csinálni. Nyilván ez is idő.
1: Igen, mondjuk egy főzőműsorokban lehet, hogy Gordon Ramsay konyhát látod, akkor azt gondolod, hogy ott rendszeresen pszichológus, pszichiáter segítséget szokott.
2: Igen, szokul, igen. És van a mentő is ki.
1: Hát valamilyen mentő ki, igen. Azt hallottam rólad, hogy ilyen férfi barátságos nagy izéket, utazásokat szoktatok tartani, amikor csak csávók mennek
0: el. Ez nem mindig jellemző. Most a barátaimmal voltunk egy hónapig Kínában, a most az elmúlt nyár vége, ilyen szeptember közé időszak. Dél-Kínát jártuk végig, nagyon sok fele jártunk, Sánkhájba érkeztünk, és Hongkongból jöttünk haza, és bejártuk ilyen bullet train-nel, motorkerékpárral, biciklivel, és minden belső járatokkal, repülőjáratokkal, mindenféle közlekedési eszközökkel bejártuk Kínát, elképesztő helyeken voltak vidéki Kínában, voltunk nagyváros Kínában, voltunk, motoroztunk, elképesztő, csodálatos természeti és városi helyeken, úgyhogy nagy élmény volt, de azért ennek van egy ilyen megszervezési előzménye, ugye ennek az öt pasinak otthonra el kellett kéreckedni a feleségeinktől, vagy barátnőinktől, hogy figyelj, mi elmegyünk majd. Tehát ezt be kellett adagolni otthon, megfelelő...
2: Ami sokan ezzel, mint egy hónapján Kínában jönni.
0: Megfelelő időben
1: és
0: beadagolni.
1: És érdekel, hogy mindenki elhitte az a családok közül, hogy Kínában voltad egy hónapig, miközben Hajdúszoboszló volt.
0: Alig tudtuk hamisítani az AI segítségével a fotókat, de elég jól sikerült meg a videókat, és egy csomó olyan helyre elmentünk különben, ahol én már sokszor voltam Kínában, meg éltem is Kínában egy időben.
1: Miért éltél Kínában?
0: Én voltam, kérlek szépen, a 90-es évek elején a Magyar Rádió pekingi tudósítója.
1: Az igen.
0: Bizony. Ami egy összetett, nem volt sok, ez egy másfél év volt, vagy egy szűk másfél év volt, de egy 5 évre tartó mandátum volt, amit én megszakítottam egy év és nem tudom hány hónap után, mert akkor indult a Magyar Televízióban az Objektív című műsor a Bánóval, és ő fölhívott engem, különben a Kereszti Párizsban volt tudósító, akkor volt egy ilyen fiatalitási hullám, fölhívott engem meg a Gábort, hogy nem jöttek-e haza. És fölhívtam a Gábort Pekingből Párizsba, és mondom, figyelj, te mit fogsz csinálni? Azt mondja, nem tudom, basz. És mit csináljunk? Mondom, szerintem menjünk haza. Azt mondja, én is erre gondoltam.
2: Ti már
0: és hazamentünk.
2: Akkor is jóban voltatok?
0: Mert akkor lettünk jóban.
2: Kereszt is

0: Abi duó, ez úgy van,
1: igen, ilyen tandem.
0: Lenne, egy ilyen tandem lett volna.
1: Korábban is jobban voltunk, mit tudom én, ott voltam a Gábornak a búcsú buliján, amikor ment Párizsba, és így haverok voltunk, de akkor lettünk jobban egymással.
2: És aztán az interaktívot meg közösen csináltátok?
1: Azt meg közösen csináltuk, az csomó szerencse közbejátszásával, ott jöttek ugye az amerikai tulajdonosok, és mi, mit tudom, beszéltünk angolul, meg volt elképzelésünk pont emiatt, az ösztöndíj miatt, amit a műsor elején említettem, és tehát volt elképzelésünk arra, hogy milyen típusú műsort szeretnénk csinálni, és szimpatikusak voltunk nekik, úgyhogy minket választottak
2: el. És miért Kínába kerültél?
1: Ez jó kérdés, mert ugye kínaiul nem tudok, illetve tudok úgy csinálni, mintha tudnék egy étterembe, hogyha elmennék, akkor tudok rendelni, meg így elboldogulok Kínába, de hát ez nem nyelvtudás. Angolul kellett csak tudni. Gyakorlatilag volt egy pályázat, amiből hülyeségből beadtam a pályázatomat, és felhívtam az akkori csajomat, hogy figyelj, úgy emlékszem, még ilyen vonalas telefon, tudod, kagyló, meg tárcsa. És felhívtam, és mondtam neki, hogy figyelj, van kedved kijönni Pekingbe? És mondta, hogy persze, hogy van, és utána letettem a telefon, most mondtam, hogy elfejtettem neki mondani, hogy öt évről van szó. Azt gondolta, hogy kimegyünk egy hétre valami buli útra, és utána megírtam a pályázatomat írógéppel, papíron és Indigóval, és akkor egyszer csak elkezdték rebesgetni, hogy én fogom megkapni.
2: És akkor itt a politikai tudósító voltál?
1: Hát politikai anyagokat adtam elsősorban, de hát ugye a rádió az egy nagy massza, ugye van Petőfi, vagy akkoriban volt Petőfi rádió, volt Kossuth rádió, volt a Bartók, és a Bartókra keveset dolgoztam, de a Petőfire meg a Kossuthra igen, és voltak ilyen közéleti dolgok is, de az első, mint a megjött Helmut Kohl Pekingbe, és fogadták őt, akkor elmentem a sajtótájékoztatóra.
2: Deng Xiaoping, ugye
1: akkor igen, akkor még ő volt. És
0: elolvasta a Zsemnyin zsipaót, és akkor...
1: Különben az nem járt, mert ugye kínaiul nem tudok olvasni, de járt a South China Morning Post, ez egy angol újság volt, meg voltak ott emberek, akik fordítgatták nekem a kínai újságokat.
2: Csodálatos. Ugye a Kereszti Gáborról beszéltünk, de van még egy már régóta levő társad, ő Karcsika.
1: Igen.
2: Karcsika, ő mentett kutyus? Vagy pedig...
1: Hát nem, igaziból én szoktam azt mondani, hogy mentett, mert egy gyáli telepről hoztam el, de valójában ő rendes körülmények között született. És egy roma telepen született, nevezzük nevén, egy roma telepen született, de ők a maguk módján, meg a maguk koordinátrendszerével, sztenderében nagyon kulturáltan és kedvesen bántak azzal az alommal, amiben a Karcsika volt a legkisebb kis figura. Különben volt abban az alomban hosszúlábú, rövidlábú, drótszőrű, mindenféle, meg ez a Karcsika, tök érdekes. És nekem most nincs annyi adásidő, hogy elmondjam, hogy kerültem ennek a tudásnak a birtokába, hogy ez a kutya ott megszületett, de minden esetre oda mentem, és elhoztam a Karcsikát. Tehát nem egy menhelyről mentett kutya, hanem egy ilyen helyzetből elhozott kutya, ahol különben én nagyon jó viszonyba váltam el ezektől a
2: És te egyébként állatbarát vagy? Nagy állatbarát vagy? Vagy ő az első kutyám?
1: Nekem mindig volt kutyám. Pontosabban hány éves lehettem? 10 éves lehettem, amikor apujék életembe először vettek. Én nagyon vágytam egy kutyára, egy német juhász kutyára, és különben pedagógiai célzattal vették nekem, hogy legyek valakiért felelős.
2: De ti házban laktatok akkor?
1: Belvárosi gyerek vagyok. Tehát az ötödik, ott egy német
2: juhász, az
1: igen. És különben ez egy jó stratégia volt, tehát én ezt ajánlom azoknak a szülőknek, akiknek ilyen gyerekük van, mint én voltam, és nagyon vágytam egy kutyára, és tényleg felelős gazdája lettem annak a kutyának, Brunónak hívták. És nagyon érdekes, mert a Bruno viszonylag fiatalon, 6 éves korában meghalt hasnyálmirigyrákban, és utána is mindig voltak kutyáim, de igazából nem volt soha egyik se olyan közel a lelkemhez vagy a szívemhez. Érdekes. Szerettem őket, meg jól el voltunk, de nem volt a
2: kutya.
1: A szerelem kutya. És el kellett telnie, mit tudom én, hány évtizednek ahhoz, hogy 4 évtizednek ahhoz, hogy újra legyen egy olyan kutyám, akibe halálosan...
2: Hát, tehát mint az életben
1: imádom.
2: A szerelem tényleg.
1: Abszolút.
2: Ritkán szerelmes az
1: ritkán.
0: Szerelemről akartam mondani, hogy ti még jóba vagytok a Gáborral, a Keresztivel, tehát, hogy...
1: Persze.
0: Jó, csak mert tudod, azért gondolom, ez mindenkit érdekel, hogy mégis volt egy nagyon szoros kapcsolatotok egymással, baráti üzleti,
1: igen, de aztán szétvált Szétváltunk mi szakmailag.
0: Igen, ezért.
1: Tehát szakmailag szétváltunk, mert ugye a Gábor az nem olyan típusú ember, mint én vagyok, ő amit egyszer kimond, az úgy van. Én amit egyszer kimondok, azt lehet, hogy megmásítom.
0: egy igazi férfi képes felülbírálni a saját.
1: Tehát a Gábor egyszer kimondta, hogy nem tévézik többet, és nem tévézett többet. Én kimondtam, hogy elegem van a tévéből, aztán ez az, igen, igen.
2: És mit csinálsz akkor, amikor nem tévézel, mit csinálsz, amikor szórakozol? Mi van akkor?
1: Hát amit mondtál például, én nagyon szeretek a barátaimmal lenni, tehát bulizni, nevezük bulizásnak, de nem feltétlenül bulizunk. Én nem vagyok az, aki megy az éjszakába, és keresem a táncos helyeket, hanem nagyon szeretek a barátaimmal beszélgetni, ellenni, elmenni ide-oda, amoda.
0: Fogyasztod mások tartalmait? Nézel tévét, tévésorozatokat, bármit, színház, egyebek?
1: Színházat nagyon szeretem, hogy ne, különben nagyon keveset jutok el színházba, de azért törekszem arra, hogy minél többet eljutassak. A színházat imádom, és mindig lenyűgöz. A tévésorozatokat figyelem, nagyon sokszor én is a Netflixen kötök ki, vagy az HBO-gon, vagy bármelyik ilyen szolgáltatón. Így tévészerűen én sem nézek annyi tévét, most ezt nem túl elegáns mondani tévésként, de vannak olyan helyzetek, amikor viszont oda kapcsolódik, az egyenes beszédet sokszor megnézem, azt nem szeretem például utólag megnézni, mert az egy olyan típusú tartalom, amit szerintem akkor jó nézni, amikor éppen keletkezik.
0: Igen, én azt szoktam mondani, hogy miért nem nézek tévét, mert azt fogtam mondani, hogy már csinálom éppen.
1: Igen.
2: Hát kicsit így vagyunk ezzel a rádiózással, és hogy most már nem hallgatjuk tovább a rádiót, mert csináltuk, de le is jártam is, hogy itt
1: ugye. Ilyen hamar elszállsz.
2: Képzeld el, igen, úgyhogy ez történt. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és egy-két érdekeset megtudtunk rólad. A mai vendégünk Schwábi András volt, a Megmondtuk Előre című műsorunkban Kapitány Ivánnal.
0: Hevér Gáborral.
2: Ez volt a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk Előre, és vendégünk volt Schwábi András.
1: Köszönöm a lehetőséget, és annyit még elmondanék, igen, hogy az a csaj, akinek mondtam a rádióban, hogy van-e kedved velem kijönni egy hétre, valamit ő azt hitte, hogy egy hétre Pekingbe, az a feleségem lett utána. Tessék, elég jó bejött ez a kis dolog, de bocsánat, hogy
0: még ezzel a Pekinggel azért.
1: Igen, veszélyes terep.
0: Nem biztos, ha azt mondtad volna, hogy Balaton-Almádi, akkor ugyanez.
2: Jövő héten fog elindulni a csajozási tippek Schwábi Andrással.
1: Abban azért nem tudok el sok mindent.
2: Köszönjük, itt voltál.
1: Sziasztok.
3: Megmondtuk előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádió Cafén. Az összes adást meghallgathatjátok a Rádió Café 98.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód. A Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: Budapesten egy műszaki hibás jármű okoz fennakadást az Árpád-Fejedelem útján a Margit híd felé az Üstökös utca előtt a belső sávban. A Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. Az érintett BKK autóbuszok Budakeszi felé nem állnak meg az Országos Korányi Intézet megállóban. Lassú a haladás a Budörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál, a Szél Kálmán tér környékén, valamint az Erzsébet híd Kossuth Lajos utca útvonalon. Pénteken éjféltől lezárják a Gubacsi hidat szombaton hajnali 4 óráig, majd szombaton éjféltől várhatóan vasárnap 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállójuk kimarad. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya-Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Mától a H8-as hév helyett Kistarcsa és Gödöllő között pótlóbuszok közlekednek karbantartás miatt. A Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál lezárták a jobbra kanyarodó sávot, mert gázvezetéket javítanak. A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható gázvezeték építése miatt. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Szép Csilla, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
9: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Építik a fenék küszöböt Pakson. Erdő és bozott tüzek pusztítanak a Nyugat-Balkánon. Esőre nincs sok esély a következő napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődtek a munkálatok Pakson a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Fenékküszöböt építenek, amely tartósan mintegy egy méterrel emelheti meg a folyó vízszintjét az atomerőműnél, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Emellett két bárkát is a helyszínre vezényeltek, ezek segítségével további 20 centis emelkedést érhetnek el. A kormányfő hangsúlyozta, a legfontosabb szempont a nukleáris biztonság fenntartása. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Nemrég egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen, legutóbb pedig Baranyában két helyen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvos tanébi elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák a vírus terjedését.
11: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása, egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep. Mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárására.
10: A vírust vaddisznók terjesztik, a fertőzés Horvátország felől érte el hazánkat. Rendőrt harapott meg egy férfi Győrött. A 30 év körüli tettes hétfő hajnalban éppen kukákat rongált, amikor a járőrök közbeléptek. Megpróbálták megfékezni, de egyikük karját véresre harapta. A férfit őrizetbe vették, majd ma le is tartóztatták, de fellebbezett. A gyanúsított egyébként többszörös visszaeső, garázdaság és lopás miatt is bajba került már. Erdő és bozott tüzekkel küzdenek a Nyugat-Balkánon. Szerbiában mintegy 40 helyszínen ég a növényzet. Montenegróban több tengerparti térségben pusztítanak a lángok, Horvátországban Brač-szigetén és Rijeka közelében, illetve Bosznia-Hercegovinában is oltanak tüzeket. A tartós hőség, a kiszáradt növényzet és az erős szél miatt a lángok gyorsan terjednek. Holnap és a hétvégén is derült napos idő vár ránk, esőre nincs sok esély. Péntekre 29-32 fokot ígérnek, szombaton hajnalban néhol csak 7 másút 20 fok fogad majd minket odakint, napközben 30-35 fok lesz, vasárnap pedig már 33-37 fok is lehet. Változás valószínűleg hétfőn jöhet, akkor több felhő jelenhet meg az égen. Ezek néhol esőt is hozhatnak, de azért napsütésből is jut még bőven a 30-38 fokban.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód. A Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot kívánok, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál Kutasi Judit. Az elhízásról ma is sokszor úgy beszélünk, mint a kizárólag az akaraterőn, a fegyelmen, vagy azon múlna, hogy ki mondjuk éppen mennyit eszik, vagy mennyit mozog. A modern orvostudomány azonban ma ennél már jóval összetettebb képet mutat. A testsúlyunkat ugyanis nem csak az étrend vagy a fizikai aktivitás alakítja, hanem az alvás, a stressz, a hormonális működés, anyagcsere folyamatok, tehát nagyon sok minden. De vajon mit jelent az, hogy valakinek genetikai hajlama van az elhízásra? Erről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban dr. Kósa János, molekuláris biológus, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika molekuláris diagnosztikai laboratóriumának tudományos főmunkatársa, egyben laboratórium vezetője. Doktor úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, és szeretettel üdvözlöm én is hallgatókat.
1: Induljunk onnan, hogy ez egy nagyon érdekes, nagyon összetett téma, ahogy fel is vázoltam, rengeteg tévhit kering ezzel kapcsolatban, és hogyha jobban belenézünk ebbe a kérdésbe, akkor az elmúlt 10-15 évben, mintha teljesen megváltozott volna az elhízásról alkotott tudományos szemlélet is. Mit tud ma a kutatás, amit korábban nem tudott?
2: Hát ez abszolút így van, tehát a WHO most már betegségként definiálja az elhízottságot, vagy az elhízást, a latinul az obezitást, ami nagyon-nagyon komplex téma. És laikusan úgy gondolom, úgy érdemes lenne fogalmazni, hogy a testsúlyt nem egyetlen kapcsoló szabályozza. Tehát nem arról van szó, hogy valaki akarja, vagy valaki nem akarja tartani a súlyát, hanem arról, hogy a szervezet az folyamatosan szabályozza az éhséget, a jólakottságot, az energiafelhasználást, a zsírraktározást, és ezeknek az eredője lesz az, hogy valakinek mennyi lesz a testsúlya. Mert a szervezetünk evolúciósan van úgy hangolva, hogy ne pazaroljuk az energiát. És sokszor van az, hogy valaki fogyni kezd, akkor a szervezet ilyen védekező üzemmódba kapcsol, és nő az éhségérzet, és ezt tudjuk magunkról, és ez nem is olyan egyszerű ezzel haladni. De erről most már nagyon-nagyon sok mindent tudunk, és amit említette is, ez egy nagyon-nagyon komplex, nagyon összetett rendszer, amelynek most már azt is tudjuk, a genetika az egy elég fontos komponense.
1: És volt esetleg egy fordulópont, amikor a szakma felismerte, hogy ez jóval több egyszerű életmódbeli kérdésnél?
2: Már a 60-as évek elején voltak olyan gondolatok, hogy voltak ilyen takarékos gén elméletek, amely pont az arra utal, hogy mi nem úgy evolválódtunk, nem úgy fejlődött az ember, hogy mindig iszonyatos energiabőség volt. Pont az ellenkezője. Tehát nem gondolom ezt, hogy volt egy ilyen pont, hanem egyszerűen szép lassan átmentünk abba az állapotba, hogy a népesség, hát sajnos most azt mondom, túlnyomó többsége most már elhízott lett, és ezzel mindenképpen foglalkozni kellett.
1: És közben azt mondjuk, ugye, hogy kevesebbet enni, többet mozogni, de hát ez egy túl egyszerű megközelítés. Miért tartunk még mindig sokan itt?
2: Hát ez nagyon jó, és nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy nehéz úgy fogalmazni, hogy ne hibáztassunk itt valakit, mert ugye az elhízást az gyakran morális kérdésként kezeljük, mint az illető egyszerűen nem lenne elég fegyelmezett. A biológia ennél sokkal-sokkal bonyolultabb, nagyon bonyolult hormonális, idegrendszeri anyagcsere és genetikai tényezők együttesen szabályozzák. Ugye elti két ember pont ugyanazt, hasonlóan mozoghat, ezt mindannyian ismerünk ilyen embert, mégis látjuk, hogy másképp változik a testsúlya, az egyik akármit eszik, úgy ráugrik egy-két kiló, mint a csuda, a másik ugyanennyi étel miatt abszolút nyugodtan, bátran mehet.
1: Hogyha ma kellene meghatározni, hogy mit nevezünk elhízásnak, akkor ön ezt hogyan fogalmazná meg? Ugye ez egy betegség, egy állapot, egy kockázati tényező.
2: Szerencsére ezt nem nekem kell megfogalmazni, ezt az Egészségügyi Világszervezet manapság betegségnek definiálja. Egy bizonyos úgynevezett testtömegindex fölötti értéket ez betegségnek definiálunk, tehát ugyanúgy betegség kódja van, mint a magának a cukorbetegségnek, vagy a szív- és érrendszeri betegségeknek.
1: Ugye beszéltünk arról, hogy sok minden alakítja azt, hogy milyen testsúllyal éljük az életünket, ebben van az, amit mi tehetünk önmagunkért, és van az, ami rajtunk kívül áll, és sok mindent ön is felsorolt, a táplálkozást, a mozgást említettük, de ott az alvás, a stressz, a hormonok, a genetika, ebből melyik mekkora szerepet játszik, mi van a fő hangsúly?
2: Hát én genetikus vagyok, tehát én haza fogok egy picit beszélni, de a mai ismereteink szerint maga a genetika ebből akár 40-70% annak a hajlama, hogy mennyire leszünk elhízottak. Ez iszonyatosan sok, nem 100%, tehetünk el kellene, használhatjuk ezt az információt, de egészen magas százalék. Ez nem azt jelenti, hogy valaki egy bélyeget kap, és vagy ezáltal felmentjük bármi alól, hanem azt jelenti, hogy ezt az információt ismerjük, ha ezt tudjuk, akkor ezzel nagyon személyre szabottan tudunk kezdeni valamit.
1: Hogyan lehet elmagyarázni a laikusoknak, hogy két ember élhet hasonló környezetben, mégis teljesen másképp reagálhat ugyanarra az étrendre és ugyanarra az életmódra?
2: Kezdjük nagyon régen. Menjünk vissza egészen az őskorba, amikor az ősembernek gyakorlatilag napi szinten hát nagyon sokat kellett mozognia, tehát neki ez teljesen természetes beállítódás volt, illetve nagyon kellett ügyelnie arra, hogy az megfelelő energiafelhasználása meglegyen. Ahogy megyünk előre evolúciósan, az történik, hogy azok az emberek, akiknek olyan típusú génjeik voltak, mert ezek véletlenszerű mutációk eredményei, hogy jobban hasznosították a zsírt, vagy jobban tudtak táplálékot keresni, vagy jobban bírták az éhséget, vagy kevesebb mozgással is tudtak élni, azok megmaradtak. Ezek véletlenszerűen elszaporodtak a populációban, és nem mindenki ugyanazokat örökölte. És ez most is így van, tehát eltérő genetikai háttérre rendelkezünk ebben a tekintetben is, mint például a hajszín, testmagasság, ugyanígy más típusú éhségérzetünk van, vagy jutalomvezérelt evésünk, vagy zsírfelhasználásunk.
1: Energiafelhasználásunk, inzulin érzékenységünk, mozgáskedvünk, és sorolhatnánk, és azért tettem hozzá, mert hogy tényleg rengeteg minden az, amire mindez kihat. Beszéljünk arról is, hogyha már a genetikai hajlam szóba került, hogy milyen biológiai rendszereken keresztül befolyásolják a gének akár a testsúlyunkat.
2: Hát a genetikai hajlam egészen széles körűen befolyásolja, nagyon többféle rendszeren keresztül befolyásolja. Ott van például az étvágy és az éhségérzet. Ez egész erősen genetikai szabályzás alatt van, de ugyanígy a tehetségérzet és a jólatkottsági válasz. A jutalomvezérelt evést már említettük, ez is nagyon függ, például az édesség vagy a zsíros ételek kívánása, de ott van az energiafelhasználás, az inzulin érzékenység, mint hallottuk, a zsírraktározás, és olyanokat is érdekes módon szabályoz, hogy milyen fizikai aktivitás, nekünk, vagy ami nekünk alkalmas, inkább a hosszabb távú, kevesebb energiabefektetésű mozgásforma az, ami nekünk ideális, vagy pedig az ilyen hirtelen sprinter típusú, ami nekünk alkalmas. De azt is tudjuk, hogy most már vannak új típusú gyógyszerek is, amelyek az elhízásra adnak, és akár ennek a hatását és a mellékhatását is a genetikai hátterünk szabályozhatja.
1: Tehát akkor a szavaiból azt veszem ki, hogy akár a mozgáshoz való viszonyunkban is lehet genetikai különbség.
2: Hát abszolút igen, tehát más az izomzatunk, más az egész berendezkedésünk, más a hormonrendszerünk, más a vázrendszerünk, abszolút így van.
1: Tehát
2: igen.
1: Akkor lehet, hogy két ember ugyanannyit sportol, de akkor is különböző eredményt ér el a nap végén.
2: Hál' Istennek ez a genetika, ez egy ilyen bonyolult dolog, de ez abszolút így van, igen.
1: Sokat hallunk monogénes, illetve poligénes elhízásról. Legyen kedves segíteni abban a hallgatóknak, mindannyiunknak, hogy mit jelentenek ezek, és mi a különbség közöttük.
2: Nagyon-nagyon jelentős különbség van, tehát a monogénesnek, tehát azt nevezzük, amikor egyetlen génnek a változata nagyon erős befolyással van arra, hogy elhízunk. Ezek általában nagyon súlyos betegségek, nagyon sok esetben már gyermekkorban vagy kiskorban jelentős túlsúllyal szenved a páciens, illetve sok egyéb más, akár mentális, akár egyéb típusú betegséggel függ ez össze. Ezek relatív ritkák, nagyon könnyű őket felismerni. Amivel tulajdonképpen, mint laikusok sűrűn találkozunk, azok az úgynevezett szép magyarul poligénesek, tehát sok génnek a kis mértékű hatásának az egymás rakódása. És ez az, amiben igazándiból nagyon sok mindenben különbözünk, és tulajdonképpen amiről eddig beszéltünk, azok ezek az úgynevezett poligénes, inkább hajlamszerű, vagy egymás rakódó hajlamoknak az eredményeképpen létrejövő elhízás.
1: Doktor úr, engedjen meg egy személyes kérdést. Mi az, amiért ezt a területet választotta, és miért erre a területre szakosodott?
2: Hát, amikor én végeztem az egyetemen, ez nem most volt, akkor a genetika óriási fejlődésen ment keresztül. Akkor volt egy igazi robbanás. Akkor történt az, hogy a genetika leszállott az elefántcsont toronyból, és az ilyen őrült tudósok szintjéből a napi klinikába bekerült, és ez azóta iszonyatosan sokat változott. Tehát amikor én még végeztem, ez a 90-es évek vége, tudják, 1900-as évek végén, akkor mi nem tudtuk az emberi genomnak a részletes programját. Ugye a 2000-es évek elején történt meg az első genom szekvenálás, akkor 2001-ben jelentette be az Amerikai Egyesült Államok elnöke és két nagyon fontos cégnek a vezetője, hogy elkészültünk az emberi humán genommal. Ez egy csoda volt. Elolvastuk az életnek az értelmét, a betűsorrendjét, ugye négy betűből, A, G, C, T-ből áll, ránézésre unalmas, de nekünk nagyon-nagyon izgalmas. És akkor azt vártuk, hogy az elkövetkező 10 évben minden ott az lesz. Tehát a klinikumban napi szinten bekerül. Eltelt 10 év, szinte semmi nem változott. látszólag iszonyatos adatokat tudtunk generálni. És az elmúlt 10 évben történt az, hogy bekerült a napi klinikumba, és most már nem tudunk olyan orvostudományt mondani, és ezt tényleg értsük is szó szerint, ahol a genetikának valamilyen szintű, nagyon fontos napi használata ne jelent volna meg. Szerintem ez iszonyatosan érdekes, és egy rettenetesen új terület volt, amikor én ezt elkezdtem, és ez csak egyre-egyre fejlődik.
1: Ugye visszatérünk az eredeti témánkhoz, az elhízás genetikához, és megnézzük azokat a jeleket, amelyek genetikai kivizsgálást indokolhatnak, ha már a vizsgálatok szóba kerülnek, akkor mit emelnek ki?
2: Hát én azt gondolom, hogy ezek a genetikai vizsgálatok, ezek arra alkalmasak, hogy ha valaki szeretne a testsúlyával törődni, ha valaki testsúlyát rendben szeretné tartani, akkor egy ilyen személyre szabottabb útmódot kaphasson. Tehát, hogy ha nem az a korábban említett úgynevezett monogénes elhízásokról beszélünk, ugye azok nagyon komoly klinikai betegségek, akkor azoknak tudnám ajánlani, vagy azoknak gondolom hasznosnak egy ilyen genetikai teszt elvégzését, akik tudatosan szeretnének ezzel foglalkozni. És ez lehet egy életmódbeli váltás, és lehet egy gyógyszeres terápia megkezdése előtti állapot. Nagyon fontos, hogy ez nem a grávize. Önmagában ez nem fog megmondani semmit, nem üt ránk egy pecsétet, hanem azt eredményezi, hogy az a kolléga, az az elhízással foglalkozó szakorvos kolléga, vagy az a dietetikus, az ezeket az információkat pluszba felhasználva még inkább pontosan személyre tudja szabni az étrendünket, a mozgásformánkat, és akár a gyógyszeres terápiánkat.
1: Tehát ha jól értem, akkor a genetika úgymond az alapbeállítás, és erre rakódik rá nagyon sok környezeti hatás.
2: Hát ugye úgy szokták mondani, hogy a genetika az ugye megtölti talán azt a bizonyos fegyvert, és a környezet pedig elsüti, tehát abszolút így van.
1: Említette, hogy most az utóbbi évtizedben iszonyatosan nagyot fejlődött ez a szakterület, egyáltalán a genetikai kutatók munkája, és nagyon sok lehetőség nyílt meg. Kutatóként mi lepte meg leginkább ezen a területen az elmúlt időszakban? Volt olyan eredmény vagy felismerés, ami mondjuk újra gondolásra késztette önt az elhízással kapcsolatban?
2: Meg kell, hogy valljam, hogy 5 évvel ezelőtt nem gondoltam, hogy a genetika ennyire erős befolyással bír az elhízással kapcsolatban. Tehát engem maga az meglepett, hogy jöttek ki olyan nagyon jó publikációk, szakirodalom, amivel ezeket nagyon nagy populáción bizonyították be, hiszen fontos megkülönböztetni azokat a vizsgálatokat, ahol megnéznek 5-6 embert, és egy adott eltérés kijön, vagy megnéznek 100 000 embert, és ott jön ki valami. És én azt gondolom, hogy számomra az egészen meglepő volt, hogy a genetika, mint korábban beszéltünk róla, 40-70%-ban befolyásolja azt, hogy mi mennyire leszünk elhízottak. Szerintem ez egy óriási nagy váltás volt.
1: Hogyan mennyire dolgoznak együtt más szakterületekkel?
2: Hát ez egy belgyógyászati klinika, nagyon szorosan együtt dolgozunk, tehát napi szintű a kommunikációt. Én nagyon fontosan tartom itt is, mint az összes többi területen, és a genetika az egy laboratóriumi háttér. Kicsit bonyolultabb, mint mondjuk egy vércsoport, vagy egy vércukorszint, ezért nagyon szükséges a minimálisan duplex kommunikáció, tehát a szakorvos és a genetikus napi szintű egyeztetése, és ebben még bejön egy harmadik tényező, a klinikai genetikus, aki ezt érthető, laikus módon megfogalmazza a páciens oldalára, vagy a személyére.
1: Tehát akkor ez egyértelműen csapatmunka.
2: Ja, ez több, mint csapatmunka, abszolút.
1: Ahogy ön is említette, különbözünk nagyon sok mindenben. Itt a személyre szabott testsúly kezelésre térnék át, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés. Mit jelent mindez a gyakorlatban? Nem csak annyit, hogy egyél kevesebbet, mozog többet, hanem hogy kinek milyen stratégia tartható fent hosszú távon.
2: Hát ha most nagyon lemegyünk a genetikai vizsgálatok szintjére, akkor nagyon fontos, hogy a geneti vizsgálatot nem egy ilyen varázsgömbként kell elképzelni, szóval nem azt fogja elmondani nekünk, hogy biztosan el fogunk-e hízni, vagy azt sem, hogy pontosan hány kilót fogunk fogyni, de adhat olyan háttérinformációkat, amelyek alapján jobban érthető, hogy ez az étvágy, a tehetségérzet és a különböző típusú evések, vagy a mozgásformák, azok milyen hatásúak lesznek, és ez ismert, ez különösen fontos. És ez a személyre szabás egyik nagyon fontos eleme, de nagyon fontos, hogy ez önmagában nem helyettesíti az orvosi, meg dietetikus és életmódbeli értékelést. Abszolút.
1: Igen, hát ahogy említette, ez egy csapatmunka, tehát itt több szakterületnek kell együtt dolgozni, hogy az adott páciensre megtalálják a megoldást.
2: Továbbra is azt mondom, hogy ez abszolút igen, bár magát ezt a genetikai vizsgálatot el tudjuk végeztetni anélkül, hogy most különösebb szakorvosi felírás lenne ehhez szükséges, de ennek az értelme kivitelezése, ennek a napi használata mindenképpen egy ilyen csapatmunkát igényel.
1: De ha jól értem, akkor a genetika adhat egyfajta iránymutatást mindehhez, tehát hogy kinek van szüksége mondjuk szénhidrát csökkentésre, fehérje dúsabb étrendre, vagy mondjuk a mozgásforma mennyire befolyásolja az eredményt.
2: Abszolút igen. Tehát azok a genetikai eltérések, amiket mi vizsgálunk, azok nagyon jól publikált és nagyon-nagyon erős szakmai háttérrel rendelkeznek. És azt valóban már meg tudjuk mondani, hogy kinek lesz előnyösebb inkább a szénhidrátbevétel csökkentése, vagy esetleg mondjuk a fehérjebevétel növelése. Kinek lesz jó, és milyen típusú mozgásforma lesz jó. Kinek milyen hatású lesz az adott gyógyszer, milyen lesz annak az esetleges mellékhatása. Tehát ezeket már meg tudjuk mondani.
1: Amiről még érdemes beszélnünk, hogy a modern elhízás kezelésben ugye egyre többet hallani a GLP-1 receptor típusú gyógyszerekről. Milyen helye lehet a genetikai háttérnek abban, hogy ki hogyan reagál mondjuk egy ilyen kezelésre, és milyen mellékhatásokra hajlamosíthat?
2: Hát most a csapból is a GLP-1 alapú gyógyszerek folynak. Én azt gondolom, ez egy igazi csodaszer lesz. Ez az én személyes véleményem. Relatív kevés mellékhatását ismertük fel. Az, hogy egy gyógyszerrel tudunk beavatkozni egy most már betegségbe, ez egy óriási dolog, hiszen tudjuk, hogy maga az elhízás nagyon sok olyan metabolikus vagy egyéb típusú betegségeket, tehát például tumorokat jelentősen megel, önmagában az elhízottság ténye. Ezért ezt megfordítjuk, tehát ha a testsúlyunkat tudjuk csökkenteni, akkor ezek automatikusan javulnak, és most jönnek ki az első olyan nagyméretű klinikai kísérletek, ahol ezt messze menőkig igazolják, tehát hogy a testsúly csökkentése önmagában, hát gyakorlatilag nem is tudom, több száz különböző, most már több mint 200 különböző betegségre igazolták, hogy javítani fogja önmagában ez. Az, hogy ezek a GLP-1 alapú gyógyszerek egy nagyon fontos új lehetőséget teremtenek, ez egy óriási dolog, de nagyon fontos, hogy nem mindenkinél ugyanaz a hatást váltják ki, ez lett a megfigyelés. Tehát a mellékhatások tekintetében azt gondolom, hogy nagyon eltérőek, van, akinél jelentős mellékhatásai lesznek, ilyenek alatt értem például hányingert, vagy a tehetséggerjesztett, vagy rosszul létet, még másoknál ez nincsen. És ezeknél egyre több esetben igazolódni genetikai eltérés. Nagyon fontos, hogy ezek még elég korai adatok, és ezekkel azért óvatosan kell bánni, de már vannak olyan eltérések, amelyeket ha vizsgálunk, akkor el tudjuk mondani, hogy inkább annál a páciensnél jelentősebb testsúlycsökkentés lesz, és egy másik eltérés esetén pedig jelentős mellékhatás lesz, tehát ő komoly hányingerrel fog küzdeni.
1: Kinek lehet hasznos egyébként elgondolkodni arról, hogy genetikai oldalról is jobban megértse akár a saját testsúly problémáját?
2: Hát ez valószínűleg elég széles közönség, tehát ha leválasztjuk azt a részt, akinek nagyon súlyos klinikai, genetikai elhízása van, akkor tulajdonképpen majdnem mindenki, aki szeretne adni az egészségére, a testsúlyára, szeretne hosszú ideig élni, ez manapság divat, ez a longevity, tehát én azt gondolom, hogy aki szeretne a testsúlyával foglalkozni, annak én abszolút azt gondolom, hogy érdemes már manapság egy ilyen vizsgálatot elvégeztetnie.
1: Mi lenne az a néhány üzenet, amit a hallgatóknak érdemes lenne hazavinniük az elhízás genetikájáról?
2: Hát, ha nagyon össze kéne foglalni, akkor talán három ilyen hazavihető üzenetet tudnék mondani. Az egyik az, hogy az elhízás az ez egy biológiai állapot, az abszolút nem jellemhiba. Tehát, hogy a testsúlyunkat nagyon sok különböző tényező szabályozza együttesen, és igen, az akaraterő nagyon is számít, de nem egy légüres térben működik. Illetve még talán az, hogy a genetikai hajlam az nem egy sors, hanem egy kockázati háttér, ami nagyon sok mindent befolyásolnak, amiről korábban beszéltünk, és itt a személyre szabott stratégia nagyon sokat számít ezen a téren is. Illetve a harmadik, hogy a személyre szabott testsúlykezelés célja továbbra is nem a hibáztatás, hanem a működő út megtalálása. Tehát nem mindenkinek ugyanaz a diéta, mozgásforma vagy kezelési stratégia válik be. Tehát a genetikai információ akkor hasznos, ha segít egy reálisabb, egy fenntarthatóbb, emberibb megközelítést kialakítani számunkra.
1: Ezek mindenképpen hasznos gondolatok, illetve akár tanácsok is, amiket magunkkal vihetünk. Beszéljünk még itt zárásként arról is, hogy merre tart ez a terület. Elképzelhető-e, hogy a jövőben mondjuk az elhízás kezelésben természetes lesz a genetikai, az anyagcsere, a hormonális és életmódbeli adatoknak a közös értékelése?
2: Én azt gondolom, ezt nem tudjuk kikerülni. Tehát ez abszolút a szerves fejlődés következő része, mint ez már az orvostudomány nagyon sok én bebizonyosult, ezeket csak és kizárólag együttesen lehet nézni. Tehát én biztos vagyok benne, hogy ezek abszolút a napi rutin részei lesznek.
1: Mik azok a tévhitek, amiket azért mindenképpen itt a beszélgetés végén oszlassunk el, ami fontos akár az önök munkájával kapcsolatban, vagy kifejezetten az elhízás genetika terén?
2: Nagyon nehéz kérdés. Én nagyon remélem, hogy nincsenek ilyenek, de talán az, hogy ez nem egy, ez egy csodaszer. Ez nem egy önállóan létező olyan információ, amit most egyszer csináltam egy ilyen vizsgálatot, és onnantól kezdve felmentem magam minden alól, hanem ezt nagyon is tudatosan beépítve napi rutinba kell használni. De remélem, hogy velünk kapcsolatban nincsenek nagyon komoly tévhitek.
1: Tehát akkor ezt egy lehetőségnek kell tekinteni, és akkor odafigyelni erre, és kiszedni belőle mindazt a hasznos információt, amivel hosszabb ideig egészségesebben élhetünk.
2: Én abszolút ezt gondolom, igen.
1: Legyen akkor már ez a végszó, doktor úr, nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, viszonthallásra.
1: Dr. Kósa János molekuláris biológus, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászat és Onkológiai Klinika molekuláris diagnosztikai laboratóriumának tudományos főmunkatársa, egyben laboratórium vezetője volt ma a vendégünk. Most egy kis szünetet tartunk, a zene után pedig folytatjuk az egészségkódot.
0: Rádió Café. Van barát.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádiókafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora a Rádiókafén.

0: self-love.
1: Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
2: Már is folytatjuk az egészségkódot. Mit jelenthet egy biztonságos közösség azoknak a gyerekeknek, akiknek korábban épp a biztonságból, a kiszámíthatóságból és a feltétel nélküli bizalomból jutott a legkevesebb? A Generáli Mosolyvadász program több mint egy évtizede támogat gyermekotthonban élő fiatalokat. Az Élmény Akadémia által szervezett táborok azonban nem egyszerű nyári táborok, nem egyszerű nyári programokat kínálnak, hanem egy elfogadó környezetet teremtenek, amelyben a gyerekek felismerhetik a saját erősségeiket. A részletekről beszélgetünk hamarosan. Vendégem a stúdióban Horváth Mónika, az Élmény Akadémia Közhasznú Egyesület ügyvezető helyettese, egyben trénere. Ezekről a kérdésekről beszélgetünk most Mónikával. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Induljunk onnan, hogy te nem csak a program szervezésében veszel részt, hanem trénerként személyesen is együtt dolgozol a gyerekekkel. Hogyan kerültél erre a területre, és miért vált fontossá számodra éppen a nehéz helyzetből induló fiatalok támogatása?
3: Hú, ez nagyon-nagyon régen kezdődött szerintem, az, hogy táboroztatni szeretnék, az jött a kamaszkoromból, ebben nőttem bele, hogy minket táboroztattak, aztán mi segíthettünk be táboroztatni, aztán szociálpedagógiát tanultam, a Bátor Tábor alapítványa hozott össze a sors, és akkor már nagyon tudtam, hogy én ezeket nagyon szeretem, és aztán megismerkedtem az Élmény Akadémiával, és akkor tudtam, hogy na, én velük szeretnék dolgozni, és valahogy így ez fogva tart, szóval, hogy nagyon fantasztikus azt látni, hogy amilyen hálásak tudnak lenni ezek a fiatalok, ahogy fejlődnek attól, hogy megadjuk nekik azt a bizalmat, hogy ők is sok mindenre képesek, ahogy ők is elkezdenek hinni magukban, és egyre többet és többet tudnak tenni, az nekem egy ilyen fantasztikus érzés.
2: Igen, ezt akartam kérdezni, mit ad neked ez a munka, ami miatt évről évre érdemes újra belevágni?
3: Ezt adja, hogy látom őket fejlődni, hogy látom, amikor először jön el egy táborba, és látom, amikor harmadszor, negyedszer jön el egy táborba, és a rendszeres programjainkon talán még inkább látszik, akikkel hétről hétre találkozunk, ők hogyan fejlődnek, fantasztikus látni, és azt is, ahogy ők elfogadnak, befogadnak minket, hogy látják azt, hogy mi elfogadjuk őket, nyitottak vagyunk feléjük, és ők is nyitnak felénk.
2: Ugye a Mosolyvadász program 2011-ben indult. Hogyan nőtte ki magát az elmúlt másfél évtizedben egy országos kezdeményezés, és hogyan változott közben maga a program?
3: Ez egy fantasztikus dolog, és szerintem egyedülálló Magyarországon, vagy legalábbis én nem tudok más ilyen hosszú távú kapcsolatról. Minket azzal kerestek meg, ha nem is 11-ben, ezt sajnos nem tudom pontosan, hogy mikor, de minket azzal keresett meg a Generáli, a Biztonságért Alapítvány, hogy tartsunk egy ilyen 3 órás workshopot. Ezzel kezdődött több mint 10 évvel ezelőtt ez az együttműködés, és aztán ebből lett az, hogy 3 napos táborok, 4 napos táborok, és volt 12, most éppen 11 gyerek otthonnal vagyunk kapcsolatban, és így ezzel évről évre elvihetjük táborozni ennek a 11 gyerek otthonnak a lakóit 4-4 napra. Volt ez olyan, hogy több gyerek otthonból jöttek egy táborba, most már évek óta úgy táboroztatunk, hogy csak 2 otthonból jöjjenek, és akkor így kevesebb idő megy el az ismerkedésre, és több idő tud elmenni a bizalomépítésre, meg a valós munkára, igen.
2: Hány tábort tartotok egy nyáron, és körülbelül hány gyereket tudtok így elérni?
3: Az elmúlt években 6 tábort tartottunk, egy táborba csak 1 otthonból jönnek, az összes többi táborba 2-2 otthonból jönnek a gyerekek, minden otthonból 10-10 gyereket várunk, úgyhogy így nagyjából 120 gyereket táboroztatunk évente.
2: Hogyan képzeljünk el egy ilyen tábort? Miben különbözik mondjuk egy hagyományos nyári tábortól a Mosolyvadász?
3: Szerintem az nagyon fontos, hogy az összes trénerünk és önkéntesünk traumaérzékeny ilyen fordul ezekhez a fiatalokhoz. Abból indulunk ki, hogy olyan dolgok érték őket korábban, ami jelenben kihat az ő viselkedésükre, és ők nem azért viselkednek rosszul, mert rossz

0: és türelmesebbek tudunk lenni. Tudjuk, hogy nem nekünk szól az, hogyha ő nem akar játszani, hogyha dühös, hogyha rosszul viselkedik, hanem ez az ő múltjából fakad, hogy rosszul reagál, és hogyha mi megtartjuk őket, hogy mi ilyenkor is szeretjük őket, és ilyenkor is elfogadjuk őket, akkor ők elkezdenek tudni kapcsolódni hozzánk, egy biztonságos felnőtthöz tudnak kapcsolódni, és sokkal nyitottabban és magabiztosabban tudnak jelen lenni, és sokkal inkább kezdik elfogadni, látni azt, hogy ők mire képesek, mert folyamatosan ebben erősítjük őket meg, hogy már ezt is jól csinálod. Észrevetted, hogy milyen ügyesen segítettél a másiknak? Fú, de jó, hogy odafordultál hozzá, és akkor elkezdik elhinni, hogy fú, hát engem eddig senki nem dicsért meg, de ezt én tényleg jól csináltam, és elkezd abból többet csinálni, hogy megkapja azt a figyelmet, amit esetleg korábban úgy kapott csak meg, hogyha valami felnőttek által rosszaságnak ítél dolgot csinált, most azért kapja meg tőlünk ezt a figyelmet, mert odafigyelt a társaira, mert betartott egy szabályt, mert igyekezett a legjobbat kihozni magából.
1: Igen, hát ezek nagyon fontos változások, amiben lehet segíteni. Hol kezdődik egy ilyen táborban a bizalom kialakítása? Meg gondolom, ez a legnehezebb.
0: Igen, szerintem abban nagy szerencsénk van, hogy a legtöbb táborban van visszatérő fiatal, és ő nekik, ha nem is feltétlen, de nagyjából feltétlen a bizalmuk felénk, és hogy lehet, hogy cserélődnek a trénerek, de általában találkozik egy olyan trénerrel, akivel már találkozott korábban, és akkor ő elmondja a többieknek, hogy de bízhattok benne, ő jó fej, hanem is ezekkel a szavakkal, de a tetteivel, azzal, hogy odajön hozzánk, azzal, hogy beáll a játékba, ő azt üzeni a többieknek, hogy nincs veszély, jöhettek ti is. És akkor ők is elkezdenek ránk figyelni, meghallgatni, meg nem erőltetjük azt, hogy ő ezt csinálja. Ha ő ezt most nem akarja csinálni, akkor tök jó, ha csak megfigyeli, hogyha több dologból ki akar maradni, akkor igyekszük megtalálni neki azt a feladatot, amiben viszont jól érzi magát. Akkor fotózzál, vagy akkor segíts nekem, hozd a labdákat. És aztán utána már lehet, hogy nem csak a labdákat akarja hozni, hanem részt akar venni a játékban.
1: Tehát nagyon fontos a türelem, a megértés, igen, részletekről, abszolút, ha jól értem, vagy így, igen, tudom elképzelni.
0: Igen, igen, mindenképpen.
1: Ugye a táborok egyik fontos üzenete, hogy több van menned, mint gondolnád. Hogyan lehet elérni, hogy ez ne csak egy jól hangzó mondat legyen, mert tényleg egy jól hangzó mondat, de hogy valódi felismerésé váljon a gyerekek számára?
0: Szerintem nagyon sokat jelentenek a visszajelzések. Próbáljuk őket arra is biztatni, hogy egymásnak is adjanak visszajelzéseket, ezeket facilitáljuk, hogy hogyan adunk visszajelzést, próbálunk nagyon konkrét kérdéseket feltenni, hogy könnyebb legyen válaszolni, és mi is mindig adunk nekik visszajelzéseket, illetve igyekszünk nagyon jól belőni a kihívás szintjét. Ne legyen túl alacsony, ne érezze azt, hogy jó, ezt bárki meg tudja csinálni, miért akarod, hogy ezt csináljam, de azt se érezze, hogy Úristen, én ezt nem tudom megcsinálni, miért teszel rám megint ilyen nagy súlyt. Valahol ott kell megtalálni, hogy elképzelhetőnek tartsa azt, hogy meg tudja csinálni, de ne legyen túl egyszerű. És minden nap igyekszünk visszajelzést adni nekik, sőt, arra is szoktuk időnként megkérni a velük érkező nevelőket, hogy ők is figyeljenek azokra a dolgokra, amiket másként csinálnak ezek a fiatalok, mint a mindennapjaikban. Igyekezzenek összegyűjteni csomó olyan pozitív dolgot, amit meg tudnak bennük erősíteni. Ez nekik is nagyon jó, ők is máshogy látják a fiatalokat, amikor nem a leckét kell megírni, ki kell takarítani a szobáját, össze kell pakolni, az nekik kell betartatni a szabályokat, ő itt csak gyönyörködhet abban, hogy mit tudnak ezek a fiatalok, neki is sokkal könnyebb, és sokkal könnyebb utána visszamenni azzal, hogy fú, láttam, hogy ti egyébként tudtok egymásnak segíteni.
1: És ez egy közös élmény is egyben.
0: Így van.
1: Ami nem csak a feladatokról szól. Ugye azt említetted, hogy ezekben a táborokban lehet hibázni. És ez, igen, egy nagyon fontos dolog, és hogy viszont a konfliktusokat sem söpritek, gondolom, a szőnyeg alá. Hogyan lehet a vitából, a kudarcból, vagy a rossz döntésekből olyan tapasztalat, amely nem rombolja, hanem éppen erősíti a gyerekek személyiségét?
0: Türelemmel, elfogadással, példamutatással, azzal, hogy nem büntetést szabunk királyuk, hanem leülünk és megbeszéljük restauratív technikákkal. Ő mit gondol, hogyan hozhatná ezt helyre? Segítünk, támogatjuk őket abban, hogy itt és most nem kell, hogy egyedül megold ezt a konfliktust, leülünk veletek, és közösen megpróbáljuk megbeszélni. Ha kell, akkor mediálunk, megpróbáljuk lefordítani azt, amit a másik mond, mert lehet, hogy te nem ért fektette támogatást.

0: támadásnak véled, de ha én egy picit máshogy tudom mondani, vagy egyáltalán az én számból hangzik el, akkor már is lehet, hogy rájössz, hogy ja, nem bántani akart ezzel, és eljut hozzád az a gondolat, amit a másik akart mondani. Nekünk is vannak konfliktusaink, azt is látják, hogy mi ezt hogyan kezeljük, vagy inkább azt mondom, hogy nézeteltérés lehet a trénerek között is, és az is egy példa, hogy mi ezt hogyan tudjuk kezelni. Ha a nevelő egyedül van a gyerekekkel, akkor neki ezt nagyon nehéz megmutatni, hogy egy másik felnőttel mondjuk hogyan tud konfliktust kezelni. Mi elég sokan vagyunk itt az önkéntesekkel együtt a táborban, és ezért sokféle felnőtt-felnőtt-felnőtt gyerek interakciót is tudunk mutatni nekik.
1: És hát említetted, hogy előfordulhat, hogy valaki mondjuk nem akar bekapcsolódni egy feladatba vagy játékba, elutasító esetleg, és azt mondtad, hogy ilyenkor nem erőltetitek, hogy részt vegyen, hanem türelemmel megvárjátok, míg ő be akar kapcsolódni. Mi a helyzet akkor, vagy hogyan reagáltok akkor, hogyha egy feladat közben erős érzelmek törnek a felszínre? Mert ez a másik véglet.
0: Igen. Megpróbálunk olyan feladatokat vinni, ami az adott környezethez megfelelően mélyre megy, szóval nem megy túl mélyre, de ha túl mélyre ment, akkor ott megállunk, és megpróbáljuk megtartani ezeket az érzelmeket. Megpróbálunk abban is példát mutatni, hogy ér megélni ezeket az érzelmeket, ér szomorúnak lenni, ér nagyon boldognak lenni, ér sírni mások előtt. És nyilván, ha arra van szükség, akkor félre lehet vonulni, akár úgy is, hogy nem kell ezt az egész csoport előtt megélni, hanem csak néhány emberrel közösen megtartjuk addig, amíg sikerül visszatérnie a csapathoz.
1: Milyen változásokat láttok a gyerekeken akár már néhány nap alatt, mert itt néhány napotok van arra, hogy segítsetek, hogy hatást gyakoroljatok, hogy esetleg örömet okozzatok, vagy mosolyt csaljatok valakinek az arcára.
0: Néhány nap alatt szerintem azért nehéz látni a változást, sokkal inkább azt látjuk, ahogy kinyílnak felénk, és ahogy egyre nagyobb bizalommal vannak, és ezért egyre több mindent szeretnének megtenni velünk együtt.
1: Vagy sokkal esetleg egymáshoz jobban kapcsolódnak?
0: Az is előfordul, igen, hogy egymáshoz is, vagy akár a másik csoporthoz jobban kapcsolódnak. Találkoznak másokkal, akik hasonló helyzetből jönnek, de mégsem azok, akikkel minden nap együtt élnek. Nagyon szépen látszik a fejlődés akkor, hogyha több éven keresztül visszajönnek a fiatal. És már rövidebb az az idő, amit arra kell szánnunk, hogy nyissanak felénk, és látjuk azt, hogy igen, ő már kicsi dolgokban tudja magáról, én ezt már tudom, azt már nem kell vele elhitetni, léphetünk tovább, mi az, amit még tudsz, hogyan tudsz még jobban kinyíni, hogyan tudsz a társaidhoz, a felnőtthöz úgy szólni, hogy ők meghallják azt, amit mondod, és ebben egyre ügyesebbek, ahogy évről évre visszatérnek.
1: És hát nagyon fontos az is, hogy mi az, ami elvárható, tehát itt egy néhány napos tábor, gondolom, nem tudja felülírni a korábban átélt élményeket, ugye, ahogy indultunk. Viszont mi az a reális, elfogadható, hosszabb távon is meghatározó változás, amelyet így néhány nap alatt el lehet indítani?
0: Szerintem annak a megtapasztalása, hogy vannak még a világban biztonságos felnőttek, akikhez lehet kapcsolódni, és akik szívesen kapcsolódnak hozzájuk, az egy hatalmas érték az ő kis lelkükben, az ő személyiségük fejlődésében. Az, hogy nem kell minden idegentől félni, nem kell minden felnőttől tartani, mert vannak olyanok, akikhez majd fog tudni kapcsolódni később, az egy nagyon nagy érték. Nagyon jól mondtad, 3 nap alatt nem tudjuk őket megváltoztatni, nem tudjuk kiiktatni a konfliktusokat. Ha fel tudjuk tölteni egy kicsit az ő raktáraikat, elfogadással, szeretettel, néhány olyan pillanattal, amire vissza tudnak emlékezni, akkor egy ideig nyugodtabbak tudnak lenni, nyugodtabban tudnak reagálni a konfliktusokra, amikor hazamennek. Van mire emlékezniük. Szeretünk nekik pozitív pletykát adni, azaz idézésen pletykálni róluk a hátuk mögött, ahogy ők is hallják, és csak jó dolgokat mondanak. Van, amikor ezt leírjuk, van, amikor csak elmondjuk, és ezekkel is úgy tudnak töltekezni, ami nem fog kitartani egy évig, de néhány hétig azért sokkal jobban lesznek ettől.
1: Ugye a program nem csak gyerekeket, hanem a gyermekotthonokban dolgozó nevelőket és szakembereket is támogatja. Miért nélkülözhetetlen, hogy velük is foglalkozzatok? Pár néhány szóban már beszéltünk erről.
0: Mi, ahogy már többször beszéltünk ma róla, 4 napig vagyunk velük évről évre, de a nevelők, akikkel vannak, ők minden nap velük vannak. És nem mindegy, hogy milyen állapotban vannak azok a nevelők, és milyen eszközeik vannak. Szinte minden évben, mióta együttműködünk a Generali Alapítvánnyal, azóta van egy nevelőknek szóló háromnapos együttlét, ahol egyrészt együtt lehetnek ezek a nevelők, kimondhatják, hogy mi az, ami nehéz, egy kicsit letehetnek ezekből a terhekből egy kis időre. Látják azt, hogy máshol van-e megoldás azokra a kérdésekre, amik náluk a legégetőbbek, vagy máshol sincs, és akkor van valami hasonlóság, és igyekszünk nekik évről évre valami apró olyan dolgot a kezükbe adni, amit akkor is tudnak használni, ha 12 gyerekkel vannak egyedül.
1: És hát gondolom, közben saját magukra is kell figyelniük, miközben a gyerekek számára biztos pontot kell nyújtaniuk, tehát ez egy nagyon nehéz helyzet.
0: Ez egy nagyon nehéz helyzet, és nagyon kevesen vannak ők ott a terepen, és ezért nagyon elfáradnak, meg nagyon nagy a kiégés veszélye, ezért tartjuk különösen fontosnak mi is, és a Generali is, hogy azt is megtámogassuk, hogy őnekik is legyen egy háromnapos töltődés, ahol úgy mennek el, hogy mennyire értékesek, mennyire fontos, amit csinálnak, hogy elismerve legyen az ő munkájuk, az ő lelkesedésük, és egy picit félre tudják tenni a mindennapok mókuskerekét, hogy egy kicsit tovább bírják azt a nagy terhet, ami rajtuk van.
1: Onnan indultunk, hogy a Generali a Biztonságért Alapítvány több mint 10 éve dolgozik együtt az Élmény Akadémiával, emellett pedig saját közösségi programjaik megvalósításában is támogatja a gyerekotthonokat, és különböző rendezvényekre is meghívja a fiatalokat. Miért fontos, hogy ez ne egyszeri segítség, hanem hosszú távú többféle élményt és lehetőséget kínáló kapcsolat legyen?
0: Szerintem egy egyszeri segítség az egy egyszeri üstökös felvillant, nagyon szép volt, elment, adott egy jó élményt, egy pillanatnyi felszabadultságot, egy pillanatnyi örömet, egy pillanatnyi boldogságot, és aztán vége.
1: Szóval ez kevés.
0: Ez nagyon kevés. Ha viszont ez rendszeres, ha lehet arra számítani, hogy újabb és újabb dolgot lehet kipróbálni, ha lehet arra számítani, hogy minden évben visszatérhetünk a táborba, minden évben elmehetünk Budapestre korcsolyázni, minden évben különböző programokra elmehetünk együtt, az élteti is őket, mielőtt odaérnek, várják, hogy ez történjen, közben feltölti őket, utána az tart egy darabig, és aztán lehet a következőt várni. Ki is zökkenti őket a mindennapokból, nem kell csak otthon lenniük, hanem kapnak valami pluszt. És szerintem ez nagyon fontos, hogy ez rendszeressé tud válni a Generalinak köszönhetően.
1: Egy záró kérdésre maradt időnk. Ennyi év után mi jelenti számodra a legnagyobb visszaigazolás? Tehát van-e olyan pillanat, tekintet vagy mondat, amelyből pontosan tudod, hogy ezért érdemes csinálni?
0: Nagyon sok ilyen gondolat jött hirtelen az eszembe. Azok, akiket láttunk felnőni, és láttam azt, hogy honnan indul, és aztán jön vissza a csillogó szemekkel, és fölidéz valamit, hogy emlékszel, hogy 6 évvel ezelőtt, amikor csukott szemmel segítettél végigvezetni az úton, és emlékszik rá, és fontos neki, vagy az a pillanat nagyon élesen él bennem, amikor kivittük őket kirándulni, előtte megtanítottuk őket tüzet rakni, megtanítottuk őket bivakot építeni, tájékozódni, és akkor a kezükbe adtuk a felelősséget, hogy ide kell eljutni, menjetek, tudtok mindent, és akkor egy fél óra sikertelenség után így elém állt az egyik srác, hogy de ti tudjátok, hova kell menni, mert nem mondjátok meg nekünk. És akkor mondtam neki, hogy azért, mert ti is meg tudjátok csinálni, és ott úgy egy ideig még így vitatkozott velem, és nagyon mérges volt. És amilyen büszke, csillogó szemekkel jött a végén, hogy megcsináltuk egyedül, senki nem segített nekünk, az például egy örökre szóló élmény nekem.
1: Akkor ezekért érdemes újra és újra csinálni, és akkor 6 tábor idén is.
0: Igen, 6 tábor idén is, amit a Generali Biztonságért Alapítvány finanszíroz, és az Élmény Akadémia Közhasznú Egyesület trénerei, önkéntesei és asszisztensei pedig viszik a szakmai részét.
1: Jó munkát kívánok ehhez, és köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Horváth Mónika, az Élmény Akadémia Közhasznú Egyesület ügyvezető helyettese, egyben trénere volt ma az Egészségkód vendége, akivel a Generali Mosolyvadász programról, a trauma tudatos segítségnyújtásról, valamint arról beszélgettünk, hogy hogyan erősíthetik az élmények és a támogató közösség a gyerekotthonokban élő fiatalok önbizalmát és lelki biztonságát. Én megköszönöm a mai figyelmet. Egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
2: Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. Kutasi Judit és a Semmelweis Egészségügyi Kft. Szakértőjének műsorát hallottátok itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sungin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Qualitons. Yumi Gagarin. Karkava. Vipeker. Dali Borovó Granye. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosvok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori Kastélyban.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Mintegy 145 ezer köbméter kőből épül a paksi fenékküszöb. Magyar drogterjesztőket kaptak el Tenerifén. Egyre melegszik majd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A becslések szerint több mint 6 milliárd forintba kerül a fenékküszöb megépítése a Dunán, Paks és Dunaszent Benedek között. Erről a miniszterelnök beszélt tájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is. Kifejtette, 145 ezer köbméternyi követ építenek be a folyóba. A kormányfő hozzátette, mindkét parton dolgoznak már a vízügyi szakemberek, a kijelölt vállalkozók, a honvédség. Magyar kábítószer kereskedő párt fogtak el Tenerifén. A rendőrség szerint a 30-as éveiben járó férfi és nő egy bűnszervezetet irányított, a felelősségre vonás elől aztán külföldre menekültek. Mindketten felkerültek a hazai top 50-es és az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek körözési listájára. Az ügyben korábban több ezer tőke kendert és mintegy 180 kilónyi marihuánát foglaltak le. A két gyanúsítottat a magyar és a spanyol hatóságok együttműködésével kapták el. Medve bukkant fel a Nógrád vármegyei Szilaspogonyi tónál. Az állatot szerda hajnalban látták a víznél, valószínűleg inni ment oda. A magyarországos medvefigyelő fokozott óvatosságot kér a környéken élőktől, a közelben ugyanis település és állattartó telep is található. A szakemberek szerint a medve várhatóan tovább áll majd. Arra figyelmeztetnek, hogy ha valaki medvével találkozik, ne közelítse meg, ne fusson el, és ne próbáljon közelről fényképezni. Érdemes nyugodtan, lassan hátrálva minél nagyobb távolságot tartani az állattól. Megkezdődött a 25. Szavária történelmi karnevál Szombathelyen. Idén a szokásosnál egy héttel korábban tartják az eseményt. Vasárnapig egyebek mellett koncertekkel, kézműves bemutatókkal, bábszínházi előadásokkal, kiállítással várják a látogatókat. A rendezvény fő látványossága most is a péntek és szombatesti fáklyás jelmezes felvonulás lesz. Erre több száz jelmezest várnak a szervezők. Egyre melegszik az idő, csapadékra egyelőre nem számíthatunk, jönnek a részletek az időjárásról. Viszonylag egyhangú lesz az időjárás a következő napokban. Nagyrészt derült, napos idő várható, esetleg kevéske felhővel, csapadék nélkül. Péntekre 29-32 fokot ígérnek. Aztán napról napra kicsit melegedhet az idő, vasárnapra már 33-37 fok lehet. Felhők majd hétfőn jelenhetnek meg nagyobb számban, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon. Hozhat záport, zivatart is, de így is több órás napsütés várható 30-38 fokkal.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az első hiteles közmondás feljegyzése az időszámításunk előtti 3. évezredből származik Mezopotámiából. A 15. században felpesdült a közmondások iránti érdeklődés. Az angol író John Heywood 3 közmondás gyűjteményt is kiadott, sőt, költői művet alkotott létező közmondások összeszerkesztéséből. Tőle származik a híres mondat 1546-ból, miszerint Rómát sem egy nap alatt építették.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az eredeti 1967-es Spider-Man rajzfilm mozi fő témája, melyet Bob Harris komponált, és melynek szövegét az Oscar-díjas Paul Francis Webster írt, hamar valódi jazz standardé vált. Nem csoda, hogy rengetegen feldolgozták. Az Aerosmith, az Apollo 440, a Distillers, Brian May, The Ramones, Jack Black, Will Smith, a Flaming Lips és Timbaland mind elkészítették saját változatukat, ahogy Michael Bublé is. A felújított mozi második részéhez 2004-ben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ha a 2020-as évek Magyarország és lombkoronák, akkor sokan valamilyen trükkös megoldásra gyanakodhatnak. De a Balkán VIP 2025-ös klipjében a lombkoronákban valóban láthatunk igazi lombokat. Mielőtt belevágtak a zenélésbe, Lovas Márton és Krokovai Ábel kliprendezőként tevékenykedtek, tehát tudják, hogy néha nem árt valamilyen szinten teljesíteni, amit egy cím ígér. A duó ezúttal a közönséget is bevonta a mókába. Videó formátumú nyári emlékeket kértek a követőiktől, így a Balkán VIP képes volt megörökíteni a rajongótábor 2025-ös nyarát.

0: Benefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
2: Tiéd a város, a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az 50-es, 60-as évekbeli gitárhősök örök darabjának számít az I'm a Man. 1955-ben részben ezzel a felvétellel indította be karrierjét Bo Diddley. Az amerikai blues óriás bemutatkozó kislemezének B-oldalán kapott helyet. A brit The Yardbirds zenekarban szinte követhetetlen iramban váltották egymást a világklasszis virtuózok, de 1963 és 68 között mindegyikük bevetette a tesztoszteron bombát. Így a rajongók Eric Clapton, Jeff Beck és Jimmy Page játékával is élvezhették az örökzöldet. Az old school hurmágusok hódításai után 2007-ben a francia Black Strobe csapat porolta le a művet, industriális rockot csiszolva ki belőle. Az ő verziójukat Guy Ritchie felhasználta egy évvel későbbi rendezésében, a Spielerben.
2: Now when I was a little boy,

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Fabienne Delsol, francia énekesnő, de Angliában tevékenykedik. A 90-es években The Bristols néven Garage Rock zenekart alapított későbbi férjével, Liam Watsonnal. 2004-ben szóló karrierbe kezdett, Watson produceri irányítása alatt. Első nagy lemeze, az abban az évben megjelent No Time for Sorrows 3 évig készült. A házaspár ennyi ideig csiszolta a korai 60-as éveket idéző, teljesen analóg technikával létrehozott retro hangzásvilágot. A művésznő általában angolul énekel. A debütáló album 13 dalából 12-ben is így tett. Kakukk tojásként a korongon helyet kapott egy 1964-es szerzemény, amely Les Tombili Filles címmel franciául, Chic Habitként pedig angolul is számtalan feldolgozást megélt az évtizedek alatt. Delsol a francia változat mellett tette le a voksát.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A karibi zenét játszó kanadai csapat a Kobo Town 2006-ban jelentette meg Abba Tina című dalát, amely a családon belüli erőszakról szól. Tina hiába jelzi környezetének, hogy férje bántalmazza. Senki se hiszi el, hogy a dúsgazdag álompasi ilyet tenne, egészen a hirtelen elhunyt Tina gyászszertartásáig, amelyet ugyanabban a templomban tartanak, ahol az esküvő volt. A megrázó szövegű szerzeményt a Calypso királynője Calypso Rose és a latin rock királya Carlos Santana is feldolgozta. Ám időközben egy 1930-as évekbeli előadó, a Roaring Lion és a The Lion művésznéven is alkotó Rafael de León örökösei jelezték a Kobo Town dalszerzőinek, hogy a dal León felvételén a Tinán alapul. Ezért napjainkban León nevét is fel kell tüntetni a szerzők között.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Újdonság a Viaszél Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Havi 50 milliárdos kiesést okozna Paks leállása a büdzsének. Újabb drónok hatoltak be Romániába. A hőség fokozódik majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újra apadásnak indult a Duna, szükség van azonnali beavatkozásra és hosszabb távú megoldásra is a paksi atomerőműnél. Egyebek mellett erről beszélt tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a fenékküszöb építése és a bárkák alkalmazása most egymást kiegészítve a legmegfelelőbb a helyzet kezelésére. A vízszint ugyanis vasárnapra hétfőre elérhetné a mínusz 132 centis szintet, amikor a most működő két turbinából egyet már le kéne állítani. A középtávú vízügyi előrejelzések sem biztatóak. A teljes paksi termelés kiesése legalább havi 50 milliárd forintos veszteséget okozna a költségvetésnek, a magas importárakat pedig a magyar gazdaság is megérezné. Vízhiány miatt leállt 10-ből 9 kis vízerőmű Csehországban. Ez több mint 1400 ilyen létesítményt érint. A leállás azonban nem okoz komoly problémát az áramellátásban. A nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár egy részük csökkentette termelését. Újabb drónok hatoltak be Romániába, a Duna-delta térségében az ukrán-román határ mentén hajnalban, illetve reggel légtérsértéseket észleltek a román radarok. Mindkét esetben felszálltak a légierő F-16-os harci gépei, de nem nyitottak tüzet. Délután aztán egy román tengerparti üdülőtelepen vízbensodródó drón darabjai értek partot, robbanóanyag nem volt a szerkezeten. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg, mondja Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője.
5: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklonból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
4: Holnap és a hétvégén is derült napos idő vár ránk, esőre nincs sok esély. Péntekre 29-32 fokot ígérnek, szombaton hajnalban néhol csak 7 másút 20 fok fogad majd minket odakint, napközben 30-35 fok lesz, vasárnap pedig már 33-37 fok is lehet. Változás valószínűleg hétfőn jöhet, akkor több felhő jelenhet meg az égen, ezek néhol esőt is hozhatnak, de azért napsütésből is jut még bőven a 30-38 fokban.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
6: A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások.
7: Sziasztok! Hamarosan indul a dzsungelharc. Ma a gyógyítás művészetéről és a technológiáról beszélgetünk vendégemmel. Maradjatok velünk, mindjárt kezdünk.

0: Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Mielőtt elkezdtük volna ezt a beszélgetést, arra számítottam, hogy a technológia csúcsairól, a mesterséges intelligenciáról és az orvosi innovációról esik majd szó. De aztán valahogy eszembe jutott az orvosi eskü. Ebben a gyógyítás nem szakmának, tudománynak, hanem művészetnek, arcnak hívják. És ez megnyitotta a kaput, amelyen most ti is beléphettek. Vendégem professzor dr. Hangodi László, az Uzsoki Kórház ortopéd-traumatológiai osztályának osztályvezető főorvosa, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Geniform AI alapító társtulajdonosa. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Mielőtt bekapcsoltuk a mikrofont, beszélgettünk, és szóba került egy neves kollégája, Perner professzor úr. És ővel korábban beszélgettünk, és volt egy tulajdonképpen szomorú mondata. Az orvoslás régen művészet volt. Ha jól tudom, az orvosi eskü latin változata, hát ugye sokszor alakult, az is arsként, művészetként hivatkozik a hivatásra. Mert hogy éli meg, művészet, vagy inkább mondjuk így technológia?
2: Hát én úgy gondolom, hogy az utóbbi évtizedekben különösen nagyon sokat változott a világ, és nagyon sokat fejlődött az orvostudomány, és ez óhatatlanul a technikai irányokba is viszi a szakmát. A tudományos oldala a medicinának szintén megkívánja azt, hogy bizonyos szakmán kívüli, tehát medicinán kívüli ismeretekkel is rendelkezünk. Ennek megfelelően a klasszikus hivatkozott művész jellegű arca az orvostudománynak, illetőleg különösen a gyakorló orvosnásnak, az egy picikét háttérbe szorult, de én azt gondolom, hogy kikapcsolhatatlan egy modern gyakorló orvos, és különösen egy kutatónak a tevékenységéből vagy az arculatából az, hogy egy pici művészi oldal is szerepeljen ebben. Alapvetően az evidence-based medicina világában élünk, tehát minden, amit állítunk, minden, amit hirdetünk, minden, amit tanítunk, az megfelelő tudományos alapossággal, megfelelő bizonyítékokon kell, hogy nyugodjon, de ez nem jelenti azt, hogy a kutatásnak vagy a gyógyításnak különböző fázisaiban ne lenne szükség egy művészi intuícióra. És én azt gondolom, hogy ez a művészi intuíció, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy ha az ember bármi újat hozzá szeretne tenni a meglévő ismeretanyaghoz, de elengedhetetlen ahhoz is, hogy ezt a már meglévő ismeretanyagot megfelelően tudja a napi gyakorlatban kezelni.
1: Hát meg talán a betegekhez is kell, nem tudom, hogy ez művészi intuíció, de egy műsorban láttam, azt mondták önről, hogy minden beteghez van két jó szava. De egy biztos.
2: De legalább egy.
1: De legalább egy biztos. És ugye általában a beteg oldalról tudom azt mondani, vagy hát én betegként találkozom orvossal általában, hogyha találkozom, hogy nagyon jó érzéssel tölt el, ha az orvos olyat tud mondani, ami nekem szól. Nyilván egy orvosnak, hát ön úgy tudom, hogy nem tudom, én nagyon sok műtétet végez, tehát az ideje szűkös. És mégis, ha megszólít egy beteget, ami személyesen, de abból ahhoz kell intuíció, hogy szólunk bárkihez is.
2: Ez így van. Én azt gondolom, hogy ha nem vagyok talán nagyon nagyképű, ha azt mondom, hogy így 41 néhány év praxis után azt gondolom, hogy amihez leginkább tehetségem van, az a gyors kapcsolatteremtés. Tehát az, hogy ha bejön egy első pillanatban még idegen ember a problémájával hozzám, és ő természetesen a problémáját éppen a szenvedései miatt terjengősen kívánja előadni, akkor Nekem, akinek pedig a másik oldalon az idővel gazdálkodnom kell, kell, hogy legyen egy olyan képességem, amivel néhány szóval, néhány mondattal tudok olyan szintű bizalmat teremteni, ami feloldja őt is, és felold engem is afelől, hogy közbe merjek kérdezni. És én azt gondolom, hogy ha nekem valamihez volt tehetségem a gyakorlati orvoslásban, akkor talán ehhez valamennyi tehetségem volt, és ez egy nagy szerencse. Tényleg nagy szerencse, mert egyrészt az időmmel tudok így gazdálkodni, egységnyi idő alatt több beteggel tudok foglalkozni, másrészt egy komfort érzetet tudok kelteni a betegben. És ugyanez a helyzet a kontrollvizsgálatok alkalmával is. Tehát akkor, amikor egy műtét után a beteg jön egy 6-7-es kontrollra, vagy egy 3 hónapos kontrollra, akkor is nagyon sokat számít az, hogyha az ember kicsit ráérez az ő egyéniségére, és tud valami olyan kérdést, vagy esetleg olyan mondatot mondani, ami számára is oldja ezt a feszültséget.
1: Ez honnan jött egyébként? Ez így észrevette magában?
2: Egy idő után igen. Én valahogy úgy látom, és most itt vonatkoztassunk el a saját személyemtől, de tulajdonképpen én se vagyok ebben kivétel, hogy az ember, ahogy halad előre az időben, megszerzi ezt a képességet. Általában a fiatal orvosok sokkal többet beszélnek, mint az idősebb orvosok.
1: A betegekkel?
2: A betegekkel, mert nehezen tudnak elvonatkoztatni attól, hogy amikor el akarnak magyarázni valamit, akkor a saját teljes tudásukat akarják átadni. Aki már egy kicsit rutinosabb, az pedig tudja, hogy a probléma megoldása szempontjából mik azok az ismeretek, amit a betegnek tudni kell, mi az, ami az ő döntéséhez, mert azért ő is döntési helyzetben van, az ő döntéséhez elengedhetetlenül szükséges, és akkor nem szórja szét a figyelmét azokkal az információkkal, amiket nem is tud feldolgozni szegény, amikor jön, és a saját sorsáról érdeklődik, és a saját sorsá vonatkozásában érez egy aggodalmat. Tehát olyankor tudni kell azokat az információkat megadni, amik feltétlenül szükségesek, de amelyek nem is viszik félre a fókuszt.
1: És akkor így ezzel tulajdonképpen nem türelmetlen a beteggel, ha jól értem.
2: Én azt gondolom, hogy nem, és ugye mindenhol, most már az én szakmámban is a minőségbiztosítás egy folyamatos kérdés, és a minőségbiztosításon belül ugye folyamatosan monitorozzák a betegeket, különösen egy magánklinikán. Tehát folyamatosan anonim kérdőíveket töltenek ki, hogy most hogy volt megelégedve, megkapta a szükséges információkat. És én szerencsés vagyok, azt gondolom, mert rám nem szoktak panaszkodni, hogy egyáltalán nagyon nem figyelek oda, vagy nagyon rövid időt beszélek, pedig rövid időt beszélek, csak az alatt a rövid idő alatt köszönhetően a kapcsolatteremtő készségemnek egy viszonylag barátságos szituáció alakul ki.
1: Hát egy HR-es azt mondaná, hogy minőségi idő, és ugye vannak introvertált orvosok is, ahogy minden emberben van introvertált, meg kevésbé introvertált ember. Hogyan kapcsolódik egyébként ön az emberekhez?
2: Hát a napi munkám során abszolút a probléma megoldás szintjén. Ugye az én szakmám ortopéd traumatológus.
1: Bocsánat, ezt meg kell, tehát igen? Nyilván közhelyes kérdés, de hogy a probléma, azt említette, hogy a probléma megoldás szintjén. Szóval önnek ezzel az együttérzéssel mi a viszonya? Ugye szokták mondani, hogy nem szabad a betegekkel együtt érezni, mert akkor elsüllyedek vele együtt. Igen. A problémával, igen. De azért szerintem ez nem teljesen igaz, mert hiszen emberekkel van szó, tehát ez egy kényes egyensúly, ezt hogy tudja megoldani?
2: Nagyon jó a kérdés. Kezdjük onnan, hogy az én szakmám a medicinán belül, tehát a mozgásszervi sebészet, ez az én szakmám, ortopédia és baleseti sebészet, egy viszonylag szerencsés terület, mert mi a betegeknek a nagy részét meg tudjuk gyógyítani, a hozzánk fordulókat igen magas arányban egy megfelelő elégedettségi szintre tudjuk eljutatni, tehát, hogy úgy mondjam, sikerszakma.
1: Win-win szituáció.
2: Igen. Tehát egy sikerszakma szemben egy szintén nagyon áldozatos munkát végző onkológiával, egy onkosebésszel szemben, aki az egyik oldalon a betegeknek az életét menti meg, de azért talán nem olyan arányban tud eredményes lenni, mint amilyen eredményesek tudunk mi lenni. Magyarul mi egy viszonylag kellemesebb közegben dolgozunk. Egy másik tényező az, hogy a mi műtéteinknek egy jelentős része relatíve rövidebb műtét, mint egy onkosebészeti kiterjedt hasi beavatkozás például. Ennek megfelelően időarányosan mi több beteget tudunk ellátni, nagyobb sikerélményt tudunk a betegnek nyújtani, ennek megfelelően több örömet kapunk vissza. És itt jön az a kérdésére a válasz, hogy mennyire lehet involválódni a sikerekben, a kudarcokban, a kételyekben, az elégedetlenségben, és néha az indokolatlan kritikákban is. Tehát ezekre mindre reagálnunk kell, és én azt tudom mondani, hogy én akkor érzem, hogy fáradt vagyok, amikor a betegnek az örömével és a lelkendezésével is nehezen tudok azonosulni. Természetesen egyrészt viselkedem, másrészt megélem azért valamilyen szinten minden betegnek, még a legismeretlenebb betegnek is a helyzetét, de amikor azt érzem, hogy fáradok, akkor azt veszem észre, hogy nem csak a szinte, hogy úgy mondjam, ok nélkül kételkedő beteg, akibe önteni kell az energiát, aki ugyanazt a kérdést teszi már fel harmadszor egymás után, nem csak avval nehezebb viselkednem, hanem azzal is, aki megjön és azt mondja, hogy doktor úr, hát sose volt ilyen jó, és hogy ilyen jó, meg olyan jó, meg hogy elmentem, és az unokámmal fociztam, és tehát ezekkel is néha, tehát elfárad az ember. Tehát
1: hát van úgy, hogy elegünk van az emberekből, nem amikor fáradtak vagyunk.
2: Van. Ezt általában otthon szoktam mondani, hogy már most egy kicsit már elegem
1: és
2: van
1: akkor
2: az
1: hagyja
2: emberekből.
1: A családja?
2: Megértik. Hát orvos családban dolgozom, a gyerekeim is orvosok, a feleségem is orvos, a szüleim is orvosok voltak, tehát megértik, mindenki hasonló szituációban él, és tudják azt, hogy amikor kicsúszik az embernek a száján otthon egy ilyen mondat, hogy nem szeretnék ma már embert látni, akkor az nem részvétlenségnek, vagy nem szívtelenségnek tartják, hanem fáradtságnak.
1: A civilek sokszor mondják, talán az orvosok is, hogy ez egy hivatás. Ez egy ilyen megemelő szó. Sokan talán azt látnák különbségnek, hogy a hivatás az deklaráltan sok-sok lemondással jár. Míg a szakma 8-től 5-ig tart.
2: Igen, lehet egy ilyen megközelítés.
1: Tehát a hivatásnak sosincs vége, nincs munkaidő.
2: Igen. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon sok igazság van. A hivatás a mi szakmánkban ugye ezt a kifejezést használtam, a mi műfajunkban a hivatás az, amikor már nem csak önmagamért és közvetlen az ellátott betegeimért, akikkel konkrét kapcsolatban állok, azokért mondok le valamiről, hanem távlati céljaim is vannak, és ilyen például a kutatás. Ilyen például annak, akinek az oktatása hivatása. Ilyen az oktatás is. Tehát ahhoz, hogy valaki jó oktató legyen, ahhoz nem elegendő az ismereteket megszereznie, hanem az ismeretek átadásának a képességét is állandóan ápolni
1: kell. És szeret tanítani?
2: Szeretek, őszintén szóval kutatni jobban szeretek.
1: Még
2: inkább árnyalnám ezt az egészet. Ugye a munkám a feladataim közé tartozott és tartozik az egyetemi, a graduális oktatás. Nem mondom azt, hogy a graduális oktatás önmagában nem jelent nagy örömet vagy kihívást, de azért ennél egy posztgraduális képzés, tehát egy szakorvos képzés, vagy egy továbbképzés, az egy emelt szintű oktatási feladat, sokkal inkább, és ami a legmagasabb szintű feladat, amikor az ember elhagyja ezt az országot, és különböző nemzetközi fórumokon nem csak tudást ad át, hanem megvitat dolgokat, konfrontálódik adott esetben. Ezek szerintem a legmagasabb szintű kihívások. Ezek engem mindig rendkívüli módon vonzottak. Nem csak azért, hogy magasztos kifejezést használva a hazámat képviseljem, azért is, de őszintén szóval ez érdekelt leginkább.
1: De amikor egy ilyen mondjuk ilyen szakmai diskurzusban bocsátkoznak is nemzetközi mezőnyben, igen, akkor gondolom a szakmai ügyekre harap rá, ha szabad ezt a profán kifejezést használni.
2: Abszolút, igen. Hát az én szakterületem az alapképzettségemen és az alapszakmámon belül, tehát a mozgásszervi sebészeten belül, én elsősorban sportsebészettel, izületi porcfelszínek helyreállításával, szalagsebészettel foglalkozom, valamennyire endoprotetikával is, de amiben azt gondolom, hogy nemzetközi szinten igazán szóba jövök és jegyeznek, az mindenképpen a porcfelszín képzés.
1: Ez a bizonyos mozaik plasztika, hát ez egy
2: innováció ezen belül, ugye ez a porcfelszín képzés, ez alapvető.
1: Mesél egy picit róla, hogy mi is értjük.
2: Mesélek. Van egy olyan fajta porc károsodás, amit úgy hívunk, hogy kis és közepes méretű defektus. Nevezzük a nevén, ez egy ilyen 1-től 3-4 négyzetcentiméter nagyságú felületet érint, aminek a pótlása és biológiai értelemben teljes értékű kezelése átültetéssel oldható meg. Úgy.
1: Tehát ez a bőrgyógyászatban is csinálják, hogy a hasonlót. Tehát egy emberből levesznek az épp területből, átültetik a sérült területre.
2: Így van, csinálnak ilyet. Maradjunk most konkrétan annál az első ízületnél, ahol ezt elkezdtük alkalmazni, a térdízületnél. A térdízületnek vannak olyan területei, ahol van porc, de nincs terhelés. Ezeket hívjuk nem terhelő felszíneknek. Ezek praktikusan széli zónák, és ezekről a területekről el lehet venni porcot.
1: Egy kis tartalék, a természet létrehozott
2: tartalékot. Így van. Ezekről a területekről el lehet venni porcot, és be lehet ültetni oda, ahol a terhelés van, és ahol a károsodás van. Mivel a károsodott résznek az alakja nem feltétlenül egyezik a adóterülettel, ez vonta maga után azt a technikai újítást, amiről az eljárása nevét is nyerte, mozaik plasztika, hogy apró darabokat veszünk el a szélről, és ezeket ültetjük be. Ha ez nem elegendő erre, akkor egy másfajta műtéti megoldás kell, akkor jön szóba az, hogy halottból veszünk porcszövetet.
1: Igen, erre alapult a startup, igen, ha jól tudom, ez a Genuform AI, igen, startup, hogy megvizsgálják ezeket a halott emberekből kivett szerveket, vagy szervrészeket, nem tudom, a porcot minek hívják, nem gondolom.
2: Szövetnek.
1: Szövetnek, igen. Bocsánat, nem szervnek. Ezeket a szöveteket, és az AI abban segít, hogy ezeknek a szöveteknek az alakja legjobban egyezzen azzal, akinek be akarják ültetni.
2: Igen.
1: Tehát ez a magyar startup, igen, hogy úgy
2: mondjam. Igen. Lépjünk egyet tovább, ha már itt egy ilyen kiterjedt portfeszínképzési
1: szemináriumba
2: mentünk bele. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy a mozaik plasztika mire jó, a kicsi és a közepes méretű defektusokra, és most eljutottunk oda, hogy de mi van, hogyha nagy a defektus. Ha nagy a defektus, akkor valóban szóba jön az, hogy kadáver donorból vegyünk el anyagot. A kadáverből kinyert szövetnek, porcszövetnek, annak ugyanúgy csontalappal kell rendelkeznie, mint ahogy a mozaik plasztikánál is az átültetett.
1: Ez mit jelent?
2: Ez annyit jelent, hogy ugye az ízületi porc az egy 3-4-5 mm vastag burkolat, de ez alatt csont van. Uh-huh. És önmagában a porcot nem lehet átültetni, mert a porc nem tapad meg.
1: Csonttal együtt kell átültetni.
2: Csonttal együtt kell, valamennyi csonttal együtt kell, mert a csont a csonthoz jól gyógyul, és ott akkor remény van arra, hogy az átültetett porc is stabil.
1: Most egy kis zene jön, utána folytatjuk professzor dr. Hangodi Lászlóval.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Folytatjuk a beszélgetést professzor dr. Hangodi Lászlóval, az Uzsoki Kórház ortopéd traumatológiai osztályának osztályvezető főorvosával, az MTA rendes tagjával. A zene előtt arról beszéltünk, hogyan lehet gyógyítani a viszonylag kiterjedt porckárosodást. Ehhez már donorból származó épp porcot kell használni, ám ez már csak csonttal együtt lehetséges.
2: Transplantológusoknál mindig probléma, hogy a szövet, szervek illeszkednek-e az adott beteg immunrendszerét. Tehát ez komoly.
3: Így van, csak itt az illesztésnek kérdés. Nem immunológiainak kell lenni, mert az a szerencsénk van a többi sebészeti szakmával szemben, akik májat, vesét, szívet, tüdőt ültetnek át, hogy nekik egy komoly probléma az immunológiai egyeztetés. Igen. A mi szakmánkban, ha porcot csontalappal ültetünk át, akkor a porcnak semmiféle immunológiai tulajdonsága nincs, mivel a sejtek, amik az immunválaszt kiváltanák, azok a porc alapállományban vannak benne, úgy, mint ahogy a borostyánban benne vannak azok a kis apró részecskék, és ezért nem találkozik a keringéssel, tehát immunválaszt nem vált ki. A csont részben abban valamennyi sejtes elem található, de azt egy megfelelő technikai metodikával, egy ilyen jetlavásnak hívjuk, tehát egy ilyen pulzáló folyadék öblítéssel el lehet maradéktalanul távolítani, és egy ilyen módon kinyert blokkot, tehát aminek a teteje porcs, a
2: talja semleges csont, lesz a blokk.
3: Az gyakor. Semleges lesz immunológiai szempontból. Igen ám, de az ízfelszíneknek megvan az a tulajdonságuk, hogy ezek a legkülönfélébb alakú, domborulatú, homorulatú felszínek, magyarul, hogyha egy blokkban szeretnék átültetni, tehát ha nem mozaik plasztikát szeretnék csinálni, hanem egy nagyobb felszínt szeretnék átültetni, akkor ott annak különös jelentősége van, hogy az pontosan passzoljon oda. És amikor úgynevezett oszteokondrális allograft transplantációt végzünk, mindjárt
2: elmondom,
3: hogy ez micsoda, amiről eddig beszéltünk, tehát amikor kadáver donorból nyert porcot szeretnénk átültetni a csontalappal, akkor különös jelentősége van annak, mivel ez egy nagyobb darab, hogy az pontosan passzoljon. Amikor ezeket a műtéteket elkezdték csinálni a világon, és ezt nem mi kezdtük el, tehát mi ezt csak követtük, tehát oszteokondrális allograft transplantációt, tehát amiről most beszélünk, ezt már csináltak évtizedekkel ezelőtt is, nagyon keveset a technikai problémák miatt, akkor ezt a sebész mindig úgy ránézésre próbálta megoldani, hogy hát itt van ez a defektus, itt van ez a térd, a kadáveré, hát talán ez fog ide jól passzolni.
2: Szemmérték, pusztán szemmérték.
3: Szemmérték.
2: Ahol milliméterek számítanak.
3: Így van, szemmérték, és megfelelő műszerezettség hiánya is gátolta ezeknek a műtéteknek az elvégzését. És amikor mi ebbe az irányba elkezdtünk kutatni, akkor egy megfigyelésünk az volt, hogy ha lerövidítjük az időt a kivétel és a beültetés között, az javítja az eredményeket, mert az javítja a porcsejt túlélést, de nagy szükség van arra is, hogy ez jól passzoljon.
2: Tehát nem lehet csak úgy hip-hop beültetni.
3: Így van. Tehát nagyon jó nem. Lenne egy olyan technika, ami megmondja nekünk, hogy pontosan melyik részt és hová kell beültetni. És akkor találkoztam én kollégámmal, barátommal, Szoldán Péterrel, aki már akkor nagyon otthon volt mesterséges intelligencia fejlesztésben, és fölmerült a részünkről az az igénypont, hogy jó lenne egy olyan metodika, ami felismerné a porcfelszínt, egy porcfelszínnek az MR képét, és a recipienst és a donort ennek a segítségével tudnánk egymáshoz hasonlítani. Most azok a betegek, akik nagy, kifejezetten nagy porcfelszín defektussal, vagy esetleg nem is csak porcdefektussal, hanem az alatta lévő csont hiányával is küzdenek, azok általában várnak erre a műtétre, tehát az ő vizsgálati leleteik, az ő MR képeik, azok a birtokunkban vannak. Amikor történik egy donáció, és alkalmunk van arra, hogy egy kadávernek a térdéből porcot távolítsunk el, akkor arra is lehetőségünk van, hogy erről készítsünk egy MR vizsgálatot. És hogyha az egyik adathalmazt összehasonlítjuk a másikkal, akkor megvan az elméleti lehetősége annak, hogy ki tudjuk választani azt, hogy ez a térd mely recipienseknek a megoldására volna a legalkalmasabb. De ehhez kellett a mesterséges intelligencia, egy olyan program, ami az MR képeken felismeri a porcot, felismeri annak a porcnak a térbeli és topográfiai vonatkozásait, és amely emberi képességeknek a kizárásával tud összehasonlítást végezni.
2: Miért kell kizárni ebből az emberi képességeket?
3: Hát azért, mert nem tudja senki fejbe tartani.
2: Túl sok adat.
3: Persze.
2: Igen, és azért is kérdezem, mert ugye ön életműdíjat kapott. Abban a méltatásban azt mondták, hogy hát igen, Hangodi professzor az, az ember, aki ennek a szakmai hátterét adja, az emberi töltetét, és ebben felvetődött az a kérdés,

0: adottsága az alacsonyabb volt. A mi esetünkben ez a mesterséges intelligencia, ami felismeri a porcot, ez egy konkrét igény által fejlesztett mesterséges intelligencia volt, de én mindig azt mondtam, a már idézett Szoldán Péternek, aki segített ebben, és aki ennek a informatikai hátterét adja, hogy azon túl, amit mi vártunk ettől a mesterséges intelligenciától, ez még nagyon-nagyon sok mindenre lesz használható. Használható lesz arra, hogy bizonyos porcbetegségeket fölismerjen, használható lesz arra, hogy bizonyos terápiáknak az eredményeit kontrollálni tudjuk a posztoperatív képeken, használható lesz rengeteg mindenre, még akár protézis tervezésre is, mert ugye az endoprotetikai fejlesztés is abba az irányba megy, hogy próbálja a biológiát közelíteni, hogy minél jobban hasonlítson. Igen, így van. Tehát erre is jó lehet. Tehát én azt gondolom, kicsit nagyképűen, hogy mi ezzel csak egyfajta kaput nyitottunk ki egy további fejlődésnek. Azt tudom mondani, hogy jelen pillanatban ez a mesterséges intelligencia már tudja azt iszonyú nagy pontossággal, amire nekünk szükségünk van, de lesznek olyanok, akik majd ezt más irányba fogják fejleszteni, és én azt gondolom, hogy ahogy én visszatekintek a saját szakterületemre, hasonló a helyzet ezzel, mint volt 30 évvel ezelőtt a mozaik plasztikával. A mozaik plasztika is azon túl, hogy egy olyan eredményt, egy olyan gyakorlati eredményt produkált, amit ma is használunk, azon túl új porcfelszín képzési eljárások kutatásának az irányait is kinyitotta.
1: 40 éve dolgozik a Tuzsokiban. Sehol máshol nem dolgozott. Hogy ennyire hűséges?
0: Hát igen. Igen, én azt gondolom, hogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy én hát hűséges voltam ugye az országhoz, hűséges voltam a szakmához, és ezen belül hűséges voltam az első munkahelyemhez.
1: Hát ilyen nem nagyon van, hogy manapság 40 évig egy helyen dolgozik. Ez már kuriózumnak számít.
0: Nem tudom, hogy mi az országos átlag, azért azt büszkén mondom, hogy most én idén 25. éve, hogy is? Nem is 25. De. Jövőre lesz 25. éve, hogy osztályvezető vagyok, és én arra nagyon büszke vagyok, hogy a munkatársaimnak a zöme, annak ez az első munkahelye, az időseké is. Tehát sokan dolgozunk ott. Tehát ehhez sok minden kell. Kell ahhoz, hogy tényleg, ahogy említettem a beszélgetés korábbi részében, hogy ez egy sikeres szakma, ez egy jó munkahely, és ez egy jó közösség volt. Amit én az előző főnökeimtől megörököltem, az, hogy amikor én oda kerültem a Luzsokiba, akkor ez már egy nagyon jó baráti, családi közösség volt, ez az osztály, és büszke vagyok arra, hogy ezt meg tudtuk tartani. És akkor teltek, múltak az évek, jött egy-két siker, nemzetközi elismerés, ami kinyitotta a kaput a kollégáimnak is, nem csak én nekem, és jó leső érzés az, hogy ennek ellenére olyanokkal tudok együtt dolgozni, akikkel 40 éve, 30 éve, 20 éve dolgozom együtt, de én tulajdonképpen azt mondom, hogy a mai világban arra is büszke lehet az ember, hogyha egy fiatal 10-15 éven keresztül meg tud tartani. És erre ez a kórház ez alkalmas volt. Ebben nem abban, hogy én ezeket a hűségszinteket tudtam produkálni, abban én nem a saját emberi nagyságomat látom, hanem az, hogy tényleg jó közegbe kerültem, szerencsés is voltam, tehát a kutatási vonalon én kifejezetten szerencsésnek éreztem magam, mert én kitalálhattam volna hasonló kariberű, hasonló nehézségű más eljárást, vagy metodikát, amit esetleg egy-két év alatt túl lépett volna a világ, vagy ami kevésbé lett volna népszerű, tehát ugye miről van szó? Az életkor előre haladtával előbb-utóbb mindenkinek lesz valami mozgásszervi problémája. Magyarul óriási a merít

0: megközelítés, tehát óriási a betegek oldaláról az érdeklődés is, tehát bármi, ami ebben a szakmában történik, az kiemelt figyelmet kap.
1: Igen.
0: Hát ez kiemelt figyelmet kap. Tehát ha megyünk az utcán, és találkozunk 10 szembe jövő emberrel, akkor, és megkérdezzük, hogy hallott-e már a térprotézisről, vagy a csípőprotézisről, vagy a porcátültetésről, a zöme azt fogja mondani, hogy igen. És hogyha ugyanezeket az embereket megkérdezzük, hogy a policisztás veséről hallottak-e már, akkor nem biztos, hogy kettő is van közöttük, aki azt mondja, igen. Hogy igen. Tehát fókuszban vagyunk, ráadásul, ahogy említettem, szerencsések is vagyunk, mert azért ez egy olyan értelemben szerencsés terület, hogy a betegeink zömét meg tudjuk gyógyítani, nagyon sokon tudunk segíteni, a napi életvitelüket könnyítjük meg. Ennek megfelelően jó, pozitívak a visszajelzések.
2: Igen. Azt mondta, hogy ez egy kvázi, hát nem azt mondom, hogy sikerszakma, de olyan szakma, amiben sok a sikerélmény.
0: Így van, igen.
2: Hát akkor viszont, hogyha valami nem sikerül, akkor ez különösen így erős van. Impulzus. Ez hogy éli meg?
0: Hát nehezen. Hát,
2: jó közegben, sikerekben között ez nem nagyon fér bele akkor a sikertelenség, ugye?
0: A pályám első részében, mondjuk vegyük úgy, hogy talán az első 20 évben sokkal több traumatológiát csináltam, és a traumatológia vonatkozásában a politraumatizált, tehát a nagyon súlyos traumákat elszenvedett betegeknek az esetleges elvesztése az nagyon megviseli az embert. Az is nagyon megviseli az embert, ha valakinek olyan végtag sérülése keletkezik, ami helyreállíthatatlan és amputáció végződik a dolog, ezek nyomokat hagynak. A elmúlt 25 évben, amikor is a endoprotetikai tevékenység rendkívülnek az aránya rendkívüli módon felszaporodott, és a már több évtizede végzett endoprotetikai tevékenység folyományaként már a kilazult protézisek az idős embereken, rossz immunológiai állapotú, számos mellékbetegséggel vagy kísérőbetegséggel kezelt betegeken nem tudunk esetleg segíteni, ezek megviselik az embert.
2: Ez mit jelent egyébként? Hogy hat rá önre?
0: Hát deprimálja az ember. Tehát ezek azok, amik, hogyha ha hazamegy, akkor is gondolkodik ezeken, akkor is úgy benne van a fejébe, de amik úgy végigvonulnak egy napon. Tehát ugye mi nagyon sok beteget látunk el, mert a műtéteknek a hossza, mondom, az általános sebészettel szemben valamivel rövidebb, nagyobb számú beteggel találkozunk, és ennek megfelelően egy ilyen kontrollos napon 50-60 beteggel is találkozunk. És előfordul az, hogy az 50-60 betegből a 8. vagy a 10. egy problémás beteg, akinél érezzük, hogy nem tudtuk eddig úgy megoldani a problémáját, ahogy szeretnénk. Ő is panaszos, én is tudom, hogy itt valami szövődménnyel kell szembenézni. És akkor utána jön a következő 20-30, akinek semmi baja nincs, de közben többször is eszembe jut, hogy mit lehetne még csinálni, hogy jobb legyen neki. Tehát hál' Istennek mondom, a győzelmek száma nagyobb, mint a kudarcoké. De azért nincsen olyan szakterület, ahol nincsenek kudarcok.
2: Én csak egy pillanatra visszatérnék gondolatilag arról az együttérzésről, amiről pedzegettük az elején, hogy lehet egy orvosnak együtt éreznie, vagy nem lehet, de nekem úgy tűnik, ezt nem lehet kikapcsolni.
0: Nem
2: ez
0: lehet
2: vagy
0: kikapcsolni.
2: Vagy van együttérzés,
0: igen,
2: vagy
0: igen,
2: nincs.
0: Igen. Nem lehet. Nem lehet, még akkor sem lehet kikapcsolni, amikor valakivel semmilyen vonatkozásban hogy hétköznapi kifejezést használjak, nem jött létre a kémia közöttünk, mert nem azonos típusú emberek vagyunk, nem azonos életkorúak vagyunk, nem azonos intellektuális szinten vagyunk, de akkor is a problémával való azonosulás azért az elkerülhetetlen. Tehát az mindig működik.
2: Fiaival is dolgozik, igen. Két fia orvos, ugye a harmadik
0: közgazdás.
2: És asszisztens.
0: Minden tud.
2: És arra lennék kíváncsi, hogy nyilván sokat beszélgetnek. Meg önök orvos dinasztia. Azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatni.
0: Igen. Igen.
2: Mégis, mit mondana nekik, ha csak egy mondat, srácok, olyanok legyetek, vagy arra figyeljetek?
0: Az a döntés, a sebészeti szakmában az indikáció. Amikor műtétet indikálunk, akkor azon túl, hogy az elvégezhető-e, mérlegelni kell azt, hogy tényleg ez a legjobb a betegnek, tényleg segít-e rajta, tényleg fel tudja-e azt dolgozni. Mert van olyan műtéti eljárás, amit a beteg nem tud egyszerűen intellektuálisan vagy habituálisan feldolgozni. Vannak olyan kombinált szalagpótlások, amiknek az utókezelését nem biztos, hogy a beteg úgy fogja végigcsinálni, mint amilyen bonyolult az a műtét, és mint amit az a műtét megkíván. Úgyhogy a döntéseken nagyon sok múlik. És ez a napi gyakorlati műtéti tevékenység során is így van. Tehát az, hogy amikor haladok előre egy feltárásnál, mi az, aminek jelentősége van, mi az, amit csinálhatok gyorsabban, és mi az, aminél le kell lassítani, és meg kell állni, és meg kell fontolni.
2: Ön is így dolgozik?
0: Hogy én így dolgozom?
2: Igen.
0: Azt gondolom, hogy ha van olyan tulajdonságom, amivel, vagy készségem, inkább így fogalmaznék, amivel úgy tényleg elégedett vagyok, arra azt gondolom, hogy talán amellett, hogy haladósan szeretek operálni, a döntési helyzetekben azokban jó vagyok, szerintem.
2: Hangori professzor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött a Dzsungelharcba, és beszélgethetünk a szakmáról, meg önről is.
0: Én köszönöm szépen a meghívást.
1: A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem professzor dr. Hangodi László, az Uzsoki Kórház ortopéd traumatológiai osztályának osztályvezető főorvosa, az MTA rendes tagja, és a Genuform AI társalapítója volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel olyan emberekről, akik belső tűzzel, szabadságszeretettel, kitartással, elszántsággal élnek, persze eközben vezetik saját vállalkozásokat, legyen az induló startup, vagy a piacon már stabil helyet kivívott társaság. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.
3: Rádió Café. Van barátod. Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
3: Rádiókafé, van barátod.
6: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu.
7: Egy rádiót venne, de minek, uram?
8: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
6: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
9: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
10: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Újabb házi sertéseket támadott meg az afrikai sertéspest is. Kukarongáló harapott meg egy rendőrt Győrött. Esőre nincs sok esély a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődtek a munkálatok Pakson a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Fenékküszöböt építenek, amely tartósan mintegy egy méterrel emelheti meg a folyó vízszintjét az atomerőműnél, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Emellett két bárkát is a helyszínre vezényeltek, ezek segítségével további 20 centis emelkedést érhetnek el. A kormányfő hangsúlyozta, a legfontosabb szempont a nukleáris biztonság fenntartása. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Nemrég egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen, legutóbb pedig Baranyában két helyen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvos tanébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák a vírus terjedését.
12: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása. Egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep. Mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárására.
11: A vírust vaddisznók terjesztik, a fertőzés Horvátország felől érte el hazánkat. Rendőrt harapott meg egy férfi Győrött. A 30 év körüli tettes hétfő hajnalban éppen kukákat rongált, amikor a járőrök közbeléptek. Megpróbálták megfékezni, de egyikük karját véresre harapta. A férfit őrizetbe vették, majd ma le is tartóztatták, de fellebbezett. A gyanúsított egyébként többszörös visszaeső, garázdaság és lopás miatt is bajba került már. Erdő és bozott tüzekkel küzdenek a Nyugat-Balkánon. Szerbiában mintegy 40 helyszínen ég a növényzet. Montenegróban több tengerparti térségben pusztítanak a lángok, Horvátországban Brač szigetén és Rijeka közelében, illetve Bosznia-Hercegovinában is oltanak tüzeket. A tartós hőség, a kiszáradt növényzet és az erőszél miatt a lángok gyorsan terjednek. Viszonylag egyhangú lesz az időjárás a következő napokban. Nagyrészt derült, napos idő várható, esetleg kevéske felhővel, csapadék nélkül. Péntekre 29-32 fokot ígérnek. Aztán napról napra kicsit melegedhet az idő, vasárnapra már 33-37 fok lehet. Felhők majd hétfőn jelenhetnek meg nagyobb számban, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon. Hozhat záport, zivatart is, de így is több órás napsütés várható 30-38 fokkal.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén és a podcast lejátszókban, ahol elismert inspiráló vezetőkkel beszélgetünk dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és a mai epizódunkban vendégünk Baris Sarolta, Laura nővér, a 800 éves Domonkos Rend női ágának szerzetese, eredeti végzettségét tekintve pedig közgazdász. A kombináció önmagában is érdekes, hogy hogyan össze az egyház és a közgazdaságtan, és pontosan erről fogunk ma beszélgetni. Laura nővér tanít nekünk néhány alapgondolatot, hogyan formálható a haszonelvű gazdaságtan emberközpontúvá, hol vannak a fontos töréspontok, és honnan jutottunk el a ma ismert paradigmákig, merre lehet tovább lépni. Nem utolsó sorban pedig beszélünk arról, mit tehetünk menedzserként ennek érdekében. Szia, Laura nővér, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kezdeném is azzal a meglepő kombinációval, hogy közgazdászként végeztél, és a karriered kezdetén külkervállalatnál dolgoztál, illetve utána Pepsi-nél menedzserként, hogy mesélsz erről nekünk egy kicsit, ugye ez a 80-as, 90-es évek tájéken lehetett.
2: Igen, sziasztok, akkor tegeződjünk, én is nagyon szeretek tegeződni, hogy akkor a hallgatók felé is inkább ilyen tegező módban lennék. A kérdés, hogy jön össze a közgazdaságtan meg a szerzetesség, az egy nagyon izgalmas dolog. Ott kezdődik, hogy a szerzetességhez hozzá kell társítani a hitnek a fogalmát. Tehát én úgy kezdeném, hogy én gyerekkoromtól fogva vallásos családban nőttem fel, jártunk templomba, imádkoztunk, stb. Tehát nem állt távol tőlem a hitnek az értékei, se Jézus Krisztus, se a Jóisten, stb. Ez nagyon fontos a szerzetesség szempontjából. Ugyanakkor egy ilyen nagyon érdeklődő természetű ember voltam. Nagyon szerettem a matekot, és nagyon szerettem a történelmet, tehát a humán tárgyakat is, meg a reál tárgyakat is, és a közgazdasági egyetemre ez volt a felvételi matek meg történelem. Úgyhogy én felvételiztem a Marsz Károly Közgazdaságtudományi Egyetemre 1980-as években, és elvégeztem külgazdasági szakon. Nagyon izgalmas volt a tanulás, is szerettem, és utána külkervállalatoknál helyezkedtem el, ahol rengeteget utaztam. Tehát ez volt az én nagy kalandom az életem elején, a pályám elején, hogy Tajvantól, Izraeltől, Németországtól kezdve Amerikáig nagyon sok helyen utaztam.
1: Akkor ez kuriózum volt azért.
2: Ez nagyon kuriózum volt. A 80-as években ugye az volt az állami politika, hogy 3 évenként utazzon az állampolgár, kap 10 dollárt, aztán éljen meg belőle, ahogy tud. Én meg évente 3-4-szer utaztam ilyen szép távoli országokba, business classon ráadásul, még ez is egy ilyen kuriózum volt, és kötöttem az üzleteket. Nagyon izgalmas volt, én nagyon szerettem a Pepsi-nél, illetve még a Pepsi előtt, amikor a Pepsit megismertem, akkor egy alma koncentrátum áruallapot kaptam a Máté Szalkai gazdaságtól, és ezt kellett eladnom nyugat-európai országokba, és akkor kiolvastam, hogy a Pepsi-Cola meg a üdítőipari vállalatok alapanyagként használják. Kiküldtek Amerikába, New Yorkba és Los Angelesbe gyakorlatra, és akkor ott bekopogtam a Pepsihez, fölhívtam őket, nagy meglepetésemre fogadtak. Már megint egy ilyen első ilyen ember központú tett volt, hogy semmi érdeke a Pepsi-s üzletkötőnek, menedzsernek nem volt, hogy 2 darab konténert megvásároljon tőlem, amikor ők 1000 konténernyi nagyságrendben számoltak. De valahogy annyira meglepődött, hogy a vasfüggöny mögül egy fiatal hölgy ott ül vele szembe, hogy megvette azt a 2 konténer alma koncentrátumot, és akkor így kezdődött a kapcsolat. Utána pedig a Pepsi-nél irodavezető és kereskedelemfejlesztési menedzser lettem, ahol volt kb. 10 emberem, és ott ilyen logisztikai problémákat oldottunk meg, hogy a falvaktól kezdve a szupermarketekig hogyan, milyen módon adjuk el a Pepsit. Itt is volt egy ilyen emberközpontú mozzanat, hogy én nem csak arra mentem, hogy a számok teljesüljenek és a profit teljesüljön, hanem ilyen emberséges osztályom volt, hogy a többi részlegről oda akartak jönni, dolgozni hozzánk, mert az terjedt el, hogy nálunk szeretet van. Fölvettem például egy 50 éves titkárnőt, akit ki akartak rúgni, mert már idős, akkor fölvettem ki kívülről olyan embereket, akiknek nem volt munkájuk, és akkor én tudtam nekik munkát adni. Tehát akkor már így zsigerből ösztönösen tudtam figyelni az ilyen emberi oldalakra.
1: És a teljesítmény is közben jött, hogy jól gondolom.
2: Az még jobb volt a teljesítmény, mert nagy lelkesedéssel dolgoztunk együtt. Tehát az, hogy ilyen jó légkör volt, ilyen vidám, nevetős és tényleg normális légkör volt, ez azt eredményezte, hogy sokkal jobbak lettek a számaink.
1: Ebben én azt is érzem, hogy van egy óriási kontraszt, tehát hogy nem tudom, hogy egyébként a 80-as években mit tanultatok, vagy honnan tudtatok fejlődni mondjuk a Marx Károly Közgazdaságtani Egyetemen, de közben amerikai vállalatokkal tárgyaltál és dolgoztál. Most egy picit nehéz már talán ebbe bele gondolni, mert most azért viszonylag mondjuk így könnyen hozzáférhető akár a nemzetközi tudás, vagy az emberek a módszertanokat, meg a mintákat már talán könnyebben elérhetik, de hogy mi volt akkor, vagy hogyan épült fel az attitűdötök így a gazdasággal, a piaccal, versennyel kapcsolatban egy ilyen rendszerváltás közeli Magyarországon?
2: Igen. A 80-as évek volt az a forrongó évtized a közgazdászok között, amikor én szerintem akkor jó volt, aztán később kiderült, hogy mégse jó, hogy arra koncentrált minden reformer közgazdász, hogy ne a KGST-n belül kereskedjünk, meg ne ez az 5 éves tervutasításos rendszer domináljon a gazdaságba, hanem nyissunk nyugat felé, és akkor erről szóltak a cikkek, a közgazdaság újságokban, erről szóltak a közgázklubnak, volt egy ilyen közgázklub, az is egy ilyen reformer hely volt, a hallgatókból állt össze, meg reformer oktatókból, és akkor ott végig erről beszéltünk, hogy hogy tudunk nyugat felé nyitni, hogy tudjuk piacosítani, hogy hogyan menne tovább az ország, hogyha nem a Szovjetunió, meg a KGST uralná. Tehát ez egy ilyen forrongó évtized volt, az iskolapadokban pedig a kőker technikából, a kőker tantárgyakból tudtunk tanulni, tehát hogy mi a CIF, meg mi a FOB, meg mit tudom én, ezeket így jól meg lehetett tanulni, és utána én azt gondolom, hogy azért, amikor dolgoztam, akkor a tapasztalat adta a legtöbbet, tehát amit a partnereimtől tanultam, amit láttam utazásaim során.
1: És akkor ehhez képest egy huszárvágással hogyan kerültél egy szerzetes rendbe? Mi volt a döntés, vagy ennek a folyamatnak a lényege?
2: Hát ez igazából, akkor vissza kell térni a hitnek a talajára, hogy édesanyám beteg lett, és akkor én azt gondoltam, hogy én szeretnék neki minden szeretetet visszaadni, amit én tőle kaptam, mert az orvos behívott, és azt mondta, hogy 1 év van hátra. És akkor ez az 1 év volt az a fordulópont, amikor bennem egy ilyen értékrendi fordulat történt, tehát hogy most már nem az utazás, meg nem a Pepsi számok a fontosak az életemben. Még azt is megmondanám, hogy ilyen kiégés is volt, hogy már a, nem tudom, hogy a szállodai szobába egyedül, az már nem volt olyan jó. És hogy arra jöttem rá, hogy az, hogy az édesanyámmal törődök, őt segítem, az sokkal fontosabb lett, mint az utazások. Tehát megfogalmazódott bennem, hogy valami más értékrendet keresek, és akkor így visszajöttek a hitnek az értékei, és akkor Jézus Krisztussal kialakult egy nagyon szép személyes kapcsolatom, tehát a hit talaján kialakult egy Isten kapcsolat, ami mentén én azt tudtam kimondani az 1 év végén, amikor édesanyám meghalt az 1 év végén, hogy én Jézust akarom követni, tehát egy egész más értékrendbe akarok élni, mint az előtt. És akkor már kapcsolatba kerültem egyházi személyekkel, papokkal, szerzetesekkel, feljártam zsorozsmázni a domonkos atyákhoz, minden nap misére jártam, hittanra jártam, énekarba jártam, segítettem öreg néniket, nagy fizetésem volt a Pepsi-nél, akkor abból tudtam adni olyan embereknek, akik rászorultak egy pap segítségével. Tehát egy egész más típusú életmód indult el az édesanyám halála után. És akkor azt mondta, lett egy lelkivezetőm, hogy ami bennem most munkál, és pontosan Jézussal való kapcsolatom alapján, az egy szerzetes rende valósítható meg. És akkor menjek le Szombathelyre, ott vannak a domonkos nővérek, és nézzem meg, hogy hogyan élnek. És akkor én lementem, és akkor lett egy olyan élményem, és ez szerintem fölülről jött a Jóistennek a jele, hogy otthon éreztem magam. Tehát beléptem a kapun, és egy ilyen otthonérzés fogott el. És akkor ott elkezdtem beszélgetni a nővérekkel, nagyon megtetszett, mert a domonkos rend egy intellektuális rend, tehát nagyon nagy hangsúly van a tanuláson. A teológia tanuláson van a legnagyobb hangsúly, de vannak nálunk fizika tanárok, kémia tanárok, filozófusok, tehát egy csomó olyan tárgykör, ami nagy tudományos munkát igényel, tanulást igényel, és ha mellé tesszük a teológiát, a hitnek a tudományát, akkor ebből kialakul egy nagyon szép keresztény megközelítésű, és én szerintem ez az emberközpontú megközelítés, világrend. És én megismertem ezeket a nővéreket, meg azt is láttam, hogy milyen szép családias légkör van ott a rendben, tehát, hogy szeretik egymást, meg jól vannak egymással. Nem egy ilyen nagyon merev rend, hanem teljesen igazodik a mindennapi élethez is. De persze van egy csomó szabály, de hogy ez élhető, tehát emberies. És akkor megtetszett az egész, és akkor addig beszélgettem a vezetővel, hogy mondta, hogy beléphetek.
1: Itt ugye a kontrasztot akkor te magad átélted, mégis egy paradigmaváltás volt a saját életedben, amit szerintem a mai beszélgetésben ezt ki tudjuk majd nyitni egyébként, hogy ez rendszer szinten ez a fajta paradigmaváltás, ez hogyan néz ki. Mennyiben hasonló egy ilyen egyházi szervezet egy multinacionális részvénytársasághoz, hogy mik a különbségek, mik a hasonlóságok?
2: Hát ez nagyon érdekes. Én megint oda tenném a kulcsot, hogy az egyházi szervezetnek az alapja a hit. Tehát az egyház azért jött létre, még Jézus Krisztus alapította, hogy menjenek, hirdessék az evangéliumot, mondják el a jó hírt az embereknek, és így szervezetten alakuljanak ki keresztény közösségek, amelyek így a hit alapján az evangéliumot hirdetve, Jézus tanítása alapján élnek, és kommunikálnak, mennek az emberek felé. Tehát, hogy szerintem ma is ez az egyháznak a küldetése, de hát nyilván gazdálkodnia is kell az egyháznak, mert ugye a templomok azok alapkövei ennek a létmódnak, ahol a szentmiség folynak, ami megint ugye Jézusra utal, meg a Szent Háromságra, tehát, hogy vannak ingatlanok, vannak szervezetek, amit menedzselni kell, és ez lehet hasonló egy multi céghez, hiszen az egyház ez egy ilyen hierarchikus szervezet, római központtal, tehát igen, a hasonlat az nem annyira rossz, hogy van egy római központ, és aztán vannak püspökségek, vannak plébániák, tehát egy jól szervezett, centralizált, hierarchikus szervezet az egyház.
1: Említetted, hogy a domonkos rendben ugye a tanulás, a gondolkodás az egy kiemelt szerepet kap, illetve a tanítás is, nem csak a tanulás. Hogy ezt hogy képzeljük el, mert általában a szerzetesekkel kapcsolatban van egy olyan sztereotípia, hogy a világtól elzárva élnek, de valahogy a te esetedben ennek pont az ellenkezőjét érzem a beszélgetéseink, vagy akár az írásaid alapján.
2: Uh-huh. Vissza kell menni nagyon röviden, hogy alakult meg a domonkos rend, hogy Szent Domonkos az alapító, ő egy nemes családnak egy sarja volt, papi pályán indult el, és azt látta 12. században spanyol-francia környezetben, ő nagyon az eretnekség, és azt döntött el, hogy ő szeretne az eretnek nézetek ellen harcolni, és hirdetni az igazi jó hírt, amit Jézus tanított valójában. És akkor ilyen társakat szerzett maga mellé, és járták az utakat mezitláb, tehát nem lóval, mint az akkori püspökök, hanem ilyen szegényen és egyszerűen, és hirdették az evangéliumot, és akkor ő arra jött rá, hogy ezt csak akkor tudja nagyban megcsinálni, hogyha egy szerzetes rendet hoz létre, és sok-sok ember toboroz erre a célra. És akkor Honorius pápa, 16. Honorius pápánál 1226-ban megszerezte az engedélyt arra, hogy egy rendet alapítson, és így jött létre a prédikátor rend. És akkor már voltak társai, és ezeket a társait elküldte a nagyvilágba. Tehát, hogy hirdessék az evangéliumot, és tanuljanak, mert arra is rájött, hogy anélkül, hogy megszereznék ezek a társai az alapvető teológiai képzettséget, tehát, hogy tudják, hogy mit hirdessenek, ahhoz tanulni kell. Úgyhogy elküldte kettesével őket Párizsba, Bolognába, Kölnbe, a nagy egyetemi városokba, és akkor itt már újabb rendek, közösségek alapultak, Magyarországra is elküldte 1200-as évek végén magyarországi rendpár alapította meg a domonkos rendet Magyarországon. Tehát hogy abszolút a mi rendünk a világban él. Az a rendünk hivatás, hogy tanuljuk meg az alapvető igazságokat, amit a teológia mutat meg nekünk, a teológiának a tárgyköre, és ezt hirdessük a világban.
1: Itt akkor már végig is összekapcsolódik a közgazdaságtan, vagy ugye akkor a gazdaság és a rendnek a működése, de osszassunk el néhány ilyen szintén ilyen mítoszt, hogyha lehet, hogy a közgazdaságtant azt mennyire tekinthetjük egy ilyen nagyon racionális, kiszámítható tudománynak, illetve a vallást, meg az egyházat mennyiben tekinthetjük kizárólag egy morális területnek, és ő szándékosan egy kicsit már egyből ilyen vitathatóan tettem fel a kérdést, mert ha jól gondolom, akkor a válasz az nem pont ez lesz, ahogy megfogalmaztam.
2: De nagyon jó, mert ez egy évszázados dilemma, amit most felvetettél. Tehát van egy olyan, hogy Noma elv, ami a 19. századi oxfordi közgazdászoknak volt az elve, ez a non-overlapping magisteria, egymást nem átfedő felségterületek. Tehát ők azt hirdették, hogy az erkölcstan, az etika, az nem párosodhat össze a közgazdaságtannak az elveivel, mert egymást akkor lebutítják, hanem külön kell kezelni őket. És akkor utána jött ez az egyház társadalmi tanítása irányultságú közgazdaságtan, amit majd esetleg később jobban ki tudok fejteni, amik azt mondta, hogy de nem igaz, mert pontosan az a lényege a közgazdaságtannak, hogy erkölcsi elveken nyugodjon. Erről szól nekem a Háromdimenziós Gazdaság című első könyvem, hogy a gazdaság akkor lesz a helyén, hogyha erkölcsi alapokon nyugszik. Tehát a pénzügyek akkor lesznek a helyükön, hogyha az átláthatóság, meg a becsületesség, meg a okosságnak az értéke áthatja a pénzügyeket.
1: És az emberek szintjén is érvényes tud lenni, hogy mondjuk egy menedzser, vagy egy döntéshozóban is, tehát nincs olyan, hogy most valaki egy részvénytársaságban akkor moralitás nélküli racionális döntéshozó, illetve akkor gondolom, akár egy szerzetet is rendben sincs, hogy csak a morális dolgokkal foglalkozó és a racionális tagadó vagy elvető a dolgok, hanem hogy ez mindig a kombinációja kell, hogy legyen.
2: Igen. Én ezt hirdetem meg, most nem magamról akarok beszélni, van egy ilyen társaság a világban, akik az egyház társadalmi tanítása alapú közgazdaságtant hirdetik, és ennek az elődje egy úgynevezett civil gazdaság, ami a 18. századi itáliai városokban volt honos, egy Antonio Genovesi katolikus pap, de egyben közgazdász volt ennek a hirdetője, és a civil gazdaság azt mondta, és aztán meg Arisztotelész is ezt mondta, hogy a gazdaság akkor jó, hogyha erényes emberek gyakorolják. Tehát, hogyha a menedzser erények birtokában van az okosság, az igazságosság, a mértékletesség, meg ilyen értékeknek, és hogyha ezek gyakorolják a gazdaságot, akkor azok az anomáliák, hogy
1: lopás,
2: meg kizsákmányolás, meg korrupció, ezek akkor alapból nem tudnak fölbukkanni, mert hogyha én jó ember vagyok, ha jól csinálom, hogyha erényesen, erkölcsösen csinálom, akkor eleve egy normálisabb gazdasági rend fog kialakulni. Ezt is leírom egyébként ebbe a Summa Ökonomiae könyvembe is, meg az előzőbe is, hogy például, hogyha nem haszonelvű emberek gyakorolják a gazdaságot, akik csak kizárólag a saját önérdekükre fókuszálnak, hanem tudnak figyelemben lenni a másik ember érdekére is, akkor már ilyen win-win helyzetek fognak kialakulni, mert akkor tudnak együttműködni, és az együttműködés talaján egy sokkal virágzóbb gazdasági működés tud létrejönni, mint a halálos versenyben.
1: Most egy kis szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Sziasztok, Dávid Roland vagyok a Virtuózoktól, és a Rádió Cafét hallgatom. Hallgassátok ti is velem. Hajrá, Virtuózok!

0: Még ne menjetek el! Az Epic Stories folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Elnézést!
2: Nem műsz bemenni.
1: MZKT!
2: Tessék!
1: MZKT!
2: Ja. Angolul létszik!
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszi.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
5: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, T-Deni, Carson Koma, By Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
6: Ez az Epic Stories, én Dolcsák Dániel vagyok, Baris Saroltával, Laura nővérrel beszélgetünk az emberközpontú gazdaságról, profitról, növekedésről és a gazdasági paradigmaváltás szükségszerűségéről. Jó is, hogy említetted a könyvedet, ami szerintem egy tankönyv, amit érdemes figyelemmel olvasni, de hogy azért mindenki a jelenben él, és nevezzük nyugodtan ilyen kizsákmányolónak, vagy globalizált kapitalizmusnak a mostani világot, de hogy ennek van egy evolúciója, a gazdasági szemléletek azért nem így születtek meg, és a könyvedben számomra is néhány meglepő összekötés, de hogyan jutottunk el mondjuk Arisztotelésztől, Aquinói Szent Tamástól, vagy Antonio Genovesi-től, Adam Smith-ig, Milton Friedmanig, és mondjuk a mostani világig, hogy mik voltak a lépések a gazdaságra, vagy a haszonra, hogyan tekintettek mondjuk az ókortól kezdve, mik voltak ezek a lépések?
7: Igen, tehát a lépcsőfok valahogy úgy volt, hogy én Arisztotelészig mennék vissza, ugye, ami Krisztus előtt 500 körülbelül, tehát 2500 évet megyünk vissza, hogy ő már értekezett gazdasági kérdésekről a Nikomakoszi etikában is, ahol az erényetikát fektette le, tehát erényekről, amikről most itt beszéltünk, ő adott hírt legelőször, és ő dolgozta ki rendszerbe. Aquinói Szent Tamás őrá építkezve tovább dolgozta ki ezt az erény alapú erkölcsi rendszert, erényetikát, és hogy a Politika című könyvében Arisztotelész kétfajta gazdasági modellt ír le, az egyik az oikonó, ami ugye az ökonómia és a gazdaságnak az alapszava, ez azt jelentette nála, hogy a háztartási munkák elvégzése és a szükségletek kielégítése. Tehát szerinte a gazdasági folyamat akkor jó, hogyha a háztartási munkák elvégzésére koncentrál, a háznépének a szükségleteit kielégíti, és az erőforrások racionális allokálása történik meg. És akkor ez egy ilyen periódikus gazdasági folyamat, tehát nem a végtelenbe megy föl, hanem vége van a gazdasági periódusnak, hogyha legyártották a cipőt a gyereknek, és utána következik a következő gazdasági periódus. Tehát ez lenne az alapja a gazdasági, a normális gazdasági képletnek. De a másik, amit Arisztotelész megfogalmazott, az a krematisztika, és a krematisztikát használják a 2008-as pénzügyi válság bankjaira is, tehát hogy például van egy szerzőpáros, a Herman Daly és a Junior Cobb, aki a Ford a Kamangul című könyvében krematisztikus bankoknak hívta a Manhattan déli részén levő bankokat, és ez a krematisztika annyit jelent Arisztotelésznél, hogy pénzből még több pénzt csinálni. Tehát ennek a haszonmaximalizálós, neoklasszikus, neoliberális ennek az alap képlete ez a krematisztika, amit már Arisztotelész meglátott. És ő azt mondta, hogy nem ez a helyes gazdasági folyamat, hanem inkább az ökonómia. És akkor most ugrunk egyet Aquinoi Szent Tamásra, aki nagyon alapoz Arisztotelészre a műveiben, és ő ugyanezt mondja, hogy a profit akkor jó, hogyha valami erényes dolgot támogat. Tehát nem azt mondja, hogy rossz a profit, és ő kidolgozza a jókról szóló elméletét, ahol az anyagi javak is jók, ő szerinte, meg a pénz is jó, meg a profit is jó, hogyha valami erényes dolgot támogat eszközként. Tehát az anyagi javak, a pénz és a profit eszközök az értéknek a létrehozásához, az erkölcsi érték létrehozásához, és az erkölcsi érték magasabb hierarchikus szinten van, mint az anyagi javak, vagy mint a pénz.
6: Igen, ezt valószínűleg és akkor egy ilyen fejre állított háromszöggel, vagy azt hiszem a könyvedben is van ugye egy ilyen ábra, hogy valójában nem tagadja a profitot, vagy nem démonizálja a profitot, hanem csak így a sorrendet szeretné máshogy összerakni, mint ahogy igen, most gondoljuk.
7: Így van, tehát tulajdonképpen az egész, amit én hirdetek az emberközpontú gazdaságban, az egy szemléletváltás. Tehát nem azt akarjuk mi ilyen közgazdászok, külföldi közgazdászok is elhinteni, hogy a főáramú közgazdaságtannak az eszközei, meg a meglátásai, meg a törvényszerűségei rosszak, hanem egy más megvilágításba szeretnénk helyezni. Tehát a profitot is egy más megvilágításba akarjuk helyezni, hogy ahelyett, hogy fő gazdasági cél lenne, maximalizálandó fő gazdasági cél lenne, az eszközök helyére rakjuk, hogy a profit az nagyon jó és nagyon szükséges, de én úgy nevezem, hogy nem mint maximális szint, hanem mint optimális. Tehát nem maximalizáljuk a profitot, hanem optimalizáljuk. Nézzük meg, hogy mi az az optimális profit szint, amely mellett én meg tudom valósítani az érték céljaimat. És akkor a cél helyére egy érték megvalósítást teszek, a közjónak a megvalósítását teszem. Ezt akarom maximális szinten elérni, a közjót, az emberek boldogságát, az emberek kiteljesedését, és ehhez nyilván kell egy csomó profit, és ehhez nyilván kellenek azok a profit kalkulációs képletek, ami benne van a Samuelson Woodhouse közgazdaság című könyvben, ami fő tankönyv a Corvinuson például. Tehát azok nagyon kellenek, azokat nem vetjük el, tehát meg kell nézni, hogy ilyen számítási technikák alapján milyen optimális profit szint mellett tudok egy értéket megvalósítani, ami mondjuk egy környezetbarát termelés, egy emberbarát termelés, egy nem tudom, bármi, ami értéket jelent a gazdálkodó számára.
6: Tehát, hogy jól értem, a profit az mind a két esetben az a mozgásteret bővíti, hiszen igen, akkor tudok ugye cselekedni, hogyha vannak forrásaim hozzá, de egészen más jelent, hogyha a cél az önmagában csak az, hogy akkor legyen még több profit, de hogy akkor mi a cél a másik esetben? Hogyan tudnád akkor leírni így mondjuk az emberközpontú gazdaságnak így a céljait, hogy ott ugye ez a közjó, ezt hogyan tudjuk kifejteni, hogy ez mit jelent így a gyakorlatban?
7: A közjó az egyháztársadalmi tanítása, ami megint évszázados tanítás, pápai enciklikákból áll, kezdődik, 13. Leó pápánál végződik, a Ferenc pápánál, most meg a 14. Leónál. Tehát ezeknek vannak ilyen alapértékei, amik például az emberi méltóság, a szubszidiaritás, a szolidaritás, az igazságosság és a közjó. De most, hogy mi ez a közjó, azt egész egyszerűen egy szerzőpáros fogalmazta meg, Michael Norton és Helen Alford, a Management a számít a hit című könyvben, hogy a közjó nem más, mint emberi kiteljesedés, mind egyéni, mind közösségi szinten. És az emberi kiteljesedés, ez a boldogságot jelenti, de nem a hedonisztikus boldogságot, hanem egy arisztotelészi értelemben leírt boldogságot, ami az, hogy kitűzök egy nemes célt az életembe, egy alkotás megtételét, a család felnevelését, tudom, a munkámat jól csináljam. És amíg ezt a célt űzöm, közben én egyre nemesebb leszek, egyre értékesebb leszek. Ugye ezt érzi az ember, mikor megírtam a doktorimat, akkor én többnek éreztem magam a végén, mint az elején, mert rengeteget melóztam benne, rengeteg dolgot megismertem, és így értékesebb lettem. És hogy ez az értékesülési folyamatot hívjuk kiteljesedésnek, és ezt tesz boldoggá Arisztotelész szerint. És még boldoggá tesznek az emberi kapcsolatok, és boldoggá tesz a lelki élet. Tehát ezt a boldogságot jelenteni a közjó, amit szeretnék megvalósítani az emberekkel. És hogyha egy állam például a közjót akarja megvalósítani, akkor holisztikus módban nem csak a gazdasági értékekre kell, hogy koncentráljon, mert az emberi kiteljesedésben éppen olyan fontosak az immateriális tényezők is. Tehát a nem anyagi tényezők, az oktatással tudom ezt én segíteni, az egészségügyet tudom segíteni, a vallásügyel, a kultúrának a menedzselésével. Tehát egy csomó olyan terület is ott van az emberi kiteljesedés szintjén, ami nem csak a gazdaságot jelenti. A gazdaság baromi fontos, mert anyagi javak nélkül nem tudunk élni, abból finanszírozzuk az összes többit, de hogy ez a holisztikus gondolkodás szerintem, hogy a többi is fontos.
6: Főleg így évvége környékén azért a vállalatokban mindenhol már nézik, hogy teljesült-e az üzleti terv, megvan-e az év, van-e elég profit, lesz-e, nem tudom, jövő évben növekedés, és nagyon nehezen tudjuk elképzelni azt, hogy mondjuk ebbe a képletbe más hogyan tegyük bele ugye azokat az elemeket, amikről beszélgettünk. És itt a változás az egy fontos dolog, mert elég nagy a különbség egyébként, ugyanazok az összetevők, de nagyon másképp rakjuk össze az emberközpontú gazdaság logikáját, mint hogy a haszonelvű gazdaság logikáját összerakjuk. Hogy szerinted mi az a mérték, amikor már ezt érezhetjük? Mert hogy valószínűleg, hogyha van egy nagyon kicsi csoport, akik mondjuk ilyen módon működnek, az még az is lehet, hogy elfér mondjuk egy haszonelvű gazdaság nagy olvasztótégeiben, de hogy mikor lehet szerinted érzékelhető az a különbség, vagy az a változás, amit mondjuk ez hoz be a rendszerbe, vagy mi kényszerítheti ki azt, hogy a haszonelvű gazdaságban működő aktorok elkezdenek másképp viselkedni?
7: Hát ez ilyen, nézzük a kristálygömböt egy kicsit, de nekem nagyon pozitív véleményem van erről az egész folyamatról, mert amikor én elkezdtem ezt az egészet hirdetni, akkor azért sokszor kinevettek, vagy na hát ez a butuska apáca most mit dumál ilyenekről, és most már azért sokkal inkább úgy látom, hogy komolyan vesznek nem csak engem, hanem ez az egész emberközpontú irányzat már sokkal jobban benne van a köztudatban, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt. És a paradigmaváltásról szól a könyvemnek az első része, és én ebben azt gondolom, hogy akkor lehet paradigmát váltani, nyilván, hogyha minél több ember viselkedik már az új paradigmában, és akkor nem tudom szám szerint megmondani, hogy most egy egész ország gazdálkodjon emberközpontúan, de van egy nagyon jó mese mondjuk a 100. majomról, hogy kutatók megfigyelték azt, hogy egy majom csordában, hogyha az egyik majom másképp hámozza a banánt, mint a másik, akkor először egyedül marad. Aztán egyszer csak elkezdi másképp hámozni a banánt a társa is. Aztán 10 majom másképp hámozza a banánt. És akkor így nagyon átveszik egymástól, és amikor elérkezett, hogy a 100. majom is másképp hámozza a banánt, akkor hirtelen az egész majom csorda megváltozik, és már mindenki úgy fogja hámozni. Tehát, hogy van egy ilyen küszöbb érték, ami hat az egész csoportosulásra. És én most valahol úgy látom, hogy tarthatunk, nem tudom én, a 20. majomnál valahol, tehát hogy már nem az ötödik

0: hogy a vállalatnak a társadalmi felelőssége a profitjának a növelése. Mi nem ezt mondjuk, nagyon kell igyekezni, és akkor összefogni. Ezért én például összefognék a buddhista közgazdászokkal is, meg a hinduistákkal is, a Krisna völgyben is van egy nagyon szép gazdálkodás, mert hogy bár ők más elvi alapokról indulnak, de van egy csomó közös pontunk. Buddhistákkal például a mértékletességnek az erénye, meg a no self, a nem énnek az elve, ami azt mondja náluk, hogy ne önmagadra koncentráljál elsősorban, nem magadra figyeljél, hanem a másikra, a környezetedre. Tehát, hogy meg lehet találni ezeket a közös dolgokat, és például nagyon szeretem Zsolnai László a Corvinuson, a legfelsőbb tanulmányok intézetében dolgozik, vagy azt vezeti, hogy ő szokott ilyen konferenciákat rendezni, hogy meghív katolikus egyetemeket, de meghív buddhista közgazdászokat, és más vallásúakat is, és akkor itt az ilyen konferencián tényleg láthatjuk egymás közös dolgait. Tehát, hogy én ebbe hiszek, hogy nyitni, megismerni újabb és újabb eszméket, és akkor utána saját magam részéről meg tudok változni.
1: Tehát, igen, és akkor lehet, hogy a végén már Milton Friedman lesz, már csak ő fogja úgy hámozni a banánt, ez talán lehet, hogy egy meglepő fordulat lenne, de ettől azért én is azt gondolom, hogy messze vagyunk, és ugye említetted a mértékletességet, ami meg egy másik, ugye a globális kapitalizmusnak ilyen rákfenéje lehet, ez a folyamatos növekedési kényszer, vagy ez a mozgató rugója, és ez nagyon sok cégvezető teljesen őszintén és átgondolva teszi meg azt az állítást, hogy vagy növekszünk, vagy csökkenünk, és hogy nincs lebegés, és hogy mindenképpen növekedni kell. Mi a meglátásod ezzel kapcsolatban, hogy mi az alternatívája, ha mostani ilyen sémák azért valóban arra épülnek, hogy hány százalékot nő bármi egy év alatt, vagy egy negyed év alatt, vagy néhány év alatt, mi lehet a növekedési kényszernek az alternatívája?
0: Hát ez a legnehezebb kérdés szerintem, mert itt ketté oszthatjuk a vállalati szemléletet, meg egy államnak a szemléletét. És én azt gondolom, hogy a növekedés most 2025-ben, meg már előtte is, 2000-es években ökológiai kérdés. Tehát az már nem kérdés, ugye remélem senkinek se, hogy éghajlatváltozás van, hogy a nyersanyagok kifogyóban vannak, hogy az olaj problémás, hogy a biodiverzitás csökkenése, ugye már nálunk a fecskék már nem fészkelnek az eresznél, ahogy 10 évvel ezelőtt még fészkeltek. Tehát ez a borzalmas környezeti degradáció, és amit leginkább érzünk, a klímaváltozás, tehát ez megmutatja azt, hogy most már nem lehet növekedni, tehát most már nincs honnan. Ugye ezek a túllövési napok, hogy most már július, nem tudom, hajadikán értünk el ahhoz a naphoz, hogy elfogyasztottuk a föld erőforrásait, ami egy egész évre kellene. Tehát ezek tények. És ezekből a tényekből azt a következtetést kell levonni, hogy egy véges bolygón nem lehet végtelenül növekedni. Ugye ez a végtelen növekedés, ez a krematisztikának a logikája. Tehát így szerintem ökológiai szempontból sokkal jobban belátható, hogy nem lehet végtelenül növekedni, vállalati szempontból pedig azért nem látható be, mert valóban úgy látom a magam eredményeit, hogyha a következő évben megint többet csináltam, mint az előzőbe. Én nekem a könyvemben egy egész fejezet szól a növekedésről, és akkor itt beidézem például a Herman Dérinek a steady state ekonomiát, ami egy abszolút nem növekedési elmélet, akkor a Jason Hickelnek a degrowth elméletét, ez is egy nem növekedési elmélet, ő már posztkapitalizmusról beszél, és akkor nagyon szeretem Zinszky Jánost, aki Magyarországon biológus és a Közszolgálati Egyetemen professzor, meg a Pázmányon, őtől vettem át ezt az ökológiai szemléletet, és ő valahogy ezt vezeti le, hogyha egy termelési folyamatban az input, tehát az energia és anyagfelhasználás túlságosan nagy, és a kimenő hulladék kibocsátás túlságosan nagy, akkor itt nincs helye a növekedésnek, akkor itt valahonnan máshonnan veszem el, vagy nincs honnan elvenni. De hogyha ez a két tényező, a bemenő meg a kimenő, tehát a hulladék meg az energia között van elég anyagáram, akkor akár növekedni is lehet. És ugye én interjúkat is készítettem a könyvbe nagyvállalatokkal, a CVAK-kal, a Béressel, a Erste Bankkal, stb. És a CVAK is, meg a Béresék is iszonyú környezettudatosak, tehát ők meg tudják azt határozni a saját termelési folyamatukon belül, hogy inkább kevesebb energiát használnak, inkább környezettudatosabban,

0: gazdálkodnak, és akkor lehet, hogy a profitjuk nem a maximális, de az optimális, tehát ez mind a kettő, a béres is, meg a colk is abszolút profitábilis, a béres zárt részvénytársaság, a colk nyílt részvénytársaság, és elégedettek a részvényesek mind a kettővel. Tehát, hogy van profit, de tudnak környezettudatosan működni, de szerintem azért bizonyos mértékig ők is növekednek. Tehát én valahogy így gondolkodnék, hogy gondolkodj globálisan, és cselekedj lokálisan, ugye van egy ilyen szlogen az ökológiában, hogy ezzel a megfontolással, hogy már világszinten nagyon nagy problémák vannak a környezetben, már így növekedni nem lehet, de a magam gazdálkodásában akkor nézem meg, hogy mit tudok ebben a szemléletben tenni.
1: Van-e esetleg olyan konkrét javaslatod akár vezetőknek, vagy menedzsereknek, amikor mondjuk így üzleti évet terveznek, hogy akkor hogyan lehet mondjuk így a növekedésből átfordulni ebbe a fajta fejlődésbe, amit leírtál, mi lehet a mankó abban, hogy ez sikerülhessen akkor is, hogyha még nem mindenki úgy hámozza a banánt.
0: Hát itt most jobb lenne egy menedzsernek a feje, nem az enyém, mert annyira nem vagyok benne a vállalatgazdálkodásokban, tehát én azt gondolom, hogy most ez egy kőkemény rendszer, hogy növekedni kell. Tehát, hogyha csinálok egy üzleti tervet, és abban nincsen benne, hogy jövő évben nem tudom, 100 helyet 120-at termeljek, akkor azt nem fogják elfogadni a finanszírozóim, nem fogják elfogadni a bankjaim, stb. Tehát ezen kell valahogy változtatni, de hogyha ezen a rendszeren belül én tudok úgy gondolkodni, hogy akkor nem 120-at, hanem csak 110-et akarok nőni, és akkor nem csak anyagiakban tudok gondolkodni, hanem oda teszem a munkavállalóimnak a jólétét. Ugye vannak ilyen boldogságfelmérések vállalatokon belül, motivációfelmérések, tehát hogy több hangsúly a munkavállalóra, a munkavállalói oldalra, több hangsúly az ilyen, nem tudom, rendezvényekre, tehát ami nem csak a materiális és a szűk értelemben vett anyagi szint. De hát sajnos ide most kéne valami olyan menedzser, aki ebben jobban tud gondolkodni.
1: Lehet, hogy akkor ehhez adta is ötletet, hogy hogyan folytassuk ezt a beszélgetést, és keresünk valakit, aki egyébként ezt gyakorolja. Minden esetre egyébként szerintem az is egy jó tanács, hogy próbáljuk hűteni a rendszert, és ne fűteni. Biztos vagyok benne, hogy akár órákig tudnál nagyon izgalmas dolgokat mondani, és nagyon köszönjük, hogy ezeket megosztottad. Én mindenkinek javaslom, hogy a Summa Economy könyvet azt vegye a kezébe, nemrég jelent meg, hogy mind ez ugye nagy részletességgel ki van fejtve, és ott ugye akkor Arisztotelészről, meg Aquinói Szent Tamástól, meg Adam Smithről is kicsivel többet olvasható, mint ami ebbe az adásba belefér, de minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon remélem egyébként, hogy akkor mondjuk az emberközpontú gazdaság az egy menőbb és mainstreamebb dolog lesz így a következő években vagy évtizedekben, mert amiket elmondtál, azokkal szerintem nagyon nehéz vitatkozni, hogy azok értékesek és jók, meg jó abban lenni. Tehát szerintem, hogy úgy tesszük fel a kérdést, hogy egy haszonelvű gazdaságban szeretnénk élni, vagy egy emberközpontú gazdaságban, akkor én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy bárki az előbbit válassza az utóbbi ellenében.
0: Én még annyit hozzá akarok tenni az egészhez, kicsit magamról, hogy én nekem van egy hittanári diplomám, egy etikatanári diplomám, egy közgazdászi diplomám, a Corvinuson a PhD képzésben 3 év közgazdaságtant tanultam, és van ebből vizsgám. Ez azért mondom el, hogyha az ember gondolkodni akar, és ebbe az emberközpontú szemléletbe belemenni, akkor a teológiának az elemei, meg a közgazdaságtannak az elemei nagyon szépen össze tudnak kapcsolódni. És hogy én így indultam ezen az egész pályán, az emberközpontú közgazdaságtannak a tanításában, hogy ezt láttatta meg velem Helena Ford, egy domonkos társam, hogy hogyan lehet összepárosítani a teológiai értékeket és a közgazdaságtani értékeket, mert ebből lesz egy nagyszerű tudományág.
1: Nagyon hálás vagyok, hogy itt voltál. Ez volt a mai Epic Stories. Vendégünk Baris Sarolta, Laura nővér volt, a Summa Economy című könyv szerzője, akivel arról beszélgettünk, hogy mi történne, ha a profit nem cél, hanem eszköz lenne, és hogyan lehet úgy vezetni a vállalkozásokat, hogy azok fókuszába a közjó kerüljön a harácsolás helyett. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@shivaforce.com címre. Dolcsák Dánielt hallottátok, sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Epic Stories. A mai történetünk itt véget ért, de bőven van még mit megbeszélnünk. Várunk minden csütörtök este 9-től a Rádió Cafén. Kövesd az Epic Stories-t kedvenc podcast lejátszódban is. Ha pedig neked is van egy inspiráló történeted, írd meg nekünk ide epic@shivaforce.com. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
7: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, T-Deni, Carson Koma, Pály Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Magyar kábítószerkereskedőket kaptak el Tenerifén. Ne fotózzunk, ha medvével találkozunk. Egyre melegszik az idő, esni nem fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A becslések szerint több mint 6 milliárd forintba kerül a fenékküszöb megépítése a Dunán, Paks és Duna-Szent Benedek között. Erről a miniszterelnök beszélt tájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is. Kifejtette, 145 ezer köbméternyi követ építenek be a folyóba. A kormányfő hozzátette, mindkét parton dolgoznak már a vízügyi szakemberek, a kijelölt vállalkozók, a honvédség. Magyar kábítószerkereskedő párt fogtak el Tenerifén. A rendőrség szerint a 30-as éveiben járó férfi és nő egy bűnszervezetet irányított, a felelősségre vonás elől aztán külföldre menekültek. Mindketten felkerültek a hazai top 50-es és az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek körözési listájára. Az ügyben korábban több ezer tőke kendert és mintegy 180 kilónyi marihuánát foglaltak le. A két gyanúsítottat a magyar és a spanyol hatóságok együttműködésével kapták el. Medve bukkant fel a Nógrád vármegyei Szilas-Pogonyi tónál. Az állatot szerda hajnalban látták a víznél, valószínűleg inni ment oda. A magyarországos medvefigyelő fokozott óvatosságot kér a környéken élőktől, a közelben ugyanis település és állattartó telep is található. A szakemberek szerint a medve várhatóan tovább áll majd. Arra figyelmeztetnek, hogy ha valaki medvével találkozik, ne közelítse meg, ne fusson el, és ne próbáljon közelről fényképezni. Érdemes nyugodtan, lassan hátrálva minél nagyobb távolságot tartani az állattól. Megkezdődött a 25. Szavária történelmi karnevál Szombathelyen. Idén a szokásosnál egy héttel korábban tartják az eseményt. Vasárnapig egyebek mellett koncertekkel, kézműves bemutatókkal, bábszínházi előadásokkal, kiállítással várják a látogatókat. A rendezvény fő látványossága most is a péntek és szombatesti fáklyás jelmezes felvonulás lesz. Erre több száz jelmezest várnak a szervezők. Egyre melegszik az idő, csapadékra egyelőre nem számíthatunk, jönnek a részletek az időjárásról. Holnap és a hétvégén is derült napos idő vár ránk, esőre nincs sok esély. Péntekre 29-32 fokot ígérnek, szombaton hajnalban néhol csak 7 másút 20 fok fogad majd minket odakint, napközben 30-35 fok lesz, vasárnap pedig már 33-37 fok is lehet. Változás valószínűleg hétfőn jöhet, akkor több felhő jelenhet meg az égen, ezek néhol esőt is hozhatnak, de azért napsütésből is jut még bőven a 30-38 fokban.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga.
4: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az egykori The Beats International Norman Quentin Cook második inkarnációja volt, a House Martins után, a Freak Power, a Pizza Man és Fatboy Slim előtt. Legnagyobb slágere az alábbi összetevőkből készült. A Clash Guns of Brixtonját és az SOS Band Just Be Good To Me-jét Ennio Morricone a Volt egyszer egy vadnyugat című filmhez készült szösszenetéből kiollózott harmonikával színezte. Halljuk!
2: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city, this is Jam.

0: Sziasztok, Harcsa Veronika vagyok.
1: Én pedig Gyémán Bálint.
0: Hallgassátok a Rádió Cafét.
2: Oye, oye, así nomás hay cambios.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Aki Amy Winehouse Back to Black című albumának deluxe verzióját vette meg, megismerkedhetett Amy egy másik oldalával is. A bónuszkorongra ugyanis négy reggae és ska klasszikust is felénekelt. Következzen most Amy tolmácsolásában Andy és Joey 1964-es dala, a You Are Wondering Now újraértelmezése, amelyet egyébként a The Scatterlights és a The Specials is feldolgozott.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Dave Brubeck Quartet Take 5-ja 1959-ben jelent meg, és az első olyan jazz szerzemény volt az Egyesült Államokban, amelyet a mainstream rádiók is játszottak. Így lett sláger egy olyan korban, amikor a rockzene volt a menő. A dalból készült néhány szöveges verzió is, az első ilyet Carmen McRae énekelte fel 1961-ben.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A felvidéki származású Takács Noémi sok formációban zenélt már, de igazán a Noémóban teljesedett ki, amivel szép csendben az egyik legizgalmasabb énekes dalszerzővé vált itthon az évek során. Eredetileg jazz énekesnő akart lenni. Fel is vették a kőbányai zenei stúdióba, ahol már első éves hallgatóként vokálozni hívták az Emirul ez utolsó lemezére, a Gyere átra. Hajós András és Hegyi György biztatására kezdett saját dalokat írni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1986-ban úgy tűnt, hogy a rap és a rock békésen megfér egymás mellett. Amikor a Run DMC és az Aerosmith együtt ostromolta a listákat a Walk This Way újra gondolt változatával. 1990-ben már közel sem volt ilyen rózsás a helyzet, ez volt az év, amikor a rap előadók kiadói elfelejtettek fizetni a hangmintákért. A rockzenészek ügyvédei pedig megtették a szükséges jogi lépéseket. A Queen tagjait és David Bowie-t társszerzőként kellett feltüntetni, miután Vanilla Ice engedély nélkül használt fel egy részletet az 1981-es Under Pressure-ből, az Ice Ice Baby-hez. Lou Reed pedig csak azzal a feltétellel tekintett el a pereskedéstől, ha az 1972-es Walk on the Wild Side mintáját lenyúló, a Tribe Called Quest szám a Can I Kick It jogdíjainak 100%-át ő kapja.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Tres Delinquentes az 1991-ben alakult Los Angeles-i Chicano hip-hop csapat, a Delinquent Habits, vagy Los Tres Delinquentes, vagyis bűnözők, egyik legnagyobb slágere 1996-ból. A dal, amelybe Herb Alpert The Lonely Bull című jazz szerzeményének taktusait mintázták, angol és spanyol szöveggel is megjelent.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
2: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus, napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Elnézést,
4: nem bírsz bemenni.
3: MZKT.
4: Tessék.
3: MZKT.
4: Ja. Angolul leci.
5: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők közössége.
5: Angolul léci.

0: minőségi zenét kedvelő társasága.
1: Angolul létszik.
0: Quality Music Lover Society a Rádió Café.

0: Baromira örültünk, hogy mind itt voltatok. Már az árunk. De jövő csütörtökön este 11-től újra nyit a minőségi zenét kedvelő közösségi klubja.
1: Angolul léci.
0: Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol arra szólóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus, napnyugtás szettjét. Quality Music Lover Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Sascha. Sascha. Sascha.

0: Rádiókafé. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.
1: A Szent Turó nemzetség, a

hogy ezek a csiringelő kedves szavak téged elhagynak, úgy kell most nekem, hogy téged itt hagyjalak.

kinek, kinek csak az új kell, de azt is újra cseréli. Semmi sem marad a régi, te is a tájjal változó baby, mögött a full üres vagonok végig, egyet választhatsz.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man says shoot me.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.

Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

0: dobd ki!
1: Ki ne dobd a rádiót!
2: Rádió Café 98 pont, vagy, mindegy is, megtalálod.

Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni ajándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

0: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2-2.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.